0: elutasultságát, hogy mégiscsak hiányzik az Isten az életemből. És amikor egy fiatalokból álló keresztény közösség fölhívta a figyelmemet, hogy hát egy keszthelyi balatoni táborban, hogy Jézus lehet az életed középpontja, és nem csak egy a sok hobbit közül, vagy egy a sok egyéb elfoglaltságot közül, akkor ez számomra egy új gondolatként hatott, és ezután így törekedtem kezelni az életemet, hogy hát Jézustól kaptam az életemet, akkor legyen övé az egész, és legyen ő a középpontba, legyen ő az fő szervező elve, és ne az én saját akaratom, mert ha magamra hallgatok, akkor a szomjúság felé, a bűnök felé hajlok, de hogyha Jézusra hallgatok, ő erőt fog adni, hogy a tiszta, boldog életet járjon.
1: Térjünk rá, hogy kerültél te kapcsolatba a Szent András Evangelizációs Iskolával?
0: Röviden összefoglalva, amikor szorosan kapcsolódik ez az én megtérés élményemhez, hiszen számomra is beszéltek az evangéliumról, és a katolikus egyházon belül ezt a fajta beszédet, vagy ennek a fajta beszédmódnak, az evangélium hirdetésnek a beszédmódját ritkán tapasztaltam meg, vagy hát mégis ott voltam 16 évesen, azért jártam hittanórára, előtte voltam különféle katekéziseken, foglalkozásokon, felkészítőkön, bérmálkozásin, de hogy ez a fajta beszédmód, amivel ott találkoztam, ez a tanúságtevésekkel, felhívásokkal gazdag beszédmód, ami gyakorlatilag az első evangelizáció, úgy nem igazán volt ilyen hely, ahol tapasztaltam volna az egyházban. És akkor hát imádkoztam az Istenhez, hogy azt az élő lendületet, amit ott megéltem ezekben a fiatalokban, valahogy találjam meg az egyházon belül is. És hát az imádságban folytonosan Szent Pálnak a példája jött elém. Szent Pál, kövessem, olvassam a leveleit, keressem őt. Már teológián jártam, hallgattuk a bevezető kurzus, pont Pál levelei voltak, és hát sajnos meg kell, hogy mondjam, hogy hát nem föltüzesített, csak kiokosított. Mondjuk úgy ez a szentpáli kurzus. De nyáron volt mégis egy úgynevezett lelki gyakorlat, amit a Szent András rendszeresen szervez, ez a Pál kurzus. És a Pál kurzusra bejelentkeztem akkor, semmilyen kapcsolódás nem volt korábban így az iskolával, de hát így lett kapcsolódásom. És ott pont evangelizációra tanítanak, pont észrevehettem, hogy az egyházunkban is, a katolikus egyházon belül van ez a lendület, csak a jó Isten segítségével, hogy Pált a szívemre helyezte, így meg is találtam.
1: Tehát akkor az iskolával már még pappá szentelésed előtt találkoztál,
0: Így van, szeminárium első éve után.
1: és akkor közvetlenül neki is álltál egyébként szolgálni itt az
0: Nem,
1: iskolában?
0: hát ez egy képződési folyamat. Igazából a nyaraimat úgy töltöttem, hogy egy-két kurzust mindig vettem az iskolából, és már otthon azt kérdezték, hogy mikor jössz, mikor mész. Szinte alig voltam otthon így a nyarak során, vagy nyári táborok, vagy egyéb dolgok miatt, vagy kurzusokra mentünk, és hát változatos tapasztalatok voltak, hiszen voltam délvidéken kurzusokon, voltam mindenfele az országban, a Török Bálinton, így az iskola különböző képzési programjain, és akkor szépen fejlődtem. Talán egyik legmeghatározóbb az Apolló kurzus volt számomra, amiben olyan prédikáció technikai elemeket tanultam, ami talán mai napig is meghatározza, hogy beszélek Istenről.
2: Lehetőséged van papokat is tanítani. Ez tégedet hogyan érint? Mennyire tudod átadni ezt a fajta evangelizációt, mert a teológián tanítanak egy rendszert, ahogyan értelmezhetjük Szent Pál, de mégis a hétköznapokban teljesen másképp valósul meg az evangelizáció, mint ahogyan a teológiai padokban megtörténik.
0: Igen, így ez egy nagy-nagy kihívás számunkra, mert hát mondhatjuk, hogy mi már papokként így az apostoli szolgálatban vagyunk benne, abban a fajta szolgálatban, ami mások felé megy, mások felé irányul, de mindig észrevesszük azt, hogy azért az emberek pusztán abból, hogy tartjuk fönn a plébániákat, nem mindig érintődnek meg. Sok energiánk belemegy papként abba, hogy fönntartsuk a plébániát, hogy szép programokat szervezzünk, szép első áldozásokat, és mégis a nap végén ott vannak azok a szülők, akik hittanos ugye a gyerekük, de ők maguk nem elkötelezett keresztények, vagy ezek a fajta tapasztalások, hogy nem találtak rá, a hiába van ott a plébánia mellettünk, nem tudnak valahogy rátalálni az élő Istenre. Új élet Krisztusban kurzus egy ilyen nagy eszköz, amit az Isten adott az egyháznak, hogy ezáltal megszólítsa már megkeresztelteket olyan irányba, hogy ők is a megtérésüket, a keresztségi fogadalmukat még komolyabban átéljék és megtapasztalják. És hát a papok, mint olyan, ugye azért tartjuk feléjük is ezt a kurzust, mert hogy ott a népegyházi korszakban elfeledtük az evangelizációnak a lendületét, mert akkor mindenki keresztény volt, nem nagyon volt rá szükség, és az egyházunk elhagyta, hogy hogyan is csináljuk ezt. Ugye a kisegyházak, ezek, akikről hallunk, hogy hídgyülekezet, vagy bármelyik azok, azért csinálják, mert ez nekik a létfenntartás következménye, vagy létfenntartási alap. Mi meg ugye nekünk nem kellett a létünket fenntartani, stabil, beágyazott, hagyományos egyház voltunk, és hát így el is kopott az evangelizációs lendület a sok minden között. És hát amikor egy új élet Krisztusban tartunk papoknak, akkor igazából egyrészt az, hogy ez az üzenet, ez olyan, mint az operációs rendszer. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek, az Egyház témáját vesszük át általában, röviden szólva, olyan, mint az operációs rendszer, hogyha ha ez nincs jól föltelepítve, akkor minden egy kicsit leáll, akkor nem tudjuk mi sem azokat a további információkat elsajátítani, és hát ezeket mindig frissíthetjük önmagunkban, mert valamikor az Atyával, valamikor a Fiúval, valamikor a Szentlélekkel a kapcsolat kicsit távolibb, és az Isten úgy döntött, hogy így folyamatosan mélyíti bennünk, és hát a másik, hogy akkor tudunk lángra gyújtani másokat, ha mi magunk is lángolunk, és talán ez a célja ezeknek a kurzusoknak, hogy begyújtsák bennünk is azokat a tapasztalatokat, amiket szívesen tovább adhatunk a prédikációinkba.
1: És hányan voltak ott egyébként Mária Besnyőn, papok?
0: Mária Besnyőn ugye a papok öten voltak, ha jól emlékszem, így a jelenlevők közül, és a munkatársaknak is meghirdettük. Azért annak érdekében, hogy nyilván pap se egy önálló létező, hanem benne vagyunk a plébániai közegbe, és akkor a munkatársak lesznek azok, akikkel együtt ezt majd lehet, hogy gyakorlati síkon megvalósítjuk. Olyan összesen tizen páran voltunk.
2: Tavaly volt lehetőséged, azt hiszem, arra, hogy az országos lelkipásztori teológiai napokon is, tulajdonképpen ezt a kerigma konferencián belül újabb lehetőségeket adjatok a papoknak. Szerinted, vagy megtapasztalásod alapján ez a befektetett munka, itt nagyon profán módon fog fogalmazni, mennyire térült meg, hogy az, amit ott magot elültettetek, más közösségekben kezdett elindulni, vagy kezdte kicsirázni, vagy kéri ki a segítségeteket abban, hogy minél dinamikusabb legyen az evangelizáció.
0: Abszolút így látom, hogy ez egy nagyon jó magvetés volt. Már csak az is, hogy egy olyan jó pár módszert előhoztunk, amely működik az egyházon belül, amelyekhez így tapasztalatok társulnak. Most reneszánszát éli akár a Szentlélek szemináriumok tartása, alfa kurzusok jól működnek, Új Élet Krisztusban kurzus is, most ha fölnézünk a Szent Andrásos oldalra, elég sok fele lehet látni, hogy vannak. Ugye amikor ezek elhangzanak, azért sikeresek, mert a kérugmát adják át, és ez volt a kérugma konferencia lényege is, hogy a kérugma azért más beszédmód a sima prédikációhoz képest, mert választ vár. És sokszor ez az, amit nem merünk megtenni, hogy figyelj, akkor most bérmálkozás előtt, vagy amikor fölveszed a keresztséget, vagy amikor tovább lépsz a hitbe, döntsd el, hogy ezt a teljes szívvel akarod, vagy nem. És hogyha nem akarod ezt teljes szívvel, se a megtérés, se az Istennel való kapcsolatot, akkor lehet erre sajnos nemet is mondani. De hogyha döntesz, akkor viszont emellett lépj oda. És a kérünk ma mindig választ vár az adott pontján az üzenetének, és ez ezért hatékony, mert utána az ember tudja, hogy milyen választ adott. De hogyan ment tovább ez a konferencia, úgy láttam, hogy vegyes volt egyrészt az értékelése, mert voltak azok, akik akik tényleg a kérugma egyszerűségét ilyen elkönyvelték, hogy ezt már ők tudják, ezt már ők csinálják. Röviden szólva, azok számára mentünk mi oda, akik azt gondolták, hogy ők megpróbálják másképpen. Mint amikor Péter megkérdezi Jézus, hogy fogtatok-e valamit az éjszaka. Mert ha a lelki pásztor úgy érzi, hogy fogott már elég sok halat, akkor jó van, akkor tanítson ő minket, mi nagyon kíváncsiak vagyunk. De mi tudunk bemutatni pár halat, amit fogtunk, már az életünk során ezekkel a módszerekkel, és tudjuk, hogy ebbe Jézus segített bennünket, és ezt akartuk mondani, hogy akkor vesd ki a másik oldalra a hálót. Próbáld meg úgy, ahogy mi már megtapasztaltuk, hogy működik, és akkor nézzük meg, hogy neked ez mit gazdagít. A papok felé azért volt nehéz mindig is nyitnunk, meg ez egy nagy kihívás, mert hétvégére esik a kurzusaink nagy része. És éppen ezért ott a lelki pásztorok a legelfoglaltabbak, és valami nagyon nagy vonzerő, nagyon nagy közösségi vonzás szükséges ahhoz, hogy na akkor eljöjjön egy-egy atya és megpróbálja. Sokszor az is úgy van, hogy tartja egy-egy iskola közösség ezt a kurzust, és akkor a plébános beül egy tanításra, beül még egyre, aztán utána szalad, mert még házat kell szentelje, mert még keresztel, mert még ide-oda megy. És hát éppen ez az, hogy az életmód, a struktúra olykor nem engedi meg, hogy ezt megismerje mélyebben. Ezért szerveztük hétfőtől szerdáig, hogyha már volt olyan, aki érdeklődött ez iránt, akkor eljöhetett és megtapasztalhatta. Ezzel az volt a célunk, hogy kapcsolatot is teremtsünk, hiszen a kapcsolódások által működött régen is az evangelizáció, hogy korintusi, efezusi közösség, mind-mind ahova ment Szent Pál, azok összedolgoztak. És én a Szent Andrásba ezt is szeretem, mert van egy nagyon nagy hasonlósága az apostoli korral, hogy utazunk néha, új közösségeket ismerünk meg, új embereket ismerünk meg, és ezáltal kicsit tényleg azt élhetjük meg, ahogy visszatérek, hogy Szent Pál hogyan csinálta.
2: Ahol szolgáltál, ott mennyire tudtad ezeket a kurzusokat megszervezni, vagy mennyire tudtad beépíteni ezen keresztül az evangelizációs életbe a híveidet, vagy akár a plébániai közösségbe, mennyire tud ez megvalósulni, vagy nyitottak-e erre az emberek tulajdonképpen, hogy egy ilyenfajta látásmóddal akár ők is evangelizátorok legyenek.
0: A legelső szolgálati helyemen Kisteleken még nagy kezdő papként álltam neki a feladatnak, és hát ugye nyilván ilyenkor a főnökökkel együtt kell működni, és a plébánossal, de ő nagyon támogató volt minden ifjúság pasztorációs törekvésben, szóval ez jó volt. De első nagy tapasztalatom, hogy néhány fiatalt elvittem egy máshol megszervezett Új Élet Krisztusban kurzusra, és ott ők olyan tapasztalatra tettek szert, hogy utána belőlük lehetett egy ifjúsági magot alkotni, akikkel lehetett utána foglalkozni, ami annyira nem is volt korábban. Tehát elkötelezett, Krisztust kereső keresztényé váltak azáltal a kurzus iránt. Már ott megismertem, hogy hát ha csak ezen múlik, hogy egy ember üdvössége, akkor érdemes ezeket csinálni. Aztán időközben tartottunk a közösséggel más régiókban, ott Szeged környékén főleg, és azok a kurzusok is mind olyan tapasztalatok voltak, hogy emlékszem, hogy a tanúságtételek után, amikor elmondták a résztvevők, hogy hogyan tapasztaltak meg új oldalát Istennek, akkor vezettem hazafele azon a vasárnap, és mosolyogtam, fülemig ért a szám, hogy hát igen, a Jóisten miket cselekedett ma közöttünk, és élő tapasztalat lett számukra, amit én is szeretek átadni. Aztán 3 évig elhelyezett a püspök atya Rómába, ott tanulhattam a biblikus teológiát, ott igazából ezt a vonalat próbáltam alkalmazni, hát a kérugmatikus evangelizáció az a nyárra szorult vissza, ott főként a kutatással telt az idő és a tanulással, de az az alkalom például adott nekem lehetőséget elmenni Ukrajnába is, és ott is megtapasztalni Istennek az erejét, hogy megköszönték a helyi közösség, hogy köszönjük, hogy eltereltük a figyelmüket a háborúról, hogy el tudtak merülni abban az Istenben, nagyobb bizalommal állnak az Istenhez ezután, szóval hasonló tapasztalatok, ezek mind meggyőznek. És most legutóbb Röszkén szerveztük meg ezt magát az Új Élet Krisztusban kurzust. Hát mivel plébánosként szerveztem, ezért úgy döntöttem, hogy két szombatra felosztjuk, és így ezáltal a közösségnek is jobb lehet a részvétele. Idősek mondták is, hogyha ez egy hétvégén van, akkor nem biztos, hogy bevállalták volna, de így, hogy két szombat 9-től este 7-ig így elbírták. És olyan 30 fölötti részvételi számmal vettünk részt ezen a kurzuson, és azt láttam, hogy a beszélgetések, a első lelki gyakorlatos tapasztalat által valódi változások mentek végbe a szívekbe. Szóval ezért szeretem csinálni, és mindig keresem a jobb módját. Ez a Szent Andrásos lelkiség arról szól, hogy nem azt, hogy mi tökéletesen tudunk evangelizálni, hanem az, hogy mi odaadjuk azt, amit tudunk, hogy a körülöttünk lévők még jobban csinálják.
1: Köszönjük Zoltán atyának a beszélgetést. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben beszélgetést hallhattak Kovács Zoltán atyával, Röszke plébánossával, a Szent András Evangelizációs Iskoláról.

0: Mária Rádió. A következő percekben Császárnagy Noémi pszichológus előadását hallják az anyai örökségünk kincseiről és keresztjeiről.
1: Az anya és az anyai örökségeink témában a legfontosabb, hogy mindannyiunk számára a lét alapja, hogy van édesanyja és van édesapa, és noha azt gondolnánk, hogy az anyai lét, vagy az anyai szeretet mondjuk egy biológiai feltétel, ez így is van persze, hiszen anya nélkül nem létezünk, de azért az anyai érzelemre helyezném most a hangsúlyt, és arról meg leginkább azt szoktuk gondolni, hogy hát az egy ilyen fontos dolog, hogy szeressék az embert, meg legyen, aki elfogadja, de nem érzelmi kérdés az anya csak, hanem valójában a lét alapja, és az egész létezés alapja. És most itt nem csak biológiára gondolok alapvetően, hanem arra, hogy mikor megfoganunk, és hát ez csak anyamében történhet, bár a foganás már ugye a mesterséges beavatkozások révén másként is, de mégiscsak bekerülünk abba az otthonba, amely életünk első szeretet otthona lesz. És ebben az első szeretet otthonban, kezdve az anyaméh befogadó közegétől egészen aztán a kora gyerekkorig, ami már a szociális anyaméh, ugye amikor megszületünk, és akkor ott kapjuk meg ugyanezt, vagy nem kapjuk meg ezt az elfogadó szeretetet, ha lehet, akkor életünk végezetéig, ameddig csak édesanyánk létezik, addig van ez az anyai szeretet számunkra. Mit is jelent ez az anyai szeretet? Hát alapvetően azt az élményt, hogy nem vagyok egyedül. Ugyanis nem létezik az én sem, és nem létezik az egyén sem duális kapcsolat nélkül. Tehát amikor embriók vagyunk, mint a szedercsíra, ugye bent az anyamében, akkor nincs öntudatunk és én tudatunk. Ezt talán nem kell kételnünk. Tehát onnan fogjuk szép lassan kialakítani azt az élményünket, hogy létezünk, mint egyén, hát az egyénről már ne is beszéljük, egyenlő létezünk, hogy kapunk visszacsatolásokat. Tehát először is a visszacsatolás, hogy enni adnak, van otthonunk, meleg van, szeretnek, beszélnek hozzánk, mondhatnánk, hogy nem hallunk hangokat, de igen, tehát még egy papucsállatkának is van kültakarója, ugye, ami megkülönbözteti őt a környezetétől, nekünk is van, ezt ugye ektodermának hívják, amikor így kialakul, aztán lesz a többi olyan ős szövettani részünk, amiből az ember lesz. Tehát szép lassan a kültakaró érintése, hogyan a sejmes, viszkózus, tényleg mint a sejem simogatása a bőrön, az a magzatvíz hozzáér a kis embrionális testünkhöz, úgy szép lassan megérezzük az anya jelenlétét, szeretetét. Ugye, ha ő szorong, akkor azok a neurotranszmitterek, különböző anyagok, amik az anyamébe vannak, eljutnak hozzánk, hiszen azonos vérkörön vagyunk. Tehát minden, amit az anya átél, megeszik, hal, kap, azt mi mind egy az egyben kapjuk. Nem mindegy tehát, hogy várnak, nem várnak, milyen mentális állapotban van az édesanya, milyen fizikai állapotban van, háborúban süvítenek a golyók a feje fölött, vagy pedig csönd van. Ugye ezeket mi nem úgy halljuk, hogy füllel, később azzal is, ma már így hetekre bontva tudjuk, hogy mit tudunk már 6. héten magzatként, 7. héten, 8. héten. Igazából az ember tökéletesen minden funkciójában kialakul a 3. trimeszterre. Ez azt jelenti, hogy amikor kiadja az orvos a papírt, hogy lehet menni a védőnőhöz, mert terhesnek tetszik lenni, addigra az a gyermek kész van. Onnantól csak idegrendszer egy kicsit még érik, és hízik. Na most ez onnan lesz fontos, hogy tudjuk-e, hogy várjuk-e, akarjuk-e, vagy pedig hát nem ez történik, hanem mondjuk az anyamék az egy hatalmas nagy ágyas pálinkás üveg, amelyben a szilva ázik, és még arra ráeresztünk egy kis füstöt is a cigarettával, hogy ahol kilógna a fej, ott ne kapjon levegőt, ugye? Ez amikor dohányzik, és drogozik, és alkoholt fogyaszt az édesanya. Tehát, hogy, és akkor ez bár utalása a másik témánkra, hogy mi van, ha ez az anyai szeretet nem lesz meg. Tehát az, ami a legfontosabb, hogy talán már részen hangzik, de egyfajta szentségi jel az anyai szeretet. És ez alatt nem azt értem, hogy szent, hanem azt értem, hogy az emberinek adható szeretetről az első jel, amit megkaphatunk, hogy ez létezik. Elfogad, megtart, hordoz és szeret. Mi van akkor, hogyha ez nem történik meg? Hát nyilván sok nagy baj lesz, és az a sok nagy baj az nem érzelmi jellegű csak. Hanem miután ebben az, hogyha most ezt a termet, ahol vagyunk, vagy bármit úgy képzeljük el, mint magát az anyaméhet, ha abban minket etetnek, tejjel, mézzel folyó kánaánként szeretnek, érezzük, hogy minden rendben van, minden szinten, akkor kialakul az idegrendszerben egy belső modell. Ez a modell, ez egy olyan implicit modell, ami az élet minden területét meg fogja határozni, a kapcsolódásainkat, a motivációinkat, a működési módjunkat, a stresszkezelésünket, és a testi betegségre való hajlamainkat. Persze hajlamokkal születünk, de hogy ebből lesz-e valami, az attól függ, hogy milyen talajba kerülünk. Tehát az anyamék az egyfajta talaj is ilyen szempontból, hogy még a legsérültebb mag is egész jól kifejlődhet, hogyha ápoljuk, gondozzuk, tápláljuk, és hát nem ez történik, hogyha ezt nem kapja meg. Tehát az első a kapcsolati biztonság vagy bizonytalanság kérdése. Az, hogy az életben valaha férfihez, nőhöz, párkapcsolathoz, emberhez, gyerekhez, bárkihez hogy fogunk viszonyulni, annak a modelljét, a programját, a szoftverjét már az anyában töltjük le, ott bent 9 hónap alatt, vagy 8, vagy 7, kinek mennyi jutott. A másik az önszabályozó képesség. Ha szeret az édesanyám oda bent és később, akkor azt tanulom meg, hogy hogyan kell megnyugodni. Hogyan kell, mondjuk problémám van, és kapok adekvátan. Ha éhes vagyok, enni kapok. Hogyha szomjasok, inni kapok. Ha fázom, betakarnak. A félek átölelnek, tehát, hogy adekvátan figyelnek rám az igényeim szerint. És hogyha ezt megkapom, akkor megtanulom. Tehát kialakul a ma első modellje, hogy ha bajom van, mit kell csinálnom magammal, hogy rendbe hozzam ezt a hiányt. Tehát az önszabályozás alapmodellje is itt alakul ki. A harmadik, a szégyen önkritika kérdése. Hogyha nem szeretnek, és érezzük, hogy nem törődnek, hiába fázom, akkor egyél. Hiába, nem tudom, én éhes vagyok, enni már kaptál biztos, akkor fázol. De hogyha nem adekvát a törődés, ugye, ami nem tud ránk figyelni az anya, hogy miért nem tud ránk figyelni, mert szorong, mert ő is bajban van, mert nincs társa, nincs támasz, az most messzire vezető, nincs is. Ugye, intézetben vagyunk 20 000 magunkkal, egy nevelőre jut 20 gyerek, hát most cumit benyomja, vagy éppen miről van szó. Tehát ha nem szeretnek, akkor ezt mi úgy interpretáljuk nagyon sokáig igazából, úgy 18 éves korunkig, hogy nem vagyok szeretetre méltó. Tehát kialakul az a gondolat, hogy nem vagyok méltó a szeretetre. Márpedig sokszor zajlik a vita, hogy vajon mi igazából az ember fő értéke, vagy mi a fő joga a világon. Sajtószabadság, szólásszabadság, ugye ilyeneket szoktak mondani. Én meg azt gondolom, hogy a szeretetre és az emberi méltósághoz való jog az a legfontosabb emberi jog, és ezt a jó Istentől kaptuk, mert hogy nyilván hitem szerint, és talán azért is vagyok most együtt önökkel veletek, én nem gondolom, hogy az élet az valami biológiai hopp, hanem ennél egy kicsit összetettemnek gondolom, tehát az, hogy vagyunk, az több, mint csoda. Lehet, hogy 70 milliárd az egyhez valószínűséggel ki lehet számolni, hogy a mennyi hímivarsejtből mennyi petesejt találkozás valószínűsége, és itt épp a Földön, és így tovább, tehát ki lehet hozni egy ilyen valószínűségi számot, de az is irreális lesz. De az, hogy ez még ember is legyen, érezzen, gondolkodjon, szeressen, tudja magát reflektálni, higgyen abba, hogy rajta fölül való erők léteznek, na ez már valószerűtlen. Visszatérve az emberi méltósághoz és a szeretetre méltósághoz való jog a legfontosabb alapjog, és ezt teremtés pillanatában kapjuk, akitől ezt elveszik, attól azt veszik el, amit nem vehettek volna el. Soha, mert Istentől kapta. Na, bocsánat, hogyha én ezt

vagyunk, akkor az is egy boldogság tudatállapot, ugye boldogság, de közben iszad a tenyerünk, oda vagyunk, írt, nem írt, szeret, nem szeret, tisztán, mélyen, igazán. Tehát, hogy ezek úgy benne vannak, az is stressz, de az jó stressz, EU stressz, ennek az Európai Unióhoz semmi köze, csak így mondom, ez a neve latin, és van a distressz. Na most a distresszre válaszolhatunk általában a HPA tengely, tehát a stressz, kortizol szint, mellékvesekéreg hormon. Tehát akkor jön szépen, amit ismerünk, magas vérnyomás, szív, cukoremelkedés, és a vége az, hogy autoimmunbetegségek. Hát sajnos ezek is már az első 9 hónapban szépen megkihuzalozódnak, kialakul erre a modell, na persze örökletes része is vannak a dolognak, és ezt cipeljük egész életünkbe, ha meg még rátesz a gyerekkor, meg a szenzitív időszakok, akkor meg aztán az orvostudományi a jövünk. Már az, hogy járhatunk orvostól orvosig. Tehát ez a negyedik, és az ötödik az intergenerációs, és itt kapcsolódok a címhez, hatás, amit szintén anyától kapunk erőteljesen. Itt jelent ez. Azt jelenti, sokáig nem értettük, hogy mi az, hogy a Doberdónál elesettek, meg mi az, hogy az első, második, harmadik világháború alatt értem most azt, amiben élünk, ugye ez a kibervilágháború, ahol félnünk kell, hogy az adatok, titkok védelme, stb. Szóval, hogy van az, hogy akik a holokausztot átélték, azok bizonyos betegségekben szignifikánsan inkább megbetegszenek, ilyenek például a Crohn-betegség, ez egy ilyen gyulladásos bélbetegség, általában halálhoz vezet különböző autoimmunbetegségek, vagy náluk az öngyilkosságnak a violens formái, tehát amikor nem csak simán altatót vesz be, hanem 26 féleképpen végez magával az illető, és biztosra megy, ezeknek a valószínűsége szignifikánsan magasabb, és a leszármazottaknál is. Vagy hogy lehetséges, hogy a nagypapa dohányzott, és a gyerek tüdejéből még mindig kimutatható, holott soha sem, az apja sem ő egy 100 cigarettát el nem szívott. Akkor ez micsoda? Ez is transzgeneráció. Ez hogy történhet? Na most úgy történik, hogy nem csak mutációval változnak a génjeink, az is természetesen van, hisz például a bölcsességfogaink nem nőnek ma már ki, tehát hogy nyilván nincs rá szükség, mert hogy nem nyersen tépkedjük a húst, a mamutot, és még sok ilyen változás van, a testmagasság változása, vagy az, hogy elterjedt a szőke hajszín, holott a homo sapiens nem volt szőke, aztán most meg egyre ritkább, mert más okokból. Szóval, hogy ezek létező változások az emberiségben, és ma már talán a tudomány vallás összevetésében senki nem aggályoskodik azon, hogy van genetika, van, így van, de van egy olyan része a genetikának, ami egy újabb rész, ezt ugye epigenetikának hívjuk, ez azt jelenti, hogy maga a DNS szerkezetileg nem változik, viszont a funkciói igen. És ezt metilációs és hasonló folyamatokkal magyarázzuk, tehát egyszerűen nem valósul meg az, ami megvalósulhatna, vagy megvalósul olyan, aminek nem kéne. Tehát, hogy kinyílnak olyan negatív lehetőségek, amiket nem kellene, egy passzívak lennének, vagy pedig fordítva. Na most a transzgeneráció az ez. Tehát bizony, ahogy éltek az őseink, az megváltoztatja az őseinknek a genetikai állományát, az bekerül az ivarszervek, neki is a genetikai állományában, mert ami egy sejtben van, az minden sejtben van, tehát a petesejtekben, a hímivarsejtekben, mindenhova, és tovább örökítjük szépen. Tehát az életvezetésünket, ezért van az, hogy az elhízástól kezdve, a dohányzás, szívérrendszeri betegségek, stb. Tehát ami, ahogy ma élünk, az ezer ízig lenn, ugye, ahogy a Biblia is írja, az tovább mehet. De a változtatása is természetesen. És akkor itt jön az, hogy ha az anyáinkat bántották, meghurcolták, és így tovább, nehéz sorsúak voltak. Sokszor mondják is nők, hogy ó, hát nálunk a női ágon, itt mindenki rosszul ment férhez, itt mindenkinek tönkre, itt mindenki áldoz, és így mondják is a nők ezt így a gyermekeiknek is, a lányuknak, az a biztos, ha még nem tudtad volna, hogy hol roncsad el, akkor én mondom, hogy ez biztos jó irány lesz. Ez azért is probléma, mert nagyon lojálisak vagyunk. Tehát, hogy mindenki lojális, a fiúk az édesapjukhoz, a lányok az édesanyjukhoz, és nehezen merik lekörözni. Tehát, hogy vigyáznak arra a lányok, hogy nehogy jobban menjek férjhez, nehogy szebb legyek, és van is egy rivalizáció sajnálatosan a szülő és a gyerek között, tehát a nagymama és a gyermek, vagy az anya és a lánya között van, úgyhogy az anya szokta irigyelni a fiatalabbat, mert ő még ugye kapós, meg szép, meg minden, egyiknek a B oldal van, a másiknak meg az A oldal épp virágzik. Úgyhogy erre vigyázni is kell a gyermeknevelésnél. Visszatérve, létezik. Tehát nagyon jókat is kaphatunk transzgenerációsan, hitet, reményt, célokat,
szeretetképesség,

0: és ennek az ellentétét is. És az azt jelenti, hogy ha egy asszony várandós, akkor legalább 3-4 generáció sorsát határozza meg a méhében. Már a várandóság alatt, és az alatt, hogy dolgozik-e azokkal a hozott problémákkal, legyenek azok érzelmiek vagy biológiaiak, amelyeket ő maga életében és a visszamenői tapasztaltak. Tehát a pszichológiának talán az egyik legkeresztényibb mondata, hogy az ember nem azonos a sebével. És én ezt azért is nagyon szeretem, mert ezek gyógyíthatók. És természetesen a gyógyulás útja az sokféle lehet, és akkor most erre térnék rá, hogy ha pedig így jártunk, transzgenerációsan, egyéni szocializációsan, magzatként, gyermekként, hogy nem volt édesanyánk, anyasebeket, ezt anyasebbnek hívják, anyasebeket szereztünk, sok tekintetben akkor mit tehetünk? Hát a legfontosabb mindenképpen, hogy először is nevezzük meg, hogy mi hiányzott. Tudom, hogy ez egy nehéz dolog, mert hogy mindenki fölmenti az édesanyját, hogy nem, hát az én édesanyám az olyan nehéz sorsú asszony, ő mindent megtett. Ez így is van. De nem az a feladat, hogy ne mondjunk igazat. Tehát keresztényi kötelességünk igazat mondani, hogy igen, nem tudott úgy figyelni. Most mindegy miért. Ez nem büntetés, ez nem bűntudatkeltés. Muszáj igaz szembesülnünk azzal, ami van. A második, hogy külön kell választanunk az identitásunkat és a történetünket. Tehát attól, hogy nem úgy szeretett, vagy nem szeretett édesanyám, ugye sietek? Ja, jó, oké. Attól, hogy nem úgy szeretett, vagy nem szeretett édesanyám, az nem azt jelenti, vagy nem úgy gondoskodott, mindegy, hogy én azonos vagyok azzal, tehát nem én vagyok szeretetkép, tehát egy szeretetre méltó vagyok. Az emberi méltóságom, a szeretetre méltóságom a lényeg. És ez fiúként, lányként, bármiként is így van. És ez Istentől való és elvehetetlen jogosítványom, és történettől független, hogy így van. A harmadik lépés, hogy meg kell gyászolnunk. Azt a gyerekkort, ami nem volt. Azokat a felmenőket, akik úgy jártak, ahogy jártak. Doberdónál, második világháborúban, mindegy, Auschwitzban, ahol jártak, azt meg kell gyászolnunk. És ez az elengedése azon ideának, hogy ez hogy lehetett volna. És ezután kell önmagunk felé fordítanunk az együttérzésünket, és korrektív anyákat keresnünk, hogyha anyasebünk van. Korrektív anya lehet egy lelkivezető, az is lehet, hogy egy jó barátnő. Korrektív anya lehet egy pszichológus természetesen, lehet egy nagymama, igazából bárki, csak nagyon fontos lesz az, hogy a korrekcióban bizonyos hibákat ne kövessen el, tehát egy idősebb hölgy ne rivalizáljon egy fiatalabbal, amint említettem is, mert ez gyakori édesanyáknál is, vagy hasonlóképpen ne próbáljon bármilyen saját identitást ránk kényszeríteni, hanem tisztelje, hogy az kinek egy egyéni útja van, mert mindenki a saját útjára rendeltetett. És e tekintetben, hogy lehet gyógyulni az anyasebekből, abban nekem az jutott eszembe, amikor Jézus a kereszten azt mondja, hogy Máriának és József és Jánosnak, hogy asszony, imhol a te fiad, és imhol a te anyád. Tehát, hogy egyszer adja meg az anyának a gyógyírt a veszteségre, és egyszer adja meg a fiúnak a pótlást a szeretetre. Milyenek a hiteles női minták? A hiteles női minták azok az egyént segítik megvalósulni alapvetően. Tehát mentorként funkcionálnak, lehetnek ezek női közösségek, vallási közösségek, vagy valamilyen közös szakmai közösségek, végül is mindegy, de női minta nélkül nem lehet női mintát letölteni. Azért ez egy alapvető dolog, hogy ez így legyen. Terápiásan is fontos, hogy például azzal az eltorzított elgondolással, hogy a nők mindent elbírnak, széles a kötényük, mindent ki kell bírniuk, összeszorított foggal kell élni. Ezeket a torz elvárásokat, ezeket nem szerencsés, ha egy női minta adja. Tehát nem szenvedésre születtünk. A saját keresztünket hordjuk persze, de ez nem azt jelenti, hogy ezt még erősítenünk is kell önmagunkban. És a saját egyéni hivatásunkban, szakmaiságunkban, női identitásunkban való kiteljesedést szolgáló legyen az, aki mentornak áll. És még volt egy kérdés, amit kaptam, hogy a férfiak hogy tudnak ebben segíteni. Nyilván, ha már anyasebünk volt, ugye? Ezt is összegyűjtöttem. Tehát alapvetően a férfinak a sok feladata van az életben, és nem tetézni kívánom ezt, hiszen ők is, férfiak is, most ugye nyilván szerepem fogva, ők ti is átélhettek anyasebeket. Egész más, hogy hat egy férfire az anya hiánya, hiszen nem az identitásában sérül, hanem alapvetően a szeretetre méltóságában ugyanúgy, tehát hogy szerethető vagyok-e alanyi jogon, és ebből automatikusan következik, hogy ha egy férfi anyasebet él át, akkor ambivalens lesz a viszonya a nőkhöz. Hiszen az, aki a legjobban kellett volna, hogy szeressen, akinek a szemébe csillognom kellett volna, akinek a hercege kellett volna legyek, ahogy mondja, hogy te vagy a legszebb, a legokosabb. És ezt nem azért mondja egy anya egészség, mert ő ebben félre akar vezetni minket, hanem tényleg így látja. Tehát akinek van fia, az tudja, hogy annál szebb nincs a földön. És ez egy nagyon fontos dolog. Ugyanakkor viszont, hogyha egy férfi átéli az anyasebet, mert nem törődnek úgy vele, vagy hát amit mondtam, ezeket a problémákat átéli, akkor ketté hasad benne a női világ. Szentre és profánra. És lesz a szent, az az anya, akit idealizáltam, de nem kaptam meg. Nagyon sokszor a feleségét képes ilyenné tenni, vagy azt a hölgyet, akit tisztelni tud, viszont vele nem tud biológiailag működni, tehát hogy nem úgy tekint rá, hanem tényleg úgy, mint egy szentségre. És ez nyilván azt jelenti, hogy nehéz lesz egy ilyen úrral együtt élni nőként, mert ő meg nem lesz nő a kapcsolatban, hanem egy ilyen szentehénként tisztelt, már bocsánat, személy. Ezzel szemben hát a biológiai szükségletek a profánra maradnak. Ilyenkor lesznek a jobbról-balról jött hölgyek. Ugye, akikkel nincs semmilyen megbecsülés, akiket lenézünk, ám de használunk. És akkor ők a biológiai söpredékei a női társadalomnak, a sérült anyasebes férfiak szemében sajnos. Tehát mi az, amit egy férfi adhat egy nőnek? Mindenképp az egyik az érzelmi biztonság. Alapvetően minden nő biztonságra vágyik. Nem ajándékra, nem láncra, nem aranyóra lánccal című dologra, ez egy teljes tévedés, biztonságra. És a biztonságra persze, hát persze anyagi biztonság. Ez nem így van, az érzelmi biztonság az alap, az a legfontosabb. Akkor tud egy nő kibontakozni, még akkor is, hogyha női sebet élt át, akkor is, ha nem volt édesanyja. A másik, a valódi figyelem, ez azt jelenti, hogy nem a tévét nézem fül szemmel, és közben hallgatom, hanem tényleg figyelek rá. Átlag sajnos egy órát kell egy nőt hallgatni, ahhoz, hogy tartós legyen az ember boldogsága férfiként. Ez borzasztó sok, tudom, de ha úgy veszük, hogy mennyit töltünk a dugóban mondjuk, akkor szerintem nem sok. Mert hogy ezért cserébe viszont virágvacsora, becéző szavak minden lesz, és ez csak egy óra csöndet jelent, amit szerintem túl lehet élni. Én legalábbis a fiaimnak ezt tanítottam, úgy tűnik, egyen működik. A harmadik fontos a közös felelősségvállalás. Ez azt jelenti, hogy ez nem női dolog. Tehát, hogy én segítek neked bepakolni a mosogatógépet. De miért? Az az enyém? Vagy hogy van? És akkor abban csak az én tányéromat segít? Nem, hát ez közös háztartás. Ez nem azt jelenti, hogyha valaki este 10-kor beesik, és az asszony otthon van, akkor nem tehetnénk meg egymásért, hogy én bepakolom a mosogatógépet, te meg ugye a munkafrontján kint a városban töröd a jeget, hanem egy, amikor lehetőségem van. Tehát, hogy nincs ilyen, hogy ide homlokamra van írva, vagy háztartási automata, vagy biorobot. Tehát, hogy ez egyszerűen egy ilyen egészséges hozzáállás, ami fontos. Aztán benne van, hogy a nő hivatásának a támogatása. Sajnos, hogyha különösen az üres fészek szindrómánál probléma lesz az, hogy oké, kirepültek a gyerek, akkor mit csinál egy asszony, hogyha otthon az anyaságot választotta? Nem minden nő, nincs rá írva egy nőre, hogy csak anya akar lenni, ahogy egy férfire se, hogy csak nemzeni óhajt. Tehát, hogy ez nem így működik, hanem mindenkinek lehetnek vágyai ez ügyben, és a párunknak is. És hát ahhoz, hogy egy nő ne égjen ki ebben az egész folyamatban, abban nagyon fontos a férfi jelenléte. Így hát az a kérdés, hogy milyen, mert ezt a kérdést is megkaptam, hogy milyen egy optimális férfi egy nő szemében, és ezt is összegondoltam, a az urak számára. Tehát először is felelősségteljes. Ez a felnőttség feltétele, hogy a válla a széles alapvetően, és ez alatt a lélektani vállat értem, hogy az sokat elbír. Tudom, hogy így is túlterheltek a férfiak, de itt most elsősorban az érzelmi felelősségvállalásra gondolok. A második a jelenlét képessége, hogy ott tudok lenni a másik mellett. Néha csöndben, néha másként, de hogy... Ugye a férfiak alapvetően úgy vannak összerakva, hogy mindent meg akarnak oldani. Nem verbálisan, hanem cselekvés szinten. Tehát ha a feleség elmondja, hogy jaj, annyi nehézség van, mert a gyerek így meg úgy, akkor rögtön a férfi feltűri az inge ujját, na, akkor megoldom. És ez az az üzenet az asszony felé, hogy te szerencsétlen nem bírod megoldani. Na, majd én megoldom. Tehát a nők nem várnak tanácsot. Képzeljük el, egy órát panaszkodnak, és nem várnak rá megoldást. Én tudom, hogy nagyon nehéz, de így van. Tehát ezt kibírni, hogy nem oldom meg, hanem azt mondom, hogy szólj, hogyha bármi van szükséged lesz rám, de bármiben, de nagyszerű, hogy ezt így kezeled. Pont. Tehát ezt tudom, hogy nagyon nehéz, de ez. A harmadik, hogy ne féljünk a nők erejétől. Azért, ha nehéz édesanyánk volt, akkor ugyan a szerelemben ad kárpótlást, mondják a görögök, szerelem ad kárpótlást, de az egy nehéz kérdés, hogy egy nehéz anya mellett ne féljünk a nőktől. És akkor ezért ne büntessük őket. Mert ugye általában ez szokott lenni, a különböző nők elleni erőszak általában is a nőktől való félelem van, és nem pedig szexuális motivációk, ezt pontosan tudjuk. Tehát, hogy nem kell, nem. Hát most ezt tudom, hogy így furcsánkzik, ne féljünk a nőktől, nem versenytárs, nem rivalizál, a fiúk rivalizálnak, ilyen kicsi koruktól kezdve már ki tudja nagyobbat dobni. A lányok nem rivalizálnak. A fiúkkal végképp nem. Úgyhogy olyan jó, hogy egy ember legalább a párunk nem rivalizál velünk. Menőből van. Már hogyha így adta az Isten, hogy így alakul. Ami még nagyon fontos, hogy legyünk képesek az önreflexióra. Az önreflexió az elsősorban most azt jelenti, hogy attól, hogy nem vagyok tökéletes, nem omlok össze. És hogyha így nézzük a férfi mintákat, akár megnézzük Boász történetét, ő egy hatalmas ember volt végül is. Gazdag, mindene megvolt, de nem élt vissza hatalmával. Olyan szelíden viszonyult Ruthhoz, és aztán vett el feleségül. Tehát, hogy nem a hatalom való, vagy ott van Jézus, aki megtehette volna simán, élhetett volna hatalmával, mégsem élt vissza vele, meg tudta mosni adott esetben a másik lábát, tudott beteget gyógyítani, nem kellett neki a legnagyobb órát hordani, a legnagyobb láncot hordani a nyakában, ahelyett, hogy mondjuk a vállán hordta volna a keresztjét, ő a vállán hordta a keresztjét. Manapság ezt nyakban szokták nagy erőkkel. És hát végül az, hogy legyen belső tengelye, erkölcse, morálja. Amit mondtam, az úgy van. Akkor is, ha bármi történik, az ember pont annyit ér, amit a szava ér. És akkor ezt betartja. Erre nagyon jó kép, én azt gondolom, a Biblia nagyon sok jó történetet ad nekünk erre, és ez egy hatalmas forrás. Úgyhogy nőnek lenni is, és férfinek lenni is sors, erre teremtettünk. Természetesen ez egy külön fejezet lenne, hogy mi van akkor, hogyha ebben nehézségeink vannak az identitásunkkal, és most nem a szexualitásról beszélek, félértés ne essék, nem találom a helyemet a világban, nem, úgy érzem, hogy nem tudok sikeres lenni a férfi társadalomban, vagy a női társadalomban, vagy nem jön a gyermekáldás, holott anya lennék, de most a mi történetünk arról szól, hogy anyáinktól kapjuk mi nők azokat a genetikai és transzgenerációs történeteket, amik a sorsunkat meghatározzák. Ezzel az anyával kell mindenkinek megdolgoznia, ami azt jelenti, hogy szeretem, elfogadom, próbálok lojális lenni, de néha bocsánatot kell kérnem, hogy ne haragudj, édesanyám, mert szebb lettem, okosabb lettem, gazdagabb lettem, sikeresebb lettem, mint te. Attól még én ugyanúgy szeretlek. Ne haragudj, nagymama, hogy én már nem értem át a háborút, de ettől még nagyon tisztelem a te véráldozatodat, vagy nehézségeidet. Nem lettél te ettől kisebb a szemembe. És hogyha a férfiak ugyanígy átélik, hogy ugyan nem olyan volt az édesanyjuk, de megkaphatják egy kapcsolatban azt a pótló szeretetet, amely visszaadja azt az emberi méltóságot, ami Istentől való, éljen és a hitem szerint. Köszönöm szépen!
1: Az elmúlt percekben Császárnagy Noémi pszichológus előadását hallották az anyai örökségünk kincseiről és keresztjeiről.

Tudjuk, hogy az Isten szeretőknek minden a javára válik. Szent Pál római levelének a részlete, ez az én papi elmondatom, hogy ezt én választottam én magamnak, vagy a Jóisten választotta nekem, ez azért érdekes, mert hogy ehhez a jelmondathoz egy barátság kötődik, ami utána a teológiai valósággá válik az életembe. Amikor fiatalok voltunk, akkor alapítottunk egy ifjúsági csoportot a szülőfalomba, és elhatároztuk, hogy segítünk azokon, akik rászorulnak, főleg betegeken, és volt egy fiatal fiú, aki izomsorvadásba szenvedett, és hát sajnos 25 évesen meg is halt. Nagyon rossz családi körülmények között volt. Az édesapja meghalt, az édesanyja függőségben szenvedett, teljesen egyedül volt magára hagyva, és ez az ifjúsági közösség járt hozzá ki folyamatosan, és én is benne voltam. Ő pedig azt mondta, hogy az életét azért ajánlotta fel a szüleiért, és értünk, hogy a faluba legyen egy ifjúsági közösség, és ez így is volt. És halála előtt egy nappal, mikor elmentem hozzá látogatóba, akkor egy kis kitépett füzet lapocskámnak a sarkára rá volt ez az idézet írva, és azt mondta, hogy ez az én életem, és az én üzenetem számodra is. Utána meghalt, akkor ott voltunk a virasztáson, a temetésen, illetve az meghatározta a közösséget is, és utána ez lett az én jelmondatom, ami az érdekessége az, hogy Brenner Jánosnak is ez volt a jelmondata. Azt mondhatom, hogy papi életemnek a valóságává vált, hogy tudjuk, az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Tehát tudjuk, itt az is fontos, hogy ami még a lelki fejlődésben talán alakulhat az, hogy nem csak az eszemmel tudom, a szívemmel is.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: Mária Rádió Pápa, FM 90,8.

0: Irgalmasság órája.
1: Örvendező szóval hirdessétek, hogy mindenki hallja. Hirdessétek mindenütt a föld végső határáig. Megszabadította az Úr az ő népét. Alleluja!
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, s árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
1: engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
1: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
1: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Az egész föld imádjon és magasztaljon téged, nevedet Zsoltárral dicsérje. Jöjjetek és lássátok Isten műveit, csodálatos, amit az emberekért végbe vitt.
4: Szárazföldé tette a tengert, gyalogszerrel keltek át a vizen. Örvendezzünk tehát ő benne, mert hatalmával uralkodik mindörökké.
2: Gyertek ide mind, és halljátok, kik félitek az Istent. Elmondom, mi nagy dolgot tett vélem. Áldott legyen az Isten, aki nem vetette el imámat, és nem vonta meg tőlem irgalmát. Alleluja!
4: Részlet Szent Péter apostol első leveléből. Szeretteim, Urunkat, Krisztust szentül tiszteljétek szívetekben. Legyetek mindig készen arra, hogy mindenkinek válaszolni tudjatok, aki csak kérdezi, mi az alapja reményeteknek. De ezt szeliden, tiszteletteljesen és jó lelkiismerettel tegyétek, hogy akik Krisztusban való szép életetek miatt gyaláznak titeket, szégyenben maradjanak rágalmaikkal.
1: Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon. Ajkunk együtt könyörögjön az örökatyához, irgalomért. Amen.
3: Szent Mihály arkangyal, védelmez minket a küzdelemben. A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen. Magyarország védő angyala,
2: könyörög érettünk.
3: Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya,
2: könyörög érettünk.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.

0: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd kármelita szerzetes egyszerű szavait Istenről, Szabó Tamás tolmácsolja.
1: Az Úr ugyanis lélek, ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Mi pedig mindnyájan, akik födetlen arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét, a dicsőségben fokról fokra hozzá hasonlóvá változunk át, az Úr lelke által. 2. Korintusi levél 3.17.

Otthonunk Istenben. Amikor Jézus halála pillanatában fejét lehajtva visszaadta a lelkét, a világba lehelte a lelket, az emberbe lehelte a lelket, amint a teremtéskor Isten életet lehelt Ádám orrába. Amikor pedig a katona egy lándzsával átszúrta Jézus oldalát, onnan vér és víz folyt ki. Szívéből az élő víz folyamai kezdtek előtörni. Midőn feltámadása után a bezárt ajtó ellenére belépett tanítványai körébe, rájuk lehelve szétárasztotta a szent lelket. Mindez még csak kezdete volt az eljövendő teljességnek. A Jézus oldalából kifolyó vér és víz hatalmas folyammá duzzadt, lehelete viharos széllé változott. Pünkös napján Isten befejezi az ember újrateremtését. Az ember már nem csupán egy ember. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek legbensőbb élete árad szét benne, és tölti el olyannyira, hogy egyszerre emberi és isteni lesz. A Szentlélek kiáradása óta immár otthon vagy magának Istennek az életében. A te kis szűkös otthonodat, amelybe bezárkózol, Isten végtelen tere nyitja ki és váltja meg. Ami állandóan öröktől fogva történik Istenben, a lélek származása az Atyától és a Fiútól, annak most már te is része vagy. De nem egyszerű nézőként, hanem résztvevőként. Ugyanaz a lélek tölt el, mint az Atyát és a Fiút. Ne feledd méltóságodat, teli tüdővel lélegezd magadba azt, aki gazdaggá tesz, főképp enged, hogy azokra is kiáradjon, akikkel találkozol.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Lépes Lóránt atya gondolatait hallják.
2: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Mástik János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család! A Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszentegyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Ha az örömhírt világosan, szeretettel és meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
1: Lépes Lóránt atya gondolatait
3: hallották. Olvásról szóló műsorhoz keres szakértőt a Mária Rádió. Felmérések szerint a magyar lakosság több mint 60%-a küzd alvás problémákkal. Pedig a pihenés nélkülözhetetlen a testi-szellemi regeneráció szempontjából. Ennek zavarai betegségek sokaságához vezethetnek. A Mária Rádió ezért szeretne műsorsorozatot indítani az alvásról. Cél a tájékoztatás mellett főleg a felelősségérzet felkeltése és életmódváltásra inspirálás. Ehhez a sorozathoz kérjük szakértő vendég jelentkezését. Jelentkezni e-mailben lehet az info@mariaradio.hu címen. Még egyszer, info@mariaradio.hu.
4: Isten ma címmel videópályázatot hirdetett a Mária Rádió fiataloknak. Olyan alkotásokat vártunk, amelyek sugallják, megmutatják Isten jelenlétét mai körülmények között. Az alkotás készülhetett bibliaidézet alapján, természeti jelenség kapcsán, emberi tett vagy gesztus nyomán, illetve istenes vers feldolgozásaként. A beérkezett videókat a szakmai zsűri mellett a nagyközönség is értékelheti. A művek a Mária Rádió Facebook oldalán tekinthetők meg. Azt az alkotást, amely a legtöbb kedvelést kapja, közönségdíjjal jutalmazzuk. Az alkotásokat május 25-éig lehet értékelni. Eredményt május 31-én hirdetünk.
5: Mária Rádió.

0: Köszöntjük hallgatóinkat! Önök a Mária Rádió Házas Hétvége Lelkiség Boldogan Élnek Míg című műsorát hallgatják. Mai beszélgetésünknek a vendégei, akiket nagy szeretettel köszöntünk, Mikesi Pongrác és felesége Judit. A műsort vezetik Pap Ági és Miklós.
1: Kedves Jutka és Pongi, nagyon sok szeretettel köszöntelek én is benneteket, és nagyon örülök a találkozásnak, már elég régen találkoztunk, és nagyon régen ismerjük egymást. Nagyon kérlek benneteket, hogy mi bár jól ismerünk titeket, de a kedves rádió hallgatók kedvéért mutassátok be egymást, mondjatok a családotokról is valamit, és mondjátok el, hogy mit szerettek egymásban.
2: Köszönjük a meghívást és a lehetőséget. Én Jutkát már nagyon korán, 15 éves korában megismertem, és 15 éves korunk óta udvarlunk egymásnak, és 9 évi udvarlás után 24 évesen kötöttünk házasságot. Én egy 10 gyerekes családból jövök, Jutkának egy testvére van, és hát egy nagy álom és nagy közös vágy volt arra, hogy szép családi életet éljünk. 4 gyerek született a házasságunkból, és most már van egy kis unokánk is, akinek nagyon örülünk, most 14 hónapos, nagyon sokat látjuk, és az ember minden egyes alkalommal rácsodálkozik az életnek a szépségére. Feleségemben nagyon szeretem, hogy nagyon szerető, tisztel az embereket, segítőkész, és összefogja az egész családot, és mindent megtesz értünk, boldogságunkért, a családért, az összetartozásért. Hála van a jó Istennek iránt bennem, hogy bennünket egymáshoz vezetett, és hogy most már lassan 39 éve, hogy boldog házasságon élhetünk.
3: Én Pongiban nagyon szeretem azt, hogy megbízható, lehet számítani rá jóban, rosszban, ahogy annak idején az esküvünk napján is megígértük egymásnak, hogy együtt leszünk örömben, bánatban, szegénységben, gazdagságban, egészségben, betegségben. Ez a 39 év nagyon sok mindent hozott a mi életünkben, és tényleg hálával tudok visszagondolni az ő támogatására, vigasztalására, jókedvére, humorára, játékosságára, ami azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a házasságot szépen és jól tudjuk megélni. Ez egy nagy ajándék a mi kapcsolatunkban, a humor és a játék, és minden dolgunkat ezzel a két eszközzel, természetesen a hittel próbáljuk élni, és örömben együtt lenni, segíteni más házaspároknak is abban, hogy ők is boldogok legyenek. Ez egy nagyon szép hivatás. Egyrészt a gyerekeink számára nyitott könyv, ahogy mi bánunk egymással otthon, ahogy a szeretetünket megéljük, ahogy látják, hogy kiengesztelődünk, megbocsátunk egymásnak, állandó újrakezdők vagyunk, és jó egy veszekedés, konfliktus után újra megölelni egymást, és tovább haladni az úton.
1: Házas hétvégében sokszor találkoztunk, és ott ezt a lelkiséget próbáljuk élni, és nagy öröm számunkra, hogy ti is ennyire aktívan benne vagytok, és nagyon sok pár felé viszitek ezt a lelkiséget, és nagyon-nagyon sok felé tanúságot tesztek erről.
0: Ha jól tudjuk, sőt, jól is tudjuk, családreferensek vagytok. Azt szeretném először itt kérdezni bevezetőként, hogy mit illik erről tudni? Mik azok az alapgondolatok, amik fontosak ahhoz, hogy értsük az egésznek a működését?
2: Ács püspök úr

0: és az ő családpasztorációs tevékenységüket is mindig támogatta. Egy-egy családreferensnek egy egyházmegyében nagyon nagy feladata van. Igazából fölhívni a figyelmet arra, hogy az élet fontossága, az nagyon fontos. Itt a megszületendő babákra gondolok. Nagyon fontos az élet tisztelete, az öregeknek az elkísérése, illetve a jegyes oktatáson keresztül a házasság szentségi módon való megélése. Pasztoráció, tehát azt jelenti, hogy segíteni, támaszt adni ezekben a helyzetekben lévő embereknek. De gyakorlatilag ezt mondhatjuk, hogy az egész társadalmat jelenti.
1: Nagyon fontos a fának a gyökér, hiszen ebből táplálkozik. Ugyanígy az embernek az egészséges család, a családhoz, a közösséghez való tartozás is ezt a gyökereket jelenti. A családreferens hálózat az egyházmegyékre, az egész országban kiterjedt. Az egyházunk támogatja, erősíti a családban megélhető értékeket, különböző családtáborokba hívja a családokat, hiszen nyáron lehet először elérni igazán a családokat gyerekeikkel együtt. Itt gyerekeknek külön programot szerveznek, hogy a szülők zavartalanul délelőttönként előadásokat tudjanak meghallgatni. Azt gondolom, hogy így indult ez 1994-ben, hogy mi is átéltük ennek az élményét, hogy nagyon jó előadókat hallgathattunk a család helyzetéről, társadalom hozta kihívásokról, romboló erőkről, hogy a tiszta forrásból az értékek mellett tudjunk dönteni, a saját családunkat is összetartani, és más családokat segíteni abban, hogy jöjjünk össze, beszélgessünk, a hitet megismerjük, tápláljuk, és a gyerekeink egy olyan szerető környezetben, baráti körben nevelődjenek, ők is baráti kapcsolatokra találjanak egy-egy ilyen családtábor után. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok információt kaptunk, útmutatást, bíztatást. Arra kértek bennünket, hogy ne panaszkodjunk, ne siránkozzunk, hanem keressük meg azt, hogy milyen örömeink vannak, milyen úton tudunk járni. Ne adjuk fel az értékeinket, hogy imádságban és cselekvésben egyaránt a házaspárok mellett legyünk, a remény embereivé váljunk. A remény és a jövő hordozói legyünk. Hiszen amikor gyerekeket vállalunk, akkor a jövőt építjük, és a jövő záloga a gyerekek számunkra.
0: Én talán még annyit mondanék ehhez hozzá, hogy ugye minden egyházmegyéből hívja meg a püspök atya, hívta meg a referens házaspárokat, akik természetesen maguk mellé építettek egy hálózatot, melyik egyházmegyében hogy sikerült, hol mekkora van. De ez egy nagyon fontos dolog, hogy a püspököt és nem sztárokat és nem a szervezők legjobbát, hanem halászokat hívott meg ebbe a munkába. Olyan embereket, akik kétkezi munkával vagy szellemi munkával foglalkoztak, de mégis nem ez volt az élethivatásuk, hanem hogy a saját családjuk mintája, a jelszerepük által tudják megszólítani a másik házaspárt, és tegyék vonzóvá a házasság megélésének a fontosságát, a házasság szentségét látható jelként éljék meg.
2: Ti a Váci egyházmegyében vagytok felelősök. Hogy sikerült nektek kialakítani azt az általad említett hálót, azt az általad említett szervezetet? Hogyan tudtátok továbbadni ezt a plébániák felé?
0: Hát ugye most már mi 26 éve vagyunk ebbe benne. Egy elég váratlan felkérés volt, egy nagyon nehéz élethelyzetbe kaptuk a meghívást erre a feladatra. Én otthon voltam két gyerekkel, feleségem, a Barbara lányunkkal Bécsben volt egy csontfelő transzplantáción, hogy igazából egy nagyon nehéz élethelyzetbe kapott a meghívás bennünket, vagy kinevezés erre a pusztra. Püspök, hogyha velünk együtt kinevezi a saját plébánosunkat, Ország Tibor atyát, akinek nagyon sokat köszönhetünk, hogy a családpasztorációs munka elindult az egyházmegyén belül. Elkezdtük táborok szervezését, minden évben tartottunk családtábort, ahol az egyházmegye minden plébániát megszólítottuk. Több-kevesebb sikerrel, mert hol támogatták az atyák, hol nem támogatták az atyák, vagy nem is hirdették ki. De ez egy jó kis síra, egy jó kis mag volt arra, hogy elinduljon a családpasztorációs élet. egy-két házaspár nem tud egy egész egyházmegyét lefedni. Ez nem várható el, hanem el kell vinni minden helyre. És

0: akik eljöttek a táborba, azok igyekeztek saját falvaikba, városaikba, családközösségeket létrehozni, aztán amikor egy kicsit megerősödtek, megnőttek, akkor önálló családtábort szervezni. Tehát nagyon szépen megerősödött és megizmosodott az Egyházmegyénkben tényleg a családközösségek száma. Nagyon nagy családos közösség, mint vagy Veresegyházán, vagy 20-valahány családos közösség van a Nagymaroson, tehát ezek fantasztikus számok. Vannak a kis helységek, ahol két-három házas pár tud összeállni, és az is azt hiszem nagyon nagy dolog, hogy ők össze tudnak jönni, és el tudnak jönni egy egyházmegyei táborba, és azért ez is fontos, nekik is hagyjuk ezt a lehetőséget. A püspök atya két kérdése volt velünk, hogy családtábort, illetve csináljunk egy lelki napot minden évben. Az is volt, hogy a lelki napok után kialakult Vácon egy gyakorlat a egyházmegyei napok, és akkor abban is aktívan bekapcsolódott a családpasztoráció. Későbbiekben csináltuk azt, hogy amikor már megindultak a családkongresszusok, mintájára egy kisebb méretű, egy kis ilyen háromnapos lelki hétvégét szerveztünk a egyházmegyében aktív családoknak, akik jelentkeztek erre. Nagyon sok szép élményünk volt.
1: Ti, mint civilek vettetek részt ebben a hatalmas munkában, papok álltak-e mellétek és segítettek ebben a feladatban? Egyáltalán volt-e rá idejük a sok munkájuk mellett?
0: Én azt gondolom, hogy mikor így, mikor úgy sikerült, hogy a atyák mellénk álljanak. Nagyon sok aktív pap volt, aki nagyon támogatott bennünket, és nagy hálával gondolok vissza rájuk, mondjuk Tarna Imre atyára, de többen is az egyházmegyébe. És hát nagyon jó volt velük találkozni több esetben esperesi koronákon. Most Sebők Sándor atya a család referens atya, ő Fóti plébános, nagyon sokat tesz a családpasztorációra, tehát ő például nagyon-nagyon támogatja, de nagyon-nagyon sok munkája és feladata van. Tehát ez is egy korlát, hogy tényleg, ha nagyon sok feladat van az egyházközségben, nagy közösséget vezet az atya, akkor biztos, hogy sokkal nehezebben tud részt venni minden programban.
1: Ti a házas hétvégében is részt vesztek, és ott nagyon fontos szerepetek van. Mennyire tudtátok felhasználni az itt hallott, kapott, átélt eseményeket, lelki élményeket?
2: A családpasztoráció is támaszkodik a családokkal foglalkozó lelkiségi mozgalmakra. Nyilván egy nyelvet beszéltünk azáltal, hogy a házas hétvégében is a közösségteremtés, a házasság védelme, a családok egészséges életének a szolgálata, ugyanez a célja a családpasztorációnak is. Nagyon sok olyan házaspárral találkoztunk, akik felelősséget éreztek és aktívan belekapcsolódtak ebbe a munkába. Voltak hétvégén, tehát velük is egy szót értettünk, és nagyon sokat segítettek, de a többi lelkiségi mozgalom is. Tehát mindenképpen azt gondolom, hogy egy nagy értéke az egyháznak az, hogy összefogjunk, és mindenki a saját útját járva a célt elérje, hogy egészséges családok jöjjenek létre, vállalják a gyerekeket, és egészségesen fel tudják őket nevelni.
3: Említettétek a családkongresszust, hogy a családkongresszusok hogy zajlottak. Úgy tudjuk, hogy a Bíró László püspök atya azért nagyon jelen volt ott köztetek, és nagyon sok mindent tudott ott irányítani.
0: Igen, alapjában a családkongresszus, azt mondom, maga a hálózat hozta létre, hanem ezt a Magyar Katolikus Család Egyesület, illetve a Püspöki Kar Családbizottsága dolgozta ki a tematikáját. Megadta általában a fő hangsúlyt a három évente megrendezésre kerülő családok világtalálkozójának a témája. Ugye volt egy felkészülési év, volt egy bezárási év, és igazából ezek olyan jó keretet adtak a családkongresszusoknak, tehát ez egy folyamatos munka volt. Ide igyekeztünk mindig elhozni azokat a házaspárokat, akik a családokért dolgoznak az egyházmegyébe, hogy nagyobb kitekintésük legyen, vigyék haza a tanultakat, látottakat, hallottakat, és hát erősítsék a saját közösségeiket. Azt még elmondanám, hogy a mi életünkben igazából én úgy gondolom, hogy a házas hétvége jobban segítette a családreferensi munkánkat, mint maga a családreferensi munka a házas hétvégét. Mert az elkötelezettségünk az a hétvégébe gyökereződik.
2: És nagyon fontosnak tartjuk a személytől személyig való utat, tehát hogy a személyesség, a jelenlét megélését ebben a munkában. Nyilván egyházmegyei szinten ezt nagyon nehéz, akkor, ha az ember 8 órában dolgozik, megtalálni, időt szakítani, és azért, hogy a saját családunk rovására se menjen ez a munka. Volt egy ilyen fokozatosság. Hálásak vagyunk azért, hogy nagyon sok ismeretet kaptunk. Ez fejlődést hozott az életünkben, tehát az ilyen Mária Besnyői éves családkongresszusoknál is nagyon sok jó előadást hallottunk, tudtunk találkozni azokkal a házaspárokkal, akik hasonló módon dolgoznak az egyházmegyékben, a tapasztalatainkat kicserélni. Nagyon sokat tanultunk egymástól, és az életünk, a családi élet minden egyes szakaszára választ kaptunk, tehát a jegyes oktatástól, a hitoktatásig, a házasság, ápolás, aztán utána a nagyszülővé válás és a betegápolás, a szenvedés, a nehézségek elviselése, egzisztenciális kérdésekre adott nagyon sok választ számunkra. Van egy nagyon emlékezetes esetünk ezzel kapcsolatban, amikor 98-ban meghalt a Barbara lányunk, augusztusban, mindig novemberben voltak ezek a családkongresszusok, akkor pont az volt a téma, hogy beteg a családban. És beteg gyermekre is vonatkozott előadás, Anton Gottschalk, ott ismertük meg, ott vásároltuk meg az Igen című könyvét, Igen Uram, ez a címe a könyvnek. Tehát nekünk valahogy ez egy olyan lehetőség volt arra, hogy szembenézzünk a fájdalmunkkal, a velünk történtekkel, egy 6,5 éves küzdelemnek az áttekintése nagyon sok mindent felkavart bennünk. És amikor befejeződött ez a kongresszus, akkor Bíró László püspök atyának egy nagyon érdekes kérése volt hozzánk, hogy mondjuk el, hogy miért tudunk hálát adni ezért a 6,5 évért. Olyan állapotban voltunk, hogy mint két sebesült a harcmezőről egymást támogattuk, hogy valahogy élni tudjunk, vagy levegőt kapjunk ebben a helyzetben. Pong éppen nagyon bezárkózott volt, szinte bezárta magát egy szobába, és időnként azért kikandikált, de az, hogy két szót szóljon, ez szinte lehetetlen volt számára. De majd erről ő fog beszélni, vagy talán most elmondanád ezt.
0: Maga a felkérés nagyon váratlanul ért, és nagyon mellbevágott. Én akkor még nagyon vihaskodtam, és nagyon nehezen tudtam elfogadni a Jóistennek ezt az akaratát, szándékát, hogy elvesztettük a lányunkat, és én, nekem egy nagyon hosszú gyászmunkám volt, körülbelül egy 1,5 éves, és bizony magát a felkérés sem tudtam igazából örömmel fogadni, és hát hagytam, hogy Jutka mond, amit mond, de én nem szólaltam meg. Az életemben ez egy nagyon fontos eseményé vált, mert valahol a Jóisten úgy irányította az én életemet, hogy ahogy nagyjából le tudtam tenni a gyásznak a fájdalmát, megtapasztaltam azt, hogy valóban az Isten milyen sok ajándékot adott számomra, számunkra ebben 6,5 évben. Egy olyan közeli kapcsolatot élhettünk meg a lányunkkal, amit, ha tetszik, ha nem, ki kell mondani, hogy olyan közelit nem tudtunk a gyerekeinkkel megélni.
2: Egészséges
0: gyerekeinkkel. Pedig hát legalább ugyanúgy szeretjük őket. De mégis abban a helyzetben, amiben voltunk, az egymásra utaltságban, annyi sok szépséget, örömet éltünk át a találkozásainkban, a beszélgetéseinkben, a játékainkban, hogy mondhatjuk azt, hogy egy ennyi év után is nyugodtan kimondhatom azt, hogy a Jóisten ajándékot készítette számunkra a Barbarában.
2: Tehát egy szemléletváltozást adott számunkra. Imádkozzuk, hogy akik a sötétségben és a halál árnyékában ülnek, hogy ne a gödör fenekén üljünk, hanem engedjük be a napsütést, és lépésről lépésre jöjjünk ki ebből a nehézségből. Tehát nagyon sok mindenért tudtam hálát adni, hogy iskolába járhatott az utolsó percig, örömmel élhette az életét a nehézségek ellenére. Hogy emlékszem, amikor a püspök atya mondta, hogy egy gyerek halála olyan, mint amikor az egyik oldalról átfut a másikra. Tehát az ő halálának a pillanatáért és módjáért is hálát lehetett adni. Tehát ez a szemlélet, amit akkor ő kért tőlünk ebben a nehéz helyzetben, hát nagyon nehéz volt elmondani, és sírás nélkül nem is tudtam ezt megállni. De valahol az egész életünket erre a dologra kell ráfűznünk, hogy találjuk meg az örömöket, hogy miért tudunk hálát adni az adott napban is, hogy ne csak az állandó panaszkodás, siránkozás és kesergés legyen, hiszen mi a remény emberei vagyunk, és az örök élet birtokosai. Tehát azt gondolom, hogy ez valahogy így, hogy most próbáltuk átgondolni ezt a 25 évet, ez olyan hirtelen jutott eszünkbe, már el is felejtettük, de hogy milyen életadó volt ez számunkra. Aztán nagyon sok olyan lelki gyakorlatra, kirándulásra, tanulmányútra emlékszem, amikor nagyon személyes kapcsolatba tudtunk kerülni Bíró László püspök atyával és a többi házaspárral, akivel együtt zarándokoltunk, az imádkozások, a találkozások, nagyon-nagyon szép emlékek, és sok-sok kincsnek a birtokosai vagyunk.

0: Kedves hallgatóink! Önök a Mária Rádió házas hétvége lelkiség Boldogan élnek még című műsorát hallgatják. Mai vendégeink Mikesi Pongrácz és felesége Judit. A műsort vezeti Pap Ági és Miklós.
1: Az előbb említettetek egy nagyon mély eseményt, amiben Bíró László püspök atyánknak a vezetése irányt mutatott és segített benneteket. Ti a házas hétvégének nemzeti tímjeként vezetői is voltatok ennek a nagy közösségnek, itt a magyarországi nagy házas hétvégés közösségnek. Jobban beleláthattatok a különböző házasságok, házaspároknak az életébe és a atyáknak a hatásaiba is. Hogyan tapasztaltátok a Laci atyának a hatását a házaspárokra?
2: Nagyon közvetlen volt, tényleg az egyháznak egy olyan képét élte elénk, hogy örömmel éli a papi életét, hogy személyre szólóan szólít meg mindenféle embert, tehát nem volt benne semmi olyan, ami tartózkodást jelentene a számunkra, tehát az öröm hordozója volt, mindenképpen így tudnám megfogalmazni, az örömhír hordozója. A papi jelmondata is a veled, érted, ezt élte ő meg az emberi kapcsolataiban. Gyógyított, segített a kiengesztelődésben, kész volt, hogy szeresse az embereket, örömmel volt köztünk, és azt gondolom, hogy a szerető Istent tárta elénk. Bízott bennünk házaspárokban, olyan finoman, kedvesen mindig megerősített, bíztatott, meglátta a munkánkban a jót, a bizalmával ajándékozott meg bennünket, és azt gondolom, hogy társunk volt az örömben, a szenvedésben, a fájdalomban. Tehát valóban meg tudtuk élni azt, hogy a két élet szentségben élők, az atyák és a házaspárok mennyire tudják segíteni egymást egy teljesebb élet megélésében. Nagyon nagy hálával gondolok vissza arra, hogy ismerhettük őt, és tényleg, ha találkoztunk vele, akkor ott folytatjuk, ahol abba hagytuk. Egy nagyon kedves, szerethető ember engedte, hogy szeressük. És a vele átélt, emlékszem az Egré Kartaúzi lelki gyakorlatára, annak ő nagyon örült, mert csak ő beszélhetett 2,5 napig. Kartaúzi, de ugye nem szabad, még az Edith-ben is felolvastunk, úgyhogy az is egy kedves együttlét, ami most eszembe jut vele
3: nekem, kapcsolatban. Ha püspök atyára gondolok, először is nagyon szeretem, amikor megjelent, akkor mindig volt benne egy kisugárzás, egy magabiztosság, de mégis egy ilyen szeretővel. És én amikor rágondolok, akkor hirtelen azt gondolom, hogy ő olyan, mint egy igazi édesapa. Rá föl lehetett nézni, el lehetett fogadni az útmutatását, és mégis szeretettel ölelt magához az embereket. És én bennem mindig ez él, hogy ő annyira közvetlenül és szeretett. És egyszerűen csodálom mindig azt, hogy bárkivel találkozik, rögtön tudja a nevét. Hát én komolyan mondom, 2-3 hét után már elfelejtem az illetőnek a nevét, és a püspök atyának, hogy honnan van ez a memóriája, ezt én sosem fogom tudni megérteni. Ez egy hihetetlen nagy adomány. És közvetlensége.
2: A megerősítő hétvégék is természetesen mindig nagyon nagy élmények voltak hallgatni őt, vagy lefordította nekünk a pápai leveleket magyarról magyarra, hogy megértsük, hogy apró pénzre tudjuk váltani a mi házastársi kapcsolatunkban, a mindennapokban ezeket alkalmazni tudjuk. Nagyon jó volt hallgatni őt, és hát is nagyon sokat dolgoztatok ezen a területen vele. A kiengesztelődési rész, a szentmisék nagyon-nagyon sokat adtak és adnak számunkra.
1: Nagyon nagy hála van bennünk a Jóistennek, hogy Bíró atyával együtt dolgozhatunk a megerősítő hétvégével, és a Lávali Tamással és Évivel, mert ezek nagyon szépen megerősítő események voltak a mi számunkra is. Már a fölkészülések is nagyon nagy dolog volt, és látni Laci atyának az alázatát, ahogy ő felkészült, és ahogy elfogadta a mi ötleteinket is, aztán látni a folyamatot, ahogy megtanulta a pápai enciklikákat, és ahogy igyekezett arra, hogy érthetővé tegye azt. És a visszajelzéseket várta, ő nagyon szereti a tím munkát, nagyon szeretett együtt dolgozni, és mindig kifejezte, hogy mennyire jó, hogy itt nem egyedül felelős mindenért, és akkor sokszor úgy oda pillantott ránk, hogy na hány perc volt, nem volt túl hosszú, érthető volt, és annyira elfogadta a mi jelzéseinket, hogy ez nagyon sokat jelentett nekünk, és minket ilyen szempontból is megerősített, amellett, hogy lelkileg nagyon sokat kaptunk.
0: És az ő elméleti gondolatai mellett a mi példáinkat, amiket hát ugye megéltünk, átéltünk, azokat is mindig nemhogy elfogadta, hanem mindig megállapította azt, hogy mennyire alátámasztják az ő gondolatait, és mennyire helyén valók. Ha humor volt benne, akkor azért, és szívből tudott rajta nevetni, mulatni, szinte már várta, hogy na jöjjön az a poén, de ha kissé szomorúbb volt a történet, akkor egy-egy bevezető után nem egyszer előfordult, hogy oda ment az illetőz, és hátba veregette, és na jó, köszönjük, ugye túl vagy rajta, elfelejtetted.
2: Igen, nagyon nagy empátia és együttérzés van benne. Most hallgattuk azt, hogy a kórházban is hogy tud evangelizálni, és mennyi embert meg tud érinteni, és hogy mennyire éhesek az emberek a jó szóra, a hitre, az örömre, és ő hát szinte a sziklából is vizet tud fakasztani egy-egy története, amit most legutóbb hallottam a Hévízi kórházban. Nagyon megerősített bennünket, hogy fontos az a munka, amit házas hétvégésként, referensként végzünk, és meg tudunk tenni a másik emberért.
0: Ahogy hallottuk benneteket, és ahogy ismerünk titeket, számunkra, de azt hiszem nem csak számunkra, hanem sok más házas hétvégés és egyáltalán család számára példaképet jelentetek nekünk, a ti szeretetetek, a ti odaadásotok, érző lelketek. Itt most azt szeretném kérni, hogy esetleg egy-két mondatban, ha megfogalmaznátok, hogy mit tudtok üzenni azoknak a családoknak, ahol valami gond van, veszélyben van az ő egységük. Esetleg Laci atya gondolataiból, az ő tanításain alapulva tudtok valamit mondani nekik?
3: Én azt gondolom, hogy ma a társadalmunk egy nagyon-nagyon nehéz helyzetben lavírozta magát. És ma tényleg az első szempont az anyagi biztonság. Az, hogy amikor házasságot kötök, akkor legyen már lakásom, legyen autóm, legyen biztonságban a házasság ideje alatt. És hát még van egy nagyon szép szlogen, hogy mindent meg tudjak adni a gyermekemnek, akár csak az egy legyen, vagy mert hogy mindent ők rá akarunk helyezni. És ugye ami az élet filozófiánkban meg teljesen máshogy látjuk a dolgot, sokkal nehezebb körülmények között házasodtunk, de azt hiszem a mi korosztályunkban bárki, és mégis nézhetnénk azt, hogy a szüleimnek a példáját, aki kitelepítés, vagy politikai üldöztetés, vagy padlás lesöprés közepette, és mégis vállalták a gyermeket és az életet. És Laci atya nagyon sokat beszélt az élet vállalásáról, az életadásról. Hiszen a Jóisten meghívott bennünket arra a feladatra, hogy társai legyünk a teremtésbe. És ezt nem tudom elég hangsúlyosan mondani, hogy társai, az Istennek a társai. Nélkülünk Isten nem fog, ő fog gyermekeket világra hozni és fölnevelni. Ezt ránk bíz emberekre, és igazából csak akkor tudunk szerető közeget kialakítani, hogyha mi emberek képesek vagyunk arra, hogy ezt a társ szerepet elvállaljuk, és ráhagyatkozunk a Jóistenre. Az én életemben is sokszor megtapasztaltam az Istennek a kegyelmét, hogy milyen sokszor segített nehéz helyzetben, és hogy tényleg számíthatunk rá minden pillanatban. Amikor egy-egy házasság megköttetik, sokszor ugye már az a probléma is ott kezdődik, hogy későn kötnek talán házasságot, nem mernek fiatalon házasságot kötni. Aztán, amikor megkötik a házasságot, és jönnek a problémák, akkor legegyszerűbb ebből a dologból kilépni. Hát emlékszem arra, amikor a Barbarával kint voltunk Bécsben, és akkor már a osztrákok, ahol egy beteg gyerek volt, szinte mindegyik házaspár elvált, mi ott hagyták a feleséget a problémával, és Magyarországon ez nem volt jellemző. És a 6,5 év alatt mi nem nagyon találkoztunk, hogy a szülők elváltak, hanem közösen hordozták a beteg gyereket, és Néhány évvel később a rádióban egy szegedi orvos beszélt arról, hogy milyen szörnyű megtapasztalni az, hogy a nehézségekben elhagyjuk egymást. És én azt gondolom, hogy gondoljunk bele abba, hogy a nehézség az igazából mind a kettőnk előtt van, és csak ketten tudjuk igazából végigvinni ezt az utat. Ez a mi életünkben is többször megtapasztaltuk, könnyebb lett volna sokszor kilépni a betegség alatt, és akkor az ember tud dolgozni, vagy bármi, de higgyék, nem lehet az, hogy elhagyom a másikat. Az én feladatom nem az, hogy én boldog legyek a házasságban, az én feladatom az, hogy a társamat szenté tegyem, hogy a társam meg tudja élni a házasságát. Persze, gyenge emberek vagyunk, és mindegyünknek vannak hibái, bűnei, mindenféle dolog, de ezek legfontosabb dolgok, hogy az összeköttetésünk, az elhatározásunk, az Istennek kimondott igenünk, az valóban igen legyen. És még akkor is, hogyha ez nagyon nehéz.
2: Azt gondolom, hogy Isten nélkül nem lehet az életet, a házasságot jól megélni. Tehát, hogy Isten tegyük az életünk középpontjába, együtt imádkozzunk, tegyünk egymásért, ápoljuk a házasságot, hogy a házasság ne csak jó, hanem szép is legyen. Ez egy nagyon fontos gondolata volt számomra. Az életet ajándékba kaptuk, és ezt tovább kell adnunk. És nagyon sokan tesznek az életért. Nem is gondoljunk arra, hogy amikor vállaljuk a gyerekeket, a beteg gyereket is, amikor a beteg ágy mellett állunk, vagy haldokló mellett, hogy élhetővé tesszük egy nehéz helyzetben lévő családnak az életét, vagy fontos az, hogy közösségbe összejöjjünk, ez mind az életet szolgálja. Bíró László püspök atyának nagyon világos, egyenesen megfogalmazott mondatai voltak, és vannak. A hívom a családokat leveleiben is. Azt hiszem, hogy isszuk és vágyjuk azt, hogy hallhassuk őt, és nagyon remélem, hogy még sokáig lehetőség lesz arra. Táplálkozhatunk az ő szavaiból, gondolataiból. Tehát egy olyan tiszta forrást jelenített meg számunkra, ami reményt adó volt, és érdemes élni és örülni az életnek. Hát ilyen szempontból is nagyon életadó volt őt hallgatni, olvasni. Nagyon sok beszéde van fent a YouTube-on, tehát érdemes ezeket újra meghallgatni. És valahogy úgy helyreállítja az űrzavart, a zajt, ami körülvesz bennünket, megnyugtat, és az iránytűt, a hajónk, ha meg is feneklik, de mindig abba az irányba, az orra mindig abba az irányba mutat, amerre nekünk mennünk kell. Tehát egy ilyen igazi szerető iránytű is az életünkben az ő mondatai, meg amire felhívja a figyelmünket, nagyon világosan fejezi ki azt, hogy milyen veszélyek fenyegetnek, és hogy ne dőljünk be ezeknek a dolgoknak, kísértéseknek, és meg tudjunk normális embernek maradni a családban.
1: Köszönjük szépen a beszélgetést, és ez a beszélgetés éppen Bíró László püspök atyának a kerek születésnapján hangzik el, úgyhogy nagyon jó egészséget kívánunk neki, és nagyon sok erőt, hogy még továbbra tudja sugározni számunkra azt a szeretetet, amit ő a Jóistentől kap, és amit ő ad a környezetének.
3: Isten éltessen, püspök atya!
2: És hálásak vagyunk mindazokért a kegyelmekért, amit rajtad keresztül a Jóisten nekünk adott mindannyiunknak.
0: Kedves hallgatóink! Önök a Mária Rádió Házas Hétvége Lelkiség Boldogan élnek míg című műsorát hallották. Mai vendégeink Mikesi Pongrász és felesége Judit. A műsort vezették Pap Ági és Miklós.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!

Gondolatok a májusi életigéhez. Amint engem küldött az Atya, úgy küldölek én is titeket. És miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket. Küldetésünk arra szól, hogy a feltámadott életét, vagyis az evangéliumot éljük. Ezért olyan fontos, hogy a mindenkori igét a lehető legintenzívebben éljük meg. A jelen pillanatban keressük Isten akaratát, és tegyük is meg, váltsuk életre, ezzel teljesítve küldetésünket. Ne gondoljuk, hogy ez túl távoli, túl magasztos, mi nem vagyunk méltók erre, elég nekünk a földi küldetésünk, hogy orvos vagyok, apa vagyok, kertész vagyok, tanár vagyok, stb. Földi küldetésünket úgy tudjuk jól teljesíteni, ha a Jézustól kapott küldetésünk az alapja és mozgatója ezeknek. Nem akárkit ad nekünk Jézus segítségül, hanem saját lelkét, a Szent Lelket. Határozzuk el, hogy tudatosan minden cselekedetünkben kérjük a Szentlélek segítségét. Küldetésünk arra is hív, hogy másik Jézusként éljünk. Naponként tűzzünk ki konkrét célokat, hogy őt utánozzuk szelídségben, türelemben, igazságban, szeretetben. Fedezzük fel az embertársunkban jelenlévő Jézust, és segítsük őt abban, hogy ő is teljesíthesse küldetését. Egységben együtt tehetjük érzékelhetővé Isten országát, menjünk az eltévedtek után, bátorítsuk a csüggedőt. Pünkösd ünnepére készülve figyeljünk a lélek hangjára, a belső hangra. Szent II. János Pál pápa gondolatai. A világ életéért. Boldogságos szűz, áraszt belénk a lelki erőt és Istenbe vetett bizalmat, hogy minden akadályt le tudjunk győzni, mellyel küldetésünk teljesítése közben találkozunk. Te, aki az imádkozó apostolokkal ott voltál az utolsó vacsora termében, várva a lélek pünkösdi eljövetelét, esd le az ő megújult kiáradását minden hívőre, hogy hivatásuknak és küldetésüknek mindenben megfeleljenek, mint az igazi szőlőtő szőlővesszői. Amint engem küldött az Atya, úgy küldölek én is titeket. És miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket!

Dicsérte sejka Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Kedves hallgatók, a mai nap a világegyházban igen nagy ünnep, mert hiszen ez a 40. nap az Úr Jézus föltámadása után, és éppen ezért Jézus Krisztus mennybe menetelének ünnepe. A magyar egyházban, meg még néhány más egyházban is azonban, hát itt nálunk azért, mert ez nem munkaszüneti nap, hanem munkanap, ezért az ünneplést áttették vasárnapra, tehát most vasárnap fogjuk ünnepelni az Úr Jézus mennybe menetelét, de a pontos napja az éppen a mai nap. Hát azért ma ilyen húsvét utáni napot tartunk természetesen, és ez nagyon jó, mert végül is meg tudunk erősödni, és egy kicsikét el tudunk gondolkodni, fölkészülve várva az ünnepet, hogy mit is jelent Jézus Krisztus mennybe menetele. Nem bennünket hagy el Jézus Krisztus, hanem mint egy utat nyit nekünk, mondhatnám afelé, hogy mi magunk is föl tudjunk menni a mennybe. A tanítását már átadta, most pedig, hát, bocsánat a hasonlatért, mint egy jégtörő, megmutatja az utat, hogyan, és hogy őt követve veszélytelenül juthatunk el a mennyei atyához. Hát persze ez az ő tanítását kell megtartanunk, vagyis a ösvényt tartanunk, Jézus Krisztus nyomán járni, a másik pedig erőt kell feszítenünk, vagyis nem csak úgy bejutunk a mennyországba, igaz, hogy az üdvösség ajándék számunkra, de egy olyan ajándék, amiért nekünk meg kell küzdeni ebben a világban, ezzel a világgal. Vagyis sok mindenről le kell mondanunk, sok mindent meg kell szűrnünk ahhoz, hogy valóban eljuthassunk az üdvösségbe. Na, eme szerény bevezetés után akkor nézzük a kérdéseket, mert ma is vannak kérdések, és még mindig van csokoládé. Az első kérdés így hangzik, ja nem, bocsánat, mindig a telefonszámmal szoktam kezdeni, most is ez történik. Tehát a telefonszám 061-374-0904-es. Ez 10 óra 35-ig fog élni ez a telefonszám, addig lehet a kérdésekre választ adni élőben telefonon keresztül. Mégpedig milyen kérdésekre, már is mondom. Az első, mivel nyilvánították ki régen a zsidók, ha valami jogról lemondtak a másik javára? Második kérdés. Melyik apostoli levélben találunk hivatkozást a színeváltozásra? A harmadik pedig, melyik szentséghez kevés a papi hatalom? Mármint, hogy megadja a szentséget. Na még egyszer a telefonszám. 061-374-0904-es. A három kérdés pedig, mivel nyilvánították ki régen a zsidók, ha valami jogról, tehát ami az ő megbecsülésüket, vagy az ő birtokukat jelentette, lemondtak a másik javára? Számunkra elég szokatlan módon. Na, második, melyik apostoli levélben találunk hivatkozást az Úr Jézus színeváltozására? A harmadik kérdés, melyik szentséghez kevés a papi hatalom, hogy azt a szentséget átadja? No, kérem szépen, nagyon szépen köszönjük a kedves hallgatók adományait, igencsak rászorulunk, mert már megint negatív tartományba zuhant vissza a költségvetésünk, úgyhogy tessenek szíves lenni saját maguk számára fönntartani a Mária Rádiót. Mi szívesen jövünk, és adjuk az időnket, erőnket ahhoz, hogy műsorok legyenek,
de hát ahhoz, hogy a műsorokat el is lehessen juttatni a kedves hallgatókhoz, bizony igen sok technikai dolog szükséges, és hát ezek pedig komoly pénzbe kerülnek, nekünk sem adják ingyen, így aztán bizony veszély fenyegeti olykor a Mária Rádiót, meg tud-e szólalni. Hát tessenek szíves lenni szóra bírni bennünket, idézőjelbe mondom, vagyis segíteni abban, hogy meglegyenek a kellő anyagiak ahhoz, hogy hallgathassák, ha egyáltalán szívesen hallgatják a Mária Rádiót. Ebben azonban nem kételkedem, már csak azért sem, mert hiszen az imádságokat is kapjuk bőségesen, és ezek segítenek bennünket a műsor készítésében, ötletekben, a Szentlélek itt működik bennünk, majdnem azt mondtam, hogy itt zajong körülöttünk, vagyis azért, hogy figyeljünk erre vagy amarra a dologra, és akkor ezzel mint egy szolgáljuk a kedves hallgatók figyelmét is, gazdagodását is. Hát ilyen a hittanóra is, persze, úgyhogy ezért beszélünk erről. Előtte ugye a szentségekről beszéltünk, meg sok minden egyébről. Hát most éppenséggel az egyház történelem van terítéken. Amire még figyelnünk kell, tegnap volt a Szűzanya fatimai megjelenésének évfordulója, és az imádság, amit kér a Szűzanya, hogy béke legyen, ez ma is nagyon aktuális, mert ma sincs béke. Én nem tudom, hogy a világ vége előtt lesz-e olyan időszak, amikor az emberek békében élnek. Egyetlen egy volt. Egy már volt, úgyhogy éppenséggel lehetséges, ez pedig Jézus Krisztus születésének ideje. Akkor béke volt a világon. Hát azt nem számoltam ki, hogy mennyi ideig volt béke, de akkor béke volt. Hogy aztán van-e ilyen időszak, amikor is Afrikában, vagy éppenségben Ázsiában is nyugodtak az emberek, és megvannak békélve egymással, hát ezért kell imádkoznunk, hogy ez bekövetkezzék. Nem elérhetetlen, mert hiszen csak rajtunk múlik, mert bennünket más nem kapacitál a háborúra, és nem irritál egyéb, csak amit mi akarjuk, hogy irritáljon, nem tetszik, és akkor nem nyugszunk, és ezért aztán háborúzunk. Tehát imádkozzunk a háborúért, ahogyan a Szűzanya ajánlgatta nekünk igen erősen Fatimában. És főképpen a rózsafűzért. Rózsafűzért. Sokan úgy vannak vele, hogy hát az egy unalmas imádság, mert mi az a folytonfolytonást 50 rózsafűzért, vagy üdvözlégyet elimádkozni. Nem az, arra kell figyelnünk az imádságban a rózsafűzérnél, amit kimondunk, hanem amiről szól maga a rózsafűzér. Tehát a titokról kell elmélkednünk, vagy a cél, amiért mondjuk a rózsafűzért, a Szűzanya hatékonysági mindenben, hiszen édesanyánk, és éppen ezért szükséges, hogy ezeket az imádságokat nagy bizalommal és a Szűzanya kezébe helyezve az ügyet mondjuk el. Ha akarjuk a békét, akár családi békéről van szó, akár munkahelyi békéről, akár világbékéről, nagy bizalommal kell imádkoznunk és kérnünk égi édesanyánkat. Akkor most egy picit zenélünk.

0: Tessék parancsolni, hallgatom a telefont.
1: Kem adni, hogy akkor...
0: Nincs. Akkor viszont mondom a hittanórát, illetve imádkozunk előtte. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, Amen. Kérünk téged, Úristen, előzd meg tetteinket sugallataiddal és kísérd segítségeddel, hogy minden imádságunk és működésünk mindenkor tőled vegye kezdetét, és közreműködéseddel végződjék. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mai témánk az egyház történelemben a szerzetesi eszmény és intézmény. Vagyis hogyan jutott eszükbe, hogy szerzetes életet éljenek, és aztán hogyan lett ebből szerzetesség. A szerzetesség eszményét a Szentlélek alakította ki a buzgó keresztények között, méghozzá lépésről lépésre. Voltak olyan buzgó keresztények, aszkéták, akik önfegyelmezésként lemondtak a házasságról, és otthonukban imádságos, önmegtagadó életet éltek Isten dicsőségére. Tehát nem verték nagy dobra, hogy ők valóban Istennek akarnak élni, de ezt szépen megvalósították. Hát aztán nyilván a környezetüknek föltűnt ez, hogy nincs házasságuk, imádságosan élnek. Minden esetre az egyház tiszteletét kivívták a buzgóságukkal, és külön csoportnak tekintették az így élőket az egyházban. De persze megvolt ennek a buzgóságnak nem csak a férfi, hanem a női ága is, a jámbor özvegyek csoportja, akik nem kerestek új férjet, hanem megértek szépen a maguk kenyerén, és aztán voltak buzgó szűzek, akik ott hagyták a házasságot, illetve nem akartak megházasodni, férjhez menni, és ők külön fájtlat is viseltek, és fel is avatták őket, mert egy életre szólt az elhatározásuk. Ők voltak a Virgine Velate, vagyis a lefátyolozott szüzek. Na hát aztán innen nyilván az apáca fátyol megmaradt a hagyományban mind a mai napig. A második ilyen lépcsőfok, tehát ezek külön-külön éltek saját elhatározásokból, hát megbecsülték őket, de amúgy különösen még nem törődtek velük. A nagy keresztény üldözés idején azonban sokan lakatlan helyre menekültek, és ott folytatták a maguk aszkéta életét. Hát, ha előtte nem is voltak aszkéták, nyilván ezeken a lakatlan helyeken, ahol az életüket megmenthették, azért rákényszerültek az aszkéta életre, nem mindennel tudtak foglalkozni, még az élelmet is beszerezni. Hát nyilván olyan helyet kerestek, ahol azért valami patak vagy folyócska volt. Itt aztán ezek külön élteik a maguk eddigi, vagy most kezdődő aszkéta életét. Őket úgy nevezik, hogy anakoréták, vagyis magánykedvelők. Különösen Szíria és Egyiptom pusztáiban remetéskedtek sokan. Kiemelkedik közülük Remete Szent Pál, aki Krisztus után 340-ben halt meg. A magányba vonulók élete sokak kíváncsiságát is fölkeltette, nem csak, hogy fölkeresték őket, hogy megnézzék, milyen is ez a magányban való élet, hanem lelki tanácsaikat is kérték. Vagyis végül is itt valamiféle olyan központ, lelki központ alakult ki körülöttük, ahová mehettek, elpanaszolhatták a nehézségeiket, bújukat, bajukat, és hát a bölcsesség és a Szent Szentlélek nyilván valamiféle tanáccsal szolgált számukra, ami, ha fölhasználták, megelégedésükre szolgált. Olyannyira, hogy aztán lassanként köréjük is telepettek bizonyos emberek, és kis kunyhókat építettek maguknak szétszórva, és sok mindenki úgy, mint egy a remetének a lelki vezetése alá adta magát. A tapasztalt remete pedig törekedett őket megtanítani a tökéletességre való, tökéletességben való életre. Ezeket a tanácsokat elfogadták, és nagy örömmel gyakorolták mindezt. Egy-egy ilyen társas remeteségnek Laura volt a neve, vagyis ez egy valamiféle gyönyörű megdicsőülés, Laura, és törekedtek a tökéletességre, ezzel Isten dicsőítették ebben a, hát, akkor is háborúzós világban. Ezek közül, a közösségek közül kiemelkedik az, amelyiknek közepe remete Szent Antal volt. Ő 356-ban halt meg, de hát egyébként találkozott remete Szent Pállal is, és látta, amikor remete Szent Pál meghal, hogy a lelke az égbe távozik. No, kérem szépen, egy ilyen remeteség, hát olyan volt, mint manapság, amikor valaki elmegy lelki gyakorlatra. Azért közösség van, de mégiscsak a lelki gyakorlat az egy magán gyakorlat, tehát ő akar beszélni az Úristennel, bár ugyan ehhez van segítő, a lelki gyakorlat vezetője, de hát azért mégiscsak rajta múlik a dolog, hogy mennyire lesz sikeres ez a lelki gyakorlat, mennyire törekszik, mennyire adja bele a maga egyéniségét és gondolatait, és mennyire tartja a csöndet, és figyel magára az Úristenre. Hát maga manapság is igencsak ajánlatos, hogyha nem is telepedünk kis sátorban a lelki gyakorlatos atya köré, azért az ember szakadjon ki időnként a mindennapi életből egy-egy ilyen 2-3-4 napos lelki gyakorlat idejére, mindenféleképpen jót tesz. Maga a lelki csönd is, önmagában már az gyógyító, hát még az a sok okosság,

0: Csak nem túl nehezek a kérdések, hogy nem égnek a telefonok, vagy leégtek a telefonok. Minden esetre mondom újból a három kérdést. Mivel nyilvánították ki régen a zsidók, hogy valami jogról lemondtak a másik javára? Melyik apostoli levélben találunk hivatkozást a színeváltozásra? És melyik szentséghez kevés a papi hatalom? No, minden esetre kérem szépen, ha nem mind a három megy, akkor is tessék csak telefonálni, mert kettő is valami. Tessék parancsolni, hallgatom a válaszokat.
1: Mindörökké amen.
0: Jó.
1: Hát az első kérdésem én szerintem, hogy a saru levételével, tehát a sarut levették, a második, hogy Péter apostol második levele, levelében van ez az Úr Jézus színeváltozása, és a harmadik szerintem a házasság szentsége.
0: Igen, jó. Köszönöm
1: szépen.
0: Tessék engem is meghallgatni, mindörökké amen. Nem sokára mondom a választ. Na, azért valami már van. Viszont akkor én is folytatom a dolgot. Tehát Remete Szent Antalnál hagytuk abba, hogy közösségek alakulnak ki egy-egy ilyen Remete személy körül. A következő lépés a cenobiták, vagyis közös életűek jelentették. Már megint telefon, tessék parancsolni, örülök.
2: A hittanó a kérdésére, ha jó számot hittam.
0: Jó, tessék mondani.
2: Nem.
0: Nem? Na, tehát a cenobitákról van szó, közös életűek. Vagyis már nem csak külön-külön sátrakban telepedtek egy-egy ilyen szerzetes vagy remetek köré, ők már közösen és kolostort építve, tehát közös életben adták magukat egy-egy ilyen remete vezetése alá. Az ilyen első közösséget egy görög szerzetes vagy remete alakította, Szent Pahómios, aki eredetileg katona volt. Na, aztán kérem szépen, akik köréje gyűltek, azok megtapasztalhattátok, hogy milyen a katona élet a szerzetességben. Tessék, hallgatom a választ.
2: A Jézus
0: mindörökké amen.
2: Megpróbálok én is válaszolni.
0: Jó.
2: Először a második és a harmadik kérdés, hogyha megengedni, mert azok az egyszerűbbek.
0: Így
2: tehát
0: van.
2: Melyik apostoli levélben volt a színeváltozás?

0: Jó, szó. A második Péter levélben, amiben Péter személyesen beszél arról, hogy ő igen. A szűneváltás kodészet. Melyik szentséghez kerülés a papi hatalom? Hát a házasság szentséghez, amit a felek szolgáltatnak egymásnak.
1: Igen, szerintem. És az első?
0: És az első, de meg, hát úgy odaállítom, és nagyon sok mindent találtam. Én a például azt, hogy a főtulajdonos kötelesek a termés sarkát megtartani a szegényeknek, az elhullott kalászokat át kell engedni a rászoroknak, a szüret után maradt szőlőfürdöket, akkor ott felejtett kivéket, minden hetedik évben a szegényeknek parlagon hagyja a szombat évben, tartozások megszűnnek, 50. évben ellenszolgáltatás.
1: Köszönöm, ne tessék folytatni, mert egy kicsikét félre tetszett érteni igen. A kérdést.
0: Jó.
1: A kérdés ugyanis egy jogi valami dologra vonatkozik, ez pedig kötelessége volt minden zsidónak, nagyon jól igen. Tetszik mondani, tehát a szegényekről gondoskodtak így, ez egy karitász igen. Dolog volt, igen. Hogy nem igen. Születeltek igen. Alaposan, vagy nem igen, szedték igen. Össze a kalászokat, és ez mindenkinek kötelessége volt. Ez azonban egy külön jogi dolog volt, aminek számunkra furcsa igen. Megnyilatkozása volt. Köszönöm szépen, jó, hamarosan köszönöm. Mondom. Jó. Tessék parancsolni, hallgatom a telefont.
2: Dicsértessék a Jézus
1: mindörök
2: Krisztus.
1: Amen.
2: Nos, Rut könyvében szerepel, hogy Boáz Rutot úgy kapta meg, hogy akinek első joga lett volna feleségül venni, ő lemondott róla, és akkor sarut cseréltek.
1: Nem cseréltek. Jó, a sarú jó, csak azt mondom, hogy nem cseréltek.
2: Mert valahol olvastam olyat is, hogy cseréltek.
1: Nem cseréltek. Majd meg nem fogom cseréltek. Mindjárt mondani, hogy mi az igazság. A sarú jó, azzal semmi bajom.
2: Péter második levelében szerepel az utalás igen. A színeváltozásra, és papot csak püspök szentelhet, és a római ritusban a birmele szentségét is bizonyos esetekben a pap kiszolgáltathatja püspöki megbízással, akkor ha felnőttet keresztel, vagy ha...
1: De a kérdés éppen az volt, hogy mihez nem elég a papi hatalom?
2: A papszenteléshez.
1: Jó, köszönöm szépen. Ez az egyenes válasz. Helyes.
2: A papszenteléshez nem, mert papot csak igen. Püspök szentelhet.
1: Helyes, köszönöm szépen. Köszönöm. Fogom hamarosan mondani a magam válaszait. Dicsértessék Jézus Krisztus. No, akkor kérem szépen Pahómius, aki katona volt korábban, hát kérem szépen az ő lelki vezetése is eléggé katonás lett. Tabennizben a Nílus mentén alapította ezt a kolostort, és valósággal Isten kaszárnyája volt ez a kolostor. A napirendet kürt jel irányította, a közös munka, közös ima gyakorlatok és a közös munkamegosztás vagy imádság, ez volt az életük. Egyenruhát hordtak, fogadalmat tettek, tizedet és százados előjáróik felügyeltek a fegyelemre, és engedelmességgel tartoztak neki, sőt, még büntetést is kioszthattak a szerzetes közösségben. Hát eléggé jellemző katonai vonatkozásai vannak ennek, azért az igazi szerzetesség nem erre épül, ez mindjárt kiderül. Ettől ugyanis sokkal otthonosabb kolostori életet kezdtek meg nyugaton, és ott a szeretet volt el, nem pedig kürcó, meg ilyen, meg amolyan fegyelmezés, bár azért a fegyelmet ott is tartották. Ezt kérem szépen Nagyszent Vazul, még keleten, majd mindjárt mondom a nyugatot is, Nagyszent Vazul gondolta el, és valósította meg, szabályzatot is adott nekik, amit mind a mai napig a keleti szerzetesek használnak. Ők a baziliták, Vazul neve után Bazil, ugye Vazul. a baziliták. Az önmegtagadás gyakorlata később, főleg keleten, a szélsőségekbe is tévedt. Tehát nem csak szerzetesség származott abból, hogy önmegtagadó életet kerestek, hanem bizony igen súlyos szélsőségek is. Például úgy vélték, hogy a piszkos külső az a vezeklésnek a jele. Vagy keresték a szennyet, meg koplaltak, nem is, hogy megtagadás, hanem ez direkte koplalás volt. Éppen a alvást kerülték el, hát hogy aztán mennyire voltak idegesek, másokkal azt nem tudom. Ezen túl különleges életmóddal is igyekeztek vezekelni, például ilyenek voltak, hogy abszurd ötletek, befalasztatták magukat egy kis kaszliba, és ezek a reklúzik, és kis ablakon át tartották a kapcsolatot a külvilággal, mert hát valahol csak kellett enniük kapni, hát na, szóval nagyon szélsőséges, ne tessék belegondolni, hogy mi minden volt ott. Aztán volt olyanok, akik oszlopokra ültek föl, és ezek a stiliták, és évtizedeken át a szabad ég alatt egy magas oszlop tetején éltek. Hát azoknak is ugye föl kellett adni az eledelt, valamit meg, hát szóval borzalmas, jó, nem részletezem. Ilyen volt például a Szent Simon, aki stilita Szent Simon, 459-ben halt meg. Vannak olyanok is, akik egy egyszerűbb módját választották a vezeklésnek, a hontalanok, akik folyton kóboroltak mindenfelé, hát nyilván koldultak, és ez ugyan nem nagyon volt stílus, de hát mindenféleképpen használta a hit terjedésének, viszont ártott a fegyelemnek, tehát kóboroltak jobbra-balra, eltartatták magukat ezekből az adományokból, amiket összegyűjtöttek. Hát kérem szépen, erre ma is manapság is találunk példát, csak nem szerzetesek. No, nyugaton viszont kérem szépen egy sokkal szelíd és rendezettebb módját találta ki Szent Benedek, aki a nyugati szerzetesség alapítója. Különféle előzmények után, hát ott mindenféle veszély is volt, meg rátámadtak, Monte Cassinon alapított kolostort, és ez lett az anyaház, és ettől kezdve magáról Benedekről bencéseknek nevezték őket. Ez 529-ben történt. Az alapelveket a Szentírás segítségével maga Benedek határozta meg a regulában. Ismerős ennek a regulának az első szabálya, ora et labora, vagyis imádkozzál és dolgozzál. A napjukat tehát a zsolozsmázás töltötte ki, és fizikai munka, elsősorban kertészkedés, meg önmaguk ellátására kellett szépen dolgozniuk, vagyis a közösség ellátására. Ezek a második ilyen alapel volt az úgynevezett stabilitás, helyben maradás, nincs kóborlás, hanem egy kolostorban kellett az életüket leélni. Aztán a másik a diszkréció, tapintatosság, ez pedig annyit jelentett, hogy fizikai tisztaságot szemben ugye a piszkosság szeretetével, fizikai tisztaságot, a ruhájuk, külsejük tisztántartását követelte meg. Rendes étkezést írt elő Szent Benedek, és kellő alvás mennyiséget, tehát, hogy valóban a közösség az egy nyugodt közösség és imádságos közösség tudjon lenni. A betéri idegeneket pedig nagy szeretettel fogadták. Szerzetes telep önálló lett, ez innen a monostor, vagyis egység, egy-egy ilyen szerzetes telep, aminek a vezetője az apát, aki halálig viselte ezt a tisztséget, és nem volt feltétlenül pap, tehát nem a papszentelésen múlott, hanem a buzgóságon, azon, hogy vajon mennyire törődik az alattvalóival, és ad példát számukra. Köszönöm szépen, ennyi volt a hittanóra, elmondtam mindent, most pedig a válaszokat mondom, a helyes válaszokat. Első kérdés, mivel nyilvánították ki régen a zsidók, hogy valami jogról lemondtak? Valóban levette az illető a saruját, és átadta a másik, nem cseréltek sarut, hanem levette a maga saruját, és átadta a másiknak. Most már te haladj ezen az úton, gondolom ez lehetett a jelentősége. Hát ez mint egy okmányt adta át a sarut, és ezzel lemondott bizonyos dolgokról. Való igaz, Bóznál olvassuk ezt, hogy így a Noémi vagyonát magáinak tudta, és ezáltal vette feleségül Rútot, aki aztán később ugye majd az Úr Jézusnak ősei közé számítódik. Tehát a saru átadása a másiknak. Aztán a második kérdés, melyik apostoli levélben találkozunk hivatkozást a színeváltozásra? Nagyon valószínű, hogy olyan apostol, aki ott volt, már pedig csak hárman voltak jelen, és ebből következik, hogy kérem szépen a Szent Péter levelében található, mert a Szent Péter ott volt a hegyen. Mely szentségekhez kevés a papi hatalom? Való igaz, papot nem szentelhet pap, de még diákonust sem, ez az egyik, és az is igaz, hogy a házasság kötéshez sem elég, ott a két félnek kell kinyilvánítani, a pap csak megáldja. Tehát két szentségről van szó, a házasság és az ordó szentségéről. Aki ezt a kettőt írta, az nagyon bölcsen cselekedett. Aki kevesebbet írt, az most már tudja, hogy többet kellett volna írnia. Köszönöm szépen a figyelmet, türelmet, és akkor kérem szépen imádsággal fogjuk befejezni mai alkalommal is a hittanórát, de hát itt mindjárt kikeresem, hogy mit is imádkozunk, nyitom a könyvet. És azt mondja, hogy Szír Szent Efrém imádsága ez. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Ó Mária, szentebb minden szentnél, nagyobb minden teremménynél. Te vagy az egyetlen, akiben egyesülten ragyog az anyaság és a szüzesség fényessége, mert te vagy az Isten kiválasztott anyja. Őzd el lelkemből a sötétséget és a jótól való gonosz vonakodást. Szent fiat szívesen hallgat riád, ó édes anya, lépj közbe értem. Még tart ez a nyomorúságos élet, védelmezz és oltalmazz, és ha üt az óra, hogy el kell hagynom a testet, állj mellettem én, úrnőm, és vezeld el halhatatlan lelkemet az örökkévaló hajlékba. Találjak ott kegyelmes bírót isteni fiadban, és boldogan jussak el oda, ahol a vég nélküli fényesség ragyog mindenki választott számára. Amen. Ezt egyébként a liturgiában is használjuk, ezt az imát. Szent Istvánhoz is könyörögjünk. Üdvözlégy, Szent István király, néped áldott reménye. Üdvözlégy, hitünk tanítója és apostola. Általad kaptuk a krisztusi hitet, hogy általad nyerjünk Krisztusban üdvösséget. Könyörög népedért, imádkozzál papokért, hogy országodból senki el ne vesszék. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Köszönjük a kedves hallgatók adományait, amelyeket a továbbiakban is kérünk, amely nélkül ez a műsor sem jöhetett volna létre. Áldott mennybe meneteli ünnepet kívánok az érettségizőknek, jó érettségit. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.

áldás. Isten adja rád áldását, áldja meg a fölötted világító napot, az alattad elterülő földet, a melletted lélegző testvért, a szíved mélyén élő képmását, az előtted álló mai napot.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: Mária Rádió Dömös, FM 104,9.
3: Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
4: Világosság rózsafűzérét a Roma közösség szellemi, lelki vezetőiért ajánljuk fel. Segítse őket az Úr, hogy vezetői vagy művészi képességeiket közösségük gyarapodására fordíthassák.
5: A Mária Rádió kápolnájában élőben imádkozott rózsafűzért a Szent Rita imacsoport felajánlja az érettségizőkért.
6: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
7: Amen.
6: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
7: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
6: Mi atyánk, aki mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségben megerősítsen.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
7: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: A világosság rózsafűzérének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Jézus egy akart lenni közülünk, a bűnbánók sorában élre állt, pedig ő bűntelen volt. Előfordulhat, hogy a farizeusokhoz, írástudókhoz hasonlóan bűntelennek, makulátlannak érezzük magunkat. Vannak-e bűneim? Egyáltalán volna-e mit megbánni? Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
7: mindegyben kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
9: A világosság rózsa füzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Jézus nem volt kicsinyes, a legjobb borrá változtatta a vizet. Mi milyen sokszor szűken mérünk, ragaszkodunk saját elképzeléseinkhez, tárgyainkhoz. A kis dolgokhoz való ragaszkodás elveszi szabadságunkat. Tanuljuk meg levetni önmagunk kicsinyességét, önzését, és induljunk el az Isten felé. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
10: Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
10: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
7: Mint éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
9: A világosság Józsa füzérének harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Isten valóságos és hiteles felfedezése örömet ad. A szeretet megtapasztalásának öröme ez, és a szeretet állandóságára utal attól, aki sosem változik. Ilyenkor el tudjuk engedni a másfajta szeretetet, sőt embereket is, akik esetleg távol tartanak Istentől és Isten országától. Egyedül a kincshez kötődünk, melyet felfedezhetünk Isten szeretetéhez és azokhoz, akik hozzá visznek közelebb. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, mint éppen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus,
11: aki meghirdette Isten országát.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
7: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
9: A világosság rózsa füzérének negyedik titka, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Hálát adok Istennek a sugallatokért és bátorításért, amit az imában kapok, és kérem, hogy őrizhessen meg hétköznapjaimban, hogy egyszerre legyek jelen Istennek és barátaimnak. Hálát adok azokért a hétköznapi csodákért, amelyek során megtapasztalhattam Jézus dicsőségét, gondoskodását. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus,
12: aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
7: Asszonyunk Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
12: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
12: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
12: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
12: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
12: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
7: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
9: A világosság rózsafüzérének 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Ez a titok arra emlékeztet bennünket, hogy ne csak a mulandó, világi dolgokért fáradozzunk, hanem felismerjük az eukarisztiában rejlő igazi kincset, a maradandó lelki értékek megnyerése legyen minden törekvésünk iránya. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és segíts minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
13: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
13: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
13: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
13: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
13: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
13: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
13: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
13: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
13: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
13: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
13: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
7: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
14: Imádkozzál égettünk Istennek, szent anyja,
7: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
14: Könyörögjünk, ugunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságról Szűz Mária a szent olvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, amigunk által.
7: Amen.
14: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
7: Amen.
14: Dicsértessék a Jézus Krisztust.
7: Mindörökké. Amen.
4: A világosság rózsafűzérét a Roma közösség tehetséges tagjaiért ajánlottuk fel, hogy képességeiket közösségük javára kamatoztathassák.
3: A világosság rózsafűzérét imádkoztuk.

0: megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Május 15-e. Minden sóhajtozásnak véget vetek. Ezt olvassuk Izajás 21. fejezete második versében. Minden sóhajtozásnak véget vetek. Bizony van sóhaj elég. Van egyéni sóhaj, családi sóhaj, van sok egyházi sóhaj, és van sok sóhaj a nemzeti életünkben egyaránt. Honnan várjuk a megoldást, és honnan jöhet a megoldás, hogy elmaradjon végre a gyakori sóhaj? Azt hitték az akkoriak, hogy a nagy hatalom Asszíria miatt sóhajtoznak. A probléma gyökere azonban mindig más, mint amit a testi szemeink látnak. Asszíria hatalma ellen régóta is folyamatosan szervezkedtek a környékbeli kisebb népek. És mint tudjuk, ebbe a szervezkedésbe mindig megpróbálták Júdát, a déli királyságot is bevonni. De Asszíria Krisztus előtt 702-ben szétverte ezt a szövetséget, majd 689-ben hosszabb időre legyőzte Babilóniát is, akihez segítségért akartak fordulni a kicsik. Később aztán a Krisztus előtti 6. században Babilónia újból megerősödött, melynek első lépéseként legyőzte Élámot. Így Ezékiás király szövetsége Babilonnal hiába való. Mi mindentől várja az ember sóhajai halkulását? Izajás ígért kapott az Úrtól, mégpedig olyat, ami az egész valóját, testét, lelkét, teljes személyiségét igénybe vette. Teste görcsölt, mint a szülőnő teste, lelke reszketett, nem tudott aludni, egész valójában megzavarodott. Ilyen, amikor valaki ígért kap az Úrtól. Isten népe azonban nem kapott üzenetet az Úrtól, ezért ők emberi megoldásokat vártak. Nem figyeltek a prófétára. Abban bíztak, hogy majd Babilon segít a fenyegető Asszíria ellen. Ezért mulatoztak, pedig őrszemet kellett volna állítani, és figyelni rájuk, mintha az Úr igéjére figyelnének. Az eseményeken át is szól az Úr. Érthetővé lehettek volna a történések a régiek számára, ha a prófétára figyelnek. Sőt, az Úrtól rendelt őrhelyünkre kell állnunk, mert végünk van. Mert mi mindentől várja az ember sóhaji halkulását. Az Úr megszégyenít minden emberi cselekvést, ami nem az ő félelméből fakad. Babilon a remény forrása, maga is nagy zsarnok lett később. Mindenki szegény, aki nem az Úrtól várja a segítséget. Halld Isten szavát és figyeld az eseményeket, mert egyébként elvéted a célt. A sóhajt csak Jézus Krisztus veszi le az ajkunkról. Minden más hatalom és emberi igyekezet inkább csak növelheti a bajt. Ő nélküle tart az éjszaka. Mindenki szegény, aki nem az Úrtól vár segítséget. A sóhajtozást csak az Úr oldja fel. Amen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Uram, te mindent tudsz. Azt is tudod, hogy szeretlek. Simon Péter szavai ezek. Egy emberi, aki elbukott, majd felemelkedett. Aki háromszor tagadta meg mesterét, és most háromszor vallja meg szeretetét. Nem magabiztos, nem tökéletes, de őszinte. Mert Jézus nem hibátlan követőket keres, hanem nyitott szíveket. Akik, mint Péter, végül azt mondják, Uram, te mindent tudsz. Tudod, hogy szeretlek. Ez a szeretet nem puszta érzés. Ahogy Ferenc pápa mondja, a szeretet nem érzés, hanem döntés. Döntés a szolgálatra. És Jézus válasza Péternek, s nekünk is ez, legeltesd juhaimat. Ezért létezik a Mária Rádió, hogy hang legyen a csendben. Híd legyen Isten és ember között. Hogy vigaszt, bátorítást és reményt adjon. Minden nap, minden otthonba, minden léleknek. Ma téged kérdez Jézus, szeretsz engem? És ha válaszod Péteréhez hasonló, akkor tudd, van lehetőséged tenni is érte. Támogasd a Mária Rádiót, mert ezzel te is pásztora leszel az ő nyájának, te is része leszel az ő szeretetének. Adományoddal nem csak rádiót támogatsz, hanem egy küldetést, egy választ arra a kérdésre, amit Jézus ma is feltesz, szeretsz engem?
3: Istennek hála, több határon túli magyar lakta területen is működik magyar nyelven sugárzó Mária Rádió. Ezek nem csak az anyanyelvi evangelizációt szolgálják, hanem a megtartó magyar identitást is erősítik. A Mária Rádió magyar nyelvű családja Szent István és Mária országát az éteren keresztül egyesíti. Ez a szolgálat azonban segítségre szorul. Délvidéken drámai méreteket ölt az elvándorlás a magyar lakta területekről, ezért egyre kevesebben tudják fenntartani a Mária Rádiót. A felvidéki Mária Rádió fenntartási költségei pedig olyan mértékben megemelkedtek az energiaár robbanás miatt, hogy az már a fennmaradásukat veszélyezteti. Ezért a Kárpát-medence magyar nyelvű Mária Rádiós családja délvidéken, felvidéken, Erdélyben és az anyaországban összefog és közösen gyűjt adományt a felvidéki és a délvidéki testvéreknek háromnapos maratoni adománygyűjtő műsorsorozat Mariaton keretében, május 13-án, 14-én és 15-én. A műsorban megszólalnak a Mária Rádió vezetői, önkéntesei, hallgatói, közéleti szereplők határon innen és túl. Hallgatóink közelebbről is megismerhetik délvidéki és felvidéki testvéreink életét, hitét, értékeit, örömeit és gondjait. Vegyünk részt a Kárpát-medencei magyar összefogásban, hiszen ha ezeken a napokon imával és adománnyal támogatjuk a Mária Rádió délvidéki és felvidéki misszióját, a szűzanya munkatársaivá válunk. Közösséget vállalunk határon túli testvéreinkkel, és kifejezzük szeretetünket irántuk, ami talán a legnagyobb segítség a számukra. Kérjük, értesítsék olyan ismerőseiket is, akik örömmel nyújtanának segítséget a Magyarok Nagyasszonya határon túli rádióinak május 13-án, 14-én és 15-én.
4: Hírpercek.
5: 14. Leó pápa imádkozott azon a helyen, ahol 45 évvel ezelőtt rálőttek Szent II. János párra. Székely János püspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka. A Magyar Tudományos Akadémia doktora lett Végsejő Tamás. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Második János Pál pápát két lövedék találta el, amelyeket Mehmet Ali Accsa adott le pisztolyából a Szent Péter téren 1981. május 13-án. A Szent Péter tér azon pontján, ahol II. János Pált eltalálták a lövések, egy fehér, a kövezetbe helyezett márványtábla emlékeztet a történtekre. A táblán II. János Pál pápa címere, valamint a merénylet dátuma látható. Leó pápa a merénylet 45. évfordulóján, az általános kihallgatás elején leszállt a pápa mobilról, és megérintve a táblát csendben imádkozott, írja a Magyar Kurír. Második János Pál meggyőződéssel hangsúlyozta a merénylet után, hogy életét a fatimai szűzanyának köszönheti. A lengyel pápai elmondata, totus tuus, egészen a tiéd. Erre is az odaadásra utal. 14. Leó a II. Vatikáni zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát a Lumen Gentium Szűz Máriáról szóló fejezetével folytatta. Az idei csíksomlyói fogadalmi búcsú főcelebránsa és szónoka május 23-án szombaton Székely János szombathelyi megyéspüspök a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz. A búcsú mottója Szent Maximus nyomán, a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt, tájékoztat az erdélyi ferencesek oldala. Az idei liturgikus év eseményeire tekintve elmondhatjuk, hogy gyakran fordulunk majd a távoli múlt felé, hogy megidézzük szentjeink életpéldáját és azokat a sorsfordító mozzanatokat, amelyek révén eljutunk napjainkig. Tesszük ezt azért, hogy tudjuk, miként alakult ki mai életünk, és soha ne feledjük, mit kapunk elődeinktől, mit kell őriznünk és mit kell továbbadnunk, írta Timár Sándor Asztrik, a kegytemplom igazgatója, a zarándokoknak az idei búcsú programjában. A Magyar Tudományos Akadémia Humán Tudományok Kutatóházában Végsehő Tamás, a Szent Atanász Görög Katolikus Hittudományi Főiskola egyháztörténész professzora, korábbi rektora megvédte a bizánci ritus Katolikus Hit Magyar Identitás című MTA doktori értekezését május 8-án a Bíráló Bizottság értékelése szerint 100%-os eredménnyel, írja a Magyar Kurír. A PhD fokozat megszerzése után 22 évvel az MTA doktora cím újabb fontos mérföldkő Végsehő Tamás kutatói pályáján. A címet az a kutató nyerheti el, aki már rendelkezik tudományos fokozattal, és azt követően is jelentős, eredeti tudományos eredményekkel gazdagította szakterületét. Fontos feltétel, hogy a jelölt munkássága tudományszakának mértékadó hazai és nemzetközi tudományos körei előtt ismert és elismert legyen, valamint kutatási eredményeit egy átfogó doktori munkában foglalja össze. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
4: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: Mária Rádió Gyál, FM 98,9.

Atyáink Istene Jézust, akit keresztfára feszítve megöltetek, feltámasztotta. Isten jobbja fejedelemmé és megváltóvá emelte, hogy megtérítse Izraelt és megbocsássa bűneit. Mi ezeknek a dolgoknak tanúi vagyunk a Szentlélekkel egyetemben, akit az Isten megadott azoknak, akik engedelmeskednek neki.

0: Dicséret és dicsőség Krisztusnak, aki apostolainak megígérte az eljövendő Szent Lélek erejét. Könyörögjünk hozzá, küldd el fényedet és igazságodat. Igazság igéje, az Atya bölcsessége és fénye, küldd el fényedet és igazságodat, hogy ma szóban és tettben tanúságot tegyünk rólad testvéreink előtt.
1: Küldd el fényedet és igazságodat.
0: Engedd, hogy mindig azt keressük és arról gondolkozzunk, ami a léleké, hogy ne zuhanjunk a halál karjába, hanem életet és békét nyerjünk.
1: Küldd el fényedet és igazságodat.
0: Gyöngességünkben siessen segítségünkre Szent Lelked, hogy helyesen tudjunk imádkozni.
1: Küldd el fényedet és igazságodat.
0: Tölts el bennünket szeretettel és minden tudással, hogy egymást figyelmeztetni tudjuk.
1: Küldd el fényedet és igazságodat.

0: Istenünk, te Krisztus feltámadásában visszaszerezted számunkra az örök életet. Állíts minket üdvözítőnk mellé, aki jobbodon ül. Amikor pedig megváltunk, eljön dicsőséggel, adj részt a boldog halhatatlanságból nekünk, akiknek megadtad, hogy újjászülessünk a keresztségben. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Ti nem algoritmusok vagytok. 14. Leó pápa látogatása és beszéde a római La Sapienza Tudományegyetemen. Magyarország apostoli nunciusát Argentínába helyezte a pápa. Fenséges örökség, Sajgó Balázs atya elmélkedése Urunk mennybe menetele ünnepére.

0: Ti nem algoritmusok vagytok. 14. Leó beszéde a Római Sapienza Egyetemen. 14. Leó pápa május 14-én ellátogatott a Római Sapienza Egyetemre, ahol az egyetemi közösséggel, hallgatókkal, oktatókkal és kutatókkal találkozott. Beszédében a fiatalok reményéről és szorongásairól, a háború és a fegyverkezés veszélyeiről, a mesterséges intelligencia felelősségéről, valamint az oktatás és az emberi méltóság kapcsolatáról szólt. A Szent Atya különösen erőteljesen beszélt arról, hogy a fiatal nem algoritmus, hanem Isten által teremtett személy, aki a jövő építője. A Szent Atya május 14-én csütörtökön lelkipásztori látogatást tett a Római Sapienza Egyetemen. 14. Leó pápa délelőtt 10:30-kor autóval érkezett a felsőoktatási intézménybe, ahol elsőként a Divina Sapienza, az isteni bölcsesség egyetemi kápolnában csendesen rövid imát mondott, majd találkozott egy csoport diákkal. Ezt követően a rektori palotában magánbeszélgetést folytatott az egyetem rektorával, és aláírta a vendégkönyvet. A program részeként leleplezték a pápai látogatás emléktábláját, majd a Szent Atya köszöntötte az egyetem szenátusának tagjait és az alkalmazottakat. 14. Leó pápa ezt követően megtekintette a Sapienza és a Pápaság című kiállítást, majd az Aula Magnában találkozott az oktatókkal és a hallgatókkal, ahol beszédet mondott. A találkozó végén a monumentális lépcsősorról üdvözölte az összegyűlt diákokat, majd délután 1 óra körül visszatért a Vatikánba.
1: Ho accolto con grande gioia l'invito a incontrare la comunità universitaria della Sapienza, Università di Roma.
0: Leó pápa beszéde elején örömét fejezte ki, hogy találkozhat a Sapienza egyetemi közösségével, és külön kiemelte az intézmény társadalmi érzékenységét. Egyetemük számos tudományterületen a kiválóság központja, ugyanakkor elkötelezett a tanuláshoz való jog mellett is, különösen azok számára, akik kevesebb anyagi lehetőséggel rendelkeznek, a fogyatékkal élők, a fogvatartottak és a háborús övezetekből menekülők számára. Külön megemlítette azt a humanitárius folyosót is, amelyet a Római Egyházmegye és az egyetem közösen nyitott a gázai övezetből érkező diákok számára. A Szent Atya először a hallgatókhoz fordult. Felidézte az egyetemváros útjait, amelyeket nap mint nap bejárnak a fiatalok. Úgy képzellek el benneteket, hogy néha gondtalanok vagytok, örültök saját fiatalságotoknak, amely még egy gyötrelmekkel és súlyos igazságtalanságokkal terhelt világban is lehetővé teszi számotokra, hogy érezzétek, a jövő még nincs megírva, és senki sem veheti el tőletek. A pápa hangsúlyozta, hogy a tanulmányok, a barátságok és a mesterekkel való találkozás képesek megváltoztatni az embert és rajta keresztül a világot is. Amikor az igazság utáni vágy kutatássá válik, tanulmányaitok bátorsága egy új világ reményéről tesz tanúságot. A pápa ezután a fiatalok lelki nehézségeiről beszélt, különösen a mai társadalom nyomására.
1: Non dobbiamo nasconderci che molti giovani stanno male. Per tutti ci sono stagioni difficili.
0: Nem szabad eltitkolnunk, hogy sok fiatal rosszul érzi magát.

0: A kozmosz véletlenszerűen összeállt anyaga, szögezte le a pápa. Ebből kiindulva két kérdést fogalmazott meg. A Szentatya szerint a fiatalok szenvedése egy alapvető kérdést tesz fel. Ez a rossz érzés arra a kérdésre ösztönzi a fiatalokat, ki vagy? Majd hozzátette, önmagunkká válni minden ember életének sajátos feladata. A Szentatya hangsúlyozta, hogy erre a kérdésre senki sem tud teljesen egyedül válaszolni. Mi a kapcsolataink, a nyelvünk és a kultúránk vagyunk. Ezért nevezte alapvető fontosságúnak az egyetemi éveket. Létfontosságú, hogy az egyetemi évek a nagy találkozások ideje legyenek. A pápa ezután a jelen világ drámai helyzetére irányította a figyelmet.
1: Perciò a chi è più adulto il malessere giovanile domanda: che mondo stiamo lasciando?
0: Rámutatott, hogy a fiatalok szenvedése az idősebb generációkban is kérdést vet fel. Milyen világot hagyunk rátok? Majd világosan fogalmazott. Egy olyan világot, amelyet háborúk és háborús kifejezések torzítottak el. Az értelem beszennyezéséről van szó, amely geopolitikai szinten minden társadalmi kapcsolatba behatol. Ezért korrigálni kell az ellenségeket teremtő leegyszerűsítést, különösen az egyetemeken a komplexitásra és az emlékezet bölcs gyakorlására összpontosítva, hívta fel a figyelmet a pápa. Különösen aggasztónak nevezte a fegyverkezést. Az elmúlt évben óriási mértékben nőtt a katonai kiadások összege a világban, különösen Európában. 14. Leó figyelmeztetett. Ne nevezzék védelemnek azt az újra fegyverkezést, amely növeli a feszültséget és a bizonytalanságot. A pápa szerint ez az út elveszi az erőforrásokat az oktatástól és az egészségügytől, elszegényíti az oktatásba és az egészségügybe való befektetéseket, meghazudtolja a diplomáciába vetett bizalmat, és olyan eliteket gazdagít, akiket mit sem érdekel a közjó. A Szentatya külön figyelmeztetést fogalmazott meg a mesterséges intelligencia kapcsán. Figyelemmel kell kísérni a mesterséges intelligenciák fejlődését és alkalmazását katonai és civil területen. Majd hozzátette, nem szabad, hogy ezek mentesítsék az embert a felelősség alól, vagy még tragikusabbá tegyék a konfliktusokat. Az ukrajnai, gázai, libanoni és iráni helyzetet említve így fogalmazott. A háború és az új technológiák kapcsolata az embertelenség spirálját írja le. Ezért hangsúlyozta, a tanulmányoknak, a kutatásnak és a befektetéseknek az ellenkező irányba kell haladniuk. Radikális igent kell mondaniuk az életre. Majd erőteljes felkiáltással folytatta.
1: Sì alla vita innocente, sì alla vita giovane, sì alla vita dei popoli che invocano pace e giustizia.
0: Igen az ártatlan életre, igen a fiatal életre, igen a békért és igazságosságért kiáltó népek életére. 14. Leó Ferenc pápa Laudato Si enciklikáját idézve beszélt az ökológiai válságról is, és arra bátorította a fiatalokat, hogy ne essenek kétségbe. Ne adjátok át magatokat a lemondásnak, hanem alakítsátok nyugtalanságotokat proféciává. Különösen a hívők tudják, hogy a történelem nem kerül reménytelenül a halál kezébe, hanem mindig oltalmat élvez, bármi is történik, egy olyan Isten által, aki a semmiből teremti az életet, aki ad anélkül, hogy elvenne, aki oszt anélkül, hogy fogyasztana. Ma éppen egy birtokló és fogyasztói paradigma összeomlása nyitja meg az utat egy új paradigma előtt, amely már kisarjadóban van. Tanulmányozni, művelni és védelmezni az igazságot. Majd így buzdított. Legyetek az igazi béke kézművesei, a fegyvertelen és lefegyverző békéjé, az alázatos és kitartó békéjé a népek közötti harmónián és a földvédelmén munkálkodva. Szükség van a fiatalok intelligenciájára és bátorságára. A hermeneutikától a cselekvéshez kell eljutnunk. Oly kevés figyelmet fordítanak rátok egy egyre kevesebb gyermekkel rendelkező társadalomban, mégis tegyetek tanúbizonyságot arról, hogy az emberiség képes jövőt teremteni, ha bölcsen építi azt, kérte Leó pápa a fiataloktól.
1: In particolare, voi docenti potete coltivare un proficuo contatto con le menti e cuori dei giovani.
0: A beszéd végén a pápa az oktatókhoz fordult, utalva az egyetem nevére, Sapienza, bölcsesség, amely isteni nevet visel. A tanul

0: Más és a kísérletezés helye, amely évszázadok óta képez a kritikai gondolkodásra. Hangsúlyozta a tanárok felelősségét, kérte, hogy higgyenek a diákokban. Tanítani a szeretet egyik formája, nyomatékosította Leó pápa. Majd hozzátette, a fiatalok szívéhez kell szólni, nem csupán az ismereteikhez. A tanítás tehát az életen átívelő értékekről szóló tanúságtétellé válik. A valóság iránti törődés, a még meg nem értett dolgok elfogadásának érzése és az igazság kimondása. Mi értelme lenne végül is egy olyan kutatót vagy szakembert képezni, aki nem ápolja saját lelkiismeretét, igazságérzetét és tiszteletét az iránt, amit nem lehet és nem is szabad kontrollálni, tette fel a kérdést a pápa. A tudás valójában nem csak a szakmai célok eléréséhez hasznos, hanem ahhoz is, hogy felismerjük, ki is vagyunk valójában. Az órákon, a szakmai gyakorlatokon, a várossal való interakciókon, a szakdolgozatokon és a doktori fokozatokon keresztül minden diák mindig új motivációt találhat, összeegyeztetheti a tanulmányokat és az életet, az eszközöket és a célokat. Végül a pápa hangsúlyozta, hogy látogatása a Sapienza közössége és a római egyház közötti új nevelési szövetség jele kíván lenni, és apostoli áldását adta a jelenlévőkre.
1: Magyarország apostoli nunciusát Argentínába helyezte a pápa. Május 14-én csütörtökön 14. Leó pápa Argentína apostoli nunciusává nevezte ki Michael Veles Benek memphiszi címzetes érseket, aki eddig Magyarországon képviselte a szentszéket. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága közleményt adott ki a hamarosan távozó nuncius eddigi szolgálatáról. Michael Veles Benek érseket Ferenc pápa 2022. május 3-án nevezte ki magyarországi apostoli nunciussá. Az azóta eltelt 4 év kiemelkedő eseménye volt Ferenc pápa 2023-as látogatása, amelynek lebonyolításában jelentős szerepet vállalt Benek érsek, valamint Bódi Mária Magdolna boldoggáavatása 2025-ben. Szolgálati éveiben meglátogatta az egyházmegyéket, ápolta a kapcsolatot a szerzetes közösségekkel, és jelen volt a püspöki konferencia ülésein, tolmácsolva a Szentatya tanítását és üzenetét. Kívánjuk, hogy új állomás helyén is Isten áldása kísérje gyümölcsöző munkáját, zárul a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleménye. Fenséges örökség. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Urunk mennybe menetele ünnepére.
2: Egy község lelkipásztora tudomást szerzett egy özvegyasszonyról, aki nagy szegénységben élt. Felkereste az asszonyt azzal a szándékkal, hogy valami anyagi segítségben részesítse. Beszélgetés közben az özvegy elmondta, gyakran nélkülözi a legfontosabb élelmiszereket. Jól lehet, Ausztráliában él egy fia, akinek jól megy a sora. És nem segíti magát semmivel sem? Kérdezte a lelkipásztor. Nem, semmivel sem. Igaz, rendszeresen ír minden hónapban egy levelet, és ebben küld néhány képet. A lelkipásztor megkérte az asszonyt, mutassa meg neki ezeket a képeket. Ekkor derült ki, hogy a képek értékes külföldi bankjegyek, amelyek darabja $50 ír. Ez a történet találóan szemlélteti az emberiség gyakori állapotát. Nevezetesen azt, hogy nem vagy nehezen veszem észre a bennem is és másokban is rejlő értéket, az úgynevezett fenséges örökséget. A szentírási rész a felhőről, mint égi jelenségről beszél. A felhő lehet egyszerre akadály és meghívás. Akadály azért, mert eltakarja a lényeget, és ezért többször szegezem a földre tekintetem, mint az égre. Ilyenkor süllyedhet az ember állati szintre, mert csak az állat nézi a földet. Ezért akadály a felhő. De ugyanakkor meghívás is, hogy legyőzzem az akadályokat. Minél magasabb egy hegy az igazi hegymászó számára, annál nagyobb benne a vágy, hogy feljusson a csúcsra. Szent Pál apostol a Timóteushoz írt első levelében, a második fejezet 4. versében írja. Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Az üdvözülés azt jelenti, hogy az embernek rá kell ébrednie arra, amit Szent János apostol és evangélista első levelében így fogalmaz meg. Nagyobb az, aki bennetek van, mint aki a világban van. A Szentleckében, az Efezusiakhoz írt levélben pedig Pál apostol ugyanezt a tényt így fogalmazza meg, idézem, Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség atya adja meg nektek a bölcsesség és kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt. Gyújtson világosságot lelketekben, hogy megértsétek, milyen reményre hívott meg titeket, milyen gazdag az a fenséges örökség, amelyet ő a szenteknek szán. Eddig az idézet. Amikor az ember ezt a fenséges örökséget önmagában felismeri, akkor már nem ül tovább tétlenül, nem bámészkodik, mint a galileai férfiak annak idején, hanem elindul és hirdeti, amit látott és hallott. Ezt tették az apostolok is, amikor mennybe menetele előtt Jézus őket útnak indítja isteni hatalmával. Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön, ezért most menjetek, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok meg őket mindennek megtartására, amit parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden nap, a világ végéig. Ez azt jelenti, hogy nem csak meghívottak vagyunk, hanem küldetésünk is van. Az evangéliumi megbízásban hármas feladattal küldi Jézus mindenkori tanítványait. A tanítás, a megszentelés és a gyakorlati keresztény élet együttes, szét nem választható feladatával. A kerügma, a liturgia és a diakónia feladatával. Ebben együtt kell részt vennünk, mint szolgálati és általános papságban részesültek, és így teljesítjük küldetésünket, többször nézve felfelé, mint szoktunk. Krisztus a mennybe ment, ott vár ránk atyával, de Szent Lelke által velünk és bennünk van. Nem tétlenül vár, karba tett kézzel, hanem vigasztaló erejével körülvesz, mindig jelen van, a világ végezetéig. Így kapcsolódik Urunk mennybe menetelének fő ünnepe, pünkösd ünnepéhez, hiszen ráhangol, és bevezeti azt külsőleg, amely bensőnkben megtörténhet. Bármikor. Mindig, amikor jelenlétébe helyezem magam, és Szent Lelkének erejével töltekezem. Fenséges örökségben élek. Milyen gyakorisággal gondolok erre? Mennyire tudatosítom ezt? Ha rendszeresen figyelek rá, nem létezik, hogy ez ne hasson meg. Ha pedig meghat, akkor változom és megváltozom. Növekszik bennem az új ember, a lélek által. Egyre Krisztusibb emberré válhatok.

Fenséges örökség. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Urunk mennybe menetele ünnepére. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

0: Napindító, a Mária Rádió reggeli magazin műsora.
1: Programajánló következik.
2: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
3: 20. motoros búcsú. A motto: jó példával élni két kerékem. Idén is megrendezésre kerül a kerékpáros és motoros zarándoklat, mégpedig 20. alkalommal. Az Ecsét település szélén festő ilyen szép környezetben található Szentkút völgye Boldogasszony kápolnánál május 15-én 16-án. A helyszín lehetőséget ad a két nap során sátorozni és lelkileg feltöltődni. A 20. motoros búcsú programjai idén is változatosak és érdekesek. Előadások, találkozók és bemutatók színesítik a kétnapos eseményt. A kulturális és közösségformáló alkalmak mellett lelkiségi programokkal is készülnek a szervezők. Pénteken a 17 óra 30 perckor kezdődő megnyitót követően litániát tartanak, majd gyertyás körmenetet. Szombaton 10 órakor, az ünnepélyes megnyitó után Kószó András zászlókészítővel és fotóssal Rimóci Béla beszélget. Ezt követően Porpáci Rihárd mentőmotoros előadását hallgathatják meg az érdeklődők. 11 óra 30 perckor dr. Hidán Csaba László, régész történész, harcművészeti bemutatója színesíti a programot. Majd Regő Dániel íróval való beszélgetést követheti a hallgatóság. 14 órakor ünnepi szentmise keretében megáldják a motorokat és a motorosokat. A 20. alkalom keretében szentmisét mond és a motorokat megáldja főtisztelendő Novák József felfidéki plébános. A szentmise előtt a Szkíta Motoros Egyesület kérésére felszentelik a Drapál János motorkerékpár versenyző emlékére készült kopjafát, amely Kékestetőről került az új helyre. A szentmise után az Ecsédi Motoros Egyesület jóvoltából és a Motorosok a Motorosokért Alapítvány felajánlásában látják vendégül az ideérkező motorosokat, érdeklődőket. A napot a településen történő motoros felvonulás zárja 17 órakor. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak. Szent Rita búcsú. Szent Rita búcsú 2026. május 17-én vasárnap 9, 11 és 17 órai ünnepi miserenddel, rózsaszenteléssel és Szent Rita erekével való áldással a Szent Rita templomban, Budapest 8. kerületében, a Kun utca 5 szám alatt. Kell egy nap Jézussal. Dicsőítő fesztivál Zalaegerszegen. 2026. május 23-án szombaton. A szervező Családkapocs Keresztény Kulturális Egyesület. Időpontja 2026. május 23-a szombat, 9 óra és 21 óra között. Helyszíne Apácai Csere János Általános Művelődési Központ, Zalaegerszeg, Apácai Csere János tér 5 szám. Programok. Dicsőítést végzi Road to Heaven, Eukarisz zenekar, Magnifikát együttes. Tanítást ad Simon Dávid atya. Beszélgetés az imáról Varga László kaposvári megyéspüspökkel, Molnár Renátával, Böröc Miklóssal. Tanúságtételt hallhatunk Földi Kovács Andreától, dr. Tasner Róbertől. Gyerekprogramokat szervez Biblab, Kalimba és a Társas Játékklub.
1: Programajánlót hallottak.

0: Hírek. Mától látogatható Viktor Vasarely életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban. Lélekből szőve templomi installáció húsvét és pünköst között. Távozik Magyarország apostoli nunciusa Michael Velözbánach érsek. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A 120 éve született Viktor Vasarely életmű kiállítása csütörtökön nyílt meg, és péntektől látogatható a Szép Művészeti Múzeumban, ahol több mint 140 műalkotást, valamint dokumentumokat és eddig nem ismert fotókat, filmeket is láthat a közönség, írja az MTI. A tárlat lehetőséget ad arra, hogy ne csupán a jól ismert Vasarelyt lássuk, hanem újra felfedezzük azt a rendkívül összetett gondolkodó, kísérletező művészt, aki egész életében a látás törvényeit kutatta, mondta Zombori Mónika, a tárlat egyik kurátora a kiállítás szerdai sajtóbemutatóján. Kiemelte, a tárlat bemutatja, hogy Vasarely művészete nem egyszerűen stílustörténeti kérdés, hanem a 20. századon átívelő, azzal párhuzamosan kibontakozó, radikális szemléletváltás eredménye. Magyarországon legutóbb 1969-ben a Műcsarnokban rendeztek hasonló léptékű kiállítást Vasarely alkotásaiból. Lélekből szőve címmel különleges templomi installáció nyílik Pécsett, a Jézus szíve templomban, tájékoztat a Pécsi Tudományegyetem. A projektet a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Design és Média Művészeti Intézetének divat és textil szakos hallgatói hozták létre, Földi Kinga textilművész vezetésével, pünkösdi szimbólumok által inspirált textil alkotások születtek. A művek a Szentlélek kiáradását jelképező motívumokat, lángnyelveket, áramló formákat és galamb szimbólumokat jelenítik meg. Az installáció célja a közösség erejének és az egységben rejlő sokszínűségnek a bemutatása. A megnyitó május 17-én, vasárnap 19 órakor a Szent Misét követően lesz. Az eseményhez a Pécsi Tudományegyetem Zeneművészeti Intézetének hallgatói koncerttel járulnak hozzá. A tárlat május végéig látogatható húsvét és pünköst ünnepkörei között. 14. Leó pápa május 14-én Argentina apostoli nunciusává nevezte ki excellenciás és főtisztelendő Michael Velözbánach memphisi címzetes érseket, Magyarország apostoli nunciusát, akinek megbízatása hazánkban hamarosan véget ér, tájékoztat közleményében a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága. Az érsek urat Ferenc pápa 2022. május 3-án nevezte ki Magyarország apostoli nunciusává. Ő excellenciája Monsignor Michael Velözbánach, Memphis címzetes érseke 1962. november 19-én született az Egyesült Államokban, Worcesterben. 1988. július 2-án szentelték pappá a Worcesteri Egyházmegye szolgálatára. 1994-ben szerzett kánonjogi doktorátust, és miután végzett a Vatikáni Diplomáciai Akadémián, a Szentszék diplomáciai szolgálatába lépett. Anyanyelve az angol mellett beszél olaszul, franciául, lengyelül és spanyolul. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
1: Mária Rádió.
2: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Tudjuk, hogy az Isten szeretőknek minden a javára válik. Szentpál római levelének a részlete, ez az én papi elmondatom, hogy ezt én választottam én magamnak, vagy a Jóisten választotta nekem, ez azért érdekes, mert hogy ehhez a jelmondathoz egy barátság kötődik, ami utána a teológiai valósággá válik az életembe. Amikor fiatalok voltunk, akkor alapítottunk egy ifjúsági csoportot a szülőfalomba, és elhatároztuk, hogy segítünk azokon, akik rászorulnak, főleg betegeken, és volt egy fiatal fiú, aki izomsorvadásba szenvedett, és hát sajnos 25 évesen meg is halt, nagyon rossz családi körülmények között volt. Az édesapja meghalt, az édesanyja függőségben szenvedett, teljesen egyedül volt magára hagyva, és ez az ifjúsági közösség járt hozzá ki folyamatosan, és én is benne voltam. Ő pedig azt mondta, hogy az életét azért ajánlotta fel a szüleiért, és értünk, hogy a faluban legyen egy ifjúsági közösség, és ez így is volt. És halála előtt egy nappal, mikor elmentem hozzá a látogatóba, akkor egy kis kitépett füzet lapocskámnak a sarkára rá volt ez az idézet írva, és azt mondta, hogy ez az én életem, és az én üzenetem számodra is. Utána meghalt, akkor ott voltunk a virasztáson, a temetésen, illetve az meghatározta a közösséget is, és utána ez lett az én jelmondatom, ami az érdekessége az, hogy Brenner Jánosnak is ez volt a jelmondata. Azt mondhatom, hogy papi életemnek a valóságává vált, hogy tudjuk, az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Tehát tudjuk, itt az is fontos, hogy ami még a lelki fejlődésben talán alakulhat az, hogy nem csak az eszemmel tudom, a szívemmel is.

0: Napindító, a Mária Rádió reggeli magazin műsora.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek! Önök a Mária Rádió Napindító című műsorát hallják 2026. május 15-én. Nagy szeretettel köszöntöm Önöket a Veszprémi stúdió mikrofonja mögül. Földi Gábort hallják. A mai reggelen ismét barátsággal köszöntöm a telefonvonalban Illés Sándor atyát, Monostor apátiból, dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, ámen! Én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Nagyon köszönöm, hogy ilyen gyorsan mellém szegődtél ismét, és kisegítesz gyakorlatilag a mai napindítóban az evangéliummal, illetve egy kis tanítással. Mindig örömmel hallgatjuk, és hallgatóink is visszajeleztek már többször, hogy nagyon, nagyon kedvelik, mikor nagyon-nagyon ritkán velünk vagy. Úgyhogy köszönöm szépen, Sanyi atya, hogy itt vagy. A mai napindító egy kicsit más lesz, mint a megszokott reggelek, hiszen folytatódik a háromnapos maraton. Ma nem csupán beszélgetünk, híreket mondunk, vagy együtt imádkozunk, hanem összefogunk. Két magyar nyelvű Mária rádióért dobban ma együtt a szívünk, a felvidéki és a délvidéki csatornákért. Sokszor talán észre sem veszük, milyen nagy ajándék, amikor anyanyelvünkön hallhatjuk az imádságot, a szentmisét, a tanúságtételeket, vagy éppen egy bátorító mondatot egy nehéz reggelen. A határon túlélő magyar testvéreink számára azonban ez sokszor az egyetlen kapaszkodó, az egyetlen magyar nyelvű katolikus rádió, amely egyszerre őrzi a hitet, az anyanyelvet és az összetartozás erejét. A felvidéken és a délvidéken ma nagyon nehéz helyzetben működnek ezek a rádiók. A növekvő költségek, az elvándorlás és a fenntartás terhei már a megmaradásukat veszélyeztetik, és talán éppen ezért van különösen nagy jelentősége annak, hogy mi a Kárpát-medence magyarjai ismét egymás mellé állhatunk, mert a Mária Rádió nem egyszerűen egy rádió, hanem ima. Jelenlét, remény. Egy hang, amely sokszor ott szól valaki mellett, ahol már ember nincs jelen. Ma arra kérjük hallgatóinkat, hogy lehetőségeik szerint kapcsolódjanak be ebbe az összefogásba, imádsággal, szeretettel és, ha tehetik, anyagi támogatással is. Segítsünk, hogy a szűzanya továbbra is megszólalhasson magyarul a felvidéken és a délvidéken egyaránt. Hogy az idős ember nem maradjon egyedül, hogy a beteg ember kapjon vígaszt, hogy a határon túlélő magyar testvéreink érezzék, nincsenek magukra hagyva. Mert a szeretet valóban képes összekötni azt, amit a történelem szétszakított. Segítsünk, hogy a szűzanya hangja segíthessen. Felajánlásaikat élőadásunk idején a következő telefonszámot hívva tehetik meg. 061-999-4430-as. Adományokat átutalással és hagyományos sárga csekken is tudnak felajánlani a Mária Rádió részére. A közlemény rovatban minden esetben kérjük, írják be Mariaton. Banki utalással, számlaszámunkat és bővebb információkat a weboldalon a mariaradio.hu címen találhatnak, sárga csekket pedig a titkárságon tudnak kérni, ő pedig a 061-373-0701-es telefonon hívható. Isten fizesse meg anyagi és imádságos támogatásaikat. Most pedig arra kérem Sanyi atyát, hogy olvassa fel nekünk a mai evangéliumot, és egy kicsit tanítson minket, gyógyítsa a lelkünket, vagy adjon iránymutatást. Sanyi atya, tiéd a szó.
2: Köszönöm szépen a szót, amit kaptunk, mert hogy a küldetésben az van, hogy hirdessétek az igét, álljatok vele elő, akár alkalmas, akár alkalmatlan, de nekünk mindig alkalmas. A mai evangélium Szent János könyvéből van, a 16. fejezet 20-23a versig, így szól. Búcsú beszédében Jézus így szól tanítványaihoz. Bizony-bizony mondom nektek, ti majd sírtok és jajgattok, a világ azonban örülni fog. Ti szomorkodtok, de szomorúságotok örömre fordul. Az asszony is, amikor szül, szomorkodik, mert eljön az ő urája, de amikor megszült a gyermekért, már nem emlékszik gyötrelmeire, mert örül, hogy ember született a világra. Így ti is most szomorkodtok ugyan, de majd viszont látszak titeket. Akkor örülni fog a szívetek, és örömötöket senki se veszi el többé tőletek. Azon a napon már nem lesz több kérdezni valótok tőlem. Ezek az evangélium igéi. Kedves hallgatók, egy kicsit gondban vagyok, mert itt csúszva hallom vissza a saját hangomat, de megpróbálok odafigyelni, hogy most miről is szól ez a mai evangélium. Ugye kicsit vissza kell mennünk a hét elejére, akik követték az evangéliumokat, így a napok során azok fölfigyelhettek rá, hogy Jézus búcsú beszédéről van szó a Szent János evangéliumában, ez a blokk, amiben ugye megígéri az apostoloknak a mennyei hazát, a Szent Lelket, Jézussal egyesülünk, a békéjéről beszél, és hát nem utolsó sorban a szeretet parancsáról, hogy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket, aztán a világ gyűlöletéről, valamint a vigasztaló Szentlélek elküldéséről és a viszontlátás reményéről, valamint a búcsú beszéd befejezésében ugye elmondja, hogy képletesen mond egy sor dolgot, amiből azt kell majd látni, hogy a beteljesülés a második eljövetelkor valójában mit is jelent. És utána, ugye, ugyanez az utolsó vacsorán történik, tehát hajlamosak vagyunk arra, hogy az utolsó vacsoráról azt gondoljuk, hogy na, hát a oltári szentség alapítása, az első szentmise, és akkor ezzel le is zártuk a kérdést, aztán jön a Getsemáni, jön a húzavona, jön az ítélet, jön a keresztrezítés, majd halál és temetés. De pont itt az utolsó vacsorán az apostoloknak hangzik el mindaz, ami az egyház életére vonatkozik, és ami arra vonatkozik, hogy a Jézust kereső vagy Jézust követő ember hogyan gondolkodjon a saját életéről, az Istennel való kapcsolatáról. A hét elején egy papi tanácskozásra, egy úgynevezett koronára gyűltünk össze, és egy egyházi tanítást jártunk itt körül Jézus szíve gondolatáról, a Jézus szíve tiszteletről, de inkább ennek a filozófiai mélységét tekintettük át, és a Takács István Heinek úr mondott egy prédikációt, aminek az volt a lényege, elég sok fiatal volt ezen a szentmisén, hogy az Isten képeinket kéne valahogyan helyre tenni. Mert ugye van bennünk egy olyan Isten kép, hogy az Isten az büntet. Ugye kategórikusan ki kell jelentenünk, hogy az Isten az nem büntet. A másik, a fals Isten képünk, az meg az, amiben azt gondoljuk, hogy Isten eláll mellőlünk a pont akkor, amikor baj van. Ugye hányszor fölteszik a kérdést, hogy hol van az Isten most ilyenkor, amikor szenvedés van, hogy a gyerekek szenvedik el a súlyos dolgokat, és így tovább. Az Isten az nem áll félre, hanem pontosan a mindennapi terheink alá áll, illetve ott van a terheink alatt, csak az a kérdés, hogy felismerjük-e az ott létét. A harmadik ilyen fals istenkép pedig abban áll, hogy engem csak az Isten akkor szeret, hogyha én valamit ezért teszek, én elmondom a napi 15 rózsafüzéremet, meg a böjtölök, meg nem tudom, és akkor ezzel tudom kiérdemelni az Isten szeretetét. Ugye ez mind félre teendő, hiszen gondoljunk a tékozó fiú apjára, a tékozó fiú példabeszédben szereplő apára, aki nem kérdez, nem mond semmit, még azt se engedi elmondani a gyereknek, amivel készült, hogy atyám, hát bocsáss meg, hanem megöleli, úgy, ahogy van, szakadtan, lepusztultan, és azt mondja, hogy most örüljünk és vigadjunk. Nem tart tükröt elé, nem mondja azt, hogy na, nézd meg, mit csináltál, elpocsékoltál mindent, aztán most akkor hazatérsz az atyai házba. Tehát ha ezeket az istenképeket félretesszük, és megpróbáljuk azt az Isten arcot fölfedezni, ami igazából rán tekint, akkor magát Jézust véljük fölfedezni ebben az arcban, aki tanít, aki gyógyít, aki támaszt. A mai részlet az egy kicsit ilyen kettős igazságú szemlélet János evangéliumában, ugye az öröm és a szomorúság, vidámság és bánat van szembeállítva. Nagyon egyértelműen fogalmaz János, amikor a mai három evangéliumi mondatban négyszer is használja az öröm kifejezést. Most ezek a gondolatok, amit itt elmondok a kedves testvéreknek, akinek esetleg Adorémus van a kezében, ezeket ott megtalálja a mai nap bevezetőként, olyan útravalóként. És ebből idéznék, hogy olyan az asszonyok számára ismerős élményt hoz fel, amely egyértelműen ott van az, amiben egyértelműen ott van az öröm, hogy ember született a világra. Valóban nincs nagyobb hivatásbeli öröm annál, mint amikor egy nő betölti Istentől kapott küldetését, és mint egy társ teremtővé válva embert hoz a világra. Egy olyan lény születik meg, aki nem csak testi és szellemi, hanem elsősorban lelki vonatkozásban folytatja, vagy folytatója a szüleinek. Messze több, mint fogyasztó vagy termelő, mert léte és kultúrája által egy hagyományt visz tovább. A hagyományok átörökítése révén jut el a hithez, tanul meg a másikhoz viszonyulni, és sajátítja el az élet apró rejtelmeit. Azért olvastam, hogy testvérek, mert olyan szépen megfogalmazta valaki ezeket az igazságokat, hogy a mélységei tárulnak föl igazából a titoknak. Sokan tapasztalják azt az édesanyák elmondásából, hogy tényleg a szülésnek a folyamata, hát azért egy fájdalmas történet, de valahogy az anyáknak a fejéből vagy emlékeiből ezek a fájdalmak törlődnek. Mert valahogy így van fölépítve az ember, hogy utána már tényleg csak az öröm az, ami meghatározza az ember életét, hogy ott van az a kis lény, az a kis emberke, és a fölnevelés, aztán a feladat, és ebben a fölnevelésben egy sor öröm születik. Hát gond is persze, mert hát olyan nincsen, hogy valami, ami energia befektetéssel jár, az ne lenne itt-ott fájdalmas vagy nehéz, de mégis az új élet öröme, magának az életnek az öröme az, hogy egy szülő saját magát látja a gyerekében valahol, ez viszi előre az életét, vagy lendít rajtunk. De visszatérve a testvérek, itt az utolsó vacsorai gondolatokra, illetve üzenetekre, arra mutat rá Jézus, hogy a történet az nem véges. És az apostolok is, annak ellenére, hogy ezeket mind hallják, és beszél Jézus az atyáról. Ugye Fülöp meg is kérdezi tőle, vagy mondja is neki, hogy mutasd meg nekünk az atyát, és akkor úgy jól vagyunk. Most ha visszagondolunk itt múlt vasárnap evangéliumról, láthatjuk, hogy ez egy olyan folyamat, egy olyan üzenetnek a kibontása számunkra az evangéliumban, ami keretté teszi az egész életünket. Hogy tényleg visszatérve itt az előbbi gondolatra, hogy ezt a valós istenképet kitárja előttünk, és a keresztény embernek a világfölfogása, az életvitele, az erkölcsi alapja az belülről fakadó legyen. Tehát amikor ilyen, hogy mondjam, vallási pótcselekményeket végzünk, hogy most elimádkoztuk, meg megtettük, meg elmentünk, meg kipipáltuk, meg stb., az persze ebben is van valamilyen szándék, vagy elköteleződés, vagy keresés, de a felületes életünk az, vagy Istenhez kapcsolódásunk az sajnos azt hozza ki, hogy a mindennapok dolgaiban nagyon sokszor hiteltelenek vagyunk. Éppen azért, mert az Isten közösségünk, az Istenhez való kapcsolódásunk, az nincs ott a lényünk legmélyén. Amikor a tékozó fiú elpucsékol mindent, amikor eljut odáig, hogy már a moslikból is enne, pedig hát ugye most itt egy kicsit a zsidó világot is fel kell idézni, hogy hát az abszolút tisztátalan ugye a disznó, és hát távol tartják magukat tőle a fogyasztás, a disznós fogyasztásától még vallásilag is, akkor képzeljük el ezt a megalázott, a bányászbéka alá 60 méterre lemenő állapotot, hogy lélekben ez mit jelenthet, és ott ez az ember a példabeszéd szerint megtér. Eléri a metanoia állapota, ami azt jelenti, hogy a lénye közepében létrejön. Tehát, hogy meg tudja határozni önmagát. És a megtérés az nem abban áll, amit sokszor gondolunk, hogy most akkor minél többet tudunk a Szentírásról, meg érzelmileg megérint bennünket a történet, vagy valamilyen hatás, vagy valamilyen Isten élmény, hanem hogy úgy bevág a villám, és onnantól kezdve nincs kérdés olyan szempontból, hogy most van Isten, vagy nincs Isten, hanem úgy ott vagyunk. Persze vetődnek föl kérdések, hogy most akkor ebben az élethelyzetben, vagy abban mit csináljak, de minden élethelyzetben fontos lesz az, hogy én elköteleződtem, pontosabban rátaláltam valakire, aki az életem középpontja. És ebben a középpont látásban, vagy értelmezésben nézek a másik emberre. És meglátom benne is azt az Isten arcot, amit felfedezek saját magamban, az igazi Isten arcot. Nem a büntetőt, nem a félreállót, nem az elvárót, hanem az atyai szeretetet. Úgyhogy ennek az utolsó vacsorai beszéd sorozatnak az iránya, az pontosan arra mutat, hogy Jézusban az atya szeretetét, az egész komplett isteni szeretetet, a Szent Háromságos Lét szeretetét fedezzék föl, nem csak az apostolok, hanem mi is. Ugye azt mondja Jézus, hogy boldog a ti szemetek, mert lát, meg a ti fületek, hogy hal. De milyen boldogok azok, akik ugye nem látnak, és mégis hisznek. Most egy kicsit itt összehoztam a Szentírás egy-két mondatát, de a lényeg tényleg ez. És az emberben sokszor fölvetődik az, hogy hát miért lennék én boldogabbak, mint az apostolok, akik ott jártak Jézussal, és látták, és azért, mert nem az a fajta tapasztalás határozza meg a hitemet, vagy az életemet, vagy az Istenhez való közösségemet, ami a látás, hallás, tapintás, tehát a fizikai valónak a megtapasztalása, hanem egy mélyebb tapasztalás. Gondoljunk arra, hogy az emberi kapcsolatokban is a gesztusok, a történések, a másik ember velem való viszonyában fontosak, de amikor úgy belülről van ott bennem az a másik ember, akit szeretek, akkor a gesztusok azok csak hordozói a történetnek. Ha nincs meg ez a belső találkozás, akkor a gesztusok hordozzák ugyan a vágyamat, az akaratomat, a elfogadásomat, de valahogy nem kerek. Ezt gondolom úgy érezzük. Tehát a mai evangéliumi részletnek végül is akkor az a lényege, hogy az öröm megszülethet bennünk ebben a fölismerésben és ebben a belső mélységű találkozásban. És amikor idáig eljutunk, ahogy az evangéliumi részlet utolsó mondata elhangzik, azon a napon vagy ponton már nem lesz több kérdezni való. Mert megtaláltuk, mert oda találtunk, mert haza találtunk, mert megismertük ezt a valódi Isten arcot. Kedves hallgatók, engedjék, hogy ezek a szavak, amelyek az evangéliumból felénk áradnak a lelkükben, találjanak talajt. Ebben a mostani világban, amiben élünk, amikor haragszunk egymásra, meg nem tudunk egy irányba nézni, amikor annyiféle feszültség van, meg reménytelenség, hogy jó, hogy mi lesz az egyházzal, mert nincsen pap, meg most hogy lesz, mi lesz. Mindig ért az egyház. Jézus óta nincs az a hatalom, ami eltörölje az istenkereső embert a földről. Fizikailag meg lehet semmisíteni, de ne attól féljetek, aki a testet, az életet el tudja venni, hanem attól féljetek, illetve féljétek, azaz mélyen szeressétek azt, aki a lélek fölött is úr, és nem a halálodat akarja, hanem az életedet. Úgyhogy legyen szép napjuk, örüljenek annak, ami van, és keressék ezt a valódi Isten arcot. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A pénteki Palliaton műsorunk következő vendége Talós Piroska lesz, Délvidékről, Óbecséről egészen pontosan. Piroska asszony régóta hallgatója, sőt önkéntese is, egy támogatója egyben a Délvidéki Mária Rádiónak. Vele arról beszélgetünk majd, mit jelent a rádió jelenléte a délvidéki magyar emberek életében, és hogy tud reményt, hitet és összetartozást adni a mindennapokban. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Piroska!
1: Mindörökké, amen. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit.
0: Köszönjük szépen, hogy itt van velünk ma reggel. És hát miről is kérdezhetném legelső sorban, hogy milyen munkát végez az ottani Mária Rádióban, hogy éli ezt meg a mindennapokban, hogy került kapcsolatba a Mária Rádióval?
1: A Mária Rádióval még a kezdetektől kapcsolatban vagyunk, és amióta imádkozzuk a rózsafüzért a Mária Rádióba, azóta részt veszünk. Elejében Újvidékre utaztunk a rózsafüzért imádkozni, azután később aztán telefonos kapcsolat volt. Most viszont élőadásban minden hónap első szerda reggelén imádkozzuk a rózsafüzért a Mária Rádióban. A mi számunkra a Mária Rádió nagyon-nagyon fontos, erősíti a nemzeti identitásunkat itt Délvidéken. Tudunk magyarul imádkozni. Ez az imádságra nevelő rádió, igen hirdetés, és nagyon fontos a számunkra.
0: Igen. Sanyi atya is itt van velünk továbbra is a telefonvonalban. Majd bátran kérdez, hogyha úgy van.
2: Nézzetem, hogy ugye itt Délbácskában vagyunk, és ha jól látom, itt a gyorsan rákerestem, mert egy Google, ami barátunk, hogy ez durván 20 ezer fő a kutyága ennek a városnak. Ott a körzetben, gondolom ott van a Mária Rádió adótornya is. Ha esetleg ilyen valami statisztikai adatot tetszene mondani, Piroska, hogy mi a tapasztalat, hogy körülbelül mennyien hallgatják a Mária Rádió műsorát?
1: Hát sajnos ez nálunk eléggé nehéz, mert a Szabadkán van a stúdió, és

0: mert hát gyakorlatilag itt a forintba számolva a havi 1 millió forint a föntartás, amivel ilyen bérek, nyomda, könyvelés, frekvenciadíj, stúdióbérlés, kommunikáció, posta, mindenféle benne van, és ugye most ennek a mai napnak egy kicsit az is a mottoja, vagy fölhívása itt a anyaország területen élő kedves hallgatók számára, hogy hát kis segítséget, egy kis anyagi segítséget is próbálunk összeszedni. Ugye mifelénk Somogyba, ahonnan én származom, ugye az a mondás járja, hogy tömérmes kódisnak üres a tarisznyája, azaz mindaféle, mindahogyan a kóduló rendet is keszik, hát kérjetek és adnak nektek, mert ha nem szólítjuk meg az embereket, ugye akkor nem, kevésbé van segítség, úgyhogy a kedves hallgatókat itt kérjük, hogy ha most itt belegondolunk, hogy milyen pénzek mennek ilyen-olyan dolgokra, ezek igazából tényleg fillérek, még akkor is, hogyha most évi 12 millió forintról beszélünk, de mondjuk egy plébánia működésben egy nagyobb városi plébánia működésében ez gyakorlatilag pár havi bevétel kiadást jelent, úgyhogy az arányokat is nézzük, és ha valakinek tényleg a pénztárcája lehetővé teszi, akkor gondoljon arra, és gondoljon arra, amit az előző beszélgetésben elhangzott, vagy inkább a fölvezetőben, hogy ahhoz, hogy a vallásosságunkat, a magyarságunkat megtartsuk, ahhoz az a fajta kommunikáció, ami a rádiókon keresztül, vagy a Mária Rádión keresztül is történik, most akár az ítélet vonatkozásában, akár a működés vonatkozásában, tényleg egy erőforrás. De elnézést tényleg, hogy én beszélek, az így lehet, hogy papi betegség, hogy az ember szoktak, akkor mondja. Úgyhogy inkább akkor végig csak Piroskát kérdeznénk, hogy mint önkéntes van-e valami kapcsolódási pont, munkatársak, akik önköré gyűlnek, vagy nem csak az imádságban, hanem azokban a témakörökben például, amit a Mária Rádió sokszor megvalósít,
1: elősztenek
0: még. Egy kis ilyen bácskai életet tették nekünk elmondani.
1: Igen, hát nagyon-nagyon-nagyon szívesen, mert hiszen nagyon aktív vallási élet van attól függetlenül, hogy kevesen vagyunk, és nagyon sokszínű a társadalom, itt sok nemzet él együtt, és itten nehéz egybehangolni, de hála legyen a jó Istennek, azért megértjük egymást. Például itt nálunk Becsén nagyon szép közösség van, és nagyon aktív az egyházi élet. Például, hogy most a Mária Rádióra visszatérve, ha bár mi rádión keresztül nem tudjuk hallgatni, de az internet segítségével viszont hallható, és akkor tudjuk egymásnak mondani, hogy figyelj, ezen a frekvencián meg tudod fogni, az interneten meg tudod fogni, és akkor többen bekapcsolódnak az imádkozásba. Így például, amikor mi elindultunk a 2002-2003, így valahogy imádkozni a rúzsafűzést, akkor csak egy imacsoport volt, és öten mentünk egy autóval Újvidékre, és akkor imádkoztuk havonta egyszer a rózsafűzért. Most viszont van már három imacsoport, az egyik a miénk a Szent Antal imacsoportja, a másik a Máriás Papi Mozgalom imacsoport, a harmadik pedig a két éve működő Szent Rókus Karitaszház, akik a fogyatékkal élő emberekkel foglalkoznak, és ők is imádkozzák a rúzsafűzért a Mária Rádióba. Ők minden hónap utolsó szombatján felvételt készítenek, és

0: akkor azt elküldik a stúdióba közvetítésre. Tehát nagyon aktív a lelki élet.
1: Mennyi fiatal van arányaiban a csoportban?
0: A csoportban? Hát többnyire idősebbek, a Caritas házban ottan fiatalabbak, mert fiatalabbakkal foglalkoznak, de a többiek azok idősebbek.
1: Ugye az időseknél szokott probléma lenni az, hogy minek élek én, már alig tudok mozogni, és akkor ugye, mi papok is szoktuk bátorítani, különösen azokat a testvéreket, akiknek hát mozgásukban korlátozva vannak, hogy na látja. Itt van a maga feladata, mert a fiatalok azoknak nincs nagyon idejük imádkozni, az idősebbeknek meg van, és az ima közösség az azért erősíti a hitünket is.
0: Igen, de viszont nagyon sok visszahallom azt, hogy például utaznak az autóba, és akkor hallgassák a Mária rádiót, és imádkozzák a rózsafüzét. Tehát ezek már a fiatalabb populáció, és ezért nagyon fontos, hogy az éter hullámain keresztül hangzon a Mária rádió. Ha megengedi, akkor én elmondanák egy tapasztalatot, ami gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, mert érdemes Istennel üzletet kötni, amit neki adunk, ő azt meg sokszorozva adja vissza, és ez történt még a 90-es években, amikor egy sikertelen műtéten estem át, nálunk akkor volt a háború, és a férjem egyik kórházból a másikba vitt, közben imádkoztuk a rózsafűzést, és abban a kilátástalan helyzetben azt mondtam Istennek, Istenem, ha én még egyszer meggyógyulok, a legmagasabb hegycsúcsára állok fel, és onnan hirdetem Isten irgalmas jóságát. Hát Isten meghallgatta a kérésemet, és itt van néhány év múlva, amikor megindult a Mária rádió, akkor fölkértek, hogy imádkozzunk a Mária rádióba az ima csoport a templomunkból.
1: Igen.
0: Tehát ezt üzenném.
1: Igen, tessék mondani.
0: Ezt az üzenetet szeretném átadni mindazoknak, akik most éppen hallgassák a Mária rádiót, hogy érdemes odafigyelni arra a belső hangra, meghallani, és továbbadni.
1: Igen, és azt szeretek mondani, hogy a legmagasabb hegyre, hát ugye nem a Mount Everest itt a legmagasabb hegy, hanem a réter hullámai, mert igen, azok azért elég magasan mennek.
0: Igen.
1: Most a humor féletében, amikor az ember tényleg a saját életén megtapasztalja, hogy Istenem, hát segíts, és akkor odaadja a Jóisten az örömbe, hogy ne, itt van, akkor most itt az ajándék, kezdjél vele valamit, akkor az ember csak úgy körbenéz, hogy ja, tényleg, mintha Jézus ilyet is mondott volna, hogy száz annyit kap, és az örök életet, és ezt ugye léppen nyomon tapasztaljuk.
0: Igen. És én ezt megtapasztaltam, és mindenkinek azt üzenem, hogy érdemes Istennek adni, tehát akár az időnket, az anyagilag, és az ima a nagyon fontos.
2: Így van.
1: Lábor, te jössz.
2: Igen. Egy zárszót szeretnék kérni, mégpedig azért, mert nagyon elment az időnk, de hát ez nálam mindig így szokott működni, sajnos, vagy nem sajnos. Piroska, mit üzenne azoknak a magyarországi hallgatóknak, akik talán most kezdik el sejteni, milyen sokat is jelent a Délvidéki Mária Rádió az ott élő emberek számára? Mit üzenne, hogy miért érdemes támogatni?
0: A kedves anyaországért rádióhallgatóknak üzenném, hogy nagyon nagy szeretett közösségbe vagyunk velük, egységbe vagyunk, imádkozunk az anyaországi testvérekért, és ők is imádkozzanak értünk, és akkor majd a Szentlélek fog működni, és akkor eláraszt bennünket minden jóval, kegyelmével, és érdemes odafigyelni arra a belső hangra, és hát amennyiben lehet adakozzunk is.
2: Nagyon szépen köszönöm. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Tallós Piroskával beszélgettünk Délvidékről, Óbecséről, és ha tehetik, akkor a felajánlásaikat a 061-999-4430-as telefonszámon megtehetik most élő adásunk folyamán. A önkéntesünk Budapesten várja a hívásaikat. Rövid zenével folytatjuk műsorunkat, és jövünk hamarosan vissza önökhöz.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést. Isten áldja önöket!

0: folytatjuk is a Mária Rádió péntek reggeli napindítóját, abban pedig a Mariatonnal. Gyűjtjük az adományokat délvidéki és felvidéki Mária Rádió fennmaradásáért, támogassuk őket is, hogy minél tovább szólhassanak. A telefonvonalban továbbra is velünk van Illés Sándor, monostorapáti plébánosa, és csatlakozott hozzánk Csenkei Ágota, az Allergeszkén Mincentinaum igazgatónője. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Ágota, hát azért hívtam fel, mert hogy ugye általában ezeken a napokon helyben élőket szólítunk meg, hogy mit jelent a Mária Rádió, viszont Ágotának akkora tapasztalata van a magyarsággal, illetve a szomszédsággal kapcsolatban, hogy szívesen meghallgatom, hogy meghallgatjuk, hogy ő mit gondol, hogy miért kell összefognunk ilyen esetekben.
1: Azt köszönöm szépen, tényleg Gábor, hogy kíváncsi a sokat véleményemben. Igazából nagyon szeretek felvidékre is járni. Csodálatos, éppen két hete arra jöttünk vissza, a Zemplénben voltunk a hétvégén, és ez fantasztikus, ahogy látjuk, hogy a Kaptamorkaiván fel van újítva, és a városok az egész vízőgényi tavaszi hangulatot árasztott, nagyon szép volt. Februárban viszont egy hétvégé délvidéken töltöttem, Kottu Bátyfalván. Nagyon csodálatos magyar emberekkel találkoztam, Sútus Áron vezeti az ottani civil szervezeteket, akik szervezik a közművelődést, és milyen munkaügyben voltam, hogy az összefüggőjét. Nagyon-nagyon jó volt megtapasztalni, hogy mennyire szeretettel fogadják az országi látogatókat, magyarokat, segítséget, bármi. Én úgy gondolom, hogy ahogy előttünk Pilotka is mondta, tényleg nagyon fontos a Mária Rádió az ottaniak életében, hiszen ez nem csak a stúdió, nem csak egy mikrofonra adakozunk, és nem csak technikai eszközökre, hanem a hitet, a reményt és a igazságot útnak indítjuk ezekkel a kis apró fordítókkal. Én nagyon szeretném arra biztosítani a kedves hallgatói találtagokat, hogy bármilyen kicsi is nagy segítség. Hiszen náluk ez más a magányban, ugyanúgy, mint ahogy nálunk. Tehát, hogy nekem hatalmas erőt ad, és mondhatnám úgy, hogy akkor tetődik jól a napon, beülök az autóba, és leautózok Zalegedszegen, 40 perc, de végig hangathatom a Mária Rádiót. Miért szeretem? Most már tudom a felépítését a reggeli műsornak, tudom, hogy a szentek rovatát mindenek hangathatom, tudom, hogy mennyire jók ezek a beszélgetések. Örülök, amikor a kis fiatalokat hallgatok, akik a szárnyukat próbálgatják egy jó beszélgetés alapján, hogy tudják-e már riportert viselkedni. Nagyon kedvesek. De azt is tudom, hogy nagyon sokan magánban ezt hallgatnak, és társzunk a Mária Rádió. Egy kicsit kapaszkodnak a Mária Rádióba. Nagyon-nagyon jó, amikor az atyákat hallgatok. Hiszen ma reggel, hogy Sándor atya először volt egy nagyon jó komédiánus atyának a beszélgetését idéztünk be, és annyira megszólított, hiszen ez nagyon idejük a magadához. Tudjuk, hogy az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Én arra biztosnám, hogy kedves hallgatóknak, hogy ha ebben egy idézésben kapaszkodnak, és így egy kicsit megpróbálunk valamit utálni a délvidéki, a felvidéki Mária Rádió levára, akkor egy nagy segítséget adunk. Hiszen ha a legkisebbhez lehajolsz, belenteszed a segítséget, mondja az egyik másik bibliai idézetben, nem tudtam pontosan idézni, de ez is nagyon fontos számomra. Olyan hidat építünk az anyaországi magyarok és a délvidéki vagy felvidéki magyarok között a Mária Rádió lehetőséggel szerintem, ami egy közösséget életben tart. Nagyon fontos számunkra, az én számomra tényleg nagyon fontos az, hogy az identitásukat meg tudják őrizni, ez a Mária Rádió szerintem egy hatalmas nagy adomány. Azt is úgy is tudnunk kell, még jobban tudjátok, akik a stúdióba ültök, hogy ez egy hallgatói rádió, az a hallgatók tartják fent, és nagyon jó ötletet a Mariaton, hogy hol Erdélynek, hol felvidéknek, hol a Magyar Mária Rádió fenntartás felején gyűjtést szervezünk, hiszen ez a mi közös tudunk. Nagyon fontos számomra, és szerintem mindenki már a fontosnak, hogy legyen, aki a Mária Rádiót hallgatja, hogy legyen egy magyar tudunk, amely az Istenről, a reményről, a szeretetre szól, nem reklámokról szól, nem politikáról szól, hanem a legfontosabb emberi értékeinkről szól. És ennek a hangnak teret kell adni. És ha úgy tudunk teret adni ennek a hangnak, ami itt szól, hogy alapozunk el, akkor szerintem tegyük meg mindenki a saját lehetőségeink szerint természetesen. mindenkinek szabadság cél mondja azt, és nem szeretem ezt az idézetet, hogy jót tenni, jó, hiszen magam is nem ezt tudok az, amit az, hogy leülök a laptopom, hogy nyitom azt a számot, hogy átutalok 5000-10000-20000 forintot, jelen esetben ott a délvidéki rádió vagy a felvidéki rádió javára, hiszen utána annyira jó elindulok, és biztos csak én vagyok ilyen helyzetben, gondolom, hogy nagyon is tudom, megintettem valamit azért, hogy közelebb legyek hozzá. Tehát én nagyon biztosabb arra a kedves hallgatókat, hogy próbáljunk együtt segíteni, próbáljunk egy picit tenni, hogy ez az ügy, ez nekünk is fontos legyen. Nekünk annyira természetes az, hogy bekapcsolom a rádiót, beülök az autóba, és hallgatom a Mária rádióadását. De hogy Piros elmondta, nekik ez nem természetes, nekik internet közelébe kell kerülni. Ez sokkal nehezebben férünk hozzá, de ha ezt a kicsikét is elvettük tőlük, és estem lesz, akkor mibe tudnak kapaszkodni. Azok, akik például otthon betegedben tudunk elmenni a templomban, nem hallanak magyar szót, nem hallanak magyar adást. Tehát én tényleg, amióta elítettem a Mária rádiónak az adását, a működését azóta meg szeretettel hallgatom, mert mindig találok benne. Mert csak ezt az egy mondatot is, amit ma reggel, de akkor mondhatnám, hogy Fábor és Sándor atyának a nagyon szép kis prédikációját a reggelit. Tehát, hogy mindig van benne olyan, amit az ember napja szebbé válik, és érdemes tényleg bekapcsolnia. Nekünk mondom, nagyon könnyű bekapcsolni az adást.
0: Igen. Csodálatos volt, amit mondtál, nagyon szépen köszönöm, nagyon köszönjük neked. Sajnos Rejter István kopogtat már itt, hogy nagyon olvasna az híreket Ajkán, úgyhogy Sándor atyának most nem jutott szó ebben a megszólalásban.
2: Nem is kellett most.
0: Így van egyébként, hogy annyira tökéletes volt Ágot, amit mondtál, és annyira igaz minden szava, hogy tényleg hálásak vagyunk neked érte, és várunk jövő hét csütörtökön a napindítóba, hiszen akkor már rendesen tudunk majd beszélgetni a Mincentine úrral, ahogy szoktunk.
1: Egy utolsó mondat lehet.
0: Persze.
1: Tehát szerintem ott nagyon aktuális, és nagyon fontos, hogy a világ mi televíziója a Mária Rádió szerint a reményt, a hitet, a szeretetet szeretik sugározni az emberek felé. Ehhez kérjük most a hallgatók segítségét, és kérem, hogy hallják meg a jó szót, hogy segítenek. Úgyhogy tudom, hogy ez a mai nap az utolsó Mária Tonos adás, ugye?
0: Igen.
1: Talán, tehát akkor még a lehetőségünk utalni ezeket a forintokat, hogy segítsük őket. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
0: Mi köszönjük szépen, Ágot, és akkor a központi rádióból pedig a hírek szól hamarosan.
3: Hírek. Távozik Magyarország apostoli nunciusa Michael Velösbánach érsek. 14. Leó pápa imádkozott azon a helyen, ahol 45 évvel ezelőtt rálőttek Szent II. János párra. Székely János püspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka. A híreket Rejter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. 14. Leó pápa május 14-én Argentina apostoli nunciusává nevezte ki excellenciás és főtisztelendő Michael Velösbánach memphisi címzetes érseket, Magyarország apostoli nunciusát, akinek megbízatása hazánkban hamarosan véget ér, tájékoztat közleményében a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága. Az érsek urat Ferenc pápa 2022. május 3-án nevezte ki Magyarország apostoli nunciusává. Ő excellenciája Monsignor Michael Velösbánach, Memphis címzetes érseke, 1962. november 19-én született az Egyesült Államokban, Worcesterben. 1988. július 2-án szentelték pappá a Worcesteri Egyházmegye szolgálatára. 1994-ben szerzett kánonjogi doktorátust, és miután végzett a Vatikáni Diplomáciai Akadémián, a Szentszék diplomáciai szolgálatába lépett. Anyanyelve az angol mellett beszél olaszul, franciául, lengyelül és spanyolul. II. János Pál pápát két lövedék találta el, amelyeket Mehmet Ali Accsa adott le pisztolyából a Szent Péter téren 1981. május 13-án. A Szentpéter tér azon pontján, ahol II. János Pált eltalálták a lövések, egy fehér, a kövezetbe helyezett márványtábla emlékeztet a történtekre. A táblán II. János Pál pápa címere, valamint a merénylet dátuma látható. Leó pápa a merénylet 45. évfordulóján, az általános kihallgatás elején leszállt a pápa mobilról, és megérintve a táblát csendben imádkozott, írja a Magyar Kurír. II. János Pál meggyőződéssel hangsúlyozta a merénylet után, hogy életét a fatimai szűzanyának köszönheti. A lengyel pápai elmondata, totus tuus, egészen a tiéd. Erre is az odaadásra utal. 14. Leó a II. Vatikáni zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát a Lumen Gentium Szűz Máriáról szóló fejezetével folytatta. Az idei csíksomlyói fogadalmi búcsú főcelebránsa és szónoka május 23-án szombaton Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz. A búcsú mottója Szent Maximus nyomán, a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt, tájékoztat az erdélyi ferencesek oldala. Az idei liturgikus év eseményeire tekintve elmondhatjuk, hogy gyakran fordulunk majd a távoli múlt felé, hogy megidézzük szentjeink életpéldáját és azokat a sorsfordító mozzanatokat, amelyek révén eljutunk napjainkig. Tesszük ezt azért, hogy tudjuk, miként alakult ki mai életünk, és soha ne feledjük, mit kapunk elődeinktől, mit kell őriznünk, és mit kell továbbadnunk, írta Timár Sándor Asztrik, a kegytemplom igazgatója, a zarándokoknak az idei búcsú programjában. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
2: Híreink után Katona István püspökatya összeállítása következik a napszentjéről.
4: Furne Szent András Hubert pap rendalapító. Élete azt bizonyítja, hogy nagyon gyarló élet után is lehet valaki szent, ha Isten kegyelmét fölhasználja. Szent András 1752. december 6-án született, meghalt 1834. május 13-án, 82 évet élt. A Szent Andrásról nevezett keresztes nővérek kongregációjának az alapítója. Egy olyan jómódú családból származott, ahonnan több pap is kikerült. Édesanyja, nagyon vallásos lévén, mindenáron azt akarta, hogy András is kövesse nagybátyját, és legyen pap. De András nem érzett erre nagy kedvet. Annyira nem, hogy az iskolából is megszökött. 1769-ben belépett egy kollégiumba, de jobban tetszett neki a sport, mint a tanulás. Innen a jogra iratkozott be, de itt sem tanult. Hirtelen ötlete nyomán beállt a hadseregbe, azután hazament. Pap nagybátyja nem is fogadta, apjának pedig nem merték megmondani, hogy mi történt. Végül édesanyja elérte azt, hogy visszatérjen az iskolába, de András ezek után sem változott. Újra el kellett onnan jönnie. Az iskolából hazament szülőföldjére. Nagybátyja, aki plébános volt, magához vette, és már az első hónapok megváltoztatták őt. 1774-ben beiratkozott a szemináriumba. Itt aztán a legbuzgóbban végezte tanulmányait. Sajnos megbetegedett. Később 1776-ban mégis pappá szentelték. Káplánja lett pap nagybátyjának, halála után pedig az utóda, tehát plébános. Figyeljük meg, hogy milyen életet élt ezután. Fiatal papként előkelő világias volt, kényelmes életre rendezte be magát. Értékes bútorokra áldozott, szerette a csillogást, a pompát. Ezt a paphoz nem illő stílust, amely sajnos a mai világban is egyeseknél megtalálható, édesanyja és nővére vetette a szemére. Nyíltan figyelmeztették, hogy túllépte az egyházi illendőség határait. Az egyik nap egy szegény kopogott be hozzá alamizsnáért. Ő éppen vendégeket várt. Belenyúlt a zsebébe, hogy pénzt keressen, de nem talált. Így szólt. Nincs pénzem. A koldus pedig ezt mondta neki. nincs pénze, de asztalát mégis ezüst borítja. A koldusnak a szavai melbevágták. Néhány nap múlva lelki gyakorlatra ment, s teljesen megváltozva jött haza. Úgy élt ettől kezdve, mint az arci plébános. Eladta cifraképeit, berendezéseit. Csak a legszükségesebb dolgok maradtak meg. Állandóan böjtölt, kemény testi vezeklést végzett. Plébániája az egész környék koldúsainak a menedék helye lett. A szentként élő plébánost hívei csak hamar szeretettel és tisztelettel vették körül, s megújult lelki életük is. 1789-ben megtagadta a francia államnak azt a parancsát, hogy letegye az esküt, amet a papságtól kértek. 1791 májusában plébániáját el kellett hagynia. Egy államhoz hű pap került a helyébe. Ő egy darabig még ott bujkált hívei között, de a következő év nagy péntekén letartóztatták. A nép tiltakozására kiengedték, és kivándorolt Spanyolországba. San Sebastiánban húzódott meg, ám királyi rendelet tiltotta, hogy a francia papok itt működhessenek. Akkor felvételét kérte a sarutlan kármelitákhoz. Itt is elutasították. 1797-ben hazatért, de csak titokban misézhetett egy távoli parasztudvar pajtájában. Itt ismerte meg Szent Johanna Erzsébetet, és közösen megalapították kongregációjukat. Ennek fő feladata a szegények tanítása és a betegek gondozása volt. Ő pedig megmaradt plébánosnak. 1805-ben ünnepélyesen újra beiktatták a plébánosi tisztségbe. Szerénységből lemondott az ünnepélyes és énekes misékről és a nagy prédikációkról. Csak csendes misét végzett. Megöregedve 1820-ban lemondott a plébánosságról, hogy nővéreinek élhessen. Ott lett elöljáró, de már betegeskedett. A keresztes nővérek között halt meg az anyaházban 1834-ben. 1926. május 16-án boldoggá, 1933. június 4-én pedig szentté avatták. Ne felejtsük el a tanulságot, gyarlóságainkat elhagyhatjuk, és élhetünk mi is Istennek tetsző szent életet. Csak fogadjuk el kegyelmeit. Megemlékezünk még egy szentről, akinek ez a neve Hallgatag Szent János, püspök remete, Örményország szülötte, Nikopolisban született 454. január 8-án. Testvéreivel együtt jó keresztény nevelésben részesült. Szülei halál után az örökséget szétosztotta, felépített egy templomot, és 18 évesen kolostort alapított, amelyben 10 társával szolgálták Isten dicsőségét. Itt teológiai tanulmányokat folytatott. Kolónia püspökének halála után 28 éves korában püspök lett. 9 évig állt helyt hivatalában anélkül, hogy szerzetesi életmódját föladta volna. Sógora, aki a császári udvarnál magasrangú tisztviselő volt, sanyargatta az örmény egyházat, ezért panaszt emelt a császárnál. Kiválóan értett ahhoz, hogy eltűnjön az emberek szeme elől. Ezért sokáig hiába keresték. Így ment el Jeruzsálembe, onnan a Júda pusztájában lévő kolostorba, ahol senki sem tudta, hogy püspök. Rábízták a vendégek fogadását és a konyhamesteri munkakört. Egy remete kunyhóban lakott, s csak a vasárnapi misére jött a közösségbe. Jámborsága, jártassága miatt azonban ő lett a kolostor gondnoka. Több év után szabbász, az elöljáró pappá akarta szentelni. Ekkor fölfedte kilétét. A jeruzsálemi pátriarka tanácsára visszavonult cellájába, s többé a hétvégi istentiszteleten sem vett részt. 4 éven át teljes magányban és elhagyatottságban élt. Amikor a szabbász lavrában zavargások törtek ki, a holtenger melletti pusztába ment. Itt 6 évet töltött egy barlangban. Vadon termő gyümölcsökkel, gyökerekkel, s az itt ritkán megforduló világiak adományával táplálkozott. Csak egy élet célja maradt, rábízni magát az isteni gondviselésre. Később szabbász apát fölkereste, és visszahívta magukhoz. Ekkor már 80 éves volt. Attól kezdve még sok évig nem hagyta el szikracelláját, még szabbász halálakor sem. Aki hozzájött, azt vigasztalta, gyógyítgatta. 558-ban halt meg, Jeruzsálem mellett, a Szent Szabbász Lavrában 104 éves korában.
2: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.

0: Szeretettel köszöntök ismét mindenkit, köszöntünk ismét mindenkit Veszprémből, Monostorapátiból, Illés Sándor atyával. Folytatjuk tovább a péntek reggeli napindítót, és a 8 órai hírek után, a napszentje után ismét szeretnénk egy kicsit megállni egy pillanatra, és szívből megköszönni mindazoknak, akik már eddig is bekapcsolódtak az elmúlt napok és a mai maraton összefogásába. Megható megtapasztalni, hogy a Mária Rádió hallgatói családja mennyire együtt tud érezni a határon túli magyar testvérekkel. Talán sokan közülünk személyesen nem jártak még Felvidéken vagy Délvidéken, de a hit nyelve és az anyanyelv összeköt bennünket, ezt ne felejtsük el. Ma azért gyűjtünk, hogy tovább szólhasson magyarul a remény hangja, hogy továbbra is legyenek olyan rádióstúdiók, ahol imádság hangzik fel, ahol rózsafűzért imádkoznak, ahol a magyar szóval vigasztalnak, erősítenek és evangelizálnak. A Felvidéki Mária Rádió működését ma már súlyos terhek, megnövekedett frekvencia és fenntartási költségek terhelik, a Délvidéken pedig az elvándorlás miatt egyre kevesebb ember vállára nehezedik a rádió fenntartása, és mégis ők minden nap megszólalnak, hittel, szeretettel, kitartással. Bocsánat, elnézést kérek. Lehet, hogy valaki csak egy kisebb összeget tud felajánlani, más talán egy imát, de a Jóisten országában minden szeretetből adott segítség számít. Köszönjük, hogy ma együtt vagyunk, köszönjük, hogy nem csak hallgatói, hanem valódi családja vagyunk a Mária Rádiónak. Segítsünk, hogy a szűzanya továbbra is elvihesse az evangélium örömét minden magyar szívhez, határokon, innen és túl. Felajánlásaikat élőadásunk idején a következő telefonszámot hívva tehetik meg, 061-999-4430-as. Adományokat az alábbi módon lehet eljutatni a Mária Rádió részére, banki utalással vagy sárga csekken. A rovatban, a közlemény rovatban pedig legyenek kedvesek mindig feltüntetni, hogy Mariatón. Sárga csekket ügyfélszolgálatunkon tudnak igényelni, az pedig a 061-373-0701-es telefonszám, de ezeket már olyan sokszor mondtuk, hogy szerintem már szümán fejből is mehet. Most pedig Felvidékre kapcsolunk, telefonon keresztül vendégünk Érsekújváról Zajicek József, a Szlovákiai Magyar Cserkész Szövetség vezetője, akivel most beszélgetünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus, jó reggelt!
1: Jó reggelt, mindörökké, amen. Én is üdvözlök minden kedves hallgatót, és remélem, hogy sikeres lesz a mai beszélgetés.
0: Na, hát nem is lehet más, hiszen Illés Sándor atya is itt van velünk, ha minden jól megy.
2: Igen.
0: Szuper. Tökéletes. Itt megtudtuk, hogy a Szlovákiai Magyar Cserkész Szövetség vezetője. Vezetőként hogyan látja ma a felvidéki magyar közösségek helyzetét? Mennyire fontos a hit, az anyanyelv és az összetartozás megtartása a fiatalok számára? Ez egy nagyon lényeges dolog.
1: Hát én úgy érzem, hogy pont ez a három dolog, amit fel lett sorolva, ez minden közösségnek nagyon fontos. Ugye a anyanyelv, a magyar nyelv, a kultúra meg a hagyomány az, ami összeköt mindnyájunkat. A kérdés mindig az, hogyha fiatalokkal dolgozunk, akkor milyen szemszögből, honnan próbáljuk megközelíteni ezeket a témákat úgy, hogy aktuális legyen, friss legyen, és mindig tudjon újat mondani a fiataloknak. És itt jön képbe aztán a hit, mert úgy érzem, hogy a hit az egy olyan kapocs, ami ezeket a kulturális, anyanyelvi dolgokat össze tudja kötni. Mert hogyha mindnyájan egy közös dologba hiszünk, akkor az olyan erőt tud adni az egész közösségnek. És pontosan ez a legnagyobb kihívás, hogy megtalálni azokat a utakat, amivel a hitet is, a anyanyelvet, a kultúránkat át tudjuk adni, érdeklődést tudunk kelteni a fiatalokban ezek iránt.
0: A cserkészet mindig is a közösséget épít. Mit tapasztalnak, mire vágynak ma leginkább a fiatalok a felvidéken?
1: Nagyon nehezen tudok beszélni az egész fiatalság nevében. Amit a cserkészeknél látok, az, hogy tényleg nagy igény van a közösségre, élő közösségre. Olyan emberekre, akik meghallgatnak, akik rendszeresen összejönnek, akiknek fontos az, hogy hogy másokkal legyenek, és másokért tegyenek valamit. A cserkészeknek kimondottan fontos még a természetközeliség. És ebben a természetközeliségben tudják szerintem azt is megélni, hogy a természet az egy olyan dolog, ami már nagyon régóta itt van, és része vagyunk mindnyájan, és ebbe aztán megint be tud kapcsolódni szintén újra a hit. És úgy érzem, hogy ezek azok a dolgok, amikre vágynak manapság a fiatalok, viszont arra is vágynak, hogy az egész aktuális és friss legyen. És ez a legnagyobb kihívás így a közösségvezetők számára szerintem.
0: Igen. Sanyagya?
2: Én ahogy elnézem itt az adatokat, ez egy fiatal város, hiszen a produktív korban lévő férfiak és nők, tehát 15 és 60 év között van, ahol 28 ezeren, és ha nemzetiségeket nézem, ugye a 34 ezer lakosból 11.600 magyar, még ha itt lebontjuk a korfát, akkor elég sok fiatal van a magyarok között. A Cserkész Szövetség arányaiban hogy éri el a fiatalokat?
1: Hát mi ugye úgy próbáljuk a legjobban elérni őket, hogy a magyar intézményekbe, iskolákba, óvodákba, de főként a alapközépfokon próbáljuk megszólítani minél több faluba és városba. Mivel hogy előnyünk az, hogy nem igényel túl sok háttért az, hogy ember el tudjon kezdeni cserkészkedni, hanem egy pár lelkes fiatal, nagyon jó, hogyha a helyi atya, pap, lelkész segít, és akkor már el lehet indítani a cserkészetet. Szóval, hogyha van a környéken egy magyar iskola, magyar középiskola, akkor ott próbálkozunk mindig aztán elérni a fiatalokat, azokat, akik lehetnek vezetők is, és aztán azokat, akik járhatnak, mint tagok a ősi összejövetelekre.
2: Jól értem akkor, hogy önökhöz nem csak Érsekújvár fiatalsága tartozik, hanem szélesebb körül a...
1: Természetesen. Pozsontól Nagykaposig. Szóval igen, itt egész azon a részen, ahol valójában magyar falvak, városok vannak, ott próbálkozunk minden faluba, minden városba elérni a fiatalokat.
0: Akkor szép számban vannak jelen a csoportban.
1: Hát igen, de mindig lehetne jobb is, szóval ez megint olyan, hogy lehetnénk kevesebben, lehetnénk többen, de több mint ezer tagunk van jelenleg. Hát és próbáljuk mindig azt, hogy ez a cserkészetnek a üzenete, az eljusson minél több fiatalhoz. Ami nem kis munka, mert a mai világban pont a legnehezebb az, hogy ilyen hosszú távú elköteleződést a fiatalok nevelése iránt, ezt begyújtani, ezt a lángot a fiatal felnőttekbe.
0: Igen.
2: A fő tevékenységek a táborok, vagy inkább valami más terület, ahol működik vagy amiben működik a cserkészet?
1: Hát itt nálunk felvidéken a Szlovákia-Magyar Cserkészszövetségben a rendszeres munka hétről hétre a őrsi összejövetelekkel van. És ott minden őrsvezető össze eldönti, hogy mi az, amire ő fókuszál, vagy jár ki a erdőbe, a természetbe, vagy a iskolába van, és akkor foglalkozik akármilyen témával, ami a cserkészethez fűződik, és aztán évente van a koronája a egész cserkész munkának, az a csapattábor, igen, a 10 napos csapattábor, amikor kimegyünk egy rétre, erdőszélre, és akkor ott vagyunk együtt, 2-3 vagy akár egyedül is egy csapat, és akkor ismerkednek különböző más csapatnak a tagjaival a gyerkőcök, és akkor az ott valójából élünk meg azt a cserkész ideát, hogy kint vagyunk, együtt vagyunk, és ugyanakkor ott vannak nekünk reggel áhítatók, és mise is mindig szokott lenni, szóval a mise, a hit, az alappillére a magyar cserkészetnek, és ugyanígy ez nálunk felvidéken is igaz.
0: Igen.
2: Nézem az órát, aztán lejár az adásidő, még egy kérdés, az iskolák adnak teret, termet, lehetőséget a foglalkozásokra, vagy inkább plébániákra, vagy milyen helyszínekre csoportosul a foglalkozás?
1: Ez mindig község és közösségtől függ, de nem találkoztam még olyannal, hogyha egy cserkész csapatnak a vezetője elment volna a magyar alapiskolának a igazgatójához, akkor ne tudtak volna megegyezni. Szóval valóban a iskolákban, a napközis termek, a plébániákon, hogyha vannak pasztorációs termek, akkor ott mindig meg tudjuk találni a közös metszetet, ahol azt a egy pár órás foglalkozást, amire nekünk hetente szükség van, meg tudjuk tartani. És a tapasztalatom az, hogy mind a plébániák, mind a alapiskolák támogatják a cserkészeknek ezt a munkáját, mert nagyon gyakran olyan szeletet visznek be, amire nekik nincs idejük a foglalkozásra. Szóval pont az a természetközeliség, meg a erényeknek a művelése, ez olyan, ami mindig jól jön, ha még egy harmadik fél is ezt támogatja. Szóval valóban ez együttműködés, ez létezik.
2: Hát részemről lendületet és kitartást továbbra is mindnyájuknak.
1: Hát nagyon szépen köszönjük, Isten áldjon mindnyájunkat.
0: Igen, viszont egy kicsit visszakanyarodva azért a Mária Rádióra. Ön szerint milyen szerepe lehet egy magyar nyelvű katolikus rádiónak egy határon túli közösség életében? Mit jelent mindennapokban a felvidéki Mária Rádió jelenléte? Mit tapasztal, vagy az ön véleménye mi lenne?
1: Én személy szerint többször voltam a Felvidéki Magyar Rádióba is, mint vendég, mint én is jól magam hallgattam, próbáltam hozzájárulni, és a véleményem az, hogy ahogy el is hangzott a felvezető beszédbe, a ima háttér, meg az, hogy van ez a lehetőség, hogy az ember, ha akar, akkor tényleg magyarul hallgathat imát, szentmisét és lelki tartalmakat az éterben. Ez egy olyan lehetőség, hogy az, aki elkezd ezzel élni, az érzi meg igazán a erejét.
0: Hát igen, igen, pontosan. Még egy pici időnk van, talán egy kérdésem még lenne. Cserkészvezetőként biztosan sok fiatal történetét ismeri, tapasztalja azt, hogy a hit és a közösség megtartó erőt jelenthet az elvándorlás idején, a bizonytalanság idején ez megtartó erőt jelenthet? Bocsánat, rosszul kérdezem.
1: Ez nagyon személy, és attól függ, hogy éppen milyen helyzetben áll, de én úgy érzem, hogy ha már az ember fölrakja a mérlegre, hogy akkor most hagyja el a országot, vándoroljon neki, vagy inkább maradjon otthon, akkor pont a közösség, meg akár a hithez való csatlakozás, az, ami meg tudja billenteni azt a nyelvet, az felé, hogy az ember inkább maradjon. Nekem személy szerint a cserkészetből életre szóló barátok, barátságaim vannak, akikkel máig tartom a kapcsolatot. És ezek az emberek, és ezek a kapcsolatok azok, amik nekem nagyon fontosak. És én ezt látom a mostani generációban, és a mostani cserkészetben is, hogy tényleg alakulnak olyan kapcsolatok, amik életre szólóak. És azok szerintem azok, amik meg tudják az embert dönteni az felé, hogy akkor inkább maradok és próbálok itt értéket teremteni.
0: Igen. Nagyon szépen köszönöm Zajcsák Józsefnek, a Szlovákiai Magyar Cserkész Szövetség vezetőjének, hogy itt volt velünk ma reggel, és hogy mindezt elmondta nekünk. József, köszönjük szépen!
1: Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és minden kedves hallgatónak további szép napot és szép hétvégét kívánok!
0: Nagyon köszönjük, és minden jót kívánunk Önöknek is! Kedves hallgatói! Kedves hallgatóink, lassan műsorunk végéhez érkezünk itt a Veszprémi stúdióban. Hálás szívvel köszönöm, hogy ma reggel együtt lehettünk ebben a különleges összefogásban, ahol nem csak beszéltünk a szeretetről és az összetartozásról, hanem meg is próbáltuk azt valóban megélni. Hamarosan visszaadom az élőadás elét a budapesti stúdiónak, ahol már Ákos atya és Osvai Péter ül a mikrofonok mögött. Ha minden jól alakul, akkor össze is tudunk kapcsolódni. Szervusztok, jó reggelt kívánunk!
3: Szervusz Gábor, nagyon szépen köszönöm neked ezt a ma reggeli műsort, mert tényleg ilyen komoly beugrás volt igazából, tehát egy gyors műsorváltozás történt az elmúlt pár nap alatt, és köszönöm a mai reggeli szolgálatot, és hát akkor rövidesen folytatjuk a Mariatont a 8:30 és 9 óra közötti blokkal. elővetítésképpen, hogy mit lehet itt ebben a blogban kérdezni. Hallani. Egy felvidéki önkéntessel, a Felvidéki Mári Rádió egyik önkéntesével, Farkas Veronika művészettörténésszel hangzik majd el egy interjú. Aztán a kiváló felvidéki zenekar, a Gimes zenekar jóvoltából hallgatunk meg egy gyönyörű zenét. Majd pedig hát a felvidékről átruccanunk egy picit a délvidékre. Kosztolányi Dezső, magyar költőnk, ugyanis szabadkai délvidéki születésű, az egyik kedvenc versemet, Mécs Károly fogja a hajnali részegséget.
4: Hopp, Mária Rádió.
3: Szavalni, igen, közben a szignál elhangzott.
0: És most a következő.
5: Mariaton. Segítsünk mi is, hogy a szűzanya segíthessen.
6: A budapesti adományvonal telefonszáma 061-999-4430. A felvidékről hívható adományvonal telefonszáma 035-7-72-72-72.

0: ez az, amikor nem tudok az idővel gazdálkodni, de nagyon köszönöm, Péter, hogy tudtunk így beszélni, és nagyon szép napot kívánok mindenkinek. Köszönöm Illés Sándor atyának, hogy itt volt velem ma reggel is, és segített a műsor folyamot, ha még itt vagy velünk.
1: Szuper. Isten áldjon mindenkit, szép napot.
0: Nagyon köszönöm, és akkor innentől Veszprém kiszáll az éterből. Nagyon köszönöm a hallgatóinknak a segítséget, a támogatást és a figyelmet. Áldott szép napot kívánok mindenkinek, dicsértessék Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen. És akkor ezennel hivatalosan is átveszem a stafétát, Osvai Péter vagyok, a Mári Rádió munkatársa, folytatjuk nagy-nagy örömmel, ez mindig egy nagy ünnep számunkra, nem csak számomra, kollégák számára is. A Mariaton, ahogy Földi Gábor az elmúlt percekben mondta, hogy itt nem csak beszélünk a szeretetről ilyenkor, hanem teszünk is érte, meg is éljük, tanúságot teszünk a cselekedeteinkkel. Óriási dolog a felvidéki és a délvidék, egyáltalán a határon túli magyaroknak minden olyan gesztus, amelyből megérzik, hogy mellettük állnak, tehát az anyaországi honfitársaik mellettük állnak, és ez talán ez a legnagyobb jó téteménye, vagy legnagyobb értéke a Mariatonnak. Miről is van szó, mi is ez a Mariaton azoknak, akik most kapcsolódnak be? A Mária Rádió maratoni támogatás, buzdító műsor folyama. Tegnap és ma egész nap, reggel 9-től, reggel 7-től este 9-ig az élő adása, ima műsorok kivételével mind-mind azt a célt szolgálja, hogy felhívjuk a figyelmet, sőt felhívjuk a kedves hallgatókat, buzdítsuk arra, hogy lehetőség szerint támogassák a felvidék és a délvidéki magyar nyelvű Mária rádiókat, hiszen felvidéken 14 millió, délvidéken 12 millió forint hiányzik az éves költségvetésből. Ezt szeretnénk, hogyha a hallgatók segítségével be tudnánk foltozni ezt a lukat. Azt gondolom, hogy ez éves költségvetés szinten nem egy óriási összeg, tényleg nagyon szerény eszközökkel dolgoznak a felvidék és a délvidéki kollégák, viszont óriási segítség ez a határon túli magyarságnak, nem csak a hitükben, hanem a magyar identitásukat is erősíti az ottani Mária Rádió, és ne felejtsük el, hogy a szűzanyájé ez a rádió, a szűzanya munkatársai, segítői lehetünk. Kérjük a kedves hallgatókat, hogy anyagi lehetőséghez mérten támogassák ezt a célt. Egy adományvonalat hívva lehet ezt megtenni ma este 9-ig az élőadás ideje alatt. Ez a 061-999-4430-as, és természetesen a szokásos bankszámlaszámunkra utalva is várjuk, kérjük a kedves hallgatók adományait erre a célra, kérjük, hogy a közlemény rovatba tüntessék fel Mariaton. Most pedig hallgassunk meg Felvidékről egy önkéntes tanúságtét, egy önkéntessel készült beszélgetést, Farkas Veronika művészettörténészt.
3: Szeretettel köszöntöm a vonal túloldalán Farkas Veronika művészettörténészt, a Komáromi Limes Galéria igazgatóját, rádiónk önkéntesét. Kedves Veronika, köszönöm szépen, hogy elfogadta a felkérést erre a párperces beszélgetésre.
4: Jó napot kívánok mindenkinek, szép napot! Igen, hát nagyon fontosnak tartom a Mária Rádió tevékenységét mindenféle szempontból. Egyrészt annak idején, évekkel ezelőtt, amikor indult, akkor már bekapcsolódtam a munkájába, különböző fórumokon, különböző témakörökben nyilatkoztam, de most talán arról kellene beszélnem, hogy mennyire fontos az, hogy az emberek tudatában benne legyen, hogy a Mária Rádió tulajdonképpen egy önkéntes rádió. Gyakorlatilag a hallgatóság adományaiból létezik, él. Rengeteget beszéltünk már arról, hogy mennyire fontos ez azoknak az embereknek, akik egyedülállóan otthon vannak, és a rádió partnerükké válik, amikor imádkozni kezdenek, vagy mondják a rózsafűzért, vagy szentmisén vesznek részt, vagy valamilyen elmélkedést, valamilyen bibliai magyarázatot hallgatnak végig. Szóval számtalan olyan fóruma van a Mária Rádiónak, hála Istennek, amivel azt az igényt tudja pótolni, ami más médiákban hiány.
3: Kedves Veronika, ön ugye több műsort is készített nálunk, illetve hát a rajzpályázatunkban is aktívan vett részt. Mit gondol, milyen kulturális hatással van, akár Komárom, akár a szélesebb körben a felvidéki magyarság számára?
4: Rendkívül fontos. Ez a tevékenység ugyan nem kifejezetten a rádió profiljába illik bele a rajzpályázat, és mégis az átvitt értelmű, ha végig gondolja egy pedagógus, vagy egy szülő, vagy egyáltalán egy felnőtt ember, hogy hogyan alakul, formálódik a gyermek lelki világa, annak egy nagyon fontos összetevője

0: azokhoz az eseményekhez, kulturális eseményekhez, évfordulókhoz köti a témákat, amiket meg kell valósítani különböző képzőművészeti formákban, amikre oda kell figyelni, amiről tudnia kell a gyermeknek, tudnia kell a szülőnek, tudnia kell az egész kulturális közvéleménynek. Tehát a Mária Rádió attól függetlenül, újra jelzem, hogy nem a profilja egy rajzpályázat lebonyolítása, megszervezése, ráadásul maga az a tény, hogy tulajdonképpen különböző egészen óvodáskortól, középiskoláskorig, sőt a művészeti alapiskolák és a speciális iskolák növendékeit is belevonva, pedagógusok is várják, örömmel fogadják a dolgokat, mert például hittanórákon, etikaórákon, magyar órákon, egyáltalán bármilyen oktatási fórumon lehet ezekről a dolgokról beszélni, és az ügyes tanító ezt ki is használja. Ezt hangsúlyozni szeretném, hogy a rajzpályázat tulajdonképpen ad egy óriási lehetőséget arra, hogy a mai világban annyira kevés a példa, akit követni lehet, tisztán emberségből, emberszeretetből, szeretetből, szépségből, szóval abból az igaz magatartásból, amit az az ember végbevitt az élete folyamán. Azt kell mondanom, hogy nagyon-nagyon nagy jelentőséggel bír a Mária Rádiónak ez a tevékenysége, mert hiszen nem csak lokális, hanem országosan van jelentősége a rajzpályázatoknak.
1: Végezetül engedjen meg egy személyesebb kérdést. Ugye ön itt nagyon gyakori vendég. Van-e olyan pillanat, amire nagyon-nagyon szívesen emlékszik vissza? Mi köti leginkább ide önt személyesen, mint Farkas Veronikát a rádiónkhoz?
0: Igen, hát emlékszem, a kezdet kezdetén volt egy nagyon aktív csapat a Valéria nővérrel és egy másik civilben élő szerzetes nőnek a kezdeményezésével. Tulajdonképpen a kultúránknak, a művészeti kultúrának, a templom belsők, a díszítésnek, egyáltalán a képi ábrázolásnak a fontosságát akartuk megtalálni és továbbítani a hallgatóság számára, és akkor rengeteg nagyon szép dolgot tudtunk össze, az ünnepekre való fókuszálás, a versek behozatalát, a különböző zenei momentumok, az életre vonatkozó, az adott személynek az életére vonatkozó életrajzi adatok, és odafigyeltünk arra is, hogy különböző hangokon jelenjenek ezek meg. Tehát nem mindegy, hogy egy elbeszélésben az különböző fontosságú szakaszokat kimondja, és milyen hangnemben. Eszembe jutott a Hédi testvérünknek a nevét akartam mondani az előbb, tehát ő is ehhez a társasághoz tartozik. Igen, akkor azok voltak olyan, volt egy Eszterházi műsor, ami mindnyájunkat megrázott. Folytak a könnyeink, amikor csináltuk a felvételeket. Ezt, sőt, de többször előfordult ez, hogy annyira mélyen hatott bennünket mind az, ami elhangzott, és amit továbbítottunk, hogy ez örök élmény az én számomra is, meg a többiek számára is. Ez minket mindig összeköt.
1: Kedves Veronika, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk, és mindezt megosztotta velünk.
0: Nagyon szívesen. Isten áldjon benneteket,
1: Isten
0: és
1: áldja,
0: nagyon,
1: Veronika.
0: igen, minden jót, viszont hallásra.
2: Kedves hallgatóink, az imént Farkas Veronikával, egy felvidéki művészettörténésszel hallhattak egy interjút a felvidéki magyar nyelvű Mári Rádió riportere jóvoltából. Annak kapcsán, hogy a felvidéki, illetve hát a délvidéki magyar nyelvű Mári Rádiók működése, hát a fennmaradásukhoz szükség van délvidéken 12, felvidéken 14 millió forintnyi költségvetési

hiány eltüntetésére, ugye ez éves szinten, tehát tényleg derekasan helytállnak, óriási problémákkal küzdenek, nagyon nagy arányú az elvándorlás, különösen délvidékről. Úgyhogy a magyarországi Mária Rádió a összes kárpát-medencei magyar nyelvű rádióval együtt összefog, hogy a hallgatókat arra buzdítsuk, hogy anyagilag lehetőség szerint támogassák ezeketnek a rádióknak a fennmaradását. Ezt a szokásos bankszámlaszámunkon csekken tehetik meg, a közlemény rovatba kérjük tüntessék fel Mariaton, tehát innen tudjuk, hogy erre fordítsuk az összeget. És most hallgassuk meg a Gimes zenekartól a Zivatar című szerzeményüket, a Gimes zenekar is ugye kiváló művészekről van szó, felvidékiek.

0: Kedves hallgatóink, a mai, tegnap előtti, tegnap, illetve a mai napunk témája rendkívüli, a felvidék és a délvidéki Mária Rádió működésére, a megsegítésére gyűjtünk adományt, és kérjük a kedves hallgatók ima támogatását, hiszen 12, illetve 14 millió forint hiányzik az éves költségvetésükből. Óriási jelentőségű a határon túli magyarság életében a Mária Rádió, hiszen nem csak a hitéletüket, hanem a nemzeti identitásukat is erősen segítik, szinte egyedüli magyar nyelvű médiumként a határon túl, felvidéken és délvidéken. A támogatást a szokásos banki utalással, vagy pedig csekken tehetik meg, a közlemény rovatba kérjük, tüntessék fel Mariaton. És hogy most a felvidékről egy kicsit ugorjunk át a délvidékre, kiváló magyar költőnk délvidékről, Szabadkáról származik, Kosztolányi Dezső. Az az apropója most, hogy ugye érettségi időszak van. Emlékszem, 1988-ban a Hajnali Részegség című mű volt, a írásbeli magyar érettségi. Én ebből ezt írtam, nekem ez különösen közel áll a szívemhez. Hallgassuk most ezt a gyönyörű, istenes verset Mécs Károly tolmácsolásában.
1: Kosztolányi Dezső, Hajnali Részegség. Elmondanám ezt néked, ha nem unnád. Múlt éjszaka 3-kor abba hagytam a munkát. Le is feküdtem. Ám a gép az agyban zörgött tovább, kattogva, zúgva nagyban. Csak forgolódtam dühösen az ágyon. Nem jött az álom. Hívtam pedig így és úgy, balgaszókkal, százig olvasva, s mérges altatókkal. Az, amit írtam, lázasan merett rám. Izgatt a szívem, 40 cigarettám, meg más egyéb is, a fekete, minden. Hát fölkelek, nem bánom az egészet. Sétálgatok szobámba leföl ingben, köröttem a családi fészek, a szájakon lágy álombeli mézek, és amint botorkálok itt, mint a részeg, az ablakon kinézek. Várj csak, hogy is kezdjem, hogy magyarázzam? Te ismered a házam, s ha emlékezni tudsz a hálószobámra, azt is tudhatod, milyen szegényes, elhagyott ilyenkor innen a Logodi utca, ahol lakom. Tárt otthonokba látsz az ablakon. Az emberek feldöntve és vakon vízszintesen feküsznek, s megforduló szemük kacsintva néz szét ködébe csalfán csillogó eszüknek, mert a mindennapos agyvérszegénység borult reájuk. Mellettük a cipőjük, a ruhájuk, s ők a szobába zárva, mint dobozba, melyet ébren szépítnek álmodozva, de mondhatom, ha így reámeredhetsz, minden lakás olyan akár a ketrec. Egy kelti óra átketyeg a csöndből, sántítva baktat. Nyomban felcsörömpöl, s az alvóra szól a harsány riasztó, ébredj a valóra. A ház is alszik. Holtan és bután, mint majd 100 év után, ha összeomlik. Gyomvirít alóla, s nem sejti senki róla, hogy otthonunk volt-e, vagy állatóla. De fönn, barátom, ott fönn a derűs ég, valami tiszta, fényes nagyszerűség, reszketve és szilárdul, mint a hűség. Az ég volt, egészen úgy, mint hajdanában rég volt, mint az anyám paplanja, az a kék folt, mint a vízfesték, mely irkámra szétfolyt. S a csillagok lélegző lelke csöndesen ragyog a langyos őszi éjjelbe, mely a hideget előzi. Kimondhatatlan messze, s oda át ők, akik nézték Hannibál hadát, és most néznek engem, aki ide estem, és állok egy ablakba Budapesten. Én nem tudom, mi történt vélem akkor, de úgy rémlett, egy szárny suhan felettem, s felém hajol az, amit eltemettem rég, a gyerekkor. Olyan sokáig bámultam az égbolt gazdag csodáit, hogy már pirkadt is keleten, s a szélben a csillagok szikrázva, észrevétlen meg-meglibegtek, és távolba roppant fénycsóva lobbant, egy mennyei kastély kapuja tárult, körötte lángyult, valami rebbent, oszolni kezdett a vendégsereg fent. A hajnali homály mély árnyékai közé lengett a bál éj. Künn az előcsarnok fényárban úszott. A házigazda a lépcsőn búcsúzott, előkelő úr, az ég óriása, a bálterem hatalmas glóriása. Mozgás, riadt csilingelés, csodás halknői suttogás, mint amikor vége van a bálnak, s a kapusok kocsikért kiabálnak. Egy csipke fátyol látszott, amint a távol homályból gyémántosan aláfoly. Egy messze kéklő pazar belépő, melyet magára ölt egy drága szép nő, és rajta egy égkő, behintve fénnyel ezt a tiszta békét, a halovány ég túlvilági kékét, vagy talán egy angyal, aki szűzi szép mozdulattal csillogó fejékét, hajába tűzi, és az álomnál csendesebben egy arra ringó, könnyűcske hintó mélyébe lebben, s tovább robog kacérmosolja lebben. Aztán, amíg vadparipái futnak a farsangosan lángoló tejútnak arany konfetti záporában, sok száz batár között, patkoljuk, fölsziporkáz. Szájtátva álltam, s a boldogságtól föl-föl kiabáltam. Az égbe bál van, minden este bál van. És most világolt föl értelme ennek a régi nagy titoknak, hogy a mennynek tündérei hajnalba hazamennek, fényes körútjain a végtelennek. Birradatig maradtam így, és csak bámultam addig. Egyszerre szóltam. Hát te, mit kerestél ezen a földön? Mi kopott regéket? Miféle ringyó grabságába estél? Mi kézirat volt fontosabb tenéket, hogy annyi nyár múlt, annyi sok derestél, és annyi rest éj, s csak most tűnik szemedbe ez az esté. 50. Jaj, 50 éve. Szívem visszadöbben. Halottjaim is itt-ott egyre többen. Már 50 éve tündököl fölöttem ez a sok élő, fényes égi szomszéd, ki látja, hogy a könnyen mind morzsolom szét. Szóval, bevallom néked, megtörötten földig hajoltam, és mindezt megköszöntem. Nézd csak, tudom, hogy nincs semmibe hinnem. És azt is tudom, hogy el kell mennem innen, de pattanó szívem feszítve húrnak, dalolni kezdtem ekkor az úrnak, annak, kiről nem tudja senki, hol van. Annak itt nem lelek, se most, se holtan. Bizony. Ma már, hogy izmaim lazulnak, úgy érzem én, barátom, hogy a porban, hol lelkek és göröngyök közt botoltam, mégiscsak egy nagy, ismeretlen úrnak vendége voltam.
0: Kedves hallgatóink, az imént Kosztolányi Dezső, délvidéki, pontosabban szabadkai származású költőnk Hajnali Részegség című versét Mécs Károly tolmácsolásában hallhattuk. Nagyon nehéz megszólalni ilyenkor. Annál is inkább, ugye, mert itt a mai Mariaton blokkot szeretném lekonferálni, nem sokára következnek a hírpercek. A délvidéki és a felvidéki magyar nyelvű Mári rádiók fennmaradásáért buzdítjuk a hallgatókat, hogy lehetőséghez mérten adakozzanak, hiszen 12, illetve 14 millió forint hiányzik az éves költségvetésükből. A szokásos bankszámlaszámunkon, illetve csekken, vagy személyesen is lehet ezt a támogatást nekik eljuttatni. Kérjük, hogy a közlemény rovatba tüntessék fel Mariaton. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, Osvai Pétert hallották, köszönöm Fülöp Ákos atyának a technikai szolgálatot, és a következő percekben a hírpercek következnek, illetve ezután Szentmisét közvetítünk Erdélyből, pontosabban a Nagyváradról a négy magyar nyelvű Mári Rádió közös Szentmiséjét, de be is kérem, hogy kapcsolódjunk be, és imádkozzanak a kedves hallgatók azért, hogy a délvidéki és a felvidéki magyar nyelvű Mári Rádiók még sokáig hirdetessék az igét, erősíthessék a magyar identitást.

0: Hírek. XIV. Leó pápa imádkozott azon a helyen, ahol 45 évvel ezelőtt rálőttek Szent II. János párra. Székely János püspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka. A Magyar Tudományos Akadémia doktora lett Végsejő Tamás. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. II. János Pál pápát két lövedék találta el, amelyeket Mehmet Ali Atsa adott le pisztolyából a Szent Péter téren 1981. május 13-án. A Szent Péter tér azon pontján, ahol II. János Pált eltalálták a lövések, egy fehér, a kövezetbe helyezett márványtábla emlékeztet a történtekre. A táblán II. János Pál pápa címere, valamint a merénylet dátuma látható. Leó pápa a merénylet 45. évfordulóján, az általános kihallgatás elején leszállt a pápa mobilról, és megérintve a táblát csendben imádkozott, írja a Magyar Kurír. II. János Pál meggyőződéssel hangsúlyozta a merénylet után, hogy életét a fatimai szűzanyának köszönheti. A lengyel pápa jelmondata, totus tuus, egészen a tiéd. Erre is az odaadásra utal. 14. Leó a II. Vatikáni zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát a Lumen Gentium Szűz Máriáról szóló fejezetével folytatta. Az idei csíksomlyói fogadalmi búcsú főcelebránsa és szónoka május 23-án szombaton Székely János szombathelyi megyés püspök a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz. A búcsú mottója Szent Maximus nyomán, a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt, tájékoztat az erdélyi ferencesek oldala. Az idei liturgikus év eseményeire tekintve elmondhatjuk, hogy gyakran fordulunk majd a távoli múlt felé, hogy megidézzük szentjeink életpéldáját és azokat a sorsfordító mozzanatokat, amelyek révén eljutunk napjainkig. Tesszük ezt azért, hogy tudjuk, miként alakult ki mai életünk, és soha ne feledjük, mit kapunk elődeinktől, mit kell őriznünk, és mit kell továbbadnunk, írta Timár Sándor Asztrik, a kegytemplom igazgatója, a zarándokoknak az idei búcsú programjában. A Magyar Tudományos Akadémia Humán Tudományok Kutatóházában Végsejő Tamás, a Szent Atanász Görög Katolikus Hittudományi Főiskola egyháztörténész professzora, korábbi rektora megvédte a bizánci ritus katolikus hit magyar identitás című MTA doktori értekezését május 8-án a bíráló bizottság értékelése szerint 100%-os eredménnyel, írja a Magyar Kurír. A PhD fokozat megszerzése után 22 évvel az MTA doktora cím újabb fontos mérföldkő Végsejő Tamás kutatói pályáján. A címet az a kutató nyerheti el, aki már rendelkezik tudományos fokozattal, és azt követően is jelentős, eredeti tudományos eredményekkel gazdagította szakterületét. Fontos feltétel, hogy a jelölt munkássága tudományszakának mértékadó hazai és nemzetközi tudományos körei előtt ismert és elismert legyen, valamint kutatási eredményeit egy átfogó doktori munkában foglalja össze. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
1: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.
2: A hamarosan kezdődő szentmise alatt is várjuk a kedves hallgatók telefonos bejelentkezését az adományvonalon, 999-44-30 adományvonalon, ahol elmondhatják, hogy milyen összeggel tudják támogatni a két rádiónak a működését, különösen várjuk azok jelentkezését, akik akár délvidékről, akár felvidékről származnak, számukra különösen is lehet jelentős ez a mostani Mariaton adás folyamunk.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 9 óra.
2: Mária Rádió, Pilis Csaba, FM 104,2.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntjük mind a négy Magyar Nyelvű Mária Rádió kedves hallgatóit. A következő közel egy órában szentmisét közvetítünk Nagyváradról, a Szent József telepi plébániatelepromból. A szentmisét Giussano Leonardo atya celebrálja, az zenei szolgálatot Majoros Attila látja el. Ha tehetik, tartsanak velünk, imádkozzunk ma is együtt!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítere legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Erdélyben, Urunk mennybe menetelének az ünnepét ültük a tegnapi napon. Magyarországon és több más egyházközségben is vasárnap fogják megülni. Mindkét esetben, akár a Urunk mennybe menetele utáni időszakban, akár az Urunk mennybe menetele előtti időszakban, akár csak az apostolok, nézünk az Úrra értetlenül. Szentírás is megjegyzi ezt. Némelyek még az Urunk mennybe menetele előtt is, mint egy kételkedtek, nem jött, hogy elhiggyék, hogy mindaz, ami történik velük és körülöttük, az valóságos. Nagy szeretettel köszöntöm Már Rádió minden kedves hallgatóját, és arra buzdítok mindenkit, hogy a szentmise kezdetén lelkismert vizsgálatot tartva, megbánva bűneinket, tegyük le az Úr lába elé mindenfajta kételyünket. Engedjük, hogy ő bátorítson, ő erősítsen minket, és buzgón várjuk Szentlélek Úristen újbóli kiáradását, hiszen, amint az Úr Jézus megígérte, a Szentlélek az, aki megerősít, bátorít, felvilágosít mindannyiunkat, erőt ad ahhoz, hogy tanúságtevő életet éljünk. Tartsunk tehát lelkismert vizsgálatot, bánjuk meg bűneinket.

0: Urunk Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívőeket. Uram, irgalmaz!
1: Uram, irgalmaz!
0: Urunk Jézus Krisztus, te magadhoz szívod a bűnösöket. Krisztus, kegyelmez!
1: Krisztus, kegyelmez!
0: Urunk Jézus Krisztus, te mindannyiankat egykor a mennybe akarsz hazavárni. Uram, irgalmaz!
1: Uram, irgalmaz!
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
0: Könyörögjünk. Istenünk, te Krisztus feltámadásában visszaszerezted számunkra az örök életet. Állíts minket üdvözítőnk mellé, aki jobbodon ül, amikor pedig megváltunk, eljön dicsőséggel, adj részt a boldog halhatatlanságból nekünk, akiknek megadtad az hogy újjászülessünk a keresztségben. A mi Úrunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egység.

0: Szent lecke az apostolok cselekedeteiből. Pál apostolt az Úr bátorítja, hogy Korintusban sok hívet fog szerezni. Amikor Pál apostol Korintusban tartózkodott, egy éjjel látomásban az Úr így szólt hozzá: ne félj, hanem beszélj, és ne hallgass, mert én veled vagyok. Senki sem fog hozzád nyúlni, vagy ártani neked. Nagy számú népem lakik ugyanis ebben a városban. Ott maradt tehát másfél évig, és ez alatt hirdette náluk az Isten igéjét. Amikor Gallió volt Ahája helytartója, a zsidók egy emberként Pálra támadtak, és a törvényszék elé húcolták, és így vádolták: ez itt arra próbálja rábeszélni az embereket, hogy Mózes törvényével ellenkező módon tiszteljék az Istent. Pál már éppen szólásra nyitotta ajkát, amikor Gallió a zsidókhoz fordult: emberek, ha csak ugyan valami törvénytelenségről vagy gaztetről volna szó, akkor meghallgatnálak benneteket türelemmel. Ha azonban valamely tanítással, személlyel vagy vallási törvényetekkel kapcsolatban betődik fel vitáskérdés, azt intézitek el ti magatok. Ilyesmiben én nem akarok bíró lenni. Ezzel elkergette őket a törvényszék elől. Erre mindannyian nekiestek Szósztenésznek, a zsinagóga előjárójának, és ütlegelni kezdték a törvényszék előtt. De Gallió mit sem törődött vele. Pál még jó ideig Korintusban maradt, azután búcsút vett a testvérektől. Priscilla és Aquilász társaságában áthajózott Szíriába. Előbb azonban Kenkreában lenyíratta a haját, mert fogadalmat tett. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Búcsú beszédében Jézus így szól tanítványaihoz. Bizony-bizony mondom nektek, ti majd sírtok és jajgattok, a világ azonban örülni fog. Ti szomorkodtok, de szomorosságtok örömre fordul. Az asszony is, amikor szül, szomorkodik, mert eljött az ő órája. De amikor megszült a gyermekét, már nem emlékezik gyötrelmeire, mert örül, hogy ember született a világra. Így ti is most szomorkodtok ugyan, de majd viszont látlak titeket. Akkor örülni fog szívetek, és örömöteket semmi sem veszi el többé tőletek. Azon a napon már nem lesz több kérdezni valótok tőlem. Ezek az evangélium igény.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Krisztusban szeretett testvérek! Az Úr Jézus, mivel készül a mennybe menni, ezért az apostolok átérzik azt a egyedül létet, árvasságot, amely be is következett fizikai szempontból. Viszont az Úr megerősíti őket, nem hagyja magukra véit. Hiába testi szempontból már nem láthatják, mert visszatér a mennybe, lelki szempontból minden további nélkül otthon az életükbe központi helyet foglal. Ő az, aki a háttérből segíti, hogy a missziós útjukat véghez vigyék. Ehhez még jön természetesen a Szentlélek Úristen segítsége. Pál apostol, akinek az élet útjából hallottunk egy részt, a mai első olvasmányban, amikor befejeződik az ő keresztnyüldözéses időszaka, amikor Isten szolgálatába áll Ananiás, aki visszaadja neki a kézrátétellel a látást, ezt az üzenetet kapja az Úrtól, megmutatom neki, mennyit kell majd szenvednie értem. A szenvedés kérdése a világban egy örökös titok marad, misztérium, amelyet nem tudunk megfejteni. De egy biztos, minden egyes szenvedés által, amit elfogadunk és Istennek felajánlunk, érdemszerzővé válhat. Pál apostol tényleg többszörösen meg kellett tapasztalja az emberi gonoszságnak a mélységeit. Megkövezték, megvesszőzték, meg nem értéssel találkozott, sértegették, és így tovább. Ma is hallottunk egy részt ebből az esemény sorból, amikor a zsidók látták, hogy a pogány helytart előtt nem tudnak semmire sem menni, mert csak vallásos vitájuk volt Pállal. Azért, hogy a helytartónak a figyelmét mégis magukra vonják, elkezdték verni az egyik társukat, a zsinagóga előjáróját. Természetesen nagyon átlátszó az ilyen viselkedés. A helytartó nem dőlt be, hagyta, hogy tombolják ki magukat, de akkor sem volt hajlandó, hogy ítélkezzen vallásos kérdésekben. És amit az Úr megjövendőlt, hogy ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak, ez bekövetkezett már az első keresztények életében. És az első három évszázad közel 250 éves kisebb-nagyobb kihagyásokkal történő üldöztetések során a keresztények meg kellett, hogy tapasztalják, a világ gonoszsága nagy, rájuk zúdul, habár nem érdemelték meg az üldöztetést, de aki mindvégig kitart, az üdvözül. Az Úr Jézus a mai tanításban egy hasonlatot használ. Az asszony, aki érzi, hogy eljött az ideje a szülésre, különösképpen, hogyha már átment ilyesmin és tudja, hogy mi vár rá, szomorkodik, aggódik, talán félelem van benne, de mindez megszűnik, amikor már megtörténik az újszülöttnek a világra jötte, és már nem emlékszik rá. Így vagyunk mi is. Szomorúság, bánat, meg nem értés övez körül bennünket nap mint nap, különösképpen a nem vallásosan gondolkodó emberek részéről, mert még csak reményként van bennünk az üdvösségünk. Amikor viszont már megvalósul, elnyerjük az örök boldogságot, akkor minden egyes fájdalom, minden egyes meg nem értés, minden gyötrelem elmúlik. Így zárja be a tanítását az Úr Jézus a mai evangélium végén. Azon a napon már nem lesz több kérdezni valótok tőlem. Itt a földön még sokszor úgy gondoljuk, olyan sok kérdésem lesz majd, amit felteszek az Úrnak, amikor hozzájutok. Mert most fontosnak tartom. Most úgy gondolom, hogy ez foglalkoztat és életbe vágó kérdés ez. De amikor majd odajutunk, amikor már célba értünk, rájövünk, mindaz, ami itt minket aggasztott, mindaz, ami foglalkoztatott, ez nagyon kicsi dolog, és ott már nem fog minket érdekelni. Ott már tényleg az üdvösségben az örök boldogságot fogjuk élvezni, és remélhetőleg minél több léleknek az odajutását fogjuk onnan is kieszközölni. Mert ezt tesszük itt a földön. Imádkozunk élőkért és holtakért, odát is majd közben járók leszünk, amennyiben Isten országába jutunk, és adja az Úr, hogy odajussunk. Közben járók leszünk élőkért és holtakért. Adja mindenható Isten, hogy ez a köztes időszak, Úrunk mennybe menetele és a Szentlélek Úristen kiáradása közötti időszak legyen az összeszedettség, a benső vágyakozás, az imádságnak az időszaka, hogy az a Szentlélek, akit megígért nekünk az Úr, tényleg ki tudja fejteni az ő munkáját életünkben. Amen.

0: Testvéreim, Jézus így bátorította tanítványait, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Ettől ösztönözve tárjuk szükségeinket az Úr elé.
1: Az egyház hívőiért, hogy igényeljék az imádságot és a Szentlélek irányítását.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: A kormányfőkért, hogy felelősséggel munkálják népük békéjét és boldogságát.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Az Istentől eltávolodottakért, hogy béküljenek ki vele, és térjenek vissza hozzá.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Plébániánkért, hogy a papi hivatást ápoljuk fiainkban. Jó példát mutatva lelkesítsük környezetünket a vallásos életre.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Szent Istenünk, add kegyelmedet, hogy kitartók legyünk az imádságban, és szent akaratod maradéktalan teljesítésében, Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.

0: Imádkozzatok testvéreim, az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszentegyház javára.
0: Kérünk, Urunk Istenünk, fogad irgalmas szívvel házad népének felajánlott adományait, és támogass segítségeddel, hogy amit tőled kapott el, ne tékozoljam, és elnyere örök ajándékodat.

Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Ő feltámadása után tanítványainak valóságosan megjelent, majd szemük láttára fölemelkedett a mennybe, hogy Isten életét megoszta velünk. A hús

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és edetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és idatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, kelyhem, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért, fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, feleljük neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Krisztus Urunk tanításán felbátorodva, most így terjesszük imáinkat a mennyei Atya elé. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, örökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Könyörögjünk. Kérünk, Urunk Istenünk, folytonos atyai jóságoddal, őrizd megváltott gyermekeidet, hogy akik fiat szenvedése árán szabaddá lettek, az ő feltámadásának örömében éljenek. Aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Az Úr legyen veletek.
3: És a te lelkeddel.
2: Áldjon és őrizze meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
3: Amen.
2: A Szent Mise áldozatot bemutattuk, járjunk Krisztus szeretetével és békével.
3: Istennek legyen hála.

Kedves hallgatóink, az elmúlt fél órában szentmisét közvetítettünk Erdélyből, Nagyváradról, a Szent József telepi plébánia templomból. A szentmisét Giossano Leonard, körös tarjáni plébános celebrálta. A zenei szolgálatban Majoros Attilát hallhatták. Minden kedves hallgatónknak, munkatársunknak, önkéntesüknek további áldott szép napot, jó hétvégét és jó rádió hallgatást kívánunk. Innen Nagyváradról búcsúzunk, a viszonthallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Galileai férfiak, miért néztek az égre? Miért, hogy forró könyv fakadt férfiak szemébe? Jézus Krisztus visszajön. Jézus Krisztus él. Galileai férfiak, miért, hogy tétlen álltok? Vár a kelet és nyugat, Krisztus bízta rátok. Hirdessétek mindenütt, Jézus Krisztus él. Galileai férfiak, fel a küzdőtérre, minden népek szomjasak az élet vizére. Választottak, bennetek Jézus Krisztus él. Galileai férfiak, milyen jelre vártok? Ő tinéktek lángot ad, égből küldi rátok. Várjatok még 10 napig. Jézus Krisztus él. Galileai férfiak, miért, hogy sírva néztek? Jézus Krisztus itt marad. Úgy ígérte néktek. Világ végig véletek. Jézus Krisztus él.

0: persona szó, ugye a személy szó, az pedig hangot jelent. Tehát amikor valakivel beszélgetünk, akkor bele kell nézni a szemébe, látni kell az ő arcát, és meg kell hallani az ő hangját. Ha így hirdetjük az evangéliumot, akkor lehetőségünk van arra, hogy az eljusson személytől személyig. Nagyon szép volt a Szent Leckének az a gondolata, hallottuk vasárnap, hogy Fülöp elmegy Szamária városába, és hirdeti Krisztust. Nem az keresztény tanítást hirdeti, hanem magát, Krisztust. Krisztust pedig csak úgy lehet hirdetni, ha ismerjük. Ha elfogadjuk, befogadjuk őt, ha engedjük, hogy a Szent Lelke átalakítsa, átformálja gondolatainkat, az érzéseinket, és akkor leszünk képesek arra, hogy kommunikáljuk, közvetítsük az örömhírt, ami maga Jézus Krisztus. Így a húsvéti időnek a végén próbáljunk ezen úgy elgondolkodni, hogy akár családban, akár közösségekben hitelesen tudjuk-e továbbadni Krisztust. Bele tudunk-e nézni az embereknek az arcába, föl tudjuk-e ismerni a szemük rebbenéséből például azt, hogy nehézségeik vagy örömeik vannak, a hangjukról, annak a színéről, hogy milyen lelki állapotban vannak, mire vágynak. És hogyha ezt megtesszük, akkor van lehetőségünk arra, hogy az örömírt hirdessük. Nagy lehetőség ez. Szent Pál apostol azt mondja, Krisztus szeretete sürget minket. Érezzük át ezt a sürgető szeretetet, és próbáljuk az örömírt közvetlen a környezetünkben élőknek, de másoknak is továbbadni, és meg fogjuk tapasztalni, hogy amikor az örömírt továbbadjuk, akkor az öröm bennünk is gyarapszik. Dicsértessék a Jézus Krisztust!
1: Nézőpont. Berán Ferenc atya osztotta meg gondolatait a családról.

0: Hírpercek.
1: Mától látogatható Viktor Vazarelli életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban. Lélekből szőve templomi installáció húsvét és pünköst között. Távozik Magyarország apostoli nunciusa Michael Velösbánach érsek. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A 120 éve született Viktor Vazarelli életmű kiállítása csütörtökön nyílt meg, és péntektől látogatható a Szép Művészeti Múzeumban, ahol több mint 140 műalkotást, valamint dokumentumokat és eddig nem ismert fotókat, filmeket is láthat a közönség, írja az MTI. A tárlat lehetőséget ad arra, hogy

0: Ne csupán a jól ismert Vasarellit lássuk, hanem újra felfedezzük azt a rendkívül összetett gondolkodó, kísérletező művészt, aki egész életében a látás törvényeit kutatta, mondta Zombori Mónika, a tárlat egyik kurátora a kiállítás szerdai sajtóbemutatóján. Kiemelte, a tárlat bemutatja, hogy Vasarelli művészete nem egyszerűen stílustörténeti kérdés, hanem a 20. századon átívelő, azzal párhuzamosan kibontakozó, radikális szemléletváltás eredménye. Magyarországon legutóbb 1969-ben a Műcsarnokban rendeztek hasonló léptékű kiállítást Vasarelli alkotásaiból. Lélekből szőve címmel különleges templomi installáció nyílik Pécsett, a Jézus szíve templomban, tájékoztat a Pécsi Tudományegyetem. A projektet a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Design és Média Művészeti Intézetének divat és textil szakos hallgatói hozták létre, Földi Kinga textilművész vezetésével, pünkösdi szimbólumok által inspirált textil alkotások születtek. A művek a Szentlélek kiáradását jelképező motívumokat, lángnyelveket, áramló formákat és galamb szimbólumokat jelenítik meg. Az installáció célja a közösség erejének és az egységben rejlő sokszínűségnek a bemutatása. A megnyitó május 17-én, vasárnap 19 órakor a Szentmisét követően lesz. Az eseményhez a Pécsi Tudományegyetem Zeneművészeti Intézetének hallgatói koncerttel járulnak hozzá. A tárlat május végéig látogatható húsvét és pünkösd ünnepkörei között. 14. Leó pápa május 14-én Argentina apostoli nunciusává nevezte ki excellenciás és főtisztelendő Michael Velos Banach memphisi címzetes érseket, Magyarország apostoli nunciusát, akinek megbízatása hazánkban hamarosan véget ér, tájékoztat közleményében a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága. Az érsek urat Ferenc pápa 2022. május 3-án nevezte ki Magyarország apostoli nunciusává. Ő excellenciája, Monsignor Michael Velos Banach, Memphis címzetes érseke, 1962. november 19-én született az Egyesült Államokban, Worcesterben. 1988. július 2-án szentelték pappá a Worcesteri Egyházmegye szolgálatára. 1994-ben szerzett kánonjogi doktorátust, és miután végzett a Vatikáni Diplomáciai Akadémián, a Szentszék diplomáciai szolgálatába lépett. Anyanyelve az angol mellett beszél olaszul, franciául, lengyelül és spanyolul. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: Mária Rádió Dabas, FM 97,5.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, Önök a Mári Rádiót is benne, pénteki hittanórát hallják. Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Ezen a mai napon, harmadik napja a Mariaton adásfolyamnak, amely kicsit a témánkba is beleillik, mert a mennybe menetel ünnepe kapcsán arról lehet egy kicsit gondolkodni, hogy ugye menjetek el az egész világra, hirdessétek az evangéliumot, és hogyan tudunk elmenni az egész világra, például úgy, hogy a Mári Rádió támogatásával segítjük a Mári Rádió munkáját, picit ebbe majd részleteibe is belemegyünk, viszont most lehet arra biztatnám egy kicsit a hallgatókat, hogy zavarjanak meg egy jó beszélgetést, ugyanis látom, hogy két önkéntesünk, akik a telefonhívásokat várják, most nagyon nyugodtan tudnak egymással beszélgetni, biztos jó a témájuk, meg kedves, amiről beszélgetnek, de igazából az lenne jó, hogyha ez a beszélgetés megszakadhatna, mert valaki telefonál és elmondja, hogy mennyi összeggel tudja támogatni a felvidéki és a délvidéki rádió működését. Az adományvonalunk száma 999 44 30-as. Ezt a telefonszámot kell tehát hívni ahhoz, hogy el tudjuk mondani, hogyan próbáljuk meg segíteni, támogatni a délvidéki és a felvidéki Mári Rádió munkáját, működését. Mennybe menetel ünnepe van, kicsit úgy zavarban vagyok ezzel kapcsolatban, mert hogy ugye hivatalosan mennybe menetel ünnepe, az a húsvét utáni 40. napon történt a mennybe menetel, tehát ez a tegnapi napnak az ünnepe volt. Ugyanakkor ugye az is egy fontos szempont, hogy ezt az ünnepet, hangsúlyos ünnepet vasárnapként tudjuk megünnepelni, és hát egy munkanapon nehéz vasárnapként megünnepelni egy ünnepet, mert hogy az ünneplés nem csak annyit jelent, hogy elmegyek a szentmisére, mert ez még viszonylag könnyen megoldható lenne, hogy egy szentmisére eljutok valamikor a nap folyamán, de ennél sokkal többről van szó, a megpihenésről, a munkaszünetről, az egymásra való odafigyelésről, az egymással való találkozás, az Istennel való találkozásról. Ugye egy ünneppé tenni egy napot, az sokkal több tehát, mint egy szentmisére elmenni, ezért van az a lehetőség azokban az országokban, ahol nem munkaszüneti nap, mennybe menetel ünnepe, ott a vasárnapra átkerülhet ennek a napnak az ünneplése, tehát most igazából még előtte vagyunk, de már utána vagyunk ez a köztes időszak. Ugyanakkor az is fontos valahol, hogy ezen a napon, a mai napon indul a Szentlélekváró, Szentlélekhívó 9-ed, ezen a napon kezdődik el az az imádság sorozat, amelyben napról napra kérjük a Szentlélek kegyelmét, erejét, hogy segítsen és erősítsen meg bennünket, kérjük a Szentlélek kegyelmét, hogy áradjon ki és munkálkodjon ma is egyre jobban a világunkban, egyre jobban a világban. Mennyben lehet ünnepének tulajdonképpen kettős jellege van. Az egyik a remény, amelyet ez az ünnep erőteljesen kifejez. A szentmise könyörgésében azért fohászkodunk, hogy hadd újjongjunk szent örömmel, és hadd vigadjunk gyermeki háladással, mert szent fiadnak, Krisztusnak a mennybe menetele, ami fölemelkedésünk. Ahová eljutott a fő dicsőségben, oda kapott meghívást az egész test az egyház reménységben. Jézus mennybe menetele tehát nem azt jelenti, hogy ő eltávozott, hanem azt jelenti, hogy más módon van közöttünk, lelkével van közöttünk. Azt jelenti, hogy mindenhol jelen tud lenni, nem csak fizikailag egy-egy helyen, bár ezt a feltámadás után is már meg tudta tenni. Tehát, hogy a mennybe menetel ünnepe lezárja azt a jelenés sorozatot, amelyben 40 napon át részük volt a tanítványoknak, az apostoloknak, hol ennek, hol annak jelent meg. Ez nem azt jelenti, hogy minden nap megjelent volna valahol, de számos helyen, számos helyzetben megjelent Jézus, aztán ez a jelenés sorozat, ez lezárult, mert a tanítványok már kellőképpen megerősödtek a feltámadás hitében, és utána a Szentlélek erejével pedig elindulnak szerte a világba, hogy tanúskodjanak Jézus föltámadásáról. A második titka a remény mellett
a második gondolata mennymenetel ünnepének, tehát a küldetés, a feladat. Az evangélium ugye úgy fogalmaz, hogy menjetek az egész világra, és tegyetek tanítványommá minden népet. A remény, múlt vasárnap olvastuk a Péter levélben, hogy legyünk készen arra, hogy válaszoljunk, ha kérdezik, hogy mi a mi reményünk. A mi reményünk az örök élet, a mi reményünk az Isten országa, hogy ebbe az örök életbe fogunk tudni eljutni, ez az örök élet lesz az osztályrészünk, hogyha törekszünk arra, hogy Isten közelében éljünk. És ezt a reménynek az üzenetét kell elvinnünk az életünkkel és a szavainkkal a körülöttünk élő emberek számára. Azt halljuk tehát Jézustól, hogy menjetek el az egész világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Elmenni az egész világra, ugye itt egyből talán számunkra, itt Budapesten mindenképpen, vagy több helyen, ugye fölmerül a Verbita szerzetes rendnek a neve, a küldetése, akik direkt arra jöttek létre, hogy a tagjaik távoli országokba mennek, és ott hirdetik az evangéliumot az ott lakóknak. És ez nagyon sokáig azért leginkább úgy működött, hogy innen Európából mentek a misszionáriusok szerte az egész világra, de ma egyre több misszionárius érkezik ide Magyarországra és ide Európába, mert nagyon lecsökkent a papi hivatások száma. Misszióba menni, küldetésbe menni azt jelenti, hogy távol vagyok a hazámtól, távol vagyok azoktól, akik fontosak a számomra, azért, hogy Krisztus üzenetét elvigyem azokra a területekre, ahol azt még nem, vagy ahol alig ismerik, ahová alig jut el az ige hirdető ember, ahová nagyon ritkán jut el egy-egy pap szerzetes, hogy ott Krisztusról beszéljen, hogy Krisztus üzenetét tanítsa. És amikor ezt halljuk, hogy ugye elmenni messze vidékre, akkor tulajdonképpen az ember egy kicsit meg is retten. Hogy tudok én elmenni vidékre, elmenni messze földre, olyan vidékekre, amelyek nem ismerem se a nyelvét, se a kultúráját, nem ismerem azt, hogy hogyan élnek ott az emberek, hogyan fogadnak majd be. De ugyanakkor fontos, hogy ugye ez meglegyen az egyházban, régóta megvan a hitterjesztési kongregáció, vagy ma már a hitterjesztési dikasztérium, most a pontos elnevezést nem is tudom pontosan, de az a közösség, az a szerveződés az egyházban, amely összefogja és szervezi a missziónak a feladatát. Elmenni tehát az egész világra, erre biztat a mennybe menetel evangéliuma bennünket. És nyilván ehhez kell egyrészt egy fölkészültség, kell másrészt pedig egy hívás az Istentől, aki arra hív, hogy menjek el távoli földrészre, lehet, hogy verbitaként, lehet, hogy más módon papként vagy szerzetesként induljak el, és menjek el valahova, nem a vakvilágba kell elmenni, nem a messze földön kiállni az utcasarokra, hanem azért vannak a közösségek, a szerzetes közösségek, azért vannak a különböző missziós társulatok, azért vannak azok a helyek és lehetőségek, ahol azért valami épület is van már, egy iskolának, egy kórháznak, valami módon van egy központ fölépítve, vagy épülőben, ahová elmehetek, ahol Krisztus szeretetét megmutathatom azzal, hogy fontos számomra a másik ember, azzal, hogy fontossá válok én magam is az Isten ügyére, fontossá válok azok részére, akik ott vannak velem, akik ott vannak a közelemben. Beszélni Jézus Krisztusról egy missziós környezetben sokszor nem könnyű, mert el kell sajtítani a nyelvet, hogy hogyan tudom megszólítani a másik embert. De mielőtt azt mondanánk, hogy na, akkor én ezt a dolgot megúsztam, mert nem kaptam azt a hivatást, hogy elmenjek messze földre, nincs érzékem a nyelvekhez, nehezen tudok másokat megszólítani, mielőtt hátradőlnénk, azért föltehetjük magunknak a kérdést, hogy a közvetlen környezetemben, a szomszédságomban, a mellettem élők között vajon van-e olyan ember, aki még nem hallott Jézusról, olyan ember, aki valamiért eltávolodott az egyháztól,
olyan ember, aki még nem ismeri a hitnek a teljességét, és milyen jó, hogyha ezeket az embereket föl tudom fedezni, ezeket az embereket olyan meg tudom találni azokon a helyeken, ahol közel vagyunk, ahol meg tudunk erősödni Isten kegyelmében, Isten szeretetében. Kérjük tehát Krisztus kegyelmét, hogy mutassa meg, mi az én feladatom, mutassa meg, mi az én hivatásom a hit terjesztés ügyében, mutassa ahol meg, hogy mi az a feladat, amit én egyre jobban fel tudok fedezni, egyre jobban meg tudok találni a körülöttem élő emberek között. Bocsánat, itt próbálok egy kis zenét bejátszani, de valami úgy látom, hogy nem stimmel a rendszerben emberek között. Bocsánat, itt most valami gond van, gubanc van, majd mindjárt kérünk egy kis technikai segítséget is ehhez, hogy egy picit itt tudjunk valamit ezzel a helyzettel itt kezdeni. Jó. Azért akkor most az lenne akkor, hogy akkor megyünk tovább a témánkban, megyünk tovább abban, hogy a mennymenetel ünnepét meg tudjuk nézni.

Közben megérkezett a technikai segítség, szerencsére valami be volt kapcsolva, még valami, ami miatt így két hang vagy valami került be, ezért küzdöttem egy picit, de Szabolcs jött, és akkor megoldotta a problémát itt az adásgépem. Tehát folytatjuk a hittanórát, és ugye addig jutottunk el, hogy elmenni a világba, ez nem csak azt jelenti, hogy messzi földre kell elmennem, hanem azt is jelenti, hogy azt is jelentheti, hogy a saját környezetemben kell hirdetnem az Isten szavát, kell hirdetnem az Isten igéjét. Mi a feladatom? Hogyan tudom Isten szavát, Isten igéjét hirdetni? Ugye Péter apostolot azt hallottuk a múlt héten, hogy legyetek készen arra, megfeleljetek arra, ha kérdezik, hogy mi a reménységünk. Legyünk készen arra, hogy megfeleljünk, vagyis elsősorban egyre jobban meg kell ismernem a hitemet, és egyre jobban meg kell élnem a hitemet, hiszen ez a Péter levél arra utal, hogy a mellettem élő valamiért elkezd kérdezni tőlem, elkezdi megkérdezni, hogy mi a te reménységed, mert azt látja rajtam, hogy van valamilyen reménységem, azt látja rajtam, hogy az Isten ügye, az Isten szolgálata, az Isten ügye, az Isten szolgálata, az jelen van, az valamiképpen benne van az életemben. Azt látja, még akkor is, ha nem Istenről beszélünk egy munkai környezetben, de ahogyan beszélek, ahogyan viselkedem, ahogyan szólok, ebből valamit megsejt abból, hogy én valakihez tartozom, vagy számomra fontosak a keresztény elvek, és akkor fog merni kérdezni. Nyilván lehet aztán különféle helyzetekben beszélgetéseket kezdeményezni. Nyilván olyan helyzetekben, ahol már valamiféle alapvető bizalom van ember és ember között, ahol már valami kialakult abban, hogy jó kapcsolatban vagyunk egymással. Én szoktam időnként egy-egy este az Őrsezért téren menni, ez ritka, de időnként van, hogy ilyen 7 óra után metróval érkezem, jövök hazafelé, és van ott egy közösség, akik kiállnak és énekelnek, és valaki aztán időnként beszél Jézusról, és megtérésre próbálja hívni az embereket, és azt látni, hogy az ott közlekedő emberek talán a fejüket arra fordítják egy picit meg torpannak, de igazából anélkül, hogy foglalkoznának vele, mennek haza, mennek a dolgukra, nyilván nem nagyon van idejük arra, hogy megálljanak, meg nem érinti meg őket valamiért ez az ilyenfajta igehirdetés, missziózás. Nyilván van egy-két ember, akit megérint, meg nem tudjuk ezeknek a hatását, hogy most akkor elmegy, hal valamit, és akkor hú, az azért engem érdekelne, most sietnem kell haza, de akkor megpróbálok utána nézni, utána keresni. Tehát egy ilyen eredménye is lehet annak, hogy egy ilyen dolgot hall az ember, nem biztos, hogy azonnal reagál, nem biztos, hogy engem fog megkérdezni, de mégiscsak az én jelenlétem is, és valamiképpen hatott erre az eredményesség. Mi az eredménye annak, hogy én kiállok a hitem mellett? Ez nem egy egyszerű kérdés. A mai világ az azonnali eredményeket szereti, keresi. A mai világ az azonnali eredményekkel próbálkozik. Erre mondta egyszer valaki a 10 misszionáris történetét, akik elmennek megtéríteni az emberevő törzset. Az első 8-at az emberevők megeszik. Az első 7-et. A 8-at az agyonverik. A 9-et jól megverve elzavarják, a 10. szavára meg megtérnek. A kérdés az, hogy én hanyadik vagyok a sorban. És ha én nem megyek, ha én nem teszem a dolgomat, ha rajtam nem látszik, nem sejtik meg az én viselkedésemből, hogy valamiképpen azért itt valami más is van, nem csak az anyagi meg a materiális, a világ, akkor mikor fog elérkezni a 10. És nem csak a 10-nek az eredménye az, idézőjelben az eredményt, hogy az illető megtért, hanem a többi 9-nek is, akik valamiképpen valamit jeleztek feléjük, és most itt nyilván nem a konkrét képre kell gondolni, hogy megettek, megvertek, agyonvertek, stb., hanem hogy találkozott
valamivel, az Isten szavával, az Isten igéjével találkozott valamivel, ami fontos. És tulajdonképpen itt a következő lépésünk, hogy kiállni a hitem mellett, kiállni amellett, az érték mellett, amit én vallok. És ez ügyben nagyon sokszor a mai világban megkapjuk, hogy az egyház hirdesse a maga tanít a templomban, és hagyja békén a világot, meg az államot, meg az egyebeket. De nem, mert nekünk nem csak az a feladatunk, nekünk az a feladatunk, hogy Krisztust elvigyük a világba. Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden népnek. Kiállni a hitünk mellett. Azzal, ahogyan élem az életemet, ahogy beszélek, ahogy a vasárnapot megünneplem, egyszerű dolgokban, hogy számomra a vasárnap ünnep, akkor nem megyek boltba vásárolni, nem dolgozom, ha nem nagyon muszáj, stb. Meg lehet ezeket a vasárnap ünnep jellegét, és erről lehet beszélni, hogy nekem miért fontos a vasárnap, mit szeretnék vasárnap ünnepelni. Vagy hogyan beszélek egyikéről, hogyan élem meg a házasságot, a párkapcsolatot. Ebben ma nagyon nehéz jellé válni a világban, hogy tisztán menni a házasságba, hogy a különböző bűnöket ezen a területen elkerülni, hogyan viszonyulok az élethez, a kezdetihez, a végéhez, hogyan gondoskodom az idősekről, hogyan beszélek az idősekről, hogy egy koloncnak, tehernek érzem, vagy pedig tudok szeretettel beszélni róluk, tudok szeretettel szólni arról, hogy az idős embert tisztelettel venni körül, szeretettel venni körül, hogyan beszélek az Isten ügyeiről, merek-e kiállni egy-egy érték mellett? Ugye manapság azért a közösségi média nagyon sok mindent visz, és nagyon sok minden elhangzik a közösségi médiában. Nemrégiben fölmerült, ugye most a kormányváltás kapcsán, és ez most nem a politikába akarok belemenni, de fölmerült, hogy a valaki írt egy ilyen nagyon durva cikket, hogy a szívhat törvényt el kell törölni, mert az milyen gond, kegyetlen, meg milyen és ír egy csomó negatív jelzőt, hogy mit jelent, és mennyire gonosz, mert befolyásolja az anyákat, és lelkiismeret furdalást okoz nekik, meg stb. Ilyen módon, mert igenis az anyának joga van eldönteni, akarja megszülni a gyerekét, vagy sem. És megjelent néhány ember ezt látva, aki elkezdett arról beszélni, hogy de szeliden és szeretettel, hogy hát igenis azt annak van értéke, hogy ezt meghallgatni, hogy az egy élő ember, hogy elmerem-e, el tudom-e mondani egy-egy ilyen helyzetben, éles helyzetben, hogy igenis, és nem csak az egyház álláspontja szerint, hanem az orvostudomány álláspontja szerint, az egy élő ember, az egy személy, aki fejlődik az édesanyja szíve alatt, és azt mondja valamelyik, hogy nem anyáról kell beszélni, hanem nőről kell beszélni, és a nőnek, tehát ilyen módon, és akkor hogyan tudom megfogalmazni a hitemet ezzel kapcsolatban például. De vannak enyhébb témák, amik nem ennyire rázósak, meg zűrös témák, amiben igenis, hogyha van hozzá ismeretem és energiám, és egy kis időm, akkor igenis bele kell állni abba, hogy kiállni a hitünk mellett, hogy kiállni amellett, hogy mi a mi hitünk egy-egy témával kapcsolatban. És persze, nyilván van sok olyan ember, aki azt mondja, én ezt nem tudom így megfogalmazni, én nem vagyok ezeken a fórumokon, nem vagyok ott jelen. Mit tudok tenni akkor, hogyha az én alkatom, az én képességeim, az én lehetőségeim nem olyanok, hogy én nyilvánosság előtt kiálljak? Talán ritkán beszélünk róla, kétszer egy évben, tavasszal meg ősszel van a 40 nap az életért egy ima sorozat, amikor egy-egy kórház előtt folyamatos imádságot vállalnak önkéntesek. Például ez egy olyan dolog, amiben
ha tudok róla, akkor el tudok menni, és ki tudok, oda tudok menni imádkozni. Nem kell semmit mondani, nem kell senkihez oda menni ezeken a, ezeknél, nem kell oda menni senkihez. Ott van egy asztal, van egy hely, van egy tábla, egy plakát, és ott oda kell menni, és imádkozni, és jelen lenni. Persze azzal, hogyha valaki megkérdezi, hogy most ennek mi a lényege, akkor egy-két szóba személyes kapcsolatban, és személyes kapcsolatban bármikor bárki el tudja valószínűleg mondani a hitét, hogy miért fontos nekem ez a téma, hogy miért fontos számomra az élet. És személyes kapcsolatban, szemtől szembe kapcsolatban nyilván nincsenek olyan agresszív dolgok, mint egy fórumon, mint egy ilyen közösségi médiában. Ott lehet szelíden, szeretettel beszélgetni az illetővel. És persze próbálják ilyenkor egy kicsit mérni, hogy hány abortusz sikerült megakadályozni, de talán nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy hallani lehessen azt, hogy van más út is, hallani lehessen azt, hogy nem csak az az út van, amit a világ felkínál a számunkra. Aztán imádkoznia ezekért a dolgokért, vagy éppen, és akkor itt visszakapcsolódhatunk egy kicsit a Mariaton témaköréhez is, anyagi eszközeimmel támogatni azokat, melléállásommal támogatni azokat, akik ezügyben a frontvonalban vannak, akik kiállnak, tanítanak, akik beszélnek, akik elvégzik azt a munkát, amire őket meghívta az Isten, nem arra, hogy én nem vagyok képes, nem helyettem, hanem őket arra hívta az Isten, hogy ők beszéljenek a rádióban, ők álljanak ki a tévé elé, ide-oda-amoda, hogy azt a tévét, azt a rádiót működtessék, amely folyamatosan igyekszik az Isten ügyét képviselni a világba, én pedig a háttérben tudom támogatni. Azzal például itt a Mári Rádióban, hogy szétviszem a Mári Erdő magazinját, hogy anyagilag támogatom a rádiónak a működését, a rádiónak a munkálkodását. 1% tehát az SZIA befizetési határidő van a jövő héten. Rendelkeztem az 1%-omról, az egyházjavára, a Mária Rádió, vagy más jótékonysági szervezet javára, most itt a Mária Rádióban nyilván a Mária Rádiót emlegetem, de nem ez a lényeg, hogy a Mária Rádió vára, hanem hogy rendelkeztem erről az 1%-ról, mert ezzel tudok egy picit segíteni. Lehet, hogy nem nagy az összeg, de akkor is sok kicsi sokra megy. Vagy lehet, hogy van, akinek nulla a személy jövedelemadója, mert különböző kedvezményei vannak. De az is számít, hogy ezt a szervezetet ennyien támogatták. Hogy a katolikus egyházat ennyien támogatták. És az egyházi 1%-nál meg van egy visszaosztás, a maradék összeget a felajánlók száma szerint elosztják az egyházak között. Tehát azért az is számít, hogy hányan támogatnak egy-egy adott ügyet, mert ez biztató lehet azoknak, akik azt az ügyet végzik. Tehát nagyon sok olyan lehetőség van, csak ezeket meg kell találni, amikor a háttérben tudok támogatni, hogy elmenni az egész világra, az azt is jelenti, hogy például egy plébánián megtalálom azt a feladatomat, amit én el tudok végezni. Kitakarítani a templomot, elmenni bevásárolni, elmenni elhozni az újságot, vagy az ostját, meg a bort beszerezni, vagy valamit be kell szerezni, vagy megszerelem a villanyt, vagy kicserélem a villanykörtét, vagy levágom a füvet a templom körül, kimosom a kimosnivalókat. Tehát ezek az egyszerű dolgok, ezek az egyszerű ügyek ugyanúgy azt jelentik, hogy én elmegyek a világba és hirdetem az evangéliumot, mert a munkámmal támogatom azokat, akik viszont tényleg a szavukkal igyekeznek, tudják tenni a dolgokat, és tudják elmondani mindazt, ami fontos a számunkra. Tehát oda kell mindezekre valamiképpen figyelni, ezekre az apróságokra. Elmenni az egész világra azt jelenti, hogy ezekben az apróságokban ott vagyok és támogatom az egyházat, a plébániámat,
a közösségemet, a Mária Rádiót, vagy a X egyházi szervezetet, az egyházat a 1%-ommal, vagy valami adományommal. Tehát ez a háttérmunka, ez ugyanúgy fontos munka, ez ugyanúgy fontos tevékenység, amiben tudok tevékenykedni, amiben tudok dolgozni, amiben jelen tudok lenni. Tehát egyre jobb, egyre fontosabb az, hogy tudatosan tegyük ezeket a dolgokat, hogy tudatosan észrevegyük mindazt, ami csak fontos lehet a számunkra, amiben csak jelen tudunk lenni a mindennapokban. Kérjük tehát bátran Isten kegyelmét, Isten erejét, Isten szeretetét, hogy erősítsen meg bennünket a küldetésünkben, a feladatunkban, a hit terjesztésnek a művében, hogy mutassa meg, találjuk meg azt a feladatot, amiben én jelen tudok lenni, amiben én ott tudok lenni, amiben én tudok tevékenykedni. És Jézus segít, a lélek segít abban bennünket, hogy felfedezzük, megtaláljuk a feladatunkat, megtaláljuk a munkánkat, amiben újra és újra tanuljává lehetünk mindannak, ami csak fontos lehet a számunkra. Ha valaki szívesen bekapcsolódna az adásba, ebbe a műsorunkba, az élő adásba, akkor a 374-09-04-es telefonszámot hívja bátran, és akkor egy kicsit el tudja mesélni, hogy ő hogyan tud bekapcsolódni az egyház missziós tevékenységébe.

Folytatjuk a hittanórát itt a Mári Rádióban, még egy-két percünk van a mai hittanórából. Jézus küldi tehát a tanítványokat és minket is, hogy menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. És ebben az is benne van, hogy a háttérben hogyan tudunk támogatni, hogyan tudunk segíteni, hogy a háttérben hogyan tudunk lehetőséget teremteni arra, hogy mások a szavukat is hallassák. A Mári Rádió mariatonos adásvonala, adásnapja azt a célt szolgálja, hogy biztassuk a kedves hallgatókat, hogy támogassák a rádió működését, a rádió lehetőségeit, támogassák a délvidéki és a felvidéki Mári Rádió működését. És arra szeretném bíztatni azokat, akik akár délvidékről, akár felvidékről származnak, és itt élnek az anyaországban, hogy különös módon is figyeljenek oda ezekre a lehetőségekre, vagy ezekre a módokra, hogy támogassák a rádión keresztül, a rádió működésén keresztül szülőföldjüket, a szülőföldjükön maradottakat, akik szeretnének otthon élni és otthon kifejteni mindazt, amire szükség van. Nyilván itt most ki miért, hogyan, ez nem téma, meg nem ez a kérdés, hogy ki miért, hol él, hanem az, hogy hogyan tudok segíteni azoknak, akik a szülőföldemen élnek. Hogyan tudom a Mári Rádió működését támogatni abban, hogy számukra elvigyék a krisztusi üzenetet az anyanyelvükön. Ebbe újra és újra jó egyre többen bekapcsolódni, és így a Mári Rádió működését megerősítve hirdetni Isten szeretetét, hirdetni a feltámadás örömhírét. Kedves hallgatóink, köszönjük a megtisztelő figyelmüket, következő percekben is lehet hívni az adományvonalunkat, 9.99.44.30, és 10 óra 45 perctől pedig a Mariaton adás folyama folytatódik itt a Mári Rádióban. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Távozik Magyarország apostoli nunciusa Michael Velösbánach érsek. 14. Leó pápa imádkozott azon a helyen, ahol 45 évvel ezelőtt rálőttek Szent II. János Pálra. Székely János püspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. 14. Leó pápa május 14-én Argentina apostoli nunciusává nevezte ki excellenciás és főtisztelendő Michael Velösbánach memphisi címzetes érseket, Magyarország apostoli nunciusát, akinek megbízatása hazánkban hamarosan véget ér, tájékoztat közleményében a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága. Az érsek urat Ferenc pápa 2022. május 3-án nevezte ki Magyarország apostoli nunciusává. Ő excellenciája Monsignor Michael Velösbánach, Memphis címzetes érseke, 1962. november 19-én született az Egyesült Államokban, Worcesterben. 1988. július 2-án szentelték pappá a Worcesteri Egyházmegye szolgálatára. 1994-ben szerzett kánonjogi doktorátust, és miután végzett a Vatikáni Diplomáciai Akadémián, a Szentszék diplomáciai szolgálatába lépett. Anyanyelve az angol mellett beszél olaszul, franciául, lengyelül és spanyolul. Második János Pál pápát két lövedék találta el, amelyeket Mehmet Ali Accsa adott le pisztolyából a Szent Péter téren 1981. május 13-án. A Szent Péter tér azon pontján, ahol második János Pált eltalálták a lövések, egy fehér, a kövezetbe helyezett márványtábla emlékeztet a történtekre. A táblán második János Pál pápa címere, valamint a merénylet dátuma látható. Leó pápa a merénylet 45. évfordulóján, az általános kihallgatás elején leszállt a pápa mobilról, és megérintve a táblát csendben imádkozott, írja a Magyar Kurír. Második János Pál meggyőződéssel hangsúlyozta a merénylet után, hogy életét a fatimai szűzanyának köszönheti. A lengyel pápa jelmondata, totus tuus, egészen a tiéd. Erre is az odaadásra utal. 14. Leó a II. Vatikáni zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát a Lumen Gentium Szűz Máriáról szóló fejezetével folytatta. Az idei csíksomlyói fogadalmi búcsú főcelebránsa és szónoka május 23-án szombaton Székely János szombathelyi megyéspüspök a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz. A búcsú mottója Szent Maximus nyomán, a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt, tájékoztat az erdélyi ferencesek oldala. Az idei liturgikus év eseményeire tekintve elmondhatjuk, hogy gyakran fordulunk majd a távoli múlt felé, hogy megidézzük szentjeink életpéldáját és azokat a sorsfordító mozzanatokat, amelyek révén eljutunk napjainkig. Tesszük ezt azért, hogy tudjuk, miként alakult ki mai életünk, és soha ne feledjük, mit kapunk elődeinktől, mit kell őriznünk, és mit kell továbbadnunk, írta Timár Sándor Asztrik, a kegytemplom igazgatója, a zarándokoknak az idei búcsú programjában. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Mariaton. Segítsünk mi is, hogy a szűzanya segíthessen.
1: A budapesti adományvonal telefonszáma 061-999-4430. A felvidékről hívható adományvonal telefonszáma 035-7-72-72-72.

0: Dicsértessék
1: a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, határon innen és határon túl, különösen most a magyarországi testvéreket is köszöntjük, hiszen átvették adásunkat innen a szabadkai stúdióházból, a mikrofonnál Borbély Szaborika.
2: És Ruben Árpád, és nagyon sok szeretettel köszöntjük Viber kapcsolaton keresztül műsorigazgatónkat, Palatinus István atyát, akivel átadjuk a szót, dicsértessék Jézus Krisztus.
3: Mi minden örökké, amen, szeretettel köszöntök Jézus mindenkit. Úgyszintén az egész Kárpát medencében a teljes egyetemes magyarságot, mindannyiunkat, akik itt vagytok most velünk ebben a csodálatos összefogásban, együttlétben, hogy együtt keressünk megoldást, mindarra, ami számunkra talán igazán fontos, és hogy szűzeg a szeretete által össze is kapcsolódjunk, mert így vagyunk valójában ebben az egységben egy csodálatos közösség, amikor megmutatjuk szeretetünket, összekapcsolódásunkat, törődésünket egymással, és ez valósággá teszi mindazt, ami lehetővé teszi, hogy megfeleljünk a küldetésünknek, hogy a szűzanya szeretetén keresztül odaadjuk Krisztust ennek a világnak, és reményt vigyünk ebbe a világba. Tegnap különösen szép ünnepünk volt, Jézus mennybe menetelének az ünnepe, amely számomra különös módon is egy nagyon-nagyon szép beteljesülése mindannak, amit hiszünk, mindannak, amit remélünk, mindannak, amit várunk, vágyunk. Jézus, aki a mennybe ment, és magával vitte a mi emberségünket, és utat nyitott nekünk, hogy rajta keresztül vele együtt eljuthassunk abba a szeretett közösségbe, amely Isten nagy szeretetét adja nekünk, mert hiszen ez a reménység nélkül valóban nehéz lenne a földi életünk, és reménytelen lenne. Milyen nagy öröm, hogy ezt megoszthatjuk másokkal. Milyen nagy öröm, hogy pont a Mária Rádión keresztül beszélhetünk erről is, hogy sokan meghallhatják azt az üzenetet, azt a valóságot, azt az igazságot, amit a hitünk ad nekünk. Nagyon-nagyon szükségünk van mindannyiunknak, fiataloknak, életerős embereknek. De azt gondolom, hogy talán egy hatalmas nagy szükség van az idősek, a szenvedők, a betegek számára, hogy eloszlasson bennünk minden kételyt, minden félelmet, minden szorongást, és hogy megnyissa a szívünket arra vágyra, hogy mi is majd ott lehessünk Isten közelében, hogy vele együtt örvendhessünk, és hogy ne féljünk semmitől az életünkben, ne féljünk a megpróbáltatásunktól, ne féljünk a szenvedésektől. És ki kell ezt is mondanunk, hiszen mi az igazságnak és a reménynek vagyunk a hírvivői, nem kell félnünk a haláltól sem. Mert a halál Jézus Krisztus szenvedése, halála és föltámadása által az örök élet kapujává lett. És épp így vehetünk részt ebben a

elvezet bennünket a szentségekkel való találkozás által. Örülünk annak, hogy a keresztség által az Atya gyermekei, az oltári szentség által mindig megerősödhetünk Krisztus testvérségében. És ez számunkra valóban, mint az első keresztények számára a legnagyobb erőforrás, hogy Jézus szeretetéből élhetünk. És azt is tudjuk, hogy milyen hatalmas nagy kincs, hogy azok is, akik, ha nem is tudnak eljutni a szentmisére, de a lelki áldozás által valósággá tehetik maguk számára ezt a szentséget is. És amikor a lelki pásztorok, az atyák vagy diakónusok elhozzák az idősekhez, a betegekhez az oltári szentséget, addigra már egészen fölízik a szívünk, fölízik bennünk minden, hogy találkozzunk Krisztussal az oltári szentség által, az ő szeretetében. Különleges ez a találkozás, különleges ez a szentség, Jézus szeretetének örök emléke, amit így hagy az egyházra, így hagy ránk, hogy ebből a gazdagságból meríteni tudjunk napról napra, és talán ha végig gondoljuk, akkor átéljük azt is, hogy nincs a napnak egyetlen egy olyan pontja, ahol valamikor a világ bármely pontján nem ünnepelnének szentmisét, és nem lenne az oltárokon valóságosan jelen valóvá Krisztus, hogy önmagát adja. Nagy ajándék, nagy kincs, és különleges kincs számunkra így a rádió, hogy azok is részesülhetnek mindebben az örömben, mindebben a reménységben, akik fizikailag nem tudnak jelen lenni akár egy szentmisén. És ha visszagondolunk a Mária rádió kezdetére, akkor valóban itt is ismerjük föl valahol a Mária rádiónak az elindulását, a gyújtópontot, amikor Ferrari úr felesége megbetegedett, és az a vágy született meg benne, hogy milyen jó lenne, ha az, aki rendszeresen naponta részt tudott venni a szentmisén, legalább hallgathatná, hogyha lehetne egy plébánia rádiót létrehozni, és bekapcsolódni a szentmisébe. És milyen csodát tett a Jóisten, ez éppen az a kevés kis kenyér és kicsi kis lehetőség hal, amit Jézus a kezébe vesz, hálát ad érte. Fölajánlja az atyának, megtörés, azt adja, hogy továbbadják. Így indult el ez a világcsoda, a Mária rádió. Ebből a vágyból, ebből a szeretetből, ebből a valóságból. Mert hiszen hamarosan elterjedt Olaszországba, és utána már ezt a csodát tovább lehetett osztani, és bekapcsolódtak a környező országok is. És ma már egy hatalmas, nagy csodája, mint a kenyérszaporítás csodája valósult meg a Mária rádió világ sok országába, sok népe között, eljutva oda, ahol a legfontosabb a béke üzenete, a krisztusi jelenlét, ahol üldözik a keresztényeket, ahol háborúk vannak, ahol a reménység üzenete, az Isten ember iránti szeretete annyira fontos, mint egy falat kenyér. Ilyen a mi életünk, ilyen a mi valóságunk, ilyen a mi küldetésünk. Ezért adjunk hát hálát ezért a csodáért. Köszönjük meg Isten.

0: hogy létezhetünk, hogy vagyunk, hogy így tovább tudjuk adni ezt az örömhírt. Hiszem, hogy nekünk papoknak különös öröm az, hogy a Mária Rádión keresztül megszólíthatjuk a híveinket. Úgy hiszem, hogy lesz majd most egy beszélgetésünk egy atyával, aki tanúságot tesz valóban erről az élményéről, a Mária Rádión keresztül, hogyan is miként éli meg Istennek a szeretetét.
1: Így van, már vonalban is van az atya.
0: Hát akkor nagy
1: kapcsoljuk
0: szeretettel
1: is.
0: Köszöntöm.
1: Sok szeretettel köszöntjük Zsunyi Tibor atyát, dicsértessék a Jézus Krisztus, és itt van István atya is, Palatinus István atya a másik vonalban, úgyhogy lehet egymást köszönteni és beszélgetni.
2: Igen, dicsértessék a Jézus Krisztus, én is szeretettel köszöntelek benneteket, mindnyájatokat és a hallgatókat különösen is.
0: Köszöntünk szép, nagy szeretettel. Zsunyi atya, örülünk annak, hogy együtt lehetünk, és most arra szeretnélek megkérni, hogy így a Kárpát-medencé és akár az egyetemes magyarság, hiszen nem csak itt hallgatnak bennünket, ahol csak lehetőség van, akár az óceánon túl is, hogy az applikáción keresztül hallhassuk egymást, tégy tanúságot arról, hogy neked papként milyen élményt jelent részt venni ebben a csodálatos műben a Mária Rádión keresztül.
2: Elsősorban is a missziónak a lehetőségét, az evangélium terjedésének, hirdetésének a lehetőségét biztosítja ez a technikai eszköz. Milyen jó dolog, hogy olyan világban élünk, amikor ez magától értetődő és természetes. Én azért is kapcsolódok bele, és azért is tartom egy kicsit hívügyemnek ezt a Mária Rádiót, mert látom, hogy mennyire nagy szüksége van a mindennapok emberének az evangéliumra. Nem is értjük, és sokszor nem is tudjuk fölfogni azt, hogy az illető, aki lehet, hogy valamilyen teljesen néha véletlenül nagy valószínűséggel Szentlélek indítatására, éppen bekapcsol egy programot, bekapcsolja a Mária Rádiót, elindítja az alkalmazást, vagy otthon a betegszobában hallgatja a rádiót, vagy a tévén keresztül bekapcsolódik a műsor menetébe, akkor hogy mennyit tud az jelenteni egy gondolat, egy imádság, ami megfogja, ami pont akkor szíven üti, szíven találja, és aztán erről elmélkedik, erről gondolkodik. Sokszor azt hiszem, hogy olyan világot élünk, amikor úgy kicsit van turbózva az életünk, és megfeledkezünk arról, hogy a megállás, a meghallgatás, az odafigyelés az hihetetlen nagy erővel bír. És én azt látom, és azt is tapasztalom, hogy a Mária Rádió az egy olyan eszköze ennek az evangélium továbbadásának, híruladásának, amely fantasztikus lehetőséget biztosít mindegyikünk számára. Olyan jó ezt úgy tudni, és annyira bátorítólag az a gondolat, hogy fejlődik a rádió, hogy újabb és újabb lehetőségeket kínál. Mert egyszerűen így eljut minden olyan otthonba és mindenkihez, aki egy picit is vevő arra, hogy az evangéliumot befogadja. Sőt, találkoztam már olyannal is, és ez is egy érdekes jelenség, hogy aki nem is hívő, de egyszerűen bekapcsolja a Mária Rádiót, csak azért, mert éppenséggel amilyen értékes programot hallgat, egy tanúságtételt végighallgat, és akkor elindítja benne azt a gondolatot, hogy hát ő neki az ügye, az ő helyzete hogyan is áll a Jóistennel. Ezért azt hiszem, hogy adjunk hálát a Jóistennek is, különösen és nagyon-nagyon szépen köszönöm a munkatársaknak, akik a mindennapokban helyt állnak, és sokszor nehézségek árán is, meg küzdködve is, de sokszor nagy-nagy örömmel teszik a dolgukat. Nekünk volt két hónappal ezelőtt, vagy hogy is voltam, egy nagyon szép esemény történt itt a plébánián Szent Tamáson, hogy a Mária Rádió munkatársai eljöttek, és Horváth Endre atyának a vezetésével promotálták egy kicsit a rádiót, és nagyon szépen összejött ez a dolog. Egy estés szentmisére, vasárnap esti szentmisére hívtuk őket, és hát hála Istennek olyan nagy örömmel és olyan boldogsággal voltak itt. Nekünk is, a hívő közösségnek is jó volt, mert egyszerűen megtapasztaltuk azt, hogy mekkora lehetőséget hordoz magában ez a mai technika. És aztán nagyon jó volt Rékának a az előadása Szent Mise végén egy kis néhány gondolattal összefoglalt, aztán pedig amikor csak úgy rákérdeztem dolgokra, akkor annyira spontán, annyira egyszerűen, de olyan szépen megfogalmazta a rádiónak a nehézségeit és az örömeit, azokat a szép tapasztalatokat, amelyek a mindennapokban jelen vannak, de azokat a nehézségeket is, amikkel küszködik a rádió.
0: Igen, hogyha egy nagyon-nagyon jó egyházközösségbe vagy, hiszen a Szent Tamás Egyházközség a Mária Rádió indulásától kezdve mindig aktívan bekapcsolódott, még egy tiszteletre méltó elődöd által is, Péter atya által már akkor megszerveződtek az imacsoportok, és amikor még csak Újvidékről, a szerkesztőségből, tehát ott volt, és nem volt Szabadkán külön magyar szerkesztőség, hanem az együttes szerkesztőségből elindította Petri Erika, az akkori Mária Rádió lelkes műsorvezetője az imacsoportok megszervezését, Szent Tamás az elsők között kapcsolódott be is. Igazán hálásak voltunk, nagy öröm volt mindig, akár élő betelefonálók, akár az ima közösségnek a megvalósulása, mert hát ez mindez a rádión keresztül létre tud jönni. És ez egy nagy öröm, hogy most veled és a ma fiatalabb hívein keresztül ugyanúgy tovább folytatódik, mint egy csodálatos folyam, nem szűnik meg, hanem még inkább gazdagodik, még inkább kiteljesedik.
2: Sokszor. Igen, ehhez csatlakoznék még, hogy nagyon örülök annak azoknak a programokat, amelyeket a Mária Rádió szervez, legyen az a különböző találkozók vagy előadások, tavaly Csókai Andrásnak az előadása, vagy az anyanyelv ápoló a gyerekek számára létrehozott verseny, de bármi olyan esemény, amikor megjelenik a Mária Rádió. Nekem nagyon szép tapasztalatom van azzal kapcsolatban, hogy olyan személyektől, akik úton vannak, nagyon sok vagy több olyan ismerősöm van, aki kamionozik kint nyugaton, és a sofőrként ugye nagyon egyedül van a kabinban. És amikor hagyja ezeket a nagy gépeket, ezeket a nagy kamionokat, slettereket, akkor úgy sokszor elmondják, hogy bekapcsolom a Mária Rádiót, és közösen imádkozok. Mi ezt nem is tudjuk, hogy hányan és hányan összejönnek. Biztos van valamilyen adat arról, hogy hányan töltik le, illetve hányan hallgatják a Mária Rádiót, ezt már digitálisan talán jobban lehet követni. De hogy mennyire jó az, hogy így is eljut azokhoz az emberekhez, akikre azt gondoljuk, hogy hát biztos valami mást hallgatnak, nagyon nagy szükség van erre a békességre, erre a nyugalomra, amit a Mária Rádió sugároz a híveknek.
0: Igen, nagyon-nagyon jól mondtad, és talán elmondhatom neked azt az én megélésemet, illetve azt a valóságot, hogy amikor bekapcsolódtam a Mária Rádió műsorába, mint önkéntes, még ott az indulás elején, akkor hát úgy megfordult a fejembe, hogy mai világban rádió, hát annyi sok minden jelenik meg szinte a technika robbanásával ma, akár az okostelefonok, vagy a televíziózás, vagy akármin keresztül, mit akarunk mi még a rádióval. És épp amiről most tettél tanúságot, ez is egy bizonyíték annak, hogy vannak olyan helyzetek, ahol nem lehet másként. Egy sofőr az nem tudja bekapcsolni a televíziót, hogy éppenséggel nézze, vagy akár az okos telefonját, hogy ott a YouTube-on valamit kövessen, hanem a rádió az mindig mindenhol jelen tud lenni, velünk tud lenni, és közvetíti azt a fontos üzenetet, ami számára a legfontosabb.
2: Igen, ugyanakkor amire pedig azt hiszem, hogy nagyon sokszor fölhívjuk a figyelmüket a hallgatóknak, az egyik az, hogy a betegszobákba, ahova eljut a rádiónak a hangja. Hiszen az első péntekesektől kezdve karácsony előtt, húsvét előtt, amikor kimegyünk és látogatjuk a betegeket, akkor ezek olyanok, akik már nem tudnak elszakadni, elszabadulni sajnos a otthontól. ezért otthon hallgatják és bekapcsolódnak. És nagyon volt István atyának az a gondolata, amit említett, hogy minden nap részt vehessenek Szentmisén, ha nem más módon, akkor így, hogy így bekapcsolódnak közvetítéseken keresztül. Nagyon érdekes hallgatni a híveknek a beszédét, amikor utána visszamondják, hogy innét és innét volt a Szentmise, azaz atya így misézik, ilyen hangsúllyal, ezek az énekek voltak. Ez apróságnak tűnik, de annak az embernek, aki egész hónapokon keresztül, sőt már éveken keresztül az ágyának a fogja, hát annak ez nagyon nagyot jelent, és hihetetlen erővel bír a mindennapokban.
0: Igen, sőt olyan tapasztalatunk is volt, hogy már elfelejtette a rózsafüzét imádkozni is, a személyes találkozásban tanúságot tett arról, hogy milyen jó, hogy együtt mondhatja a Mária Rádióval, mert ott előimádkozunk a rózsafűzét, és hogy ez visszahozza benne az imádságot, hogy nem érzi magát elveszettnek, nem érzi magát elesettnek, hogy már az imádságot se tudja elimádkozni önmagától, hanem a Mária Rádióval együtt. És ez egy nagy ajándék, valóban egy nagy kincs az, hogy az emberek szívébe örömet tudunk vinni.
2: Igen, és ezért is kérjük most, akár most talán hatványozottabban, hogy a kedves hívek, akiknek lehetőségük van, azok támogassák anyagilag is a Mária Rádiót. Rékáik már többször elmondták a lehetőségeket, hogy hogyan lehet ezt megtenni. Ugyanakkor a templomokban is tényleg sok helyen ki van téve a kis bersely, ahonnét adományt lehet eljuttatni a Mária Rádióba, illetve hogyha atyákat megkérünk, vagy olyat, aki gyakrabban jár esetleg Szabadkára, azok is szívesen beadják és elviszik ezeket az adományokat. Nagyon sokszor érthető módon kis nyugdíjasokról van szó, meg kevés anyagi, vagy kicsi anyagi helyzetben lévő emberekről van szó, de mégis azt a jó szándékkal adják, akkor az sokat jelent a rádiónak, és ezzel is a fenntartását és a munkáját tudjuk segíteni.
0: Így van, és hát ez egy nagyon nagy támogatás, hogy egyre több atya érti meg ennek a misszióját, ennek a fontosságát, a Mária Rádiónak a jelenlétét. Megtapasztaltuk ezt a Covid időszakban, hogy mit jelent, amikor teljesen le vagyunk blokkolva, szinte el vagyunk vágva az élő közösségtől, akkor ugye mint egy robbanás jelent meg akár az okostelefonon közvetített szentmisék, vagy lelki vigaszok, de hát itt van a Mária Rádió, ugyanezt a küldetést végzi, ugyanebben a küldetésben van jelen, és nem csak magunkra kell gondolni, és nem csak európai emberekre, hanem a világcsalád most különös módon a mi országunkat is besorolta, ahova a világcsalád adományaiból is majd juttatnak, és nekünk itt a magyar közösség, magyar egyházak, magyar Mária Rádióknak a csodáján keresztül, amely összefon, összekapcsol bennünket Szent István örököseiként, most kimondottan a felvidéki és a délvidéki Mária Rádióra szólnak az adománygyűjtések, de nem szabad megfeledkeznünk azokról a helyzetekről Afrikában például, ahol ugyanúgy megszólal a rádió, és ahol még nagyon-nagyon sok helyen nincsen lehetőség akár televízióra, nincs lehetőség mobiltelefonra, hogy milyen csodák történnek szerte az egész világon ebben a missziós műben, amit a Jóisten vezet. És hogy ezt valóban átérezzük az egész egyetemes egyháznak a helyzetét, vagy éppenséggel olyan helyeken, ahol üldözik a keresztényeket, vagy ahol háborúk vannak. Tehát, hogy Isten gondoskodása és a szűzanya törődése, ez valóban kitapasztalható, kitapintható a Mária Rádió működésünk keresztül.
2: Jó néhány évvel ezelőtt, még amikor a Mária Rádió indult, hát én még kis szeminarista voltam, a Paulinumban jártam, és emlékszek rá, hogy akkor egy alkalommal a plébánossal beszélgetve, most már megboldogult főtisztelendő Szungyi László atyával beszélgetve elmondta, hogy hát mennyi lehetőség és mennyi anyag van, amit fel lehet dolgozni, és a rádióban ezt szinte soha ki nem lehet meríteni, ezt az anyag mennyiséget, amit tovább lehet adni. És úgy belegondoltam, hogy hát valóban a szentektől kezdve az egyházi megnyilatkozásokon keresztül a különböző elmélkedéseken át. Mind-mind egy-egy olyan gondolatot tud adni az embernek, ami nagyon sokat segít. Persze érthető, hogy ezért egy olyan világot élünk, amikor, ahogy István atya is említetted, hogy egy túl van, tehát nagyon sok, amit magunkban, mindennapokban ingerként kapunk, hiszen a lehetőségek tárháza óriási. Ugyanakkor arra is jó nevelni, és vannak szép kezdeményezések, amikor ezt hallom, hogy szűrni ezeket a dolgokat, és a Mária Rádióból biztosan a kedves hívek és a hallgatók biztosan olyat fognak hallani mindig, ami a lelkük üdvösségére és a lelkük táplálására szolgál, hiszen ez a Máriának a műve, ez a Szűzanyának a műve, hogy valahogy csodaként működik ez az egész, hiszen hogyha ez nem a Szentlélek vezetésével lenne, akkor nem tudna fennállni. Ezért vagyunk nagyon hálásak a Jóistennek, és hálásak vagyunk mindazoknak, akik bármi módon támogatják a rádiónak a munkáját.
0: Az is fontos, hogy egymást bátorítsuk, és egymást serkentsük arra, hogy felfedezzük ezt a csodát, és amikor van rá lehetőség, hogy akár papok egymást között is megosszuk ennek a lehetőségét, hogy olyan helyeken is, ahol még egyházközségileg nincsenek akár imacsoportok, vagy nincs jelen a Mária Rádiónak a tudatosodása, hogy ott valahol kiálljunk a Mária Rádió ügyéért, és akár az egyházmegyénkben is, és hogy valóban érezzük meg azt, hogy egy olyan eszközt kaptunk a Szűzanyán keresztül az egyháztól, ami az evangelizációnak egy csodálatos eszköze, ahogy te is mondtad. Nem tudjuk átlátni azt, hogy ki hallgat bennünket, nem csak a vallásosak, nem csak az idősek, nem csak a betegek. És milyen hatalmas nagy eszköz ez arra, hogy eljussunk olyanokhoz, akiket lehet, hogy éppen egy-egy gondolat érint meg, amit a Jóisten éppen az ő szívébe akar vetni, hogy elindítsa benne akár az Isten iránti személyesebb kapcsolatot, vagy éppen formálódjon a hitében, mint egy akár személyes közösségi találkozáson, vagy egy plébániai hittanon a földnőtteknek. A Mária Rádiót hallgatva sok mindenben lehet előre jutni. Köszönjük, Tibor atya, a jelenlétedet, köszönjük a te önkéntes szolgálatodat is a Mária Rádióba, és hát kérjük, hogy tovább is támogasd a Mária Rádió művét imádságoddal és a híveknek a buzdításával. Köszönjük a lehetőséget a bemutatkozásra, a promócióra, amikor ott jártak a munkatársak, és örülünk, hogy ez a csoda, ez a valóság egyre több egyházközösségben van jelen.
2: Köszönöm szépen, hogy megszólítottatok, és bármikor szívesen állok a közreműködésre, hiszen örülök annak, hogy az egész világra eljut az evangéliumnak az örömhíre.
0: Köszönjük ezt az együttlétet, és hálát adunk, visszaadom a szót a stúdiónak, és hát ha ők is akarnak valamit még hozzátenni, kérdezni.
1: Mink is szeretnénk csak megköszönni Tibor atyának, hogy olyan sokszor lehet tényleg rá számítani, napi szinten és a vasárnapi evangélium magyarázottokra is, hogy olyan sokszor lehet rá számítani. Köszönjük még egyszer is, reméljük, hogy ez továbbra is így lesz, és akkor további szép napot. Isten áldjon,
3: Tibor atya. Isten áldja, minden jót.
2: Isten áldjon benneteket,
1: és most csak egy nagyon rövid zenei szünetet tartunk, és megpróbálunk még egy telefonálót bekapcsolni az adásba.

0: és telefonvonalban van egy újabb kedves hallgatónk, aki imaszándékozó is, és rózsafűzért szokott imádkozni, amikor tartjuk az élő telefonos rózsafűzért, akkor lehet nálunk jelentkezni egy-egy tized elmondására. Ez pedig nem más, mint Pauzál Erzsébet, akit nagyon sok szeretettel köszöntünk itt most az élő vonalban. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindig dicsértessék! Nagy-nagy szeretettel üdvözlöm Önöket a stúdióba, és Isten atyát is, és minden atyát, aki segítenek a Mária Rádió munkájába, és minden önkéntest és ima testvért.
0: Kedves Erzsébet, szeretnénk megkérdezni Öntől, hogy Ön mikor kezdte el hallgatni a Mária Rádiót, és mit jelent az Ön számára a Mária Rádió?
1: Igen, de előtte elmondanak csak annyit, hogy én toroszlói születésű vagyok, de 19 éves korom óta nem ott élek, de onnan van a szűzanya iránti nagy tiszteletem, és a hitem onnan hoztam magammal az életbe. És 2006-ban történt velem egy betegség, ami ágyhoz kötött, elvesztettem egyensúlyom, úgy a memóriámat is, nagyon rá voltam szorulva mindenkire, és akkor a Mária Rádiót megtaláltam. És ez volt az, ami fény volt a sötétségbe, és adott nekem egy olyan világosságot és olyan erőt, hogy a betegséget úgy tudtam feldolgozni, hogy hallgattam a Mária Rádiót, és épültem, és mindazok a dolgokat, amit megértem, hogy tudomásom van, hogy Isten igenis figyel ránk. A Mária Rádióban tanultam, és épültem, és hónapokon keresztül olyan dolgokat segített a lelkemet gyógyítani, és úgy felfogni, hogy a betegség az csak egy átmeneti dolog, ahol az jó Isten szeretne változtatni az életünkön, és hálát adok a jó Istennek és a szűzanyának, hogy megváltoztatta a gondolataimat, az életmód, kényszerített rá, de azokat az értékeket, amiket másképp étem át, átformálta, és nyitott szívvel tudok a Mária Rádió mellett tanulni, növekedni, és segít a Mária Rádió a félelmeket elűzni, de legjobban szeretem, és azóta is követem a rózsafűzérimákat, úgy magyarul, mint horvátul. Szerencsém van, hogy azt a nyelvet is tudom. Itt én Beocsinban élek, és itt horvátul megy a Szent Mise is, tanulnom kellett, és ez nagyon jó, és a Mária Rádió úgy kezdem a napot, hogy 6 órakor hallgatom, és a rózsaszűzér, a szentmise, ha véletlen átugrom a szentmisét, akkor idő, amikor van napközben, meghallgatom, 1 órakor is szeretek önökkel, vagy a horvát Mária Rádióval imádkozni a rózsafűzért, és sok-sok műsor van, ami épít, ami segít, és nagyon-nagyon hálás vagyok azért, hogy a Jóisten ezt a lehetőséget és a szűzanya nekünk megadta, és megadja, és azt szeretném mondani mindenkinek, hogy imádkozzuk a rózsafűzért. Ez egy olyan erő, ez egy olyan pajzs, ami távol tartja a gonoszt, és tágítja a szívünket, lelkünket Isten felé.
2: Erzsébet.
1: Hogy ő tudja bennünket formálni és közelebb hozni.
2: Erzsébet, mivel bátorítja így záró gondolattal a Mária Rádió hallgatókat, akik esetleg most kívánják támogatni a Mariatont?
1: Én azt hiszem, hogy mindenkinek a maga lehetősége után kell segíteni. Én azt hiszem, hogy elsősorban imával, mindig imával, és a többit, amilyen lehetőségek vannak, tegyük oda magunkat, és szeressük egymást, szeressük a jó Istent, és legyünk őszinték önmagunkkal, és fejlesszük a szeretetet Isten iránt, hogy tudjuk az emberek iránt is ezt továbbadni.
0: Így legyen, Erzsébet, nagyon szépen köszönjük, hogy megosztotta velünk a gondolatait. És azért
1: izgultam.
0: Ne izguljon, nagyon jó volt, köszönjük szépen.
1: Nagyon,
0: és
1: nagyon
0: én majd várom továbbra is, hogy majd jelentkezik az ima szándékokra, és együtt imádkozzuk majd a rózsafűzért. Isten áldja.
1: Isten áldja.
0: És István atyája a szó, nagyon gyorsan, ugye kifutunk a műsoridőből, István atya, lezárhatod a mai gondolataidat erre most.
3: Hálát adunk a jó Istennek, hallhattuk ennek a testvérünknek is ezt az igazán szívet érintő is, igazi reményt adó tanúságtételét, hogy a betegségben rátalálni Istenre, hiszen senki se tudja egyik pillanatról a másik pillanatra, hogy mi történhet vele, és hogy Istennek legyen hála ezért a kegyelemért, ezért a csodáért, a Mária rádióért is, és minden más lehetőségért, amellyel az ő szeretetét élhetjük meg. Hálával köszönjük a magyarországi Mária rádiós testvéreinknek. Köszönjük az erdélyeknek, a felvidékieknek, és a délvidékieknek is, hogy együtt vagyunk az imában, hogy tanúságot teszünk Krisztusról, és hirdetjük az örömhírt, az evangéliumot, és gondoljunk sokat a kárpátaljai magyarokra, akik most szenvednek, akik számára a mi imádságunk, a mi gondolataink, a mi bátorításaink biztos nagyon fontosak. Legyen isteni a dicsőség és köszönet minden adakozónak, minden jószívű adományozónak, áldjon meg az Isten mindazt, akik imádságukkal és anyagi javaikkal is támogatják a Mária Rádiók működését. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindenki, amen!
0: Mi is elköszönünk, dicsértessék a Jézus Krisztus, és köszönjük szépen, hogy átvették a műsoridőt, a rendelkezésünkre bocsátották, és így hallhattak minket Magyarországon is.
2: Még egyszer szeretettel köszöntünk mindenkit, és most a szabadkai stúdióból elköszönünk. Isten áldja Önöket!
4: Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
5: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek! Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja. Urunknak áldott napja ez, szent fényességgel virradó, világnak átkos védkeit, kiontott szentvér mossa lett.

0: Amulnak mind az angyalok, látván a bűnbán ólatort, kibízva Krisztushoz kiált, s mennyüdvösségét élvezi. Csodálandó nagy szentitok, világnak bűnét elveszi, s a testben járók vétkeit eltörli Krisztus teste már. Mi más lehetne nagyszerűbb, bűnt megbocsájt az irgalom, félelmet űz a szeretet, súly életet hoz a halál. Maradj örökre, Jézusunk, fényes húsvéti örömünk, s kiket kegyelmed újra szült, hozd meg dicsőséged velünk. Dicsérünk Jézus szüntelen, ki feltámadtá győztesen, Atyának, léleknek veled, most és örökre tiszteled. Amen.
1: Uram, ne büntess haragodban engem. Alleluja. Uram, ne fedj meg felindulásodban, és ne büntess haragodban. Mert nyilaid belém hatoltak, és rám nehezedett kezed. Nincs testemben épp hely, mert haragszol én rám. Nincs nyugta csontjaimnak, mert sok a vétkem. Gonoszságaim fejemre gyűltek, súlyos teherként nehezednek rám. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Uram, ne büntess haragodban engem. Alleluja. Uram, előtted van minden kívánságom. Alleluja. Üszkösödnek gennyed sebeim, oktalanságom miatt. Nyomorúságomban meggörnyedtem, naphosszat szomorúan járok kelek. Ágyékomat gyulladás gyötri, nincs testemben semmi épség. Elgyöngültem és levert vagyok. Keserűen jajgatok szívem fájdalmában. Uram, előtted van minden kívánságom. Nincs elrejtve előtted sóhajom. Reszket a szívem, elhagy az erőm, elhomályosul szemem világa. Barátaim és szeretteim dermedten állnak bajom előtt. Rokonaim messze maradnak. Csapdát állítanak, akik vesztemre törnek. Rossz akaróim álnokul szólnak, és egész nap cselt szőnek ellenem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Uram, előtted van minden kívánságom. Alleluja. Gonoszságom őszintén megvallom előtted, ne hagyd magamra, én Uram, én menedékem, halleluja. Én meg, mint egy süket, semmit sem hallok, mint egy néma, nem nyitom föl számot. Olyan vagyok, mint aki nem hall, mint aki nem tud válaszolni. Mert Uram, én benned remélek, meg is hallgatsz, Uram Istenem, így szóltam ugyanis. Rajtam senki ne nevessen, és ha lábam tántorul, senki se dicsekedjék. Mert bár a bukás küszöbén állok, a szenvedés nem marad el tőlem. Ezért gonoszságomat őszintén megvallom, és bánkódom bűneim miatt. Ellenségeim azonban erősebbek nálam, és sokan vannak, akik gonoszul gyűlölnek engem. Rágalmaznak és a jóért rosszal fizetnek, mivel mindig a jót akarom. Ne hagyd magamra, én Uram! Istenem, ne távozz el tőlem! Siess, oltalmazz engem! Uram, én menedékem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Gonoszságomat őszintén megvallom előtted, ne hagyd magamra, én Uram, én menedékem. Alleluja.
0: Isten új életre hívott minket, alleluja! Jézus Krisztusnak a halálból az élő reményre való feltámasztása által, alleluja!
2: Olvasmány Szent János apostol első leveléből. Szeretteim, ezt az üzenetet halljuk kezdettől fogva, szeressük egymást. Ne tegyünk úgy, mint Káin, aki a gonosztól való volt, és megölte testvérét. Miért ölte meg? Mert az ő tettei gonoszak voltak, a testvére tettei ellenben igazak. Ne csodálkozzatok azon, testvérek, hogy a világ gyűlöl benneteket. Mi tudjuk, hogy a halálból átmentünk az életbe, mert szeretjük testvéreinket. Aki nem szeret, a halálban marad. Aki gyűlöli testvérét, gyilkos. Márpedig tudjátok, hogy egy gyilkosnak sem maradandó birtoka az örök élet. Az Isten szeretetét arról ismerjük fel, hogy életét adta értünk. Nekünk is kötelességünk életünket adni testvéreinkért. Hogyan marad meg az Isten szeretete abban, aki bár bőven van neki a világ javaiból, mégis amikor látja, hogy testvére szükséget szenved, elzárja előle a szívét. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Isten szeretetét arról ismerjük fel, hogy életét adta értünk. Nekünk is kötelességünk életünket adni testvéreinkért, alleluja. Mi tudjuk, hogy a halálból átmentünk az életbe, mert szeretjük testvéreinket. Nekünk is kötelességünk életünket adni testvéreinkért, alleluja.
3: Olvasmány Szent Ágoston püspöknek Szent János evangéliumáról szóló fejtegetéseiből. Két Istentől kinyilatkoztatott és ajánlott életet ismer az egyház. Az egyik a hitben, a másik a színről színre való látásban van. Az egyik a földi zarándoklásunk idejére szól, a másik a mennyei lakóhely örökké valóságában. Munkálkodásban áll az egyik, örök nyugalom a másik. Az egyik égi hazafelé vezető úton való élet, a másik már az örök hazában van. Egyik a munkálkodásban cselekvő élet, a másik a jutalmból kapott, Istent látó élet. Az elsőt Péter apostol jelzi, a másikat pedig János. Az teljesen itt a földön zajlik le, e világ végéig tart, és akkor lesz vége, emez abban különbözik attól, hogy a világ vége után fog majd kiteljesedni, de abban a jövő világban nem lesz soha vége. Ezért hangzik Péter felé, te kövess engem. Jánosra vonatkozólag pedig így rendelkezik. Ha azt akarom, hogy így maradjon, míg el nem jövök, mi gondod vele? Te kövess engem, te úgy kövess engem, hogy utánozzál a földi szenvedések elviselésében, ő maradjon, míg el nem jövök, hogy örök boldogságot osztogassak. Még nyíltabban így is mondhatta volna. Az engem követő tökéletes munkálkodás az, amelyet szenvedésem példája formál, viszont a megkezdett szemlélődés maradjon meg, míg el nem jövök, hogy tökéletessé tegyem azt, amikor már eljöttem. Egészen a halálig követi ugyanis Krisztust a szeretetből fakadó türelemmel teli élet, de Krisztus ismeretének teljességére még várni kell, amíg dicsőségesen el nem jön. Itt a halandók földjén ugyanis el kell viselnünk e világ szenvedéseit. Ott az élők földjén pedig majd látni fogjuk az Úr jóságát. E szavait ugyanis, akarom, hogy így maradjon, míg el nem jövök, nem úgy kell értenünk, mintha azt mondta volna, hogy lemaradjon, vagy pedig megmaradjon, hanem várakozzék, hiszen, amit János jelez, az természetesen nem most, hanem csak akkor fog beteljesedni, amikor Krisztus eljön. Amit pedig Péter jelez, akinek ezt mondta, te kövess engem. Az csak akkor juthat el oda, amire várakozik, ha most nekiáll a szenvedések elviselésének. Azért mégse válassza külön senki e két dicső apostolt. Abban is benne voltak mindketten, amit Péter jelzett, és amit János jelzett, abban is részesültek később mindketten. Jel, hogy az egyik követte, és a másik maradt. Viszont elviselte mindkettő a jelen nyomorúság minden szenvedését, és mindketten hittel várták az örök boldogság eljövendő jutalmát. Nem csupán ők, de ezt cselekszi Krisztus jegyese, az egész anyaszentegyház is, amelyet ki kell szabadítani abból a szenvedésből, és meg kell őrizni ebben a boldogságban. E két életutat Péter és János ábrázolta, egyik az egyiket, másik a másikat. Valóban a hit vezette mindkettőjüket ebben a mulandó életben, és azt az életet is, amelyben színről színre látnak, később mindketten élvezik is egy örökké valóságon át. A Krisztus testével elválaszthatatlanul egyesült szentek közül tehát, hogy e nagyon viharos élettengerén legyen kormányosunk, Péter, mint az első az apostolok között kapta meg bűneink oldására, kötésére, a mennyek országának kulcsait. És mind e szentek közül, hogy annak a másik, kimeríthetetlen titkú életünknek is legyen biztos békességet nyújtó kikötője, János evangélista pihenhetett Krisztus keblén. Mivel nem csak egyedül Péter hivatott a bűnök megbocsájtására, illetve megtartására, hanem az egyház, éppen így nem csak János az egyetlen, aki az Úr keblén, az ő lelkének a legmélyéről meríti, és azután hirdeti is azt, hogy kezdetben az ige Isten az Istennél volt, és a többi magasztos tanítást, amely Krisztus istenségéről és a teljes Szent Háromság egységéről szól, s amelyet abban az országban majd színről színre fogunk szemlélni, most azonban, míg az Úr el nem jön, csupán homályosan, mint egy tükörben láthatunk. De maga az Úr is az egész földkerekségre kiárasztotta evangéliumát, hogy mindenki merítsen belőle, ki saját felfogó képességének a mértéke szerint. A minden kegyelem Istene, aki Krisztus Jézusban örök dicsőségre hívott meg minket. Rövid szenvedés után maga fog majd tökéletessé tenni, megerősíteni és biztos alapra helyezni. Alleluja! Ki Jézust feltámasztotta, Jézussal együtt minket is feltámaszt. Rövid szenvedés után maga fog majd tökéletessé tenni, megerősíteni és biztos alapra helyezni. Alleluja!
0: Esengő szolgák, jöjjetek! Tárjátok fel ma szívetek! Nyissátok darra ajkatok, hogy boldog Istent áldjatok! Dél óra bús emlékez, örök

Minket szívbéli hála költ, védkünk miatt is féljük őt, s a bősz ellenség ront reánk, védelmet tőle kéri mánk. Kérleljük most az ég urát, királyát s véle egy fiát, s a szent

0: Alleluja, alleluja, alleluja. Jobbot teremtett és formált meg engem. Adj értelmet, hogy megtanuljam parancsolataidat. Jámbor híveid engem látva örvendeznek, mert nagyon remélek igéidben. Jogosan ítélsz te, Uram, ezt jól tudom. Igazad volt, hogy megaláztál. Jóságos irgalmad vigasztaljon engem, ahogy szolgádnak megígérted. Jöjjön el hozzám irgalmat, hogy éljek, mert törvényed a gyönyörűségem. Jussanak szégyenbe, akik galádul bántak velem, én akkor is parancsaidról elmélkedem. Jöjjenek hozzám, akik félnek téged, akik intelmeidet ismerik. Jó és tiszta szívvel hadd járjak végzéseid szerint, hogy soha meg ne szégyenüljek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Ments meg Istenem ellenségeimtől, elégy oltalmazom támadóim ellen. Ments meg engem a gonosztevőktől, a vérengző emberektől szabadíts meg. Mert íme leselkednek életemre, rám rontanak a hatalmasok. Nincs bennem vétek vagy bűn, Uram, nincs bűnöm, mégis sietnek, hogy rám rontsanak. Ébredj fel, jöjj ide és lássad, te vagy erősségem, te rád figyelek, mert Istenem, te vagy erős várom. Szeretetével Istenem elém siet, Isten megadja, hogy elnézzek ellenségeim fölött. Én meg hatalmadról énekelek, már korán reggel örvendezem jóságod miatt, mert te lettél az én erős bástyám, gyötrelmem napján az én menedékem. Te vagy erősségem, rólad szól énekem, te vagy Isten az én erős váram, az én jóságos Istenem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Hallgasd meg, Istenem, panaszos szavamat, figyelj imádságomra. A föld széléről kiáltok hozzád, miközben szorong a szívem. Hozzáférhetetlen kősziklára állíts engem. Te vagy az én reménységem, és erős bástyám az ellenség ellen. Hadd lakjam hajlékodban mindörökre. Hadd lejjek oltalmat védőszárnyaid alatt. Mert te, Istenem, meghallgatod imádságomat, és a neved tisztelőinek szánt örökséget megadod nekem. Adj napokat a király napjaihoz, és sok nemzedékkel mérjed éveit. Ülhessen trónján Isten színe előtt mindörökre. Tartsa meg őt szereteted és hűséged. Akkor mindörökké dicsőítem nevedet, és amit fogadtam, napról napra teljesítem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Mindannyian, akik megkeresztelkedtetek Krisztusban, Krisztust öltöttétek magatokra. Nincs többé zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad, férfi vagy nő, mert mindannyian egyé lettetek Krisztus Jézusban.
1: Az Úr láttára, alleluja! Öröm töltött el a tanítványokat, alleluja!
0: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, hallgasd meg imádságunkat, és engedd, hogy az evangélium szerinti élettel valóra váltsuk, amit szent igéddel üzentél nekünk. Add, hogy elnyerjük mindazt, amit fogadott gyermekeidnek előre megígértél, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

áldás gondolat. Megnyílik az ég, és megszólal egy hang. Te vagy az én szeretett fiam. Te vagy az én szeretett lányom, akiben gyönyörködöm. Megnyílik az ég, áldásába öltöztet a magasságos, egészen közel lép hozzád, hogy megismerhesd őt, megerősít a kezdettől létező egységben, elkísér életed minden útján, hogy növekedj testben, lélekben és igazságban, Isten és az emberek előtt való kedves.

0: Hírpercek.
1: 14. Leó pápa imádkozott azon a helyen, ahol 45 évvel ezelőtt rálőttek Szent II. János Pálra. Székely János püspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka. A Magyar Tudományos Akadémia doktora lett Végsejő Tamás. A híreket Rejter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Második János Pál pápát két lövedék találta el, amelyeket Mehmet Ali Accsa adott le pisztolyából a Szent Péter téren 1981. május 13-án. A Szent Péter tér azon pontján, ahol második János Pált eltalálták a lövések, egy fehér, a kövezetbe helyezett márványtábla emlékeztet a történtekre. A táblán második János Pál pápa címere, valamint a merénylet dátuma látható. Leó pápa a merénylet 45. évfordulóján, az általános kihallgatás elején leszállt a pápa mobilról, és megérintve a táblát csendben imádkozott, írja a Magyar Kurír. Második János Pál meggyőződéssel hangsúlyozta a merénylet után, hogy életét a fatimai szűzanyának köszönheti. A lengyel pápai elmondata, totus tuus, egészen a tiéd. Erre is az odaadásra utal. 14. Leó a II. Vatikáni zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát a Lumen Gentium Szűz Máriáról szóló fejezetével folytatta. Az idei csíksomlyói fogadalmi búcsú főcelebránsa és szónoka május 23-án szombaton Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz. A búcsú mottója Szent Maximus nyomán, a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt, tájékoztat az erdélyi ferencesek oldalán.

0: Az idei liturgikus év eseményeire tekintve elmondhatjuk, hogy gyakran fordulunk majd a távoli múlt felé, hogy megidézzük szentjeink életpéldáját és azokat a sorsfordító mozzanatokat, amelyek révén eljutunk napjainkig. Tesszük ezt azért, hogy tudjuk, miként alakult ki mai életünk, és soha ne feledjük, mit kapunk elődeinktől, mit kell őriznünk és mit kell továbbadnunk, írta Timár Sándor Asztrik, a kegytemplom igazgatója, a zarándokoknak az idei búcsú programjában. A Magyar Tudományos Akadémia Humán Tudományok Kutatóházában Végsehő Tamás, a Szent Atanász Görög Katolikus Hittudományi Főiskola egyháztörténész professzora, korábbi rektora megvédte a bizánci ritus Katolikus Hit Magyar Identitás című MTA doktori értekezését május 8-án a bíráló bizottság értékelése szerint 100%-os eredménnyel, írja a Magyar Kurír. A PhD fokozat megszerzése után 22 évvel az MTA doktora cím újabb fontos mérföldkő Végsehő Tamás kutatói pályáján. A címet az a kutató nyerheti el, aki már rendelkezik tudományos fokozattal, és azt követően is jelentős, eredeti tudományos eredményekkel gazdagította szakterületét. Fontos feltétel, hogy a jelölt munkássága tudományszakának mértékadó hazai és nemzetközi tudományos körei előtt ismert és elismert legyen, valamint kutatási eredményeit egy átfogó doktori munkában foglalja össze. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
1: Híreinket hallották.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Menjen királyné asszonya, őrülsz és szűz, alleluja, mert ki pliegben hordozni méltó voltál, alleluja. Amit megmondotta vala, föltámadott, alleluja. Imád Isten, hogy lemossa bűneinket, alleluja. Örülj és fölvende, szűz Mária, alleluja. Mert valóban föltámadott az Úr, alleluja. Könyörögjünk, Istenünk, te egyszülött fiadnak, Urunk Jézus Krisztusnak feltámadásában megörvendeztetted a világot. Add kérünk, hogy az ő szent anyjának közbenjárására eljussunk az örök élet örökébe. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nézzük a Mária Rádió mai délután és esti műsorait. Béke a Földön, imádság a világ békéért, most a műsorismertetés után. Programajánlóval jelentkezünk 12-től a 10 perckor. Rózsafüzét imádkozunk közösen 12-től a 15 perckor. Mariaton adománygyűjtő adásnapunkban a Felvidéki Mária Rádió műsorát hallgathatjuk meg 13 órától. A nap evangéliumáról emlékedünk közösen 14 órától. Ezt követi a Jó Hírek hírmagazinja 14 óra 15 perckor. Napi útravaló jezsuita emlékedés 14 óra 30 perckor. A hírpercek és az imalánc után irgalmasság órája erőforrás mindenkinek 15 órától. Rózsafüzét imádkozunk közösen 15 óra 15 perckor. Mariaton adománygyűjtő napunk élő adása következik 16 órai kezdettel a Mariaton adás folyama egészen 19 óráig tart, amikor a Zsolos ma esti dicséretét imádkozzuk közösen. A Mariaton adománygyűjtő adásnap folytatódik 19 óra 25 perckor. A hírpercek és a ráhang után kiáltás imádság a nemzetét kegyhelyekről 20 órától. Folytatódik a Mariaton az adománygyűjtő napunk 20 óra 16 perctől. Iránytű Pál Ferenc atya előadás sorozata 21 óra 5 perctől. Életkérdések Brückner Rákos atya műsora 22 órától. A nézőpont és a hírpercek után a Vatikáni Rádió magyar nyelvadását hallgathatjuk meg 23 órától. Bábel Balázs, Kalocsa Kecskeméti térsek ünnepi szentmiséje Tisza Alpáron a prédikációt hallgathatjuk meg 23 óra 20 perckor. A Zsolos ma befejező imórát imádkozzuk 23 óra 40-kor. A hírpercek adásával zárul 23 óra 55-kor a Mária Rádió mai műsora. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is.
2: Mária Rádió.
3: Imádkozzunk a béke királynőjéhez. Szűz Mária, Isten anyja, édesanyánk, béke királynője. Eljöttél hozzánk, hogy mindnyájunkat az Istenhez vezess. Esdekeld ki számunkra a kegyelmet, hogy ne csak mondjuk, történjék velem szavaid szerint, hanem éljük is, ahogy te tetted. A te kezedbe kapaszkodva kérünk, hogy minden szenvedés és nyomorúság ellenére vezess bennünket az Istenhez. Krisztus, a mi Úrunk által. Amen.
2: Programajánló következik.
4: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
5: 20. motoros búcsú. A motto: jó példával élni két kerékem. Idén is megrendezésre kerül a kerékpáros és motoros zarándoklat, mégpedig 20. alkalommal, az Ecsét település szélén festő ilyen szép környezetben található Szentkút völgye Boldogasszony kápolnánál május 15-én 16-án. A helyszín lehetőséget ad a két nap során sátorozni és lelkileg feltöltődni. A 20. motoros búcsú programjai idén is változatosak és érdekesek. Előadások, találkozók és bemutatók színesítik a kétnapos eseményt. A kulturális és közösségformáló alkalmak mellett lelkiségi programokkal is készülnek a szervezők. Pénteken a 17 óra 30 perckor kezdődő megnyitót követően litániát tartanak, majd gyertyás körmenetet. Szombaton 10 órakor, az ünnepélyes megnyitó után Kószó András zászlókészítővel és fotóssal Rimóci Béla beszélget. Ezt követően Porpáci Rihárd mentőmotoros előadását hallgathatják meg az érdeklődők. 11 óra 30 perckor dr. Hidán Csaba László, régész történész, harcművészeti bemutatója színesíti a programot. Majd Regő Dániel íróval való beszélgetést követheti a hallgatóság. 14 órakor ünnepi szentmise keretében megáldják a motorokat és a motorosokat. A 20. alkalom keretében szentmisét mond és a motorokat megáldja főtisztelendő Novák József felfidéki plébános. A szentmise előtt a Szkíta Motoros Egyesület kérésére felszentelik a Drapály János motorkerékpár versenyző emlékére készült kopjafát, amely Kékestetőről került az új helyre. A szentmise után az Ecsédi Motoros Egyesület jóvoltából és a Motorosok a Motorosokért Alapítvány felajánlásában látják vendégül az ideérkező motorosokat, érdeklődőket. A napot a településen történő motoros felvonulás zárja 17 órakor. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak. Szent Rita búcsú. Szent Rita búcsú 2026. május 17-én vasárnap 9, 11 és 17 órai ünnepi miserenddel, rózsaszenteléssel és Szent Rita erekével való áldással a Szent Rita templomban Budapest 8. kerületében a Kun utca 5 szám alatt. Kell egy nap Jézussal. Dicsőítő fesztivál Zalaegerszegen. 2026. május 23-án szombaton. A szervező Családkapocs Keresztény Kulturális Egyesület. Időpontja 2026. május 23-a szombat, 9 óra és 21 óra között. Helyszíne Apácai Csere János Általános Művelődési Központ, Zalaegerszeg, Apácai Csere János tér 5 szám. Programok. Dicsőítést végzi Road to Heaven, Eukarisz zenekar, Magnifikát együttes. Tanítást ad Simon Dávid atya. Beszélgetés az imáról Varga László kaposvári megyés püspökkel, Molnár Renátával, Böröc Miklóssal. Tanúságtételt hallhatunk Földi Kovács Andreától, dr. Tasner Róbertől. Gyerekprogramokat szervez Biblab, Kalimba és a Társas Játékklub.
2: Programajánlót hallottak.

0: A négyes. És hogyha megjön az érdi, akkor...
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: A fájdalmas rózsafüzért az Árpádházi Szent Margit imacsoport imádkozza a Mária Rádió kápolnájából. Kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen!
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszen a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: A fájdalmas rózsafüzér első titka, aki érettünk, vérrel verítékezett. Halálfélelem kerítette hatalmából, és még buzgóban imádkozott. Verejtéke, mint megannyi vércsepp hullott a földre. Isten fiának halálfélelme és vére engesztelésé válik a világ bűneiért. Ó, haldokló Jézus, bocsáss meg kemény szívűségünket! Jóságos Atyánk, Mária szeplőtelen szíve által felajánlom neked Jézus imáját, halálfélelmét és véres verejtékét engesztelésül bűneinkért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: A fájdalmas rózsafüzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. A bűn elleni küzdelembe még nem álltatok ellen a véretek ontásáért. Jézus vérét ontja az ostorozás titkába, a világ üdvösségéért. Megostorozott Jézus, taníts meg minket, ments meg minket a minden bűntől. Irgalmas atyánk, Mária szepültelen szíve által felajánlom neked Jézus Krisztusnak ostorozásakor kiömlött vér, engesztelésű bűneinkért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
0: ments meg minket a pokol tüzétől,
2: vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak hívalmadra.
1: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak. Aztán térdet hajtottak előtte, és így kunyolták: üdvözlé, zsidó királya! Közben leköbdösték, fogták a nádat, és verték a fejét. És Jézus alázatosan és csendesen ad elégtételt Isten megsértéséért, amelyet a világ bűnei által okoznak. Megalázott Jézus, gyógyíts meg büszkeségünktől és önszeretetünktől. Irgalmas Atyánk, Mária szeplőtelen szíve által felajánlom neked Jézus Krisztus megaláztatását engesztelésül bűneinkért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájára.
5: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, mentsen minket a bokor tüzétől, vigy a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak kérvalmadra.
1: A fájdalmas rózsa füzér negyedik titka, aki érettünk a keresztet hordozta. Megállítottak egy cirenei embert, Simont, vállára adták a keresztet, hogy vigye Jézus után. A misztikus testtel való egységünk megköveteli, hogy engeszteljünk nem csak saját, hanem mások bűneiért, azokért, akik nem hisznek és nem tartanak bűnbánatot. Keresztet hozó Jézusom, emelj fel elbukásainkból. Jóságos Atyánk, Mária szeplőtelen szíve által felajánlom neked Jézus Krisztus keresztútját engesztelésül saját és minden elesett ember bűneiért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
7: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
7: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
7: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szent Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szent Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szent Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szent Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szent Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szent Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szent Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A fájdalmas rózsafüzér, 5. titka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Isten azonban azzal tesz tanúságot irántunk való szeretetéről, hogy Krisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Jézus kereszt halála engesztelő áldozat és jóvátétel az egész világ bűneiért. Ez az engesztelés egyetlen és kimeríthetetlen forrása. Kereszten haldokló Jézusom, bocsásd meg bűneinket és szenteld meg halálomat. Irgalmas Atyánk, Mária szeplőtelen szíve által felajánlom neked Jézus szenvedését és kereszt halálát, engesztelésül és jóvátételül saját és a világ bűneiért, halálomért, és minden ember haldoklóért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítette.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyeljük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
3: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindenekelőtt. Amen.
8: A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Mától látogatható Viktor Vasarely életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban. Lélekből szőve templomi installáció húsvét és pünköst között. Távozik Magyarország apostoli nunciusa Michael Velösbánach érsek. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A 120 éve született Viktor Vasarely életmű kiállítása csütörtökön nyílt meg, és péntektől látogatható a Szép Művészeti Múzeumban, ahol több mint 140 műalkotást, valamint dokumentumokat és eddig nem ismert fotókat, filmeket is láthat a közönség, írja az MTI. A tárlat lehetőséget ad arra, hogy ne csupán a jól ismert Vasarelyt lássuk, hanem újra felfedezzük azt a rendkívül összetett gondolkodó, kísérletező művészt, aki egész életében a látás törvényeit kutatta, mondta Zombori Mónika, a tárlat egyik kurátora a kiállítás szerdai sajtóbemutatóján. Kiemelte, a tárlat bemutatja, hogy Vasarely művészete nem egyszerűen stílustörténeti kérdés, hanem a 20. századon átívelő, azzal párhuzamosan kibontakozó, radikális szemléletváltás eredménye. Magyarországon legutóbb 1969-ben a Műcsarnokban rendeztek hasonló léptékű kiállítást Vasarely alkotásaiból. Lélekből szőve címmel különleges templomi installáció nyílik Pécsett a Jézus Szíve templomban, tájékoztat a Pécsi Tudományegyetem. A projektet a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Design és Média Művészeti Intézetének divat és textil szakos hallgatói hozták létre, Földi Kinga textilművész vezetésével pünkösdi szimbólumok által inspirált textil alkotások születtek. A művek a Szentlélek kiáradását jelképező motívumokat, lángnyelveket, áramló formákat és galamb szimbólumokat jelenítik meg. Az installáció célja a közösség erejének és az egységben rejlő sokszínűségnek a bemutatása. A megnyitó május 17-én, vasárnap 19 órakor a Szentmisét követően lesz. Az eseményhez a Pécsi Tudományegyetem Zeneművészeti Intézetének hallgatói koncerttel járulnak hozzá.

0: A tárlat május végéig látogatható húsvét és pünkösd ünnepkörei között. 14. Leó pápa május 14-én Argentina apostoli nunciusává nevezte ki excellenciás és főtisztelendő Michael Velus Banach memphisi címzetes érseket, Magyarország apostoli nunciusát, akinek megbízatása hazánkban hamarosan véget ér, tájékoztat közleményében a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága. Az érsek urat Ferenc pápa 2022. május 3-án nevezte ki Magyarország apostoli nunciusává. Ő excellenciája, Monsignor Michael Velus Banach, Memphis címzetes érseke 1962. november 19-én született az Egyesült Államokban, Worcesterben. 1988. július 2-án szentelték pappá a Worcesteri Egyházmegye szolgálatára. 1994-ben szerzett kánonjogi doktorátust, és miután végzett a Vatikáni Diplomáciai Akadémián, a Szentszék diplomáciai szolgálatába lépett. Anyanyelve az angol mellett beszél olaszul, franciául, lengyelül és spanyolul. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: A Mária Rádió Pilis Csabán az FM 104,2 MHz-es frekvencián fogható.
3: Mariaton. Segítsünk mi is, hogy a szűzanya segíthessen.
4: A budapesti adományvonal telefonszáma 061 999 44 30. A felvidékről hívható adományvonal telefonszáma 035 7 72 72 72.

Játékról hívható adományban a telefonszáma 035 7 72 72 72.

0: Szeretettel köszöntjük a magyarországi és a felvidéki Mária Rádió hallgatói nagy családot. Észak-Komáromból jelentkezünk a vendégstúdióban. Szeretettel üdvözli önöket.
1: Gálmészáros Réka.
2: Tóth Szilveszter.
3: És Kacz Gábor.
0: Valamint Lépes Lóránt atya, és a technikai pulttól pedig Csepregi László. Kedves testvéreknek szeretnénk elmondani, hogy milyen nagy hála van a szívünkben ezért az összefogásért, ugyanis ezekben a napokban a magyar nyelvű Mária Rádiók Mariatont, adománygyűjtő műsor folyamot tartanak a felvidéki és a délvidéki Mária Rádió megsegítésért, és mi is itt Komáromban párhuzamosan tartunk egész nap folyamán műsorokat, és szintén Budapesten is Mariaton műsorokat hallanak, és most ebben a pillanatban valóban összekapcsolódik a két Mária Rádió, és ezért van alkalmunk szólni a magyarországi kedves hallgatókhoz is, és kifejezni köszönetünket a nagylelkűségükért, az összefogásért. Ugye gyakran kérdeznek bennünket a Budapestről, a konkrét számokat kérnek tőlünk, mi ugye kérdezték az elnököt is, meg hát engemet is, de igazán pontos számokat mi nem annyira tudunk mondani, de most szerencsére itt van közöttünk Gábor is, aki, ahogyan szoktuk mondani, a számok embere, aki el tudja ezeket pontosan mondani. És ugye ez a felvidéki Mária Rádióban már többször elhangzott, de jó, hogyha magyarországi kedves hallgatók is kicsit megismerkednek azzal, hogy milyen helyzetben is van most a felvidéki Mária Rádió.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat ismét. Hát nehéz helyzetben van. Ez nem újdonság számunkra. Voltak nehéz évek, ez most még nehezebb, de hogy egy kicsit számszerűsítve, tényleg konkretizálva a dolgokat, az egy éves működésünk az 170 ezer euróba kerül tokkal vonóval, és ebben nincsenek benne fejlesztések, ebben nincsenek benne esetleg új technikai berendezések, nincs benne olyan tétel, hogyha esetleg tönkre menne az autónk, hogy cseréljük, vagy bármi, egyébként az is elég öreg most már. Lényeg az, hogy a 170 ezer euró egy évben az a minimális fenntartásunk, tehát a rádiónak a működési költsége, a rezsidíjak, számlák kifizetése, jogdíjak, alkalmazottak, és a mindennapi kiadásaink. Kedves hallgatóinknak és támogatóinknak köszönhetően ebből a 170 ezerből, tehát a korábbi évek alapján, meg az idei évre való becslés alapján 95 ezer euró jön össze. Tehát az egész év folyamán, amit rendszeresen adakoznak a kedves hallgatók, a mindennapi adományok. Ezen felül, tehát ugye nálunk az adónak a 2%-át lehet felajánlani, tehát nem egy, hanem 2%-át. Ebből is érkezik folyamatosan, tehát az év folyamán, ahogy az adóhivatalba feldolgozzák, érkeznek összegek, ez az egész évre 10-12 ezer eurót tesz ki. Ez is egy elég nagy tétel. Emellé természetesen még megpróbálunk különböző pályázati forrásokat mozgósítani, de most ezen a területen is nehézségek vannak. A pályázatokból összesen az idei évre 32 ezer euró várható, aminek nagy része meg is érkezett, és valószínűleg az év hátralevő részében több nem is fog. Így az egésznek a vége egy 33 ezer eurós hiány, amit évvégéhez számolunk, tehát annyit kéne összeszedni a négy magyar nyelvű Mária Rádió segítségével, illetve Mariaton során, illetve még megpróbáljuk bármilyen más egyéb forrásból ezt biztosítani.
0: A Mária Rádió gyakran nevezik a gondviselés rádiójának. Hogyan tapasztaljuk még mi ezt a gondviselést, vagy tapasztaltuk meg az elmúlt időszakban?
2: Hát eleve az, hogy egyáltalán érkezik hallgatói adomány.
0: Tehát ez az, hogy működünk.
2: Meg az, hogy működünk.
0: Magában egy csoda.
2: Egyébként, tehát korábban is az volt a helyzet, hogy egyszerűen nagyon-nagyon-nagyon szűkösen, de mindig valahogy lett annyi, amennyi pont elég volt. Tehát bővelkedni sosem bővelkedtünk.
0: Tehát ez így van összes Mária Rádióval a világon.
2: Így van. Úgyhogy Hát az emberek összefogása, és engedni, hogy dolgozzon a kegyelem.
3: Igen. És van annyi tartalékunk, hogy az a 30 ezer eurós hiány, az
2: nincs.
3: Nincsen.
2: Nincs. Tehát így, ha mínuszba megyünk évvégén, tehát ha nem jön össze évvégéig a 170 ezer euró, már semmi tartalékunk nincs. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogyha holnap elzárnák a csapot, és egy fillér sem jönne, akkor gyakorlatilag még 2 hónapig tudunk működni, és befejeztük.
0: Jó van, de ez a legpesszimistább változat, ami azért nem valószínű, de mindenképpen tehát komoly a helyzet. Ugye gyakran elcsodálkozunk azon, és ez már többször téma is volt, hogyha tisztán ilyen szakemberi szemmel, vagy egy közgazdász, vagy egy könyvelő most hallgat bennünket, vagy megnézné ezt, akkor azt mondaná, hogy összecsapná a kezét, hogy hát egy cég így nem működ.
2: Hát az frászt kap.
0: Igen, és éppen ez abban a csoda. És amikor van lehetőség találkozni a többi Mária Rádióval, az európai vagy a világ találkozókon, érdekes, hogy mindenki ugyanezt mondja, hogy mi nem tudjuk, mi lesz egy hónap múlva, még kevésbé mi lesz fél év múlva, vagy egy év múlva, de ami nagyon meglepő, talán emlékeztek rá, amikor egyszer egy meghallgatáson voltunk a Frekvencia Tanácsnál Pozsonyban, találkoztunk ott Commerce civil rádiókkal, és vannak is ismerőseink, tehát szakmabeli ismerőseink, és akkor azt mondták, hogy legalábbis Szlovákiában egy Commerce rádió átlagosan 7 évig működik és megszűnik.
2: Így van.
0: Pedig ők reklámból, tehát profitból élnek, Mária Rádió ugye nem így működik, és hát a felvidéki Mária Rádió most ünnepelt a 14. születésnapját, tehát már most mondhatjuk, hogy ezt megdupláztuk. És azt gondolom elég nagy bizonyíték arra, hogy ez isteni gondviselés, mert egyébként, ha csak számokból indulunk ki, akkor már kétszer nem kellene működnünk, ha Commerce rádióként működtünk volna. Tehát ugye ennek vannak előnye és hátrányai, de mi nem is tervezünk Commerce rádióként működni, nem is reklámozunk, de hát egyik Mária Rádió sem teszi ezt, és az, hogy működünk, ezért nevezhetjük kés csodának. De végül is ezt mindegyik rádió elmondhatja, és el is mondják, mikor találkozunk vele.
3: Commerce rádióknak általában azért azt hiszem, hogy mondhatom, hogy van valamilyen fajta politikai hátszele. Talán lehet, hogy világiként ők abban bíznak, mi pedig a jó Isten gondviselésében
0: hát, is. Igen, mindenképpen előbben vagyunk ilyen szempontból.
1: Hanem
0: emberben bízunk, hanem jó Istenben. És hát már az is, hogy a Szűzanya rádiójáról van szó, tehát lehet így is akár imádkozni, a Szűzanya te rádióról van szó. Ha akarod működjünk, akkor valamit tegyél és lép közbe.
2: A médián belül szakmán belül van egy nagyon csúnya kifejezés, hogy nincsen hír, csak hirdetés. Tehát, hogy minden mögött valamilyen szándék áll. Na ez alól kivétel a Mária Rádió.
0: Egyébként ennek nagy előnye is van. Emlékszem, amikor még nem is léteztünk, de Magyarországon teljesítettem hetente egyszer szolgálatot, és itt a Nórát tartottam, és egy, hát hangjáról ítélve egy fiatal ember szeretett volna hozzászólni a hittanórához, vagy illetve kérdezni, és azzal kezdte, hogy az az igazság, hogy én nem vagyok igazán ilyen vallásos ember, de a többi rádiót nem tudom hallgatni, mert az a sok reklám az agyamra megy, és azért kezdtem hallgatni a Mária Rádiót, mert itt nincs reklám. Hát Isten útja kifürkészhetetlen, ki tudja, kit miért szólít, vagy hogyan szólít meg. Az is lehet, hogy éppen most hallgat bennünket valahol Magyarországon, tehát ezután is akkor üdvözöljük. De minden esetre érdekes, amit mondott, hogy vannak, akik lehet, hogy éppen azért kapcsolták be Mária Rádiót, mert nincs reklám. De természetesen most nem az a fő témánk.
1: Nyilván gondviselésről beszélünk, ugye, ami természetesen hozzátartozik a Mária Rádió életben maradásához. Ez a gondviselés, ezt nem úgy kell elképzelni, hogy jön az égből valami sugallat, és hirtelen megmarad a rádiók, hanem ugye az, hogy az emberek szívében kezd valami megmozdulni, a hallgatók érdeklődése, a hallgatókat, ha ez megszólítja, és mindenki, ha a saját kis személyes részét teszi bele, valahogy így kezd a kis mustármagból valami hatalmas kerekedni általában, és a rádiónk is így működik nyilván, hogyha a hallgatóink meghallják a hívószót, a hivatását, ennek a rádiónak, és mindenki a magáét hozzáteszi. Úgy gondolom, így fog tudni működni. Tehát a gondviselés az a gyakorlatban működik, személyekben indul el.
3: És azt hiszem, hogy az az a gondviselés, ami az emberek foglalkozását, talán hivatássá teszi, ami a mai témánk lenne, hiszen nem egyszer tapasztaltuk azt, hogy világi emberek különböző foglalkozásokkal eljönnek ide a Mária Rádióba, és segítenek bennünket. És az ő munkája, legyen az bármilyen foglalkozás, itt hivatássá válik, mivel önkéntes szolgálatot nyújt nekünk azzal a tudással, amit ő a foglalkozásában felhalmozott.
0: A hivatás az egy nagyon tág fogalom. Úgy, hát mindenkinek van valami munkahelye, vagy volt, ahol dolgozott, ma már nem ritkaság, hogy 5 évente változtat valaki munkahelyet, valaki lehet, hogy egész életében egy helyen dolgozott, de ezen kívül van egy másik hivatás is, amit, tehát akit a Jóisten családi életre hív, illetve papi vagy szerzetesi hivatásra is beszélhetünk, de ezen kívül még létezik, hát keresztény hivatásunk a kerességből kifolyólag, és ez eleve tehát részt ad az egyház missziós küldetésében, és a Mária Rádiójának is valójában a missziós küldetése az, hogy az evangélium örömhír eljusson minél több emberhez. Tehát talán egy példát is mondok, itt Komáromban minden évben felnőtteket keresztelünk húsvétkor, húsvét vigíliáján, sőt most vasárnap is egy lányt fogok keresztelni, de már felnőttként, mivel körülbelül 15 éves, és ő is készül bérmállásra, de még nincs is megkeresztelve, tehát most vasárnap fogom őt megkeresztelni, és érdekes, hogy édesanyjával eljöttek a plébániára, és amikor így hallgatta, hogy lányát, meg hogy beszélgettünk vele, ő is azt mondja, hogy hát én is kedvet kap, egyébként én is vagyok megkeresztelve, tehát a felnőtt édesanyja, és már most jelezte, hogy elég komolyan most elgondolkodik rajta, hogy szeretne ő is megkeresztelkedni, mert valami miatt a lánya nem lett megkeresztelve, hát valószínű azért sem, mert ő sincs maga megkeresztelve, de nem tudni, hogy Jóisten kegyelme itt hogyan szólít meg. Most én sem tudom pontosan ennek a lánynak a történetet, tudom, hogy egy mindig másik lánya jön a templomba, valószínű a barátnője hatására ő is jelentkezett, hogy szeretne megbérmálkozni, de közben még meg se volt keresztelve, tehát erre már ugye hosszabb ideje készülnek.
3: Nekem a következő kérdésemre van saját válaszom, de kíváncsi vagyok, hogy mit szóltok hozzá. Tehát, hogy egy embernek létezik, hogy több hivatása legyen?
0: De most attól, hogy mire gondolunk a hivatásban, mert valaki lehet úgy tekinteni hivatása, mint egy munkahely, ahol dolgozik, az is a hivatása, aztán lehet hivatása, mint ilyen alapvető, hogy család, vagy papi, vagy szerzetesi hivatás. Igen. És aztán így harmadsorban, nem utolsó sorban, mint keresztény hivatása. Nem egészen gondolom, mire gondolsz.
3: A hasonló dologra igazából nem kérdeztem meg erről, igen, se a mesterséges intelligencia, se a Wikipédián, nem néztem utána. Ez csak egy ilyen saját gondolatmenet, hogy egy embernek önmagamból kiindulva például az én egyik elsődleges hivatásom a család.
0: Igen.
3: Ez mellett az, hogy próbálják keresztény életvitelt élni, igen, és ebben a családban.
0: Igen.
3: Igen, ez már kettő. Az embernek lehet a szakmája is a, igen, hivatása például.
0: Igen.
3: Tehát, hogyha valaki nagyon örömmel végzi a feladatát, a munkáját, esetleg valamilyen etikai alapja is van annak a foglalkozásnak, amit, igen, ő végez, akkor úgy gondolom, hogy ez egy harmadik féle hivatás is lehet, bár gondolom, hogy ez csak nagyon szerencsés esetekben.
0: Igen, hát most például vegyük azt, hogy van egy ügyes cipész, aki tényleg lehet, hogy édesapja is már az volt, Schuster, úgyis ő is szereti javítani a cipőket, nem csak tudja, szeretem, tudja is, tehát az is lehet az egyik ilyen hivatása, most ezen kívül van, ha van családja, van felesége, gyermekei, akkor férj és édesapa is, tehát van egy családi hivatása, és ezen kívül, ha meg van keresztelve, akkor van egy keresztény hivatása is. Tehát valójában ezek nem zárják ki egymást, mert az, hogy van egy civil munkahelye, van családja, és ezen kívül, vagy ezen felül még, tehát keresztény-katolikus, akkor ez valójában egymást kiegészíti.
1: Egyébként ezen a kérdésen én is gondolkoztam, hogy ez a személyes hivatás dolog, ez olyan, hogy több van, vagy egy van, de valójában arra jutottam, hogy igazából az az ember, aki már egyáltalán megszületett és világra jött, hogy egyetlen egy nagy hivatásunk van, hogy megélni az életet úgy, hogy mindent, amit magunkban jót találunk, azt ki tudjuk bontakoztatni, és igazából azáltal, hogy tud a jót képviselet, hogy elfogadod, hogy Isten gyermeke vagy keresztényként, ezt minden téren kibontakoztatod. Persze ez megmutatkozik a családodon belül, a munkahelyeden, de bárhová mész, te mindenütt az Isten gyermekeként, te személyesen a saját személyedet viszed mindenhová. És mindegy, hogy éppen most itt ülsz például a stúdióban, ugyanúgy a Szilveszter vagy Lóránt, vagy Gábor vagy, és úgy te legjobb, magadból a legjobbat adod épp adott pillanatban, mindazonáltal, hogy elmondod, hogy mi mindennel foglalkozol, ugyebár, és mi mindenre szólít az élet. Nem tudom, ez így érthető, hogy így megpróbálom kibontogatni. Mindig ilyen nagyban gondolkozom.
3: Érthető, de ezt, azt mondod, hogy nagyban gondolkozom, de nekem meg ebből apró dolgok jutottak eszembe, mint például az, hogyha saját személyiségedet viszed, ugye, természetesen kell hozzá valamilyen önismeret és önbizalom, de ha saját személyiségedet viszed az élet különböző területeire, akkor kis apró dolgokban, cselekedetekben is lehetsz keresztény, és ez nem csak hivatás, de valamilyen szinten lehet, hogy apró elhívások, hogy te ott abban a helyzetben helyesen cselekedjél. Akár legyen az egy Imá Mária rádióért, vagy adomány.
1: Igen.

0: hallgatóink számára. Következő riportalanyunk itt a telefonvonalban, hiszen nem igényel több bemutatást. Itt köszönthetem körükben dr. Molnár Imrét. Szép napot kívánok!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszöntöm a hallgatókat és a szerkesztőket is.
0: Mindörökké, amen. Imre, köszöntelek itt a vonalban, mert készítettünk együtt műsort, meg azért rendszeresen beszélgetünk különböző témákban. A mostani megszólalásnak talán a megszokottól picit eltérne a témája. Ugye te is gyakorló hívő ember vagy, és elég színes életutat tudhatsz magad mögött, aki egy kicsit ismer, meg sok mindennel foglalkoztál. A személyes kérdésem az lenne, vagy a rádiós kérdésünk az lenne, hogy a személyes hivatásod megtalálása az milyen úton történt, és mennyire volt ez hosszú út, még rájöttél, hogy mi is a te hivatásod, és mi is a te utad?
1: Igen, a személyes hivatás nagyon nagy kérdés, mert hogyha az ember nem találja meg a saját élet útját és a saját személyre szabott hivatását, amit a Jóistentől kap, akkor bizony az élete az vergődő élet, és válságról válságra vezet. Én is így éltem az életemet, amíg egyetemista koromban nem jutottam a személyes Isten kapcsolat felfedezésére, nevezhetjük ezt megtérésnek is. Addig egyfajta vallásos hitet hordtam magamban, amit oda-haza kaptam a falumban és a hagyományos nevelésben a szüleimtől. Nagyon hálás vagyok nekik ezért, de ez inkább a formáknak, a hagyományoknak a követése volt, és hát egyetemista koromban néhány nagy kudarc után, életvitelbeli kudarc után kaptam azt a kegyelmet, hogy tényleg felfedeztettem, vagy megkaptam az Úr Jézussal való személyes kapcsolat kegyelmét, és ez nagyon segített abban, hogy rátaláljak a saját hivatásomra, saját utamra. Terházi János Isten szolgája mondja azt, hogy nekünk két nagy értékünk van, a Krisztus Urunkba vetett hitünk és a nemzeti öntudatunk, a magyarsághoz való tartozásunk tudata. És ez a kettő nem válik el egymástól, hanem az én hivatásomban, hála Istennek, összekapcsolódik egymással, összefonódik egymással. És azt gondolom, hogy az egyik a Krisztus Urunkba vetett hit, az Isten hit, ugye az a fölülről kapott állandó Krisztus jelenlétet, az állandó Istenbe való bizalmat jelenti. A másik pedig az, hogy mindazt, amit kapunk, azt tovább kell adnunk a horizontális síkon az embertársainak, a testvéreinek, akikért felelősek vagyunk, akikhez tartozunk. Ez az egyik dolog. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos föltenni ezt a kérdést már ifjú korában az embernek, hogy mi az én életem célja. Én mi végre vagyok itt a Földön? Sajnos, sajnálatos módon, hogy ezt az iskolában erről a kérdésről nem nagyon beszélnek. Én emlékszem egy kedves tanárom, Paláston, aki az osztályfőnököm is volt, Patai tanár úr. Ő kérdezte azt meg, hogy milyen célotok van az életben egy osztályfőnöki órán, és hát nagyon nagy csönd volt a kérdése után, mert igazából soha nem gondoltunk még erre a kérdésre. De nagyon fontos, hogy föltegyük ezeket a kérdéseket magunknak, családunknak, és gyermekeinknek és unokáinknak, és hogy szembesülni tudjunk ezzel a tudattal. Na most a Mária Rádió számomra nagyon fontos, nagyon sokat jelent olyan értelemben, hogy tanít. Nemrég beszéltem egy idős papácsival, már túl az aranymisén, az evangélium egyik részéről beszéltünk, és indítettem neki, hogy épp egy olyan tanítást, amit a Mária Rádióban hallottam, és papácsi rám nézett, és azt mondta, érdekes, ezzel a magyar evangéliumi magyarázattal még nem találkoztam életemben. És majd hozzátette kicsit mosolyogva, hogy hát nem hiába, hogy a jó pap holtig tanul. Én azt gondolom, hogy nem csak a jó pap, hanem a jó keresztény is holtig tanul, és én nagyon hálás vagyok a Mária Rádiónak, hogy tanít minket, tanít a hitünkre, tanít nagykorúvá válni a hitben, és tanít arra, hogy hogyan tudjuk ezt a hitet megélni a hétköznapokban, a mindennapokban. ezért is biztatnám a kedves hallgatókat arra, hogy támogassuk, segítsük a Mária Rádiót, hiszen a hitünk nem állhat meg egy szinten, iskolás szinten, vagy hittanos szinten, amit gyerekkorunkban tanultuk. A hitnek ugye, hogy az emberi szervezetnek is fejlődnie kell, és ennélkül bizony elveszítjük azt a valóságos, azt a mindennapi, azt az élő kapcsolatot a Jóistennel, amire hivatottak vagyunk. Tehát így kapcsolódik össze a hivatás és a hitről szóló tanulás, tanítás kérdése is. Én hálás vagyok a Mária Rádiónak, amikor csak tehetem, hallgatom a hitmagyarázatait, a bölcs tanítók előadásait, úgyhogy Isten áldja meg a Mária Rádió továbbiakban is.
0: Mi pedig nagyon hálásak vagyunk a szavaidért, ehhez nem nagyon tudok mit hozzátenni, csak azt, hogy köszönöm, és áldott szép napot kívánok.
1: Köszönöm, és jó munkát, sok szeretettel kívánok, kitartást rádió munkatársainak is.
0: Nagyon szépen köszönjük, kedves hallgatóink, az elmúlt percekben dr. Molnár Imrével beszélgettünk.
2: Mariaton. Segítsünk mi is, hogy a szűzanya segíthessen.
3: A budapesti adományvonal telefonszáma 061-999-4430. A felvidékről hívható adományvonal telefonszáma 035-7-72-72-72.

0: az elmúlt percekben Molnár Imrével, történésszel, szociológussal hallhattunk egy beszélgetést, és nagyon örülök neki, hogy a személyes hivatásáról beszélt, ugyanis Molnár Imrének a személye ismert, hiszen az ő élethivatás valójában az Eszterházy János boldoggávatásának mondhatnánk az apostola, tehát mondhatnánk, hogy Eszterházy szakértőről van szó, aki szívén viseli, tehát Eszterházynak a boldoggávatását, és nagyon sokat kutatott vele kapcsolatban, több könyvet is kiadott, és mi is a Felvidéki Mária Rádióban egy sorozatot is készítettünk vele, és gyakran megszólalt. Tehát érdekes, amikor őt megszólítjuk, akkor mindig Eszterházy Jánosról beszélt, persze most is megemlítette az előző rövid interjúban, de nem csak róla beszélt, hanem a személyes élethivatásáról is, mint családapa, mint nagyapa. Nagyon régen ismerem őt, 90-es évek elejétől kapcsolatban vagyunk, akkor elsősorban a cserkészeten keresztül, de tényleg örülök neki, hogy van ilyen elkötelezett ember, aki mondhatnánk, hogy az életét az Eszterházy ügy előbbre vitelért áldozza, és ezért nagyon sokat tesz. Ugye többek között megemlítette a Mária Rádiót, hogy azt mondta, hogy tanít bennünket nagykorúvá válni a hitünkben, ezt föl is jegyeztem, ezt a szókapcsolatot, mert tényleg nagyon gyakran mi papok találkozunk azzal, hogy akár egy felnőtt ember, vagy akik a házasságra készülnek, gyakran teljesen gyermekes elképzelésük van az egyház tanításáról, mert lehet, hogy gyermekkorukban, ezzel mondjuk konkrétan találkoztam, hogy beszéltek a szülők, nagyszülők nekik, ahogyan vezet az út a mennyországba, lépcsőkről a mennyországba, és amikor már ugye házasság előtt egy 25-30 évesek fiatalokkal beszélgettek, tehát tényleg megvolt róla ez a lány győződve, hogy úgy, mint lépcsők a padlás, hogy valami hasonló lépcsők vezetnek a mennyországra.
1: És amikor villámlik, akkor Szent Péter görgeti a hordókat.
0: Igen, persze nem egyszerű gyerekeknek beszélni ezekről a természet fölötti dolgokról, de persze valahogyan meg kell közelíteni, valami hasonlatot lehet alkalmazni, de csak az a gond, hogyha a felnőtt emberben megmaradnak ezek a gyermeki elképzelések, és nem fejlődik tovább, tehát ilyen, ha lelki gyermeki szinten maradunk a hitünkben, tehát az aztán néha aztán lehet, hogy ilyen kicsit mosolyogtató is, és persze, hogy sokan aztán pont ezért el is veszíthetik a hitüket, mert ezen a szinten maradtak meg, ami persze gyerekeknek elmondták az őszintjükön, de hogyan valaki idősödik, vagy felnőtt lesz, akkor természetesen ezeket az ismereteket is az ő értelmének és az élethelyzetének megfelelően kell tovább adni, hogy a gyermeki hit felnőtt hitté váljon. És ezt mondjuk kimondottan Imre is kiemelte, hogy a rádió segít abban, a Mária Rádió, hogy tanít bennünket, hogy a gyermeki hitünk felnőtté váljon.
1: Hát a... Hogy is van ez, hogy ott fúj a szél, ahol akar, vagy a Szent Lélek?
0: Igen.
1: Ugye? Hogy egy előző példádban mondtad, hogy a felnőtt anyuka is a lánya keresztelése alkalmával döbbent rá, hogy ezt ő is szeretné, hogy kell hozzá valamilyen idő, vagy érdeklődés ahhoz, hogy az ember elmélyüljön ezekben a személyes Isten kapcsolatban, mert valóban nagyon sokan megragadnak ezeknél a gyermeki.
0: Vagy valószínűleg ő életében ez valahogy kimaradt az életéből, vagy nem is foglalkozott ezzel a kérdéssel. Ugye, hát akinek van családja, meg dolgozik, hát amíg fiatal vagy középkorú, gyakran nem is foglalkozik ilyen igazi és mély kérdésekkel. És lehet, hogy most éppen a lánya, aki most ezt megkeresztelve, jó Istent ő használta eszközként, hogy a szüleit Istenhez vezesse. Egyébként ez elég gyakori.
1: Meg nagyon nem mindegy, hogy egyébként mi a hivatás. Tehát, hogy valaki a kereszténységét tekinti hivatásnak, vagy a munkáját, mert egyiket sem lehet talán erőltetni. Ugye a kereszténységbe abba valahogy belenevelődik az ember, vagy a környezete hatással van rá, és akkor megpróbálja jobban megérteni, megpróbál elmélyülni benne. Viszont egy munka, egy olyan foglalkozás, ami a felnőtt életét érinti, amikor kijárja az iskolát. Nagyon sokan a pályaválasztásnál még nem tudják, hogy ők mik akarnak lenni, hanem azt válaszza, ami számára úgy egyértelmű, könnyebb, és nem biztos, hogy erőltetni kell mondjuk egy gimnazista gyerekre azt, hogy festő legyen, vagy könyvelő, vagy bármi, valahogy ezt ki kell érezni, hogy mi az, amire neki szüksége van.
2: De érdekes, hogy Molnár Imre is ugye mondta, hogy a legelején, hogy a hivatás nélküli élet az ilyen vergődésszerű, körülbelül ezeket a szavakat is használta, de hogy így előfordulhat-e, illetve sokszor hallok, látok olyat, még talán érzem is néha, hogyha mintha a hivatás tudat hiányozna, vagy ember hirtelen nem tudja, hogy én velem most az Isten ugyan mit szeretne kezdeni. Oké, itt vagyok, keresztény vagyok, van valamilyen foglalkozásom, szeretem is csinálni, van, aki nem szereti azt, amit éppen foglalkozásként tart, sokak számára nem is hivatás, amit vel éppen foglalkozik. És akkor mi a küldetése, és ez valóban egy vergődés, de valójában...
1: Bizonyos helyzetekben én úgy gondolom, hogy mindenképpen van vergődés. Tehát ezt úgy hívják, hogy kiégés egy idő után. Egy idő után minden helyzetbe elő szokott fordulni. Legalábbis én ezt tanultam, és volt is rá példa az saját életemben is, hogy hiába csináltam bármit szívesen eddig, de egy idő után úgy az ember úgy kiég, elfásul.
2: Ez elkerülhetetlen szerinted?
1: Szerintem igen. Én nem azt mondom, hogy fel is kell adni, hanem meg kell találni újra azt a tüzet, azt a lángot, ami éltette ezt a munkát.
3: Igen, olyankor van szükség esetleg új impulzusokra, újra gondolni a dolgot, meg talán fejlődni. Tehát egyébként ez egy érdekes téma, ez a hivatás és a kiégés kapcsolata, és talán lehet, hogy valahol itt jön képbe a önfegyelem, meg az akarás, hogy amikor, ha úgy érzed, hogy kezdesz kiégni a hivatásodban, akkor keresd tudatosan olyan dolgokat, amik megtartanak még téged ebben, és megpróbálják egy új oldalát megmutatni, vagy új kihívást jelenteni benne.
1: Nem hallani, de bólogatok, igen.

0: A telefonvonalban szeretettel köszöntöm dr. Józsa Attila atyát, Ogyallai Esperes plébános, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Kedves Attila atya, ugye mi gyakran találkozunk, hiszen földrajzilag is egészen közel vagyunk egymáshoz, de közel vagyunk azért is, mert hiszen osztálytársok voltunk a szemináriumban, és egy napon voltunk pappá szentelve, tehát ez is ilyen lelki és baráti kötelék közöttünk. De amiről most szeretnénk beszélni az, hogy amikor találkozunk a plébánián, akár itt Komáromban vagy nálad, akkor mindig megemlíted a Mária Rádiót. Tehát valószínű azért ismersz, mert ismersz bennünket, és hát gondolom, hogy gyakorló lelkipásztorsok visszajelzést is kapsz a híveidtől.
1: Hát most éppen utazom, és déltől hallgatlak benneteket az autóban. Éppen a deáki ősi templom mellett vagyok leparkolva, hogy beszélgethessünk. És hát most is nagyon jó társa Mária Rádió utazásom közben, és jó hallani az ismerős hangokat, és nagyra becsülöm azt a szolgálatot, amit végzel és végeztek a csapattal és a Mária Rádióval. Hát azt gondolom, hogy nagyon szépen segíti a lelkipásztori munkánkat a terepen.
0: Ugye teológiát tanultál te is, sőt, tovább doktoráltál is teológiából Budapesten, és említetted, azt hiszem, amikor ma vagy tegnap beszéltünk, hogy mennyire fontos, hogy hogy a hívek vagy a hallgatók hiteles tanítást kapjanak, hogy ez tényleg fontos, még ha egyszerű szavakkal is, de az egyház tanítása legyen közvetítve.
1: Hát mindenképpen, és a Mária Rádióban ezt a egyháziasságra törekvést becsülöm, hogy tényleg ott van a rádió céljai között, hogy az egyház hangja szólaljon meg az egyházzal egységben. Hát tapasztalom a mai világban annyiféle vallási köntösbe képek mögé rejtett dolog jelenik meg akár az interneten, médiákban, de ugye nem mindig garantált a helyes tartalom, sokszor a szép külcsín mögött ilyen-olyan szándékok is meghúzódnak. A Mária Rádió viszont egyértelműen hirdeti és deklarálja, hogy az egyházias szellemben, az egyház hangján, egyházhoz való hűség hangján szeretne megszólalni. Nyilván, hogy ez egy állandó feladat, és fontos is, hogy a hívek ilyen egyházias jó szellemben legyenek segítve, vezetve és nevelve.
0: Amikor panziókat látogatsz, vagy beteglátogatások alkalmával első péntekhez, vagy karácsony, húsvét előtt, az ünnepek előtt, milyen visszajelzések érkeznek tőled, hát leginkább az idősektől, a betegektől, akikkel találkozol, és nekik igazából nincs is más lehetőségük már, hogy az egyházzal másképp közvetlen kapcsolatban lépjenek, csak így a rádió, a tévén keresztül?
1: Hát elég sűrű kapcsolatban vagyok a hívekkel, mert a plébánián területén 3 idősek otthona is szociális ellátó intézmény működik, összesen 300 lakóval, és ővelük is kapcsolatban vagyok, de itt a felvidéken szokás, hogy karácsony, húsvét előtt az esperesi körzet papsága járunk gyóntatni az egyes falvakat is, és beteglátogatások, ünnepi gyóntatások alkalmával nem egyszer megosztják a hívek azt az örömüket, hogy a Mária Rádióval töltik idejük jó részét otthon, és hogy mennyire segíti őket a rádió, mert miközben hallgatják a rádiót, akár végzik is kis apró cseprő munkáikat, vagy aki már tehetetlen, az szobához vagy ágyhoz van kötve, annak pedig nagyon kellemes és hasznos társat jelent a rádió, és talán ez a közösségépítő funkció is hát megvan, érezhető, hiszen előbb is a rózsafüzérben, hogy betelefonálnak, így imádkoznak együtt, és egyszerűen ima közösséget is alkotunk. Én is érzem ezt sofőrözés közben, miközben tartok valahova, hogy valóban itt nem csak egy szolgáltatás van nyújtva, hanem itt a szívek összekapcsolódnak a hitben, Mária tiszteletében, imádságban, és hát fontos szép tartalmak befogadásában és továbbadásában.
0: Sokszor említjük így a műsorban is, hogy a Mária Rádió nem tudja és nem is akarja helyettesíteni a helyi egyházközséget, sőt nem is akarjuk elszívni az embereket, hanem inkább az a célunk buzdítani őket, hogy ott, ahol élnek, a helyi egyházközségbe kapcsolódjanak be aktív módon, és ne csak fogyasztói legyenek a idézőjelben a kegyelmeknek, hanem aktív részesei is az egyházközségnek együttműködve a helyi atyával. Mennyire érezhető számodra, hogy próbáljuk kiegészíteni az egyházközségnek a szolgálatát a rádióban?
1: Nem hiszem, hogy elviszi az embereket a templomból, mert aki egyszerűen tud, az jönne. De ha már nem engedi a életkörülményei, csak vagy nagy ritkán, vagy segítségre szorul, taxira, vagy egy más ember szolgálatára, az nem miattatok nem jön, hogy a Mária Rádió elvonná őt a templomtól. Azok a hívek is, akik viszont tudnak jönni templomba, és idősebbek, ők is hallgatnak benneteket, és a sofőröknek jót tesz, és nekem is vannak hívek, akik sokat utaznak és járnak dolgozni, és örömmel észlelik a rádió csatornák között a Miriam Rádiót, Mária Rádiónak a nevét, és említik is, hogy hallgattak benneteket. Úgyhogy a hívek, akik a Mária Rádiót hallgatják, azok pedig áldozatkész hívek, mert úgy látom, hogy ők hajlandók a rádióra is áldozni, de ők a egyházközségeinket is segítik. Annak ellenére, hogy sokszor nyugdíjasok, idősebbek, de meghozzák az áldozatot, mert amit szeretnek, ami nekik fontos, arra ők áldozatkészek, és ez is, hogy áldozatból születik ez a mű, ahogy elmondjátok és tapasztaljuk, hogy az, ami az embernek fontos, arra hajlandó áldozni is anyagi eszközöket.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy ezeket elmondtad, és azt, hogy egy irányba tekintünk, és valójában ugyanaz a küldetésünk, feladatunk más-más módon, és hát köszönjük a támogatásodat és az imádságaidat is, amelyet értünk és velünk végzel. Jó Isten áldjon!
1: Isten áldjon benneteket, szeretettel köszöntöm a hallgatókat innét az ősi Deáki templomtól.
0: Az elmúlt percekben dr. Józsa Attila atyával beszélgettünk, Ógya Lesperes plébánosával. Jó Isten áldjon! Kedves testvérek, tehát Attila atyával beszélgettünk, és jó hallani ilyen visszajelzéseket, és hát örülök annak, hogy nem csak azért mondta ezt most a rádióban, mert hát ismerősök vagyunk és barátok, hanem ezt máskor is elmondja, amikor nem a mikrofon előtt ülünk, más alkalmakkal is, amikor találkozunk, mindig mondja, hogy ez pótolhatatlan, ne hagyjuk abba, csináljuk, mert erre nagyon nagy szükség van, és ezt ő maga is megtapasztalja. Szintén nagyon rövidke szünetet tartunk, és azután meg néhány percre visszatérünk.

0: A következő percekben Urbán Valériával fogunk beszélgetni. Kedves Valika, köszönjük szépen, hogy itt van köztünk. Ön ugye hallgatunk, támogatunk. Mit jelent ön számára a Mária Rádió, Miriam?
1: Nagyon sokat jelent a Mária Rádió, és ez már visszavetítően a katolikus rádióval is kapcsolatban van. Mert én Nyitra mellől származok, mégpedig Kalász községből, és ott hallgattuk a Magyar Katolikus Rádiót. Már amikor volt, még működött, és akkor úgy reggel 7 órakor volt a Szent Mise, bekapcsoltuk, gyertyát gyújtottunk, és meghallgattuk a Seregi István püspökatya Szent Miséjét, és aztán már szomszédok is tudták, hogy minket 7:30-ig nem lehet zavarni, mert akkor Szent Misén veszünk részt. És nagyon igényelték az emberek, mások is ezt, mert a unokatestvérem, aki nem volt olyan templomba járó, Isten nyugosztalja, Zolit megkérdeztem, hogy hallgatjátok a Szent Misét a Mária Rádión? Azt mondja, hát kénytelen vagyok, mert a Pali bácsinak a szomszédban olyan hangosan megy, hogy kell hallanom nekem is azt, mert az nagyot halló volt. Úgyhogy ilyen elővezetés volt már rádióval kapcsolatban a Szent Misével. Aztán a Mária Rádió, mikor beindult, neki nagyon örültem, mert sok minden jó van benne, azok a előadások, tanúságtételek, megrázóak néha, és mondom éppen, hogy most is a közelmúltban Lorán tatyának olyan szép magyarázata volt a Lorettáni litánia egyes részeihez, hogy örültem neki, mert az ember csak úgy eldalolja az egészet, jól érzi magát, és a lényeg nem jut a szívéhez. És ezek nagyon jó dolgok, amikor az egyszerű ember ezt észre se veszi máskülönben, csak úgy, hogy aztán, ha meg van magyarázva, akkor szívünkhöz közelebb jut.
0: Mariatont tartunk, és ugye azért küzdünk, azon dolgozunk, hogy a Felvidéki Mária Rádió továbbra is szólhasson otthonainkban. Mit gondol, milyen szerepe van a felvidéki magyarság számára ennek a küldetésnek, a Szűzanya Rádiójának?
1: Nagyon sok. Azért, mert azok a egyes helyeken már magyar szentmisék nincsenek is, és ezért nagyon örülnek az emberek, hogy az anyanyelvükön hallhatják.
0: Mit jelent ön számára az imádság?
1: Hát az imádság nagyon fontos nekem. Már fiatal koromban egyszer egy pap előtt azt mondtam, hogy nekem a hobbim az imádság. Először megörökönyödött rajta, hogy ilyen kifejezést használtam, ilyen profánt, és aztán közeljövőben, amikor találkoztam, hogy nagyon jó, csak hobbi volt eddig azon. És úgy szeretek imádkozni, Isten jelenlétében lenni, és ezek a szentségimádások is itt nagyon jó, hogy az Isten közelségében lehetünk, és gyarapodhatunk, és belső megnyugvást kap az ember.
0: Hogyan buzdítaná esetleg hallgatóinkat, hogy támogassák, mint imádságban, anyagiakban, és ha tehetik, akár önkéntes szolgálatban is?
1: Gondolom, a anyagi fönntartás nagyon fontos, azért, mert csak úgy működhet valami, ha veszünk egy szerkezetet hozzá, vagy megy az áram. Úgyhogy ezért nagyon fontos, és úgy azt mondanám az embereknek, hogy igazán nagyobb öröm adni, mint kapni. Azért, mert öröm tölti az ember szívét el, hogy ez működik. És ebben így lelkileg gyarapodhatunk mindnyájan.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztotta velünk gondolatait. További áldott szép napot kívánok.
1: Köszönöm szépen, viszont kívánok.
2: Egy nagyon fontos gondolat hangzott el itt most Valikától, hogy bizony olyan helyeken is szólunk, ahol már nincs magyar szentmise. Ezt Lóra

0: beszélgetés Valikával, aki nagyon szeret minket, és ez mindig is úgy előjön, és ha találkozunk, akkor is mindig valamit kiemel, hogy mit hallott, és minek nagyon örül. És hát azt is szeretném úgy neki megköszönni, hogy azért ő elmondja azt is, ha valami nem tetszik neki, de ez nagyon jó, mert egy kritikus szemmel hallgatja a dolgokat, és ha úgy érzi, hogy ez mondjuk ez a műsor, vagy itt valahogy kicsit elszálltak a lovak, vagy ez már nem egészen katolikus volt, amit ez a riportalany mondott, hogy erre, tehát jó erre odafigyelni, hogy tehát tényleg ilyen igaz hitű valakiről van szó, akit nagyon szeretünk, és hallgat bennünket, és esetleg rámutat arra is, ami legalábbis az ő szemszögéből nem volt helyes, és elmondhatom, hogy sok esetben azért igaza van, az ő szemszögéből biztos, hogy igaza van. Tehát azok a információk, ami neki vannak, ő azt úgy látja, és tényleg ezt úgy mindig úgy elő is tudja adni, és el tudja mondani, de ezt ezúton is köszönjük neki.
1: Ez is az ő hivatása.
0: Igen. Nagyon vészesen fogy az időnk, nem is marad más által, csak nagyon-nagyon megköszönjük a Négy Magyar Nyelvű Mária Rádiónak az összefogást, az imádságokat, a nagylelkű anyagi áldozatokat, a támogatást, hiszen jó ügyért teszünk mindezt, mi is ezért tesszük, és gondolom, hogy akik velünk vannak, vagy segítenek, támogatnak bennünket, és a jó ügyet szolgálják, jó Isten áldjon meg mindenkit, és mindazt, amit az ő nevért teszünk. Megköszönjük itt Csepregi Lászlónak a műszaki szolgálatát, szintén Budapesten szolgálattechnikusnak is. Áldott szép napot búcsúzva.
2: Hírpercek. Távozik Magyarország apostoli nunciusa Michael Velösbánach érsek. 14. Leó pápa imádkozott azon a helyen, ahol 45 évvel ezelőtt rálőttek Szent II. János párra. Székely János püspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. 14. Leó pápa május 14-én Argentina apostoli nunciusává nevezte ki excellenciás és főtisztelendő Michael Velösbánach memphisi címzetes érseket, Magyarország apostoli nunciusát, akinek megbízatása hazánkban hamarosan véget ér, tájékoztat közleményében a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága. Az érsek urat Ferenc pápa 2022. május 3-án nevezte ki Magyarország apostoli nunciusává. Ő excellenciája Monsignor Michael Velösbánach, Memphis címzetes érseke, 1962. november 19-én született az Egyesült Államokban, Worcesterben. 1988. július 2-án szentelték pappá a Worcesteri Egyházmegye szolgálatára. 1994-ben szerzett kánonjogi doktorátust, és miután végzett a Vatikáni Diplomáciai Akadémián, a Szentszék diplomáciai szolgálatába lépett. Anyanyelve az angol mellett beszél olaszul, franciául, lengyelül és spanyolul. Második János Pál pápát két lövedék találta el, amelyeket Mehmet Ali Accsa adott le pisztolyából a Szent Péter téren, 1981. május 13-án. A Szent Péter tér azon pontján, ahol II. János Pált eltalálták a lövések, egy fehér, a kövezetbe helyezett márványtábla emlékeztet a történtekre. A táblán II. János Pál pápa címere, valamint a merénylet dátuma látható. Leó pápa a merénylet 45. évfordulóján, az általános kihallgatás elején leszállt a pápa mobilról, és megérintve a táblát csendben imádkozott, írja a Magyar Kurír. Második János Pál meggyőződéssel hangsúlyozta a merénylet után, hogy életét a fatimai szűzanyának köszönheti. A lengyel pápa jelmondata, totus tuus, egészen a tiéd. Erre is az odaadásra utal. 14. Leó a II. Vatikáni zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát a Lumen Gentium Szűz Máriáról szóló fejezetével folytatta. Az idei csíksomlyói fogadalmi búcsú főcelebránsa és szónoka május 23-án szombaton Székely János szombathelyi megyés püspök a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz. A búcsú mottója Szent Maximus nyomán, a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt, tájékoztat az erdélyi ferencesek oldala. Az idei liturgikus év

0: eseményeire tekintve elmondhatjuk, hogy gyakran fordulunk majd a távoli múlt felé, hogy megidézzük szentjeink életpéldáját és azokat a sorsfordító mozzanatokat, amelyek révén eljutunk napjainkig. Tesszük ezt azért, hogy tudjuk, miként alakult ki mai életünk, és soha ne feledjük, mit kapunk elődeinktől, mit kell őriznünk, és mit kell továbbadnunk. Írta Timár Sándor Asztrik, a Kegytemplom igazgatója, az Zarándokoknak az idei búcsú programjában. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
0: Mária Rádió, Göd, FM 97,3.
2: Lelkiségi óránkban Fülöp Ákos atya magyarázza a nap evangéliumát.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai nap evangéliumát Szent János könyvéből vesszük. Búcsú beszédében Jézus így szól tanítványaihoz. Bizony-bizony, mondom nektek, ti majd sírtok és jajgattok, a világ azonban örülni fog. Ti szomorkodtok, de szomorúságtok örömre fordul. Az asszony is, mikor szül, szomorkodik, mert eljött az órája, de amikor megszülte gyermekét, már nem emlékszik gyötrelmeire, mert örül, hogy ember született a világra. Ti is most szomorkodtok ugyan, de majd viszont látlak titeket. Akkor örülni fog a szívetek, és örömötöket senki sem veszi el többé tőletek. Azon a napon már nem lesz több kérdezni valótok tőlem. Jézus búcsú beszédét olvassuk, most már jó pár napja a hétköznapi szentmiség evangéliumában. Az utolsó vacsorán Jézus utolsó szavai ezek, elbúcsúzik a tanítványoktól, utolsó tanításokat adja nekik, és igyekszik őket megerősíteni abban, ami rájuk vár, ami következik. Az öröm és a szomorúság, az öröm és az erőfeszítés kapcsolata világlik ki a mai evangéliumi szakaszból. És azt látjuk majd valóban, hogy a körülvevő világ, a zsidóság örül, amikor Jézust keresztre feszítik, a tanítványok viszont szomorúak. Ez az öröm, a környező világ öröme azonban nem egy tartós öröm, csak hamar elpárolog, elszáll ez az öröm, ha nincs kellő alapja. A szomorúságból fakadó öröm, a feltámadásból fakadó öröm viszont az már egy végleges örömmé válik. Milyen sokszor tapasztaljuk, hogy annak tudunk igazán örülni, amiért megküzdöttünk, amiért megharcoltunk. Annak tudunk igazán örülni, ami erőfeszítésekkel járt az életünk folyamán. Annak tudunk igazán örülni, amiért meg kellett dolgoznunk. Mert akkor én magam is benne vagyok abban az örömben. A kép, amelyet János evangélista hoz a szülőasszony öröméről, ezt mutatja számunkra, hogy az asszony megküzdött a szülés fájdalmával, nehézségeivel, de utána már az az öröm van benne, hogy gyermeke született, hogy egy új élet jött létre ezen a világon, hogy egy új életet hozott erre a világra. Olyan szép a magyar kifejezésünk is, hogy világra hozta a gyermekét az édesanya, és ebben a gyermekben is sok örömet telik, bár azt is tudjuk, hogy egy gyermek fölnevelése nem csak öröm, hanem sok-sok küzdelem, további küzdelmeket is jelent az ember életében. Azt is felfedezhetjük, megsejthetjük, hogy az elkötelezettségben, az elköteleződésben is mennyi öröm van. Mai világ talán az elköteleződésben inkább a korlátokat látja. Azt látja, hogy akkor nem azt teszek, amit akarok, mert valami mellett elköteleződtem, és már nem tudja fölfedezni annak a szépségét, örömét, amit egy-egy elkötelezett élet jelent az ember számára. Gyerekekkel szoktunk egy kicsit erről beszélni, hogy mi az, ami örömet jelent a számodra. Hittanosoknak olvastam azt a Moha bácsi történetet a minap, amikor Moha észrevesz, hogy az öccse ugri-bugri minden este, mielőtt lefekszik aludni, már az ágyában ülve kimond valamit, aminek másnap örülni tud. És próbálja erről a szokásáról leszoktatni ugribugrit, mert mi van akkor, hogyha a másik következő napon semmilyen örülni való nem lesz. És aztán a végén rádöbben arra, Moha is, meg Ugri-Bugri is, hogy valahol minden napban van valami örülni való. Minden napban van valami olyan, aminek tudok örülni. Ide kapcsolható az örömhöz a Pollyanna története, az Élet játéka című kisregény, ahol Pollyanna megtanulja azt, hogy mindig keressen valamit, aminek örülni tud, mindig keressen valamit, amiben örömét lelheti. És Pollyanna játssza ezt a játékot, aztán a végén egy balesetet szenved, de ott is, ha nem is könnyen, fölfedezi annak a helyzetnek az örömét. Mai világunk úgy tűnik, hogy örömtelen világ, hogy nem tudunk semminek örülni, mert mindig azt látjuk, hogy a másiknak több van, mert mindig azt sejtjük, hogy egy eredmény mögött ki mennyire húzta le a sápot, vagy gazdagodott meg, vagy tett valami olyat abban a helyzetben, ami nem igazán érdemes. Mai világunk az irigységre alapozó világ, mert mindig azt halljuk, hogy a másiknak mennyi van, a másiknak több jutott, a másiknak több a lehetősége. Pedig ezt fontos tudatosítani magunkban, hogy az örök élet országába való belépéskor nem azt fogják tőlünk kérdezni, hogy a másikhoz mérten mit tettél, hanem azt fogják tőlünk kérdezni, hogy a magad képességeit, lehetőségeit hogyan használtad föl a jóra, a szépre, az értékesre. Amikor fölfedezzük az örömöt az életünkben, a mindennapjainkban, akkor ezt a jót, ezt a szépet, ezt az értékeset tudjuk fölfedezni. Húsvét időszaka a feltámadás örömét tárja elénk újra és újra. Mennybe menetel ünnepe, amelyet a hivatalos liturgia csütörtökön, a tegnapi napon ünnepelt, de nálunk átkerül a munkanap miatt vasárnapra, hogy kellő fénnyel, odafigyeléssel ünnepelhessük meg Urunk mennybe menetelének az ünnepét, a mennybe menetel is valahol ezt az örömet mutatja meg a számunkra. Hiszen a könyörgésben is azt imádkozzuk mennybe menetel ünnepén, hogy hadd újjongjunk gyermeki szívvel, és hadd vigadjunk gyermeki hálaadással, mert Szent Fiadnak, Krisztusnak mennybe menetel a mi fölemelkedésünk is, ahova főeljutott dicsőségben, oda kapott meghívást az egész test, az egyház reménységben. Az is örömet ad az életünknek, hogy van célunk, hogy van hova tartanunk, hogy tudjuk, hogy hova tart az életünk, tudjuk, hogy mi az életünk végső célja, és hogyha ez tudatos és erős bennünk, akkor az élet minden nehézségével meg tudunk küzdeni. Akkor az élet minden nehézsége eltörpül amellett az öröm mellett, hogy van végső célom. Amellett az öröm mellett, hogy Jézus hazavár bennünket az ő országában, hogy helyet készít számunkra az ő országában. Most még szomorkodtok, de szomorúságtok majd örömre fordul, halljuk az evangéliumnak a szavát. Lehet, hogy nehézségekkel kell megküzdenünk. Lehet, hogy akik a Mária Rádiót az otthonukban hallgatják, mert nem nagyon tudnak kimozdulni, nekik talán nehezebb megtalálni az örömet. De amikor felajánlom a fájdalmamat, a szenvedésemet, a betegségemet, akkor valahol ebben az örömben részesülhetek. Mert mindaz, amivel nekem meg kell küzdenem, az valakinek a hasznára lesz, az valakinek a segítségére lehet. Mert az a küzdelem, amit meg kell harcolnom, az valamiképpen az Istenhez kapcsol, egyre szorosabban az Istenhez köt bennünket. És ez az, ami újra és újra megerősít minket. A gyengeségben, a betegségben megtapasztalom, hogy szükségem van a külső segítségre, szükségem van az Isten segítségére. És hogyha rászorulok Isten segítségére, és merek hozzá folyamodni, akkor megtapasztalom az ő közelségét, megtapasztalom az ő jelenlétét. 9 nap van hátra pünkösd ünnepéig. Olyan szép szokás, hogy pünkösd váró, szent lelket hívó 9-edet kezdünk ezen a mai napon. 9 napon át azért imádkozunk, hogy a Szentlélek munkálkodása egyre láthatóbbá, egyre tapasztalhatóbbá váljék az életünkben, a mindennapjainkban. Azért fohászkodunk, hogy a Szentlélek erejét egyre többen tapasztalják meg, fedezzék föl az életükben, fedezzék föl a mindennapjainkban. És hogyha egyre inkább a lélek erejében törekszünk élni, akkor fölfedezzük az örömöt, a lélekben való életnek az örömét, akkor fölfedezzük azt a szeretetet, azt a kegyelmet, amelyet Isten napról napra ad a számunkra. Akkor fölfedezzük, hogy hol és hogyan tudunk tanúságot tenni hitünkről, megmutatni valamit a hit szépségéből, megmutatni valamit a hit öröméből. Ezzel az örömmel, ezzel a hittel készüljünk pünkösd ünnepére, kérjük a lélek kegyelmét, erejét, készüljünk arra, hogy a tanúságtétel nem csak most a húsvét időben, hanem majd utána is egyre jobban bennünk legyen, egyre inkább meg tudjuk vallani hitünket, egyre jobban meg tudjuk mutatni Isten szeretetét a világban, a környezetünkben. Kedves hallgatóink, Önök itt a Mária Rádióban a Nap Evangéliumáról szóló műsorunkat hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, áldott szép napot kívánok. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió.
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök a Mária Rádiót és benne a Jó Hírek magazin műsorát hallják. 14. Leó pápa tegnap, május 14-én Argentina apostoli nunciusává nevezte ki excellenciás és főtisztelendő Michael Wales Banach memphisi címzetes érseket, Magyarország apostoli nunciusát, akinek megbízatása ez szerint hazánkban hamarosan véget ér. Püspöki konferencia közleményét a Magyar Kurír közli. Az érsek urat Ferenc pápa 2022. május 3-án nevezte ki magyarországi apostoli nunciussá. Az azóta eltelt 4 év kiemelkedő eseménye volt Ferenc pápa 2023-as látogatása, amelynek lebonyításában jelentős szerepet vállalt, valamint Bódi Mária Magdolna boldogavatása 2025-ben. Szolgálati éveiben meglátogatta az egyházmegyéket, ápolta a kapcsolatot a szerzetes közösségekkel, jelen volt a püspöki konferencia ülésein, tolmácsolva a Szent Atya tanítását és üzenetét. Kívánjuk, hogy új állomáshelyén is Isten áldása kísérje gyümölcsöző munkáját, fogalmaz a püspöki konferencia titkárságának közleménye. Magyar Kurír oldalán az apostoli nuncius életrajzát is közlik, amelyben bemutatják, hogy hol szolgált eddig. Imádkozzunk azért, hogy új beosztásában, feladatában is Isten áldása kísérhesse tevékenységét. Holnaphoz egy hétre, pünkösd előtti szombaton kerül megrendezésre hagyományosan a csíksomlyói fogadalmi búcsú. A csíksomlyói ferencesek közleményben tudatták a búcsúnak a programját, a mottóját és a főcelebráns személyét. A búcsú mottója: keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. A búcsúi szentmise főcelebránsa és szónoka Székely János szombathelyi megyés püspök lesz. Magyar Kurír közli Timár Sándor Asztrik ferences kegytemplom igazgatójának zarándokhoz szóló sorait és a búcsú programját. A csíksomlyó titka fél évezrede hozzák ide szándékaikat, reményeiket a szűzanya gyermekei. Elgondolhatatlan és megszámlálhatatlan mennyiségű ember lépte át ez idő alatt a kegytemplom küszöbét, járul gyermeki alázattal a segítő Szűz Mária elé. Mindannyian ugyanazt látták, mégis mindannyiunkban másképp fogalmazódott meg hitük és lelkük szerint. Mit láttak ők és mit éreztek, örök titok marad, de a megélt pillanataik itt lebegnek körülöttünk mindörökre, gazdagítva csíksomlyó misztériumát. Elmondhatjuk, hogy gyakran fordulunk a távoli múlt felé, hogy megidézzük szentjeink példáját, azokat a sorsfordító mozzanatokat, amelyek révén eljutottunk a napjainkig. Tesszük ezt azért, hogy tudjuk, miként alakult ki mai életünk, és soha ne feledjük, mit kaptunk elődeinktől, mit kell őriznünk, és mit kell továbbadnunk. Csíksomlyói búcsónak a programjában tehát, ami a legfontosabb, hogy 23-án szombaton 10 óra 30-tól helyi idő szerint, tehát romániai idő szerint 10 óra 30-tól ünnepélyes rózsafüzért imádkoznak a hármasaromoltárnál, és ekkor indul a kegytemplomi térről is a kordon a nyerekbe. 12 óra 30-kor ünnepi szentmise kezdődik a hármas halom oltárnál. Ezt a szentmisét mi itt a Mária Rádióban szokás szerint élő adásban fogjuk közvetíteni. Csíksomlyó csodálatos természeti környezetével ma is vonza a távoli vidékek zarándokait. Az ideérkezők egy része azonban tanástalanul keresi a templomban és környékén csíksomlyó titkát. Nem találja, nem is fogja meglátni, mert amit érzékelni szeretne, nem a puszta falakban rejlik, hanem az itt élő emberek lelkében, hitében, szokásaiban, mindennapjaiban. Ezért fontos, hogy a pünkösdi zarándokok csatlakozzanak a helyi plébániák keresztaljaihoz, és a helyiek ünnepi szokásain keresztül részesüljenek valamiféle beavatásban. Ilyenkor hangzanak el azok a akár távoli múltat időző történetek, amelyek másként legfeljebb könyvek lapairól lennének megismerhetők, pedig egész generációk hitélményét alapozták meg. Mindenről részletesen tehát a Magyar Kurír oldalán olvashatnak, kedves hallgatóink. Sokan indulnak útnak a következő napokban Csíksomlyó felé, sokan igyekeznek elzarándokolni erre a szép kegyhelyre. Imádkozzunk azért, hogy ezek a zarándoklatok, ezek a zarándokok feltöltődve érkezhessenek majd haza, és Csíksomlyó titkából, a búcsúi zarándoklat élményéből hazatérve sokakat gazdagíthassanak. A Mári Rádióban is igyekszünk Csíksomlyó élményével gazdagítani hallgatóinkat az élő közvetítéssel, amelyet majd jövő szombaton a csíksomlyói búcsúi szentmisével megtapasztalhatnak kedves hallgatóink. Május 18-án nyílik meg, és jövő péntekig tart a Szent István könyvhét a Ferenciek terén, a Magyar Keresztény Könyvkiadók legrangosabb és legnagyobb hazai seregszemléje. A könyvhét során számos sátorban nagyon sok kiadvány lesz megvásárolható, és a Szent István Könyvklub segítségével, templomokban megérkezett katalógus segítségével is kereshetünk az újdonságok és a megvásárolható könyvek között. A szervezők célja, hogy az országszerte működő keresztény könyvkiadók és szellemi műhelyekből kikerült művek évente egyszer nagy nyilvánosság előtt is bemutatásra kerüljenek, átfogó képet adva az olvasóknak a keresztény könyvkiadás aktuális helyzetéről. A Szent István Társulat egy könyvhét megrendezésével törekszik a nemzeti kultúra részét képező írásos, ökumenikus jellegű keresztény hagyomány ápolására és megjelenítésére. Ehhez kapcsolódik a Stephanus díj átadása is, amely a nyitónapon kerül majd sorra. Az olvasók a hét minden napján a téren felállított dedikáló asztaloknál találkozhatnak a szerzőkkel, a könyvkiadó saját szervezésében a hét folyamában könyvbemutatókat tartanak a Stephanus könyvesházban. Szent István könyvhét bár budapesti rendezvény, a résztvevő kiadók újdonságait bemutató Szent István könyvklub segítségével országosan és határon túl is megtalálható katalógussal jócskán túlmutat a Budapesten elérhető rendezvénynél. Magáról a rendezvényről a szentistvánkönyvhét.hu oldalon tájékozódhatunk, és itt megtalálhatjuk mindazt, ami ezen a héten, ebben a programban elérhető lesz. Holnap kerül megrendezésre a nagymarosi ifjúsági találkozó, amelyre sok szeretettel várunk mindenkit, fiatalt és régebb óta fiatalt egyaránt, valamint a gyermekmaros is szerveződik, és a gyerekeket is a gyermekmaros várja nagy-nagy szeretettel a holnapi nap folyamán. A 9 órakor kezdődő ráhangoló imádságos ráhangolódás után a főeladás 10 órától Fábri Kornél püspökatya fogja tartani, és ezt a főeladást itt a Mária Rádióban élő egyenes adásban fogjuk közvetíteni. A főeladás után szentségimádás lesz, majd pedig az ebédszünetet követően kerül sor a különböző fakultációkra, majd tanúságtétel is lesz, és a találkozót 4 órakor kezdődő szentmise zárja, amelyet szintén Fábri Kornél püspökatya fog bemutatni. A záró szentmisét szintén élő adásban közvetítjük itt a Mária Rádióban, tehát ha nem is tud valaki elmenni, de a találkozó két fő mozzanatába bekapcsolódhatunk az élő közvetítésen keresztül. A mai napon van a Mariaton adománygyűjtő adássorozatunk 3. napja. Az első napon, szerdán, 344 ezer forintot, tegnap a második napon 629 ezer forintot ajánlottak föl kedves hallgatóink a délvidéki és a felvidéki Mária Rádió megsegítésére, támogatására. Hálásan köszönjük az eddig fölajánlott adományokat, és remélem, hogy a mai napon még több adakozó lesz, és még több adományt tudnak fölajánlani kedves hallgatóink. Ezzel kapcsolatban az a gondolat jutott eszembe, hogy nagyon sokan vannak, akik akár felvidékről, de főleg délvidékről már itt élnek Magyarországon. Délvidéknek nagy gondja az elnéptelenedés, ezért is nehéz a Mária Rádiót fönntartani. De tulajdonképpen lehetne egy picit arra figyelni, vagy abban egy picit megerősödni, hogy akik már itt élnek Magyarországon, különösen délvidékről, azok most talán egy kicsit megmutathatják a szülőföld iránti szeretetüket azzal is, hogy támogatják a délvidéki, illetve a felvidéki Mária Rádió működését, támogatják adományaikkal ezt az adománygyűjtő sorozatunkat, hogy ezáltal is egyre inkább megmutatkozzon az összefogás, egyre inkább felfedezzük mindannyian a Mária Rádió szépségét, a Mária Rádió erejét. Kérjük tehát a kedves hallgatókat, hogy támogassák továbbra is rádiónkat, támogassák ezt az adománygyűjtő műsort. Önök itt a Mária Rádióban a Jó Hírek magazin műsorát hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, áldott szép napot kívánok. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Péntek van, húsvét 6.

Tapsoljatok mindnyájan, nemzetek, örvendezzetek Istennek ujjongó szóval, mert az Úr felséges, rettenetes, hatalmas királya ő az egész földnek.

az Úr hatalmas királya az egész földnek. A 46. Zsoltár szavai erőt sugároznak. Minden, ami most körülvesz, az emberek, az épületek, a táj, az Úr királyságához tartoznak. Ő uralkodik mindenhol. Ahogy imádkozni kezdek, bizalommal fordulok Istenhez. Kérem őt, hogy felfedezhessem jelenlétét, és rá tudjak hagyatkozni az ő szelíd uralmára.

Evangélium Szent János könyvéből. Bizony-bizony, mondom nektek, hogy ti sírtok majd és jajgattok, a világ pedig örvendeni fog. Ti szomorkodtok majd, de szomorúságotok örömre fordul. Az asszony is, amikor szül, szomorkodik, mert eljött az ő órája. Amikor azonban megszülte a gyermeket, már nem emlékszik a szorongatásra az öröm miatt, hogy ember született a világra. Most ti is szomorkodtok, de újra látlak majd titeket, a szívetek örülni fog, és örömötöket nem veszi el tőletek senki. S azon a napon már semmit sem kérdeztek tőlem. Bizony-bizony mondom nektek, amit csak kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek.

Jézus nem ígér könnyű és gond nélküli életet a követőinek. Sőt, épp ellenkezőleg. Talán igazságtalanul hangzik, hogy miközben a világ gondtalanul vigad és örvend, nekem sírnom és jajgatnom kell szomorúságomban. Hogy értsem ezt az ígéretet? Tényleg rám is vonatkozik? Nem lenne jobb a világ felszínes örömeit keresnem? Jézus azt mondja, hogy egyszer majd örülni fog a szívem, és ezt az igazi, mély örömöt már senki nem veszi el tőlem. Talán nehéz elfogadni, hogy ehhez az örömhöz a szenvedésen keresztül vezet az út. Mit mond ez az ígéret nekem? Milyen érzések társulnak hozzá? El tudom-e fogadni, hogy a boldogsághoz vezető úton a keresztet is magammal kell vinnem? Tudok-e türelmesen várni az ígéret beteljesülésére?

0: ahogy hallgatom újra az evangéliumot. Kérem Jézustól, világosítsa meg számomra szenvedésem értelmét.
1: Bizony-bizony mondom nektek, hogy ti sírtok majd és jajgattok, a világ pedig örvendeni fog. Ti szomorkodtok majd, de szomorúságotok örömre fordul. Az asszony is, amikor szül, szomorkodik, mert eljött az ő órája. Amikor azonban megszülte a gyermeket, már nem emlékszik a szorongatásra az öröm miatt, hogy ember született a világra. Most ti is szomorkodtok, de újra látlak majd titeket, a szívetek örülni fog, és örömötöket nem veszi el tőletek senki. S azon a napon már semmit sem kérdeztek tőlem. Bizony-bizony mondom nektek, amit csak kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek.

Most az előttem álló nap eseményeire gondolok. Talán lesz részem örömben, talán lesz részem szomorúságban. Mit szeretnék kérni Jézustól? Mit szeretne kérni ő tőlem? Kérem az Urat, hogy adjon bátorságot a mai nap nehézségeihez, és hitet, hogy bízni tudjak ígéreteiben. Hálát adok azokért az édesanyákért, akik ma fogják világra hozni gyermeküket. Áld meg őket, Uram, amiért vállalták, hogy társaid lesznek a teremtés művében, és vállalták azt is, hogy szenvedésük által társaid lesznek a megváltás művében.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Napi útravaló. Jezsuita gondolatok.

0: Hírek.
1: 14. Leó pápa imádkozott azon a helyen, ahol 45 évvel ezelőtt rálőttek Szent II. János Pálra. Székely János püspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka. A Magyar Tudományos Akadémia doktora lett Végsejő Tamás. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Második János Pál pápát két lövedék találta el, amelyeket Mehmet Ali Atsa adott le pisztolyából a Szent Péter téren 1981. május 13-án. A Szent Péter tér azon pontján, ahol második János Pált eltalálták a lövések, egy fehér, a kövezetbe helyezett márványtábla emlékeztet a történtekre. A táblán második János Pál pápa címere, valamint a merénylet dátuma látható. Leó pápa a merénylet 45. évfordulóján, az általános kihallgatás elején leszállt a pápa mobilról, és megérintve a táblát csendben imádkozott, írja a Magyar Kurír. Második János Pál meggyőződéssel hangsúlyozta a merénylet után, hogy életét a fatimai szűzanyának köszönheti. A lengyel pápa jelmondata, totus tuus, egészen a tiéd. Erre is az odaadásra utal. 14. Leó a II. Vatikáni zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát a Lumen Gentium Szűz Máriáról szóló fejezetével folytatta. Az idei csíksomlyói fogadalmi búcsú főcelebránsa és szónoka május 23-án szombaton Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz. A búcsú mottója Szent Maximus nyomán, a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt, tájékoztat az erdélyi ferencesek oldala. Az idei liturgikus év eseményeire tekintve elmondhatjuk, hogy gyakran fordulunk majd a távoli múlt felé, hogy megidézzük szentjeink életpéldáját és azokat a sorsfordító mozzanatokat, amelyek révén eljutunk napjainkig. Tesszük ezt azért, hogy tudjuk, miként alakult ki mai életünk, és soha ne feledjük, mit kapunk elődeinktől, mit kell őriznünk és mit kell továbbadnunk, írta Timár Sándor Asztrik, a Kegytemplom igazgatója, a zarándokoknak az idei búcsú programjában. A Magyar Tudományos Akadémia Humán Tudományok Kutatóházában Végsejő Tamás, a Szent Atanász Görög Katolikus Hittudományi Főiskola egyháztörténész professzora, korábbi rektora megvédte a bizánci ritus katolikus hit Magyar Identitás című MTA doktori értekezését május 8-án a bíráló bizottság értékelése szerint 100%-os eredménnyel, írja a Magyar Kurír. A PhD fokozat megszerzése után 22 évvel az MTA doktora cím újabb fontos mérföldkő Végsejő Tamás kutatói pályáján. A címet az a kutató nyerheti el, aki már rendelkezik tudományos fokozattal, és azt követően is jelentős, eredeti tudományos eredményekkel gazdagította szakterületét. Fontos feltétel, hogy a jelölt munkássága tudományszakának mértékadó hazai és nemzetközi tudományos körei előtt ismert és elismert legyen, valamint kutatási eredményeit egy átfogó doktori munkában foglalja össze. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!

0: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Ima láncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel!
1: Jó napot kívánok, Attila vagyok, Szombathelyről. Szeretnék továbbra is ima szándékot kérni a Mária Rádióért, a Mária Rádió dolgozóért. Kérném az ima szándékot Kovács Pozsináért, Horváth Melliért, és azokért a Keszthelyi Ranoldásról és Deák lányokért, akik a Rózsafüzet imádkozzák szombat délben és délután. Kérném rájuk is az Urállását, Szentlélek járadását. Kérném az ime szándékot a háború megszűnéséért, a világ békéért, a tisztító tűzben szenvedőkért. És kérném az ima szándékot meg az egyetértésért és a megértésért. Köszönöm, hogy meghallgattak, dicsértessé.
2: Hálát adunk és köszönjük a ti közös imátokat Terikéért, mert azóta megint erősödött a lelke, gyógyult a teste, és továbbra is kérjük ezt a kettőt, a test és a lelki gyógyulását, és a türelmet is kérünk hozzá,

0: Jó, Isten, kérek, imádta magam testét és lelki felgyógyulásáért, és minden betegért. A lányomékért, hogy négy gyermek mellett tudjanak ápolni, gondozni engemet is, és minden betegért kérek, imád a Mária Rádióért és dolgozóiért, a háború ellen, hogy ne legyen háború, az úton lévőkért, a hontalanokért, azokért, akikért nem imádkozik senki, mindnyájunkért, drága keresztény magyar hazánkért.
1: Megköszönöm a kegyelmeket, és kérném szépen a közös imát élő és elhunyt szeretteimért, fiamnak gyógyulásért, szabadulásért, a hit kegyelméért, egészségi állapotom javulásáért, testi-lelki erőjére, a keresztem hordozásához, a magyar nyelvű Mária Rádiókért, önkénteseiért, támogatóiért, papjaiért, a szűzanya szándékára, kispapokért, papi szerzetesi hivatásokért, az üldözött keresztényekért, hazánk és hitünk ellenségeiért, egy jó szándékra, Zsóka gyógyulásáért, a háborúk megszűnéséért, és a háborúktól szenvedő minden emberért. Isten áldja meg a Mária Rádiót és minden kedves munkatársát. Hálásan köszönöm.
2: Én azt szeretnék kérni a rádió dolgozójáért sok támogatót, mert a legkisebb támogatás is sokat jelent, ha valaki szeretettel adja. Férjemért, jó magamért, a jobb eredményemért, lányom gyógyulásáért, mi hamarabb találják meg a balesetből kifolyólag a problémát. Unokáim, dédunokáim gyógyulásukért, hol az egyik beteg, hol a másik beteg. Segítőimért imádságra szeretnék kérni, sok áldásért, kegyelemért, pápáért, püspökökért, papokért, diakonusokért, Pista bácsi mi hamarabbi gyógyulásáért, itt az ismerős betegeimnek a mi hamarabbi gyógyulásukért, a háború megszűnéséért, a békéért. Imád szeretnék kérni jó magam, jobb eredményemért, unokámnak a sikeres vizsgájáért.
3: Sőka Jézus Krisztus, én szeretnék imád kérni magyar hazánké, unokáimé, a családomé és az egész Magyarországért. Isten áldja magukat, dicsertessék a Jézus Krisztus.
4: Megköszönöm a minden nap kapott kegyelmet, drága Jézusomnak és a szűzanyának. Szeretnék továbbra is közös imát kérni, elhunyt családtagjaim lelkiüdvéért, lányom unokáim hitben való megmaradásukért, egészségükért, jó tanulmányi eredményükért és a magam egészségéért. Magyarország és a világ békéért, a Mária Rádió fennmaradásáért, dolgozóiért és a támogatóiért. Nagyon szépen köszönöm.
5: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Felvidék, Szepsi, 3, 2, 1, adás. Kedves rádióhallgatók, határon innen és határon túl. Folytassuk közös imánkat a Szepsi plébánia templomból.
1: Is.
0: Ismételt már tisztelettel és szeretettel köszöntjük kedves minnyájukat a Szepsi plébánia templomból. Szerdán a Szűzanya Fatimai jelenésének 109. évfordulóján Bodollón találkoztunk, ahol immár 282. alkalommal tartottunk Fatimai engesztelő ima találkozót. Most áltatosságunk kezdetén idézzük emlékezetünkbe az Úr Jézus szavait, amelyet Szent Faustina nővérnek mondott. Kedves leányom! Bizalmat kívánok teremtményeimtől. Bátorítsd a lelkeket kimeríthetetlen irgalmam iránti nagy bizalomra. Ne féljen a gyenge, a bűnös lélek közeledni hozzám, még ha több vétke lenne is, mint amennyi homokszem van a földön, mind elmerül irgalmam mélységében. Ezzel a bizalommal imádkozzunk önmagunkért és minden megtérőért. Ajánljuk az Úr Jézus különös irgalmába és szeretetébe az Anya Szent Egyházat, a Szent Atyát, Leó pápát, egyházmegyéink főpásztorait, minden püspököt, papot és diakónust.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
2: Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek szent lélekben, hiszen a katolikus Anya Szent Egyháza, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a testtel támadását és az örök életet. Amen.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.

0: Fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.

0: világnak.
1: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz

0: Világnak.
1: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét is, vérét, lelkét is, istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Könyörögjünk. Isten, akinek irgalma végtelen, és akinek részvét kincsei kimeríthetetlenek, nézz ránk kegyesen, és növeld bennünk irgalmadat úgy, hogy még a legnagyobb megpróbáltatások közepette se essünk soha kétségbe, hanem bizalommal mindig a te szent akaratodhoz igazodjunk, amely maga az irgalom, ami Urunk Jézus Krisztus az irgalom királya által, aki veled és a Szent Lélekkel együtt mindörökké irgalmas. Amen.

0: Kedves rádióhallgatók, határon innen és határon túl, folytassuk közös imánkat a Szepsi plébánia templomból. Amint tudjuk, már hónapok, sőt évek óta aktuális a kérés, hogy május hónap minden napján az ősegyház mintájára a hívek Szűz Mária különös közbenjárását kérjék, és együtt emeljék fel könyörgő szavukat Istenhez, mindenekelőtt az ukrajnai háborús konfliktus békés rendezéséért, de minden más feszültség megoldásáért is, hogy a békétlenségek térségeiben újra induljon a társadalmi és a gazdasági élet. 45 éve, hogy 1981. május 13-án, amikor Szent II. János Pál pápa Rómában a Szent Péter téren gépkocsijával áthaladta lelkes hívek között, Ali Akcsa egy félautomata pisztollyal négyszer rálőtt. Egy golyó a gyomrát, egy milliméterrel a hasi ütőér mellett, egy a jobb mutató ujját, és egy pedig a jobb karját találta el. A pápát azonnal kórházba szállították. 1982. május 13-án, 44 éve, Szent II. János Pál pápa Fatimában hálát adott megmeneküléséért, és megismételte a Santa Maggiore Bazilikában az 1981. június 7-ére a konstantinápolyi zsinat 1600. és az efezusi zsinat 1550. évfordulójára tervezett, de az ellene elkövetett merénylet miatt csak hangfelvételről elhangzott imáját. A merénylet május 13-án 17 óra 17 perckor történt. Ez a 45. évfordulón a nyári időszámítás következtében 18 óra 17 perckor volt. Lelki találkozónkon, Bodollón, ebben az időben szentségimádást tartottunk, amikor a kihelyezett oltári szentség előtt emlékeztünk erre a tragikus, de végül is győzelemmel végződő eseményre, mert a merénylő ugyan pontosan célzott, de Szent II. János Pál szavai szerint, mivel a golyó pályáját egy anyai kéz vezette, ezért a haldokló pápa megállt a halál küszöbén. Hitünk, reményünk és szeretetünk megerősödéséért imádkozzunk most közösen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most is, mindörökké. Amen.

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: az ellenük védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadt.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadt.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadt.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadt.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó
0: Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd amelybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyok szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyok szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyok szűz, Mária, Istennek szent anyja.

0: teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és a halálunk órája.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és a halálunk órája.
0: Üdvözl így, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent

0: teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyú szűz Mária, Istennek szent anyja.

0: Jelemmel te és az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is állunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is állunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád érettünk bűnösökért, most is állunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat,

0: mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszony.

0: üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott lett az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most is, mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd be a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mind.

0: adhatunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a töméhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Amen.

0: Anne.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vett az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vett az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vett az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vett az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vett az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.

Üdvözz légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szívű a mennyben megkoronázott. Amen.

0: Szent Légy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.

Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vett az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: órájánamben.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: mindenben, kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzéből, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltó lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk és Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek Krisztus, a mi Urunk által.
3: Amen. Kedves hívek, köszönjük, hogy együtt imádkoztunk, elmélkedtünk és engeszteltünk Kassától Pozsonyig, Miskolctól Budapestig, Komáromtól Délvidékig, Ungvártól Csíksomlyóig. Köszönünk minden anyagi, szellemi és lelki támogatást, amivel elhalmozzák a Mária Rádiót. Adja Isten, hogy továbbra is meghalljuk, megértsük és megszívleljük a Szentatya, boldog emlékű Ferenc pápa szavait, elég a háborúból, elég a támadásokból, elég az erőszakból. Mondjunk igent a párbeszédre és a békére. Ebbéli készségünkben erősítsen meg mindnyájunkat, határon innen és határon túl, az Anya Szent Egyház áldása.
2: Az Úr legyen veletek,
0: és a te lelkeddel.
2: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
0: Amen.
2: Mondjunk áldást az Úrnak, alleluja, alleluja.
0: Istennek legyen hála, alleluja, alleluja.

0: Hírpercek.
1: Mától látogatható Viktor Vasarely életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban. Lélekből szőve templomi installáció húsvét és pünköst között. Távozik Magyarország apostoli nunciusa Michael Velösbánach érsek. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A 120 éve született Viktor Vasarely életmű kiállítása csütörtökön nyílt meg, és péntektől látogatható a Szép Művészeti Múzeumban, ahol több mint 140 műalkotást, valamint dokumentumokat és eddig nem ismert fotókat, filmeket is láthat a közönség, írja az MTI. A tárlat lehetőséget ad arra, hogy ne csupán a jól ismert Vasarelyt lássuk, hanem újra felfedezzük azt a rendkívül összetett gondolkodó, kísérletező művészt, aki egész életében a látás törvényeit kutatta, mondta Zombori Mónika, a tárlat egyik kurátora a kiállítás szerdai sajtóbemutatóján. Kiemelte, a tárlat bemutatja, hogy Vasarely művészete nem egyszerűen stílustörténeti kérdés, hanem a 20. századon átívelő, azzal párhuzamosan kibontakozó, radikális szemléletváltás eredménye. Magyarországon legutóbb 1969-ben a Műcsarnokban rendeztek hasonló léptékű kiállítást Vasarely alkotásaiból. Lélekből szőve címmel különleges templomi installáció nyílik Pécsett a Jézus szíve templomban, tájékoztat a Pécsi Tudományegyetem. A projektet a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Design és Média Művészeti Intézetének divat és textil szakos hallgatói hozták létre, Földi Kinga textilművész vezetésével pünkösdi szimbólumok által inspirált textil alkotások születtek. A művek a Szentlélek kiáradását jelképező motívumokat, lángnyelveket, áramló formákat és galamb szimbólumokat jelenítik meg. Az installáció célja a közösség erejének és az egységben rejlő sokszínűségnek a bemutatása. A megnyitó május 17-én, vasárnap 19 órakor a Szentmisét követően lesz. Az eseményhez a Pécsi Tudományegyetem Zeneművészeti Intézetének hallgatói koncerttel járulnak hozzá. A tárlat május végéig látogatható húsvét és pünkösd ünnepkörei között. 14. Leó pápa május 14-én Argentina apostoli nunciusává nevezte ki excellenciás és főtisztelendő Michael Velösbánach memphisi címzetes érseket, Magyarország apostoli nunciusát, akinek megbízatása hazánkban hamarosan véget ér, tájékoztat közleményében a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága. Az érsek urat Ferenc pápa 2022. május 3-án nevezte ki Magyarország apostoli nunciusává. Ő excellenciája Monsignor Michael Velösbánach, Memphis címzetes érseke 1962. november 19-én született az Egyesült Államokban, Worcesterben. 1988. július 2-án szentelték pappá a Worcesteri Egyházmegye szolgálatára. 1994-ben szerzett kánonjogi doktorátust, és miután végzett a Vatikáni Diplomáciai Akadémián, a Szentszék diplomáciai szolgálatába lépett. Anyanyelve az angol mellett beszél olaszul, franciául, lengyelül és spanyolul. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.
3: Mariaton. Segítsünk mi is, hogy a szűzanya segíthessen.
4: A budapesti adományvonal telefonszáma 061 999 44 30. A felvidékről hívható adományvonal telefonszáma 035 7 72 72 72.

0: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Gogol utcai stúdióból Budapestről. Itt van velem kedves műsorvezető társam.
1: Jancski Viktória.
0: Én pedig Németh Petra vagyok, és a technikai pultnál pedig Prószéki Anna Mária szolgál nekünk, amit ezúton is nagyon köszönünk. Ennek köszönhető, hogy hallhatnak minket a kedves hallgatók, és hát most különösen fontos a cél, hiszen harmadik napja mariatonozunk, azaz reggel 7-től este 9-ig élő műsorokkal jelentkezünk, és hát a nagyon nemes célunk az, hogy megsegítsük a délvidéki és a felvidéki Mária Rádiót, akik tényleg a fennmaradásukért küzdenek. Jelenleg a költségvetésükből a délvidékieknek 12 millió forint hiányzik, a felvidékieknek pedig 14 millió forint. Ez, hogyha azt vesszük, hogy egy éves működéshez szükséges összeg nem is akkora nagy dolog, nyilván magánemberként nagynak tűnik, de ahogy már sokszor megtapasztaltuk a közösségi összefogás erejét, abban bízunk, hogy most is sokakat megérint ez a cél, és támogatni fogják ennek a két rádiónak a működését. Itt mögöttünk, az élő stúdió mellett egy kedves önkéntesünk, aki fogadja telefonhívásaikat, a 061-999-44-30-as telefonszámon. És Viki, elmondanád, hogy milyen módon támogathatják a hallgatók a délvidéki és a felvidéki Mária Rádiót?
1: Hát háromféle módon. Az egyik a banki átutalás, a másik az, hogy csekken is be lehet fizetni, a harmadik pedig, hogy be tudnak jönni ide a Gogol utcába a recepcióra, és jelzik azt, hogy a mariatonra szeretnének befizetni egy összeget, és hát természetesen várjuk az adományok a felajánlását, ugye a telefonvonalon is, és várjuk akár, aki szeretne velünk beszélgetni egy kicsit, és meghallgatnánk őket is.
0: Igen, és ugye fontos, hogy ez a telefonszám nem emeldíjas, és nem is olyan értelemben adományvonal, hogy elég csak tárcsázni, hanem a kedves önkéntesünk felveszi a telefont, és el lehet neki mondani, hogy mekkora összeggel szeretnék támogatni ezt a munkát, és hogyha külön jelzik, igen, ahogy Viki is említette, hogy esetleg visszahívhatjuk önöket élőadásban, akkor igazából erre este 9-ig sort kerítünk nagy örömmel. És most pedig zenéljünk egyet, Dobner Illés Itt a szívem című száma következik, annak reményében, hogy most minél többen megnyitjuk a szívünket, és nagyon sok szép zene és interjú vár ránk a következő órákban, úgyhogy fogadják ezt a zenét először szeretettel.

0: Dobner Illés Itt a szívem című zeneszámát hallhattuk az elmúlt percekben. Folytatódik a Mariaton. 061-999-4430-as a telefonszámunk, és hála Istennek elkezdtek csörögni a telefonvonalak, úgyhogy biztatjuk a hallgatókat, hogy minél többen tegyék ugyanezt. Szívesen várjuk a történeteiket, akár felvidékhez, délvidékhez kapcsolódóan. Az nagyon fontos, ugye most, hogyha a délvidéki és a felvidéki Mária Rádióról beszélgetünk, lehet, hogy már az elmúlt napokban többször hallottak minket erről beszélni, hogy nem pusztán arról van szó, hogy létezik egy-egy katolikus rádió, hanem egészen más funkciót is betölt ez a két rádió ott a kisebbség körében. Tehát van egy nyelvi és egy magyar identitás megőrző szerepe, egy kultúra megőrző szerepe. Tehát az a tapasztalatunk, hogy sokkal szélesebb társadalmi réteget megmozgat és megérint, és nagyobb figyelmet is kap a Mária Rádió délvidéken, felvidéken ennek köszönhetően. Mi itt az anyaországban sokszor a bőség zavarában, hát már-már elveszni látszunk, de ott tényleg ez egy nagyon fontos feladat, fokozottan fontos feladatuk, hogy megőrizhessék a helyiek a magyarságukat és a hitüket, tehát nyilván ez a legfontosabb.
1: És azt olvastam a statisztikákban, hogy bár kevesebb, mint félmillióan vallják magukat magyarnak, de legalább félmillióan beszélik a magyar nyelvet Szlovákiában, és hát 200-valahány ezren pedig ugye délvidéken, és ez konkrétan az anyanyelv, a nyelv megőrzését is jelenti ezáltal, hogy magyar nyelvű rádiót hallgathatnak. És hát Ez valahol egy szívügyünk, tehát hogy hol a szívünk, ahogy az előbb a Nali is elmondta, hogy itt a szívünk, hát nekünk most valahol délvidéken és felvidéken, meg a kettő között így az egésznek az összekötői vagyunk a szívünkkel, és tényleg azt szeretnénk, hogy megmaradjanak, és tovább tudják a rádiót az ottaniak hallgatni.
0: És hát ennek jegyében meghallgatunk egy beszélgetést.
1: A most következő beszélgetés az Iván Tamással vették fel kint önkéntesek. A Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetségének elnökével beszélget kinti önkéntesünk.
2: A felvidéki Mária Rádió Miriam májusi adománygyűjtő műsorában most arról beszélgetünk, hogyan kapcsolódik össze a hit, a közösség és a gazdasági élet. Telefonos vendégünk Iván Tamás, a Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetségének elnöke. Ez a szervezet a felvidéki magyar vállalkozókat fogja össze, támogatja szakmai együttműködésüket, és erősíti a közösségi nemzeti összetartozást is. Kedves Tamás, szeretettel köszöntöm a műsorban.
3: Én is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és önt is.
2: Vállalkozóként hogyan lehet megélni és képviselni a keresztény értékeket a mindennapi munkában?
3: Ez egy nagyon jó kérdés. Kicsit hátrábbról kezdem. Alapvetően ugye a vállalkozók az a, mondhatjuk azt, hogy a felvidék gazdasági motorjai, hiszen alapvetően az alkalmazotti létszámnak majdnem a 70%-át adják. Tehát nem kis túlzás azt mondani, hogy a helyi vállalkozók, ők azok, akik itt teremtenek értéket, itt teremtenek munkát, ide fektetik be a megkeresett pénzüket, és ezáltal pedig a közösség tartó pillére is, és ezáltal nem csak a gazdaság, de a közösség tartó pillére is. Én hiszem azt, hogy akkor lehet valaki sikeres, és ez nem csak a vállalkozókra értendő, hanem alapvetően mindenkire. Akkor lehet valaki sikeres, hogyha igenis tudja, hogy honnan, mik a gyökerei, és a gyökerek alatt mint a vallásunkat, az identitásunkat, és mint pedig az anyanyelvünket értem.
2: Mennyire fontos az, hogy a gazdasági életben is megmaradjon az anyanyelvünk és a közösségi összetartozás, illetve mivel lehet motiválni a vállalkozókat arra, hogy maradjanak otthon és ne menjenek külföldre, ahol lehet, hogy kedvezőbb körülmények várják őket?
3: Tehát alapvetően a Vállalkozó Szövetségnek a két fő célja az, hogy szakmailag fejlesszük a vállalkozókat. Tehát erre mindig azt a példát szoktam mondani, hogy nem elég, ma már nem elég, hogyha valaki pékként jó kenyeret süt, de mellé most már jó vállalkozónak is kell lenni. És ugye egy kezdő vállalkozó az eleinte a cégigazgató, vezérigazgató poszttól egészen a takarító posztig mindent is ellát. Tehát alapvetően ez egy óriási felelősség, de még nagyobb kihívás. Viszont a másik oldalon a saját álmát tudja, apró pénzre váltani, a saját álmát tudja megvalósítani, és önmegvalósítani, és ez egy óriási lehetőség is egyben. A másik oldalon pedig fontosnak tartjuk, hogy a vállalkozókat, a felvidéki magyar vállalkozókat összekössük, ne csak regionálisan, városon belül, községen belül ismerjék egymást, hanem országosan is tudjanak egymásról, tudjanak egymásnak segíteni, partnerségeket kötni, üzletelni egymással, és természetesen barátságok is létesülnek így.
2: Miért tartja fontosnak az olyan kezdeményezéseket és a kezdeményezések jelenlétét, mint például a Mária Rádió?
3: Én úgy lettem nevelve, hogy két lábbal kell állni a földön, és most visszacsatolok az előző mondatomra, gondolatomra. Nálam a két lábbal állva a földön az azt jelenti, hogy meg kell tartanunk a nyelvünket, identitásunkat, másik oldalon pedig kapcsolódnunk kell a Jóistenhez, és hát ugye a egyház pedig e között a kapocs, és a közvetítő szerepet látja el. Még egy jobb példát talán hagy engedjék meg, hogy elmondjam. Nekünk akkor kerek a vasárnap mindig az volt a tradíció, és hál' Istennek ezt mai napig is tartjuk, hogyha reggel ugye a templomba mentünk, utána volt egy közös ebéd, amikor leült a család, és így volt kerek a vasárnap. És én fontosnak tartom, hogy a kötődésünk meg legyen az egyházzal és a Jóistennel is. Mária Rádió ebben mindenképpen olyan szerepet tölt be, ami mindenképpen nagyon fontos és nélkülözhetetlen.
2: Kedves hallgatói család, hitünk, anyanyelvünk és közösségeink a mindennapi élet minden területén jelen vannak, még a gazdasági világban is. Ha fontos önöknek, hogy ezek az értékek tovább erősödjenek, kérjük támogassák a Mária Rádió szolgálatát, köszönjük, hogy velünk vannak. Én pedig köszönöm a beszélgetést Iván Tamásnak, a Szlovákia Magyar Vállalkozók Szövetségének elnökének. Jó Isten áldja, minden jót kívánok, és köszönöm a beszélgetést.
3: Én köszönöm szépen a lehetőséget, és sok sikert és kitartást kívánok.
0: Az elmúlt percekben Lépes Lóránt atya, a felvidéki Mirjam Mária Rádió műsorigazgató atyája beszélgetett Iván Tamással, a Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetségének elnökével. Talán sokan felismerték Lóri atya kedves hangját. És pont arról beszélgettünk mi is Vikivel, hogy azért tényleg nagyon speciális helyzetben van ez a két rádió, a felvidéki és a délvidéki Mária Rádió. Kevesen vannak, tehát akik munkatársak főállásban, délvidéken négyen vannak, felvidéken is tényleg nagyon kevesen vannak, és pont ugye abból fakadóan, hogy kisebbségben vannak a magyarok ezen a két területen, értelemszerűen kevesebb az önkéntesük, kevesebb a támogatójuk.
1: Sokszor így, ahogy belegondolsz ebbe, szerintem maga a csoda, hogy ezt fent tudják tartani. Tehát amikor tudjuk azt, hogy mivel jár csak egy műsornak az elkészítése. És nekem nagyon tetszett most itt a beszélgetésből is az, hogy egy kicsi ízelítőt kaptunk, hogy hogyan működik ott a magyarság, hogy milyen küzdelem folyik a nyelv, az identitás megtartásáért. És ahogy fogalmazott az Iván Tamás, hogy ők a gazdaság motorja, hát valahol a rádió meg a lélek motorja kell, hogy legyen, nekem ez jutott így a beszélgetés kapcsán eszembe, hogy igen, tehát fontos, hogy így összekapcsolódva támogassuk, és hogy akár ez a háromnapos maraton is meghozza azt az eredményt, azt a célt, amire majd a Jóisten ráadja az áldását.
0: Igen, én is sokszor azon gondolkodom, hogy nekünk annyira természetes, hogy kimegyünk az utcára, magyarul beszélünk. Szerintem, aki volt egy kicsit is hosszabb ideig külföldön, az ezt megint máshogy tudja értékelni, hogyha hazatér, akkor ez tényleg, mint hogy kicsit a hal úszik a vízben, ez van körülöttünk, és ez olyan természetes, de hát ez könnyen megváltozhat ez a körülmény. És hát igen, a felvidéki, délvidéki testvéreink egész más viszonyok között működnek.
1: Ez egy küzdelem, ez valahol egyfajta küzdelem, és kell a motiváltság, és azt gondolom, hogy innen az anyaországból is kell adnunk muníciót, motivációt arra, hogy ne adják fel, amikor esetleg nehezebb a helyzet, akkor sem.
0: Igen, úgyhogy biztatjuk a hallgatókat, hogy azzal együtt, hogy nagyon hálásak vagyunk, hogy a Magyarországi Mária Rádió munkáját évek óta hűségesen támogatják. Igen, kérjük, hogy most a délvidéki és a felvidéki Mária rádiókra is gondoljanak, mint testvérrádióinkra, akik ugyanúgy, mint a világ bármely pontján működő Mária rádiók adományokból működnek, hogy támogassák ezt. Igen?
1: Bocsánat, és én még ide tettem volna, hogy az imájukkal is. Tehát igen, azt gondolom, igen. Hogy ez az elsődleges, legfontosabb. Csak elmondom az adományvonalat. 061-999-4430-as a telefonszámunk, és várjuk a hívásokat továbbra is.
0: És ismét zenélni fogunk, és hát egy felvidéki énekesnőt fogunk meghallgatni, Korpás Évát. Kiről mit lehet tudnunk, Viki?
1: Hát én itt most átolvastam, és nekem nagyon, tehát rengeteg kitüntetést kapott, és ugye népzenész, meg ötvözi a népzenét a modern zenével, de például 2018-ban Külhoni Magyarságért díjat kapott, tehát azért pont azt hiszem talán kapcsolódik a műsorhoz is, hogy ő is annak a küzdelemnek a része, amiről az előbb beszéltünk.
0: Igen, és azokat az értékeket próbálja ő is megőrizni. Igen, ő Révkomáromból származik, pályafutását a Komáromi Hajós Néptánc Együttes szólóénekeseként kezdte, majd a Pozsonyi Ifjú Szívek táncegyüttesbe vezetett az útja. És hát már számos lemeze megjelent, ezek között gyermekdalok is találhatóak. 2015-ben két lemezt is készített, az egyik pont egy gyermekeknek szóló népzenei album, a Pozsonyi Sétatéren címmel, emellett felnőtteknek is ugyanebben az évben jelentetett meg egy lemezt, Fecském címmel. A következő percekben ennek a címadó dalát fogjuk meghallgatni. Tehát következzen a felvidéki Korpás Éva, Fecském című dala.

0: Korpás Éva felvidéki énekesnőt hallhattuk az elmúlt percekben, a Fecském című dalt. Én még elhallgattam volna az ő dalait, de most folytatjuk a Mariatont. 061-999-44-30-as a telefonszámunk. És most éppen a kedves önkéntesünk várja a hívásaikat, tehát szabad a telefonvonalunk. És továbbra is biztatjuk a kedves hallgatókat, hogyha szeretnének az élőadásba becsatlakozni, aktívan, résztvevőként, akkor erre most este 9-ig van lehetőség. Mi Vikivel egészen este 6-ig leszünk egyébként adásban is. Hát ez az utolsó Mariaton nap, szerdától péntek estig tart ez a különleges műsorfolyam a délvidéki és a felvidéki Mária Rádió megsegítéséért.
1: És a lelkesedésünk az nem fogy, bármennyire is már a végére járunk a Mariatonnak. Most pedig hallgassunk meg egy beszélgetést. Berta Péter készített egy interjút Mennyhárt József zenésszel a férfi szerepről.
2: A következő beszélgetésünk egyik hangja hallgatóink számára ismerősen csenghet. Itt köszönhetem a vonalban Mennyhárt Józsefet, akinek, mint mondtam, a hangja a kicsi hangból is ismerős lehet hallgatóink számára. Szép napot kívánok!
3: Szép napot kívánok, és üdvözlöm a Mária Rádió Miriam minden hallgatóját.
2: Köszönöm a hallgatók nevében is az üdvözlést. Az első kérdésem az lenne, hogy bár a te nevedet a kicsi hangból is sokan ismerik itt a rádióban, de a civil életben mivel is foglalkozol mostanság?
3: Sok mindennel foglalkoztam korábban. Tanult hivatásom magyar-német szakos tanár, és aztán Nyitrán tanítottam éveken keresztül. Majd volt egy politikai szerepvállalásom is. De most már sokkal nyugodtabb életet élek, bár megyei képviselőként Nagyszombat megyében még van politikai feladatom, illetve közösségért való munkám, de jelenleg a szülőfalomhoz, Nyékvárkúnyhoz közel a járási székhelyen, Dunaszerdahelyen dolgozom, és egy szállót vezetek, mindamellett pedig beszélgetéseket szervezek, és gyakorlatilag program igazgatója vagyok a Story Bar újonnan nyílt vendéglátóipari egységnek, hogy így fogalmazok. Tehát sokrétű a tevékenység, és hát ahogy említetted, a zenélés a kicsi hanggal, illetve az apák formációval az van, az aktívan működik, úgyhogy sok mindennel foglalkozom, hála Istennek még van hozzá erő és kegyelem is.
2: Igen, a következő megütötte a fülemet, az apák nevű formáció. A következő kérdésem is ezzel kapcsolatos, hogy a mai modern világunk azért sok mindent összekuszál, és korántsem egyértelműek a szerepek, de számodra mit jelent a mai 21. századi valóságunkban a férfi szerepnek a megélése? Vagy te hogy is látod, mi ez egyáltalán, mi egy férfi szerepe 21. században?
3: Alapvetően a magam helyzetéből kiindulva két lánygyermeket nevelünk párommal, és az én férfi szerepem az elsősorban most, hogy a páromnak megértő, mindennapokban támogató társa legyek. Ez az egyik szerepem férfiként, a másik pedig, hogy a lányaimnak is egy biztos hátteret adjak a mindennapjaikhoz. Ugye egyikük 18 éves lesz a decemberben, a másikuk 13, Jászmin és Johanna. Tehát, hogy biztos háttérként ott legyek, ha valami kérdésük van. És hát nem maradjak le nagyon tőlük, hisz azért az idő telik, ők egyre fiatalodnak, az én tapasztalataim meg egyre bővülnek, tehát feladat az is férfiként, apaként, hogy ne csak ott legyek, hanem részt is vegyek az életükben, hogy minőségi időt tudjak velük tölteni, és hogy tudjak úgy reflektálni a kéréseikre, a problémáikra, hogy ne csak kioktató szerepben, vagy ilyen megmondó szerepben legyek, hanem valósan meg is értsem a mindennapi gondjaikat. Megmondom őszintén, ez egy elég nehéz vállalás. Nem csak azért, mert én férfi vagyok, ők pedig hölgyek, minden porcikájuk van, egyre nőbbek, hanem az is, hogy tényleg a korosztálybeli különbség az ne érződjék, hanem tudjak ténylegesen rugalmasan ott lenni. És hát az a jó ebben, hogy ebben nem csak az én szerepem a fontos, hát nagyon domináns, én azt gondolom meghatározó az édesanyjuk szerepe, tehát hogy így teljes a családunk. És hát a teremtő ereje és kegyelme a családon való áldása is egy nagyon fontos dolog, tehát azt gondolom, hogy férfiként soha nem szabad elfelejteni, hogy nem mi irányítjuk a világot, mi hozzátehetünk a magunk ereje és tehetsége szerint, de alapvetően azt kell felismerni, hogy az Úr mire szánt bennünket, és hogyha az ő szándékait megértjük, és ehhez nagyon fontos, úgy gondolom, az ima, és kapcsolódni tudunk az ő szándékaihoz, akkor teljesítjük azt a szerepet, amit ő nekünk elgondolt, amiért az életre hívott meg. Úgyhogy a szerepem, a férfi szerepe, az úgy gondolom a teremtő elgondolásának, kegyelmének a megélése. És hogyha benne vagyok mindennapjaimban, az ő szándékában vagyok, akkor ez izzadság nélkül, gond nélkül, tehát úgy mondom, készen hozom ezt a feladatot. Nagyjából így gondolom.
2: A következő kérdésem pedig az lenne, mint említetted a bevezetőben is, hogy te is a médiában is megforduló ember vagy. Hogy látod, mi a szerepe a Mária Rádiónak itt a közösségi létünkben? Nekünk is van egy szerepünk a médiában. Hogy nekünk mi a dolgunk kintről, hogy látni, illetve hogy miért fontos, hogy legyünk, ha így látod, hogy fontos, hogy legyünk, és miért éri meg minket támogatni.
3: Mindenképpen mindenkit arra buzdítok, hogy támogassa a Mária Rádió médiumot, mert a felvidék tekintetében egy hiánypótló szerepet tölt be. Azt gondolom, hogy Krisztus üzenetét sokféle fórumon kaphatjuk, és ha nyitott a fülünk, akkor ezt a mindennapi életből, egy apró mozdulatból, egy találkozásból, egy szóból ki tudjuk szűrni, ha van rá fülünk. És hát azok az orgánumok, mint ahogy az előbb említett rádió, amelyek ezt felerősítik, amelyek, tehát konkrétan a Mária Rádió nem csak hogy kihangosítja, hanem célzatosan közli Krisztus üzenetét, az örömhírt, hogy meg vagyunk váltva, és hogy nekünk felvidéki magyar embereknek a megélt hitünk az anyanyelvünkön van sugározva, és így kapjuk ezeket az üzeneteket. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan feladat és egy olyan vállalás, amelyet a Mária Rádió minden szerkesztője, minden műsorvezetője, mindenki, aki ezt működteti, ez nagyon nagy munkát végez. A mi dolgunk pedig, hogy hallgassuk, megértsük, és ha adódik lehetőség, akkor támogassuk is ezt a rádiót.
2: Nagyon szépen köszönöm, ehhez nem tudok sok mindent hozzátenni, csak azt, hogy köszönöm. És még egyszer köszönöm, hogy itt volt velünk. Az elmúlt percekben Mennyhárt Józseffel beszélgettünk. Áldott szép napot kívánok!
3: Isten áldását kívánom minden rádióhallgatónak és minden felvidéki magyar embernek.
0: Hát ismét egy érdekes és szép interjút hallhattunk. És én úgy érzem, hogy ezek az interjúk tényleg segítenek nekünk kicsit átérezni azt a helyzetet, amiben a felvidéken és délvidéken élő testvéreink vannak. És közben örömmel újságoljuk, hogy folyamatosan csörög a telefonvonalunk. Köszönjük szépen, hogy jelentkeznek, hogy telefonálnak, és köszönjük természetesen a felajánlásaikat. És hát úgy néztük Vikivel, hogy főleg a fővárosból és a környékéről telefonáltak eddig, érkezett telefonhívás Vácról, Szentendréről, Törökbálintról.
1: Gödről.
0: Gödről. De volt egy ajkai telefonálunk is.
1: Érd. Igen, tehát
0: igen. Még korábban Dunaharaszti, Nyíregyháza, szóval az ország több pontjáról már jelentkeztek eddig, de abban bízunk, hogy minél több ilyen pont lesz, ahonnan valaki telefonhívást kezdeményez a 061-999-4430-as telefonszámra. És ugye nem kicsi a tét, a délvidéki rádiónak körülbelül egy ilyen 12 millió forint, a felvidékinek pedig közel 14 millió forint hiányzik az éves költségvetéséből. Ugye már mondtuk, hogy úgymond ezek a rádiók nem nagy lábon élnek, nagyon szűk stábbal dolgoznak, kevés önkéntessel, a fennmaradásukért küzdenek, úgyhogy köszönjük az eddig felajánlott támogatásukat, imáikat, és biztatjuk Önöket, hogyha még nem tették meg, akkor erre még van lehetőség, és természetesen nem csak a mai nap folyamán, hanem akár május folyamán, hogyha feltüntetik ugye a különböző támogatási módoknál, hogy Mariaton, akkor ezeket az összegeket a délvidéki és a felvidéki testvérrádióknak fogjuk eljuttatni. És hogyan lehet ezeket a támogatásokat eljuttatni hozzánk?
1: Ugye be lehet csekken fizetni, banki átutalással is természetesen várjuk az adományokat ide a Google utcába is. És most hallgassuk meg az előző beszélgetés riportalanyától, mert ők zenésítették meg, úgy tudom, a Kicsi hangtól, Nagy László Kiviszi át a szerelmet című dalt.

0: Most nehéz megszólalni az utánaddal után, mert elképesztően gyönyörű volt Borbély Katalint és Mennyhárt József közös éneklését hallottuk.
1: 061-999-4430-as a telefonszámunk. Az irodalom után most visszatérünk a számokhoz. Vikivel még igen könnyen leragadnánk a szép daloknál, meg a verseknél. Úgyhogy ebben bízunk, hogy a hallgatóknak is sikerült ezekkel a dalokkal, vagy sikerül örömet szerezni. És most is ég a telefonvonalunk. Úgyhogy abban bízunk, hogy hamarosan valakit élőadásban is felhívhatunk. De addig is következik egy újabb interjú, mégpedig...
0: Méri Jánossal, az Eszterházi Akadémia operatív igazgatójával készített Lóri atya egy beszélgetést. Hallgassuk most meg!
2: A Felvidéki Mária Rádió májusi adománygyűjtő műsorában most egy nagyon személyes és mégis mindenkit érintő témáról beszélgetünk, az Isten képünkről. Milyennek látjuk Istent, és hogyan formálja ez az életünket, a hitünket, sőt még a közösségeinkhez és az anyanyelvünkhöz való kötődésünket is. Telefonos vendégünk Méri János, az Eszterházi Akadémia operatív igazgatója, a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége tagja. Szeretettel köszöntelek a vonalban. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, amen, jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
2: Kedves János, amikor azt mondjuk Isten, neked milyen kép jelenik meg leginkább? Találkozol-e azzal, hogy sok embernek bizonytalan vagy torz az Isten képe?
3: Számomra az irgalmasság jut eszembe ilyenkor. Isten irgalmas, és nyilván mindenkinek más az Isten képe, ez ugye összefügg azzal is, hogy otthonról valaki mit hozott, hogyan nevelték. De Isten elsősorban irgalmas és megbocsát, és számomra az a legfontosabb ilyenkor kiemelni, hogy ha rábízunk az életünket, akkor átsegít minden bajon, és igen, sok emberre beszélek, és a legtöbb ember keresi Istent, és bizonytalan az Isten képe, de ahogy látom, ahogy telik az idő, és ahogy egyre jobban a Jóistenhez fordulnak, látom, hogy ez egy kicsit mindig javul. Úgyhogy a kérdést, amit feltett, az jogos, az a bizonytalanság, de azt is tapasztalom, hogy ez javulni szokott.
2: Szerinted mit jelent a keresztény gyökerekhez való hűség a mai világban, és mennyire számít az, hogy anyanyelvünkön szólítjuk meg Istent?
3: Hát ugye azt mondják, hogy ha valaki el is hagyja a nyelvét, akkor álmodni és imádkozni az anyanyelvén teszi ezt, hogy imádkozni szerintem lehetetlen más nyelven. Somorján, amikor szervezzük a közösségi életet, Pali atyával ezt meg is egyeztünk, meg van ilyen megegyezés, hogy nem keverjük a liturgiát sem, mert mindenki a saját nyelvén imádkozik igazán jól. És ugye a keresztény gyökerekhez való ragaszkodása sokkal több, mint hogy valaki gyakorló keresztény, vagy gyakorló katolikus. Ugye a keresztény Európa is erről szól, hogy mindenfajta erkölcsösség, egyfajta normalitás az a keresztény tanításból indul ki. Úgyhogy a kereszténységhez való ragaszkodás, vagy a keresztény nevelés azért is fontos, hogy aztán később az élben valaki, az életben valaki megtalálja a helyes utat.
2: Mit üzensz azoknak, akik keresik Isten, de még nem találták meg a személyes kapcsolatot vele, és miért fontos, hogy legyenek olyan hangok, mint a Mária Rádió, amelyek segítenek tisztában látni Istent?
3: Hát először is a Mária Rádióról annyit, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos misszió. Szóval mai világban, még akkor is, hogyha nagyon sok platform van, ahol lehet hallgatni mindenfajta podcastokat, akkor is egy nagyon-nagyon fontos szerepet tölt be, ez egy tényleg Isten küldetés. Hát ugye hitét mindenki valahogyan maga kell, hogy megtalálja. Hiába van valamiféle nevelés otthon, a saját hitünket azt mindig magunk találjuk meg, és ez lehet egy tanúságtétel által egy nagy bajban levő személy, ha imádkozik, vagy hogyha valaki egy jó példát lát, és a Mária Rádióban rendre lehet hallani ilyenfajta akár tanúságtételeket, akár közös imákat, ha valaki az autóban megy rózsafüzért. Úgyhogy azért is fontosnak tartom, hogy valakinek a hitét erősítse, vagy hogy megtalálja a hitét. És ugye hát együtt ezt üzenem azoknak, akik keresik, hogy mindenképpen, ha jó Istenre bízzák magukat, és hogyha imádkoznak és hozzáfordulnak, akkor biztos vagyok benne, hogy nem csinálják jól. Ugye azt szokták mondani, hogy hogyan kell imádkozni, vagy hogy valaki nem tudja, akkor azt szokták mondani, hogy ha már elkezdted, akkor már jól tetted. Úgyhogy ezt szeretném hozzátenni, és köszönöm a lehetőséget.
2: Kedves hallgatói család, az istenképünk nem csak a hitünket, hanem az egész életünket formálja, és sokat számít az is, hogy mindez anyanyelvünkön, közösségben éljük meg. Ha fontos számukra ez a küldetés, kérjük támogassa Mária Rádió szolgálatát. Köszönjük, hogy velünk vannak. János, köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt percekben Méri Jánossal beszélgettünk. Jó Isten áldjon!
3: Köszönöm szépen!
0: Köszönjük szépen az Istenképről hallhattunk beszélgetést Lóri atyával és Méri Jánossal. Annyit még egy nagyon röviden megkérdezhetek, Petra, hogy neked milyen az istenképed?
1: Most a hallgatók ezt nem fogják elni, de tényleg nem beszéltük meg előre ezt a kérdést, és én akartam feltenni Vikinek ezt a spontán kérdést. Hát nekem szerintem, ahogy az előző interjú alany is mondta, kellően irgalmas, tehát már én is így megéltem azt, hogy Isten kegyelmes. Nekem most még amit hirtelen eszembe jut, hogy talán mint egy kőszikla, tehát hogy nem változik. Tehát ő ugyanaz tegnap, ma és holnap. Tehát, hogy tényleg az a kőszikla, akire építhetem az életemet. És hát a legfontosabb, hogy ő egy szerető atya, aki odaadta értem, és mindannyiunk érte a fiát. Szóval akkor az igazi a dolog, hogyha ez tényleg nem egy ilyen betanult szöveg, hanem személyesen átéljük azt, hogy ez valóság. És neked, Viki, ha már így megleptél a kérdéssel.
0: Igazából nekem egy ilyen kép jelenik meg, és egy ilyen ajándékozós kép, és mindig arra gondolok, amikor megjelenik ez a kép előttem, hogy én mindig csak kapok. Tehát és akkor is, amikor hűtlen vagyok, vagy így, hát úgy elbújnék még magam elől is, akkor nem érzek dorgálást, hanem inkább egyfajta szeretetet érzek felőle. Tehát nekem egy ilyen mindig ajándék, valahogy így tudnám megfogalmazni, és ez így egy képben is megjelenik felém.
1: Igen, most amit mondtam, még egy dolog jutott eszembe, hogy Isten olyan Isten, aki mindig utánunk jön. Tehát onnantól kezdve, hogy már Ádám és Éva is úgymond megtörtént a bűnbeesés, hogy Isten utánuk ment, kereste őket, és hogy ez a mai napig így van, hogy ő kopogtat, és közben nem töri ránk az ajtót, tehát hogy ő mindig megvárja, hogy mi őt válasszuk, hogy bízzunk benne. Tehát, hogy nagyon tapintatos, tehát, hogy nagyon jó példa nekünk a mennyei atyánk, így az emberi kapcsolatainkban is.
0: Igen. Hát a Misztrál is valahol megfogalmazta, hogy szeret minket a jó Isten, akkor hallgassuk meg az Isten szeret című dalukat.

0: Isten szeret erősítette meg ezt a Mistral is ebben a gyönyörű dalban. Ezt is tovább tudnánk hallgatni, de ez egy 10 perces dal az eredeti felvétel, úgyhogy ha valaki ezt még folytatná, akkor azért ez megtalálható a különböző YouTube és hasonló felületeken. Bíztatjuk a hallgatókat, hogy hallgassák meg, mert tényleg gyönyörű. Viszont az első blokkunk hamarosan a végéhez érkezik. A telefonvonalunk továbbra is él, tehát 061-999-4430-as, és most még a hírpercek előtt egy interjú következik Juhász Györggyel, a Selye János Egyetem rektorhelyettesével. Fogadják ezt szeretettel, és aztán a hírpercek után visszajövünk.
1: A Felvidéki Mária Rádió májusi adománygyűjtő műsorában most a tudomány világába tekintünk, de egy fontos szemponttal, anyanyelvünk és keresztény gyökereink megőrzésével. Telefonos vendégünk Juhász György, a Komáromi Selye János Egyetem rektorhelyettese. Ez az egyetem különleges küldetéssel jött létre, hogy a felvidéken magyar nyelven is lehessen tanulni, gondolkodni és jövőt építeni. Kedves rektorhelyettes úr, szeretettel köszöntöm a vonalban, dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit.
1: Miért fontos, hogy egy egyetem anyanyelven oktasson, akár a tudomány területén is? Mondhatjuk-e, hogy a Selye János Egyetem az anyanyelvhez való hűséget is szolgálja?
2: Hát én azt hiszem, hogy ha megnézzük a Selye János Egyetem létrejöttének az előzményeit, akkor ez a megállapítás, amit Lelki atya mondott, ez helyén való. Nagyon sokáig kellett várni itt a felvidéki magyarságnak, hogy létrejöjjön egy olyan önálló magyar nyelvi felsőoktatási intézmény, amely törvényi alapokon áll, és amely a felvidéki magyarságnak a jogait és hát természetesen a fejlődését szolgálja. Ha visszatekintünk, ugye az első Csehszlovák köztársaságban nem volt megadva ez a lehetőség, hogy magyarul lehessen tanulni. Aztán a II. Világháború után kezdődtek azok a kezdeményezések, amelyek aztán ahhoz vezettek, hogy legalább a tanárképzésben, a nyitrai pedagógiai karon magyar képzésben vehettek részt, és hát a Comenius Egyetem magyar tanszékén is, vagy a magyar nyelvi irodalom tanszékén volt még magyar nyelvű képzés, de más magyar nyelvű képzések nem voltak. Erre lehetőség aztán 1989-es bársonyos forradalom után adódott, amikor kiteljesedett akkor már nyitrai pedagógiai főiskolán, és később a Nyitrai Konstantin Egyetem nevet kapott egyetemen a magyar nyelvű pedagógus képzés, a magyar tagozaton, ezt nevezhetjük így, de hát önálló kar nem, és nem akart ott sem létrejönni, még nem ugye a felvidéki magyar politikum elérte azt a célját, hogy 2003-ban szavazták meg a törvényhozásban, a szlovák törvényhozásban a Selye János Egyetemről szóló törvényt, és 2004-ben kezdte a működését. Az egyik célja természetesen az, amit előbb is említettünk, hogy ne csak oktassunk, hanem a tudományt is műveljük, és hát az egyetemen ez 20 éve, több mint 20 éve célunk, és úgy érzem, hogy sikeres is az egyetem ebben, mert a tudomány, a tehetségnevelés egyik fontos sarokköve az úgynevezett doktori iskoláknak a létrejötte, és az egyetemen most már minden karon és minden tanulmányi szakon belül vannak olyan doktori iskoláink, ahol a jövő tudósait, a jövő felvidéki magyar tudósait neveljük.
1: Ön szerint miért fontos az olyan közösségi hang, mint a Mária Rádió jelenléte a felvidéken? Mit üzenne a fiataloknak, és nem csak a fiataloknak? Miért érdemes ragaszkodni gyökereinkhez, nyelvben és hitben is?
2: Nem szeretném mondani, nagyon fontos szempontnak tartom azt is, hogy minden fiatal ember érezze, és tudja, ismeri a gyökereit, mert hát ebből tudunk aztán a későbbiekben táplálkozni, és ez erőt ad nekünk, és főleg iránytűt és irányvonalakat arra, ahhoz, hogy mit akarunk elérni az életben. És hát én úgy érzem, hogy a felvidéki magyarságnak a gyökerei, azok azért nem csak a nyelvében, hanem a vallásában is megmutatkoznak, és hát érthetjük ez alatt a, ugye a Mária Rádiót érintő római katolikus vallást, de ugyanúgy az egyetemen teológiai karral rendelkező református vallást is. Ezek nagyon fontos gyökerek, mert ezek erőt adnak a fiataloknak, és nem csak erőt, hanem olyan gyökereket, és mint amint említettem, hogy olyan iránt, hogy tudják, hogy mit akarnak elérni, és hogyan akarják elérni. Nagyon sok veszély leselkedik ma a fiatalokra, és hát ha nincsenek ilyen erős támpontjaik, akkor viszont azt kell mondani, hogy nagyon könnyen elvesznek ebben a világ zajos pörgetegében, úgyhogy én nagyon fontosnak tartom a Mária Rádiónak a lelkiségét, és fontosnak tartom azt, hogy próbálja megszólítani a fiatalokat is, mert fontos a számukra is.
1: Kedves hallgatóink, az anyanyelv nem csak eszköz, hanem otthon is, és közös felelősségünk, hogy megőrizzük. Ha fontos önöknek is, ez a küldetés, kérjük, hogy támogassák a Mária Rádió szolgálatát. Köszönjük, hogy közös értékeket képviselünk. És köszönöm szépen Juhász Györgynek, a Komáromi Sej János Egyetem rektorhelyettesének, hogy rendelkezésünkre állt, és ezeket elmondta és buzdított bennünket.
2: Köszönöm szépen én is a lehetőséget.

0: audiencia Michael Velösbánach érsek. 14. Leó pápa imádkozott azon a helyen, ahol 45 évvel ezelőtt rálőttek Szent II. János párra. Székely János püspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. 14. Leó pápa május 14-én Argentina apostoli nunciusává nevezte ki excellenciás és főtisztelendő Michael Velösbánach memphisi címzetes érseket, Magyarország apostoli nunciusát, akinek megbízatása hazánkban hamarosan véget ér, tájékoztat közleményében a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága. Az érsek urat Ferenc pápa 2022. május 3-án nevezte ki Magyarország apostoli nunciusává. Ő excellenciája Monsignor Michael Velösbánach, Memphis címzetes érseke, 1962. november 19-én született az Egyesült Államokban, Worcesterben. 1988. július 2-án szentelték pappá a Worcesteri Egyházmegye szolgálatára. 1994-ben szerzett kánonjogi doktorátust, és miután végzett a Vatikáni Diplomáciai Akadémián, a Szentszék diplomáciai szolgálatába lépett. Anyanyelve az angol mellett beszél olaszul, franciául, lengyelül és spanyolul. Második János Pál pápát két lövedék találta el, amelyeket Mehmet Ali Accsa adott le pisztolyából a Szent Péter téren 1981. május 13-án. A Szent Péter tér azon pontján, ahol második János Pált eltalálták a lövések, egy fehér, a kövezetbe helyezett márványtábla emlékeztet a történtekre. A táblán második János Pál pápa címere, valamint a merénylet dátuma látható. Leó pápa a merénylet 45. évfordulóján, az általános kihallgatás elején leszállt a pápa mobilról, és megérintve a táblát csendben imádkozott, írja a Magyar Kurír. Második János Pál meggyőződéssel hangsúlyozta a merénylet után, hogy életét a fatimai szűzanyának köszönheti. A lengyel pápa jelmondata, totus tus, egészen a tiéd. Erre is az odaadásra utal. 14. Leó a II. Vatikáni zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát a Lumen Gentium Szűz Máriáról szóló fejezetével folytatta. Az idei csíksomlyói fogadalmi búcsú főcelebránsa és szónoka május 23-án szombaton Székely János szombathelyi megyéspüspök a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz. A búcsú mottója Szent Maximus nyomán, a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt, tájékoztat az erdélyi ferencesek oldala. Az idei liturgikus év eseményeire tekintve elmondhatjuk, hogy gyakran fordulunk majd a távoli múlt felé, hogy megidézzük szentjeink életpéldáját és azokat a sorsfordító mozzanatokat, amelyek révén eljutunk napjainkig. Tesszük ezt azért, hogy tudjuk, miként alakult ki mai életünk, és soha ne feledjük, mit kapunk elődeinktől, mit kell őriznünk, és mit kell továbbadnunk, írta Timár Sándor Asztrik, a kegytemplom igazgatója, a zarándokoknak az idei búcsú programjában. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Máriaton. Segítsünk mi is, hogy a szűzanya segíthessen.
1: A budapesti adományvonal telefonszáma 061-999-4430. A felvidékről hívható adományvonal telefonszáma 035-7-72-72-72.

0: És újra szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit a Máriaton harmadik napján, a mikrofonnál Németh Petra és Jancski Viktória.
1: Igen, hirtelen Vikivel egymásra néztünk. Pont azon mosolyogtam, hogy az előző blogban sokszor én elkezdtem egy mondatot, és ő fejezte be, hát Vikivel már nem először vezetünk műsort. Viki, hál' Istennek. Hát én 3 éve dolgozom ide, Viki sokkal régebb óta önkéntesünk, és szerintem ismernek a hallgatók. Ugye Jogos a kérdés című sorozatodból hány éve is fut ez a sorozat?
0: Hát az most már lassan 4, de a Magánál Rádiónál viszont lassan 6 éve vagyok önkéntes, úgyhogy igen, tehát élőadásban kevésszer voltam, de ezt is gyakorolom, úgyhogy bocsánat, hogyha néha így eltéveztem, hogy pontosan hogy is kell csinálni. De azért azt elmondom, hogy van adományvonalunk 061-999-4430, és várjuk a telefonokat, nagyon-nagyon szeretnénk hallgatókkal beszélni, elmondani, hogy mit szeretnek esetleg a rádióban, vagy miért ajánlanak fel, tehát mindenképp nagyon jó lenne, hogyha valaki az élőműsorba is bejelentkezne. És ugye a mostani 3 maraton nap az a délvidéki és a felvidéki Mária Rádióért van, segítsük őket, és ezért vagyunk ma mi is itt.
1: És ugye sokat beszéltünk arról, hogy pénztámogatást gyűjtünk, az ima fontosságát ugye nem lehet eléggé hangsúlyozni, és még visszatérve Vikire, Viki kapcsán már máskor is elmondtuk élőadásban így szenvedélycsérve, hogy tényleg ő az az önkéntesünk, akit bármilyen témával megkereshetünk, örömmel és nyitottan elvállalja az interjú elkészítését. Nem olyan régen Marton Zsolt atyával készítettél egy interjút, jól emlékszem?
0: Igen, a Váci püspök atyával, igen, mert 60 éves volt, és a jubileumi szülinapi beszélgetést készítettünk közösen, és igazából az volt a lényege, hogy egy picit közelebb hozzuk a püspököt, tehát hogy ő is így éli a hétköznapjait, mit szeret, a hobbiával foglalkoztunk, hogy egy picit közelebb hozzuk, és hát a rádió az pont ezért van, hogy közelebb hozzuk egymás lelkét, egymás szívét.
1: Igen, én ezt hallgattam, ezt a beszélgetést, és tényleg olyan személyes dolgokat meg lehetett tudni a püspök atyáról, amit úgy amúgy nem is sejtenénk. Ez egy nagyon izgalmas beszélgetés volt, ezután is köszönjük neked, Viki. És ugye szót ejtettünk már arról is, hogy felvidéken, délvidéken azért az is egy kihívás, hogy kevés az önkéntes, és hát én innen is azt kívánom nekik, hogy minél több olyan önkéntesük legyen, mint Jancski Viki, aki tényleg kiváló beszélgetéseket készít.
0: Hát akkor én visszadicsérlek, hogy ilyen kollégájuk legyen, mint te, Petra, és ilyen hallgatóságuk, mint ahogy a magyarországi Mária Rádió, soha nem, én úgy gondolom, hogy nem csalódunk a hallgatókba, a hallgatói családba, mert elképesztő az az összefogást, amit sokszor megtapasztalunk, és az az öröm, amikor látjuk, hogy csörög a telefon, bár lehet, hogy valaki nem akar ugye élőben beszélgetni velünk, vagy ugye hát vannak, mindig ugye ez nehéz megszólalni, akár nekünk is nehéz megszólalni egy-egy beszélgetés, egy-egy zene után, vagy de ugyanúgy mindenki egy célért van, és én ezért szoktam buzdítani, és az önkéntes munkára is, és akár egy telefonra is a hallgatókat.
1: 061-999-4430 a telefonszámunk, ezt elmondjuk az adás során jó sokszor, ugye még este 9-ig jelentkezünk élő műsorokkal, és most ismét zenélni fogunk, és hát nem tudjuk, hogy felvidéken, délvidéken milyen az időjárás, de itt Budapesten nagyon változékony. Én onnantól kezdve, hogy reggel 6:30 körül kinéztem az ablakon, nagyon borús idő volt rá egy órára, sütött a nap, és azóta ez így nagyjából óránként változik a fővárosban. Úgyhogy nem véletlenül kezdtem el beszélni az időjárásról. Bognár Szilviának a Tavaszi Felhők című dala következik.

0: Bognár Szilvia Tavaszi felhők című kedves dalát hallhattuk az elmúlt percekben. És továbbra is délvidéki, felvidéki Mária rádióknak gyűjtünk. A szokásos módokon lehet adakozni, és bocsánat, hogyha tényleg sokadjára hallgatják ma ugyanezeket az infókat, lehet, hogy van olyan hallgató, aki viszont most kapcsolódik be, úgyhogy az ő kedvükért elmondjuk. Megint átadnám Vikinek a szót, mert olyan ügyesen mondja ezeket az infókat.
1: Lehet banki átitolással, csekken, és természetesen itt személyesen a rádióban is.
0: És ugye az fontos, hogy a Mariatonra mindenképpen tegyenek utalást, tehát akár az átutaláskor a közleményrovatban, a csekken, illetve ha behozzák a Gogol utcai stúdióba, a recepcióra, akkor ott is ezt említsék meg.
1: És azt hiszem, hogy nem csak a mai nap folyamán, hanem egész májusban.
0: Igen, tehát gyakorlatilag még azért a következő napokban, vagy bárki így bejön a rádióban ebből a célból, akkor ezt természetesen erre a célra fogjuk fordítani.
1: És az előbb beszéltünk az önkéntességről, és azt hiszem, hogy most talán, ha jól sejtem, akkor egy olyan beszélgetés jön, ahol egy önkéntessel, egy kinti önkéntessel történt a beszélgetés. Hallgassuk Hlavcsek Istvánnal történt beszélgetést.
2: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit az Észak-Komáromi Mária Rádió Miriam stúdiójában. Itt ül velem szemben egy önkéntesünk, Hlavcsek István. Istvánt arról szeretném kérdezni, hogyan került kapcsolatba a Mária Rádióval, miben veszik ki részét rádió tevékenységeiből.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Hát a Mária Rádióban egy barátom által kerültem kapcsolatba, aki először hordozta nekem a Mária Rádió magazint, utána elhívott engem Komáromba a Mária Rádió ünnepségre, bemutatta a rádiót, megismerkedtem a munkatársakkal, Loránd Terki atyával, Csepregi Lászlóval, Tóth Szilveszterrel. Hát aztán akkor én Ebedről költöztem át Komáromba, tavaly novembertől pedig mind önkéntes beléptem rózsafűzért imádkozni, aztán keddenként a férfi rózsafűzér társulattal vagy tagsággal együtt imádkozunk. Kedden délután a Szent Annában a rózsafűzért imádkozom, és hogyha mód van rá, vagy ha nincs más fontosabb ügyem, akkor reggel megyek a Szent Rozáliába rózsafűzért imádkozni Szent Misén, és hálás vagyok a jó Istennek, hogy a Mária Rádió is, és a Rózsafűzért Társulat tagja is befogadtak szeretettel. Nekem a Mária Rádió nagyon sok lelki nyugalmat ad, amit köszönök a Jóistennek, és úgy gondolom, hogy engem a sors, vagy a Jóisten ide vezérelt engem, hogy nekem legyen ez egy küldetésem.
2: Köszönöm, hogy ezt megosztottad velünk, és még azt szeretném kérdezni, hogy az a lelki megnyugvás, amit érzel, azt hogyan tudnád közvetíteni, vagy továbbítani, átadni a hallgatóknak, hogyan buzdítanád a hallgatókat, hogy minél többen hallgassák a Mária Rádiót?
3: Hát különösen képpen a rózsafűzér elmondásával a lélek az nagyon oda tud figyelni rá, és nagyon le tud kötni. A gondolatok elterelődnek, csak az imádságra tudsz koncentrálni, és ez egy nagyon nagy segítség abba, hogy te erőt tudjál meríteni a mindennapokban. Én ezt tudom mondani, vagy ajánlani, hogy akinek módja van rá, az hallgassa a rádiónkat szeretettel. A Jóisten áldása az fogja kísérni őtet, és visszakapja azt a sok minden eltöltött órát, percet, amit az imádsággal eltölt, úgy, hogy nem is veszi észre, hogy meg lett ajándékozva.
2: Gyönyörű gondolatok. Még csak annyit szeretnék tőled kérdezni, hogy valóban hatalmas erőt ad az ima, ezt én magam is megtapasztaltam, és ahogy ismerlek, és amit tudok rólad, valóban hatalmas energiákkal kapcsolódsz be a város életébe is, nem csak a Mária Rádió életébe. Hol mindenhol veszel részt, segítesz, mert annyira jószívű, jókedélyű, mindig vidám, mindig segítőkész vagy, sok helyen besegítesz még a városban.
3: Még a Mária Rádión kívül a nyugdíjas klubban, a Komárom nyugdíjas klubban is tevékenykedek, vannak ünnepségek, akkor segítek felszolgálni, mivel az én szakmám pincér volt, az emberekkel elbeszélgetek, és még járok a nyugdíjas klubban, működik egy ilyen szenior örömtánc, amiben szintén részt veszek, és ha bármire megkérnek, akkor én az a típus vagyok, hogy én nemet nem tudok mondani, hanem mindenre igent válaszolok.
2: Mindig segítesz, ezt megtapasztaltuk itt a Mária Rádióban is, és nagyon köszönjük tevékenységedet, hogy erősíted a Mária Rádió önkénteseinek csapatát. Köszönöm, hogy elbeszélgettél velünk, megosztottad gondolataidat a kedves hallgatókkal. A jó Isten áldjon meg!
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
0: Az elmúlt percekben egy komáromi önkéntessel, Klavacsek Istvánnal hallhattak interjút. Több szót ejtettünk már arról, hogy nincs könnyű helyzetben a felvidéki és a délvidéki rádió. Megismételnénk az összegeket, amely az éves költségvetésükből hiányzik. A felvidéki Mária Rádiónak közel 14 millió forint, a délvidékinek pedig közel 12 millió. Ez tehát a célösszegünk. Hál' Istennek már az elmúlt 3 nap során számos adomány érkezett, kisebbek, nagyobbak. Ezt is mindig el szoktuk mondani, hogy nincs kis összeg. Bárki, amivel hozzá tud járulni, az nagy segítség. Úgyhogy ezúton is köszönjük az adományaikat. És ott nagyon kis csapattal dolgozik mindkét rádió. Úgyhogy segítsük az ő munkájukat azzal, hogy támogatjuk őket imával, akár pénzösszeggel, és bízunk abban, hogy továbbra is tudnak működni, és a helyi magyarság felé így módon is szolgálni. Viki, visszatérve a sorozatodra, a jogos a kérdésre, mi várható most a hónap végén?
1: Hát ez egy nagyon rendhagyó lesz most a májusi műsor, mert még ilyen nem volt, mert ugye általában a konkrét jogi dolgokkal szoktunk foglalkozni, de ez sem igaz, mert azért már múlt bele, amikor a nagycsütörtökön a Jézus perét dolgoztuk fel, hát az sem annyira mai klasszikus értelemben a mai jogot dolgozta fel. És most egy picit a jogászok, ügyvédek, védőszentjéről fogunk beszélgetni, Szent Ivóról, mert Szent Ivó napja ugye májusban van, és hát még nem készült el a felvétel, de egy művészettörténésszel lesz a beszélgetés, és hát Szent Ivónak van kötődése Óbudához is, és erről is majd fogunk beszélgetni, az ő kutatásairól, és szerintem én is kíváncsi vagyok rá, sok érdekességet fogunk megtudni, olyan lesz egy picit a műsor, mintha nyomoznánk, hogy mit is csinált itt Szent Ivó, vagy miért van az óbudai templomban Szent Ivónak oltárképe.
0: És ha jól emlékszem, ez május utolsó csütörtökén fog adásba kerülni, ugye?
1: Azt hiszem, igen, de most nincs előttem a naptár, igen, de majd...
0: Úgy emlékszem, igen, hogy 28-án.
1: És még, de én még, bocsánat, visszatérnék egy picit az előző beszélgetésre, annyira jó volt hallgatni, és nagyon-nagyon szeretem az önkénteseknek a beszélgetéseit hallgatni, mert mindig valaki elmondja, hogy a saját élményeit, hogy miért lesz önkéntes, és hogy mit ad neki a rádió. És én ezt mindig elmondom én is, és nem győzöm elégszer hangsúlyozni, hogy mit ad az önkéntes munka, mert én azt gondolom, hogy sokkal többet kapunk ezáltal, és amit elmondott az előbb az István önkéntes is, hogy mennyire lelkileg megnyugszik meg, hogy mennyi mindent köszönhet a rádiónak. Ugyanezt én is elmondhatom, hogy annyi, nem, mert nem csak egy családot, ha így vesszük, nem csak embereket, személyeket, a jó Istennel való kapcsolatunk erősítés, hanem ez annyira sokrét, és annyi mindent kapunk ezáltal. Ajándék az egész, sok-sok ajándék minden egyes műsor készítése.
0: Én is arra szoktam gondolni, hogy sokaktól halljuk, hogy hát ők sok mindent kaptak Istentől, és szeretnék ezt meghálálni, de valahogy sose tudunk többet adni. Szóval, hogy mindig mi kapunk többet. Tehát, hogy ez olyan érdekes, ez egy ilyen egyenlőtlen mérleg valahol. Tehát, hogy valahol mindig többet kapunk, és ez nagyon szép.
1: Így van, és amikor a buzdításról beszélsz, hogy buzdítjuk, hogy az adományokkal, az imákra buzdítunk, akkor én mindig hozzáteszem, hogy az önkéntességre is, mert mindig szükség van a rádióra, rádiónál vérfrissítésre is akár, vagy új önkéntesekre, akik ugyanúgy saját magukat adják oda egy-egy műsornak, vagy akár még nem is tudjuk, hogy mi lesz belőle, amikor valaki, ha elindul egy kis csíra, hogy valaki szeretné, én azt gondolom, hogy érdemes jelentkezni, érdemes beszélgetni arról, mert lehet, hogy most még csak egy csíra van benne, hogy valamit szeretne csinálni, és aztán az majd kiforja magát, és a Jóisten megmutatja neki az utat. Szerintem mindenkinek megvan a története arról, hogy hogy is jutott el a rádióhoz.
0: Igen, én sokszor azt hallottam egyébként, hogy valamilyen nehéz életfázisban, tehát, hogy van ez a fajta, vagy ez a nem tudom, típusú önkéntes indulás, hogy egy tényleg nagyon nehéz életfázisban, vagy azt követően jelentkezik valaki önkéntesnek, valamilyen, aki a fiatalabbak között, aki éppen munkát keres, és esetleg több ideje van, és azt az időszakot szeretné tartalommal megtölteni. Sokféle élethelyzet van, de az tényleg nagyon szép látni, hogy valaki érdeklődik, belefog valamibe, és aztán akár egy önkéntes találkozón olyan kapcsolódások születnek, aminek eredményeképpen aztán tényleg különlegesebbnél különlegesebb rádióműsorokat hallhatnak a kedves hallgatók.
1: Így van, így van.
0: Úgyhogy az önkéntességről hallottunk egy interjút, most erről is beszélgettünk Vikivel az elmúlt pár percben, most pedig következzen a Hívlak Jézus című dal. Nekem ez mostanában a személyes kedvencem is, egy gyönyörű dicsőítő dal, fogadják szeretettel.

0: Hívlak Jézus, hallhattuk az elmúlt percekben, és hát mi is hívjuk Jézust, hogy segítsen nekünk itt az adománygyűjtés közepette is. 061-999-44-30-as a telefonszámunk, egészen este 9-ig várjuk a telefonhívásaikat. És a cél ugye nem más, mint a délvidéki és a felvidéki Mária rádiók megsegítése. Vikivel közben itt az önkéntességről beszélgetünk a zeneszám alatt, és kicsit még ennek a hatása alatt vagyunk. Nagyon-nagyon sokat kapunk, mindig erre jutunk.
1: Igen, nem tudom elégszer hangsúlyozni azt, hogy mit ad, és amikor itt kapok dicséretet, egy picit így zavarba is ejt, mert az, amit én kapok, azt nem lehet sem szavakba önteni, sem felmérni. Tehát az, hogy nekem mit jelent, akár csak az Isten kapcsolatomban, vagy az életemben, hogy mennyiszer erősített meg, vagy hányszor adott erőt, hogy műsort készítetek a legnehezebb helyzetben. És ahogy mondtad, hogy sokakat ez vezet a rádió, ez egy nehéz helyzet. Én is, amikor nem volt munkám, akkor jöttem.
0: Na, a rádióhoz,
1: hogy töltsem hasznosan az időt, amíg munkát keresek, és akkor kezdtem, és elképesztően jó volt. Persze van egy félelem is az emberben, hogy fogja ezt abszolválni, de nem ez a lényege, nem ez a lényege, hanem pont az a lelkiség, amit itt kapsz, és aztán persze hát adsz is, de ez egy körforgás, és egy működő, komplexen működő valami.
0: Meg az is fontos, hogy lehet hibázni. Szóval elkezdünk valamit, lehet, hogy egy egészen apró dolgot, vagy egy olyan dologba vágunk, ami akár az élő műsorvezetés, ami hát azért hirtelen nagy víznek tűnhet, de hogy mégis megtapasztalhatjuk azt, hogy nem rólunk szól, és igazából egy-egy hiba, ha megtörténik, tovább lehet menni. És ez is Isten kegyelme, hogy tényleg nem ezeken múlik.
1: Így van, és én azt érzem az élő műsorban, ami más egy, most mondjuk egy konzervműsornál, amikor felvétel, meg megvágjuk, kivágjuk belőle a hibákat, hogy itt vannak velünk a hallgatók. Tehát, hogy valahol ez érezhető, hogy itt vannak, hallgatnak minket. Van egyfajta felelősségérzete is mégiscsak az embernek, de mégis ezt a fajta közösségi élményt átélni a hallgatóknak is, nekünk is, ez adja ennek az örömét.
0: És hát ugye szerda óta, ma este 9-ig számos olyan beszélgetés hangzik el, amelyek arról tanúskodnak, hogy délvidéken, felvidéken is ez ugyanez igaz. Tehát önkénteskedni nagyon jó, nagyon fontos, a Mária Rádió pedig rengeteg magyar honfitársunknak segít a hitét megőriznie, a magyarság tudatát, a kulturális értékeket felvidéken és délvidéken. Úgyhogy ez a három nap most erről szól, segítsük őket, hogy erre biztatjuk továbbra is a hallgatókat, hogy telefonáljanak a 061-999-44-30-as telefonszámra. És igen, ismét egy interjú következik, igaz?
1: Igen, és talán mondhatnánk egy tanúságtételnek is. Egy 6 gyermekes édesanyával hallgathatunk meg egy beszélgetést Pus Annával.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. A telefonvonal túlsó végén köszöntöm Pus Annát, aki 6 gyermekes édesanya, és arról szeretném őt foggatni, mit jelent számára a női szerep. Tehát, mint édesanya, feleség, gyermek, dolgozó nő, mondja el ő maga, köszöntünk, Annika.
3: Köszönöm szépen, én is köszöntök mindenkit. Az anyaság számomra egy különleges nagy ajándék Isten részéről, hogy meghívott erre a hivatásra. Annak idején, amikor a férjemmel még csak ismerkedtünk, és akkor ő megkérdezte, hogy mennyi gyermeket szeretnék, én akkor azt mondtam, hogy 3, és ő pedig 6. Hát az ő részéről teljesült be a kívánsága. Úgyhogy Isten 6 gyermekkel ajándékozott meg minket, mindjárt elsőre ikrekkel, 2 fiúval, utána nem sokára jött egy kislány, utána következett egy fiú, és mikor már hát nagyobbak voltak, akkor úgy elgondolkoztunk, hogy már olyan önállóak voltak, hogy hát jó lenne még, hogyha volna még gyermekünk, úgyhogy nyitottak voltunk a férjemmel erre, hogy hát még teljesebb lehetne a családunk, és 9 év elteltével megérkezett egy újabb kisfiú, És ahogy teltek az évek, úgy láttuk, hogy olyan, mintha egyke volna, mert hát a nagyobbaknak már más elfoglaltságaik voltak, és hát akkor megint megszületett bennünk a vágy, hogy egy újabb gyermeket szeretnénk, és hát a jó Isten meghallgatta kérésünket, és kaptunk egy újabb kislányt, úgyhogy így 4 fiunk van, és 2 lányunk, ebből már 3-an házasok, a nagylányunk és 2 fiunk, és most már abban büszkélkedhetünk, hogy 4 gyönyörű kisfiúnak a nagyszülei vagyunk.
2: Honnan meríted az erőt, hogy anyaként is, nagymamaként is helytállja mindennapokban?
3: A jó Istentől kapom hozzá az erőt. Nálunk a Mária Rádió, mondhatnám, hogy hát része az életünknek. Annak idején hát az anyósommal éltünk, ő nála a nap 24 órájában szólt a Mária Rádió. Mi is részesei voltunk ennek, sőt, ő még mondhatnám azt is, hogy kicsit úgy evangelizált is velem, mert a nyári időszakban is, amikor az ablak nyitva volt, még az utcán is lehetett hallani akár a Szent Misét, akár az imaórákat, mert hát mindig hallgatta. És ez valahogy mi is úgy folytatjuk, hogy nekünk is ez úgy része lett az életünknek, hogy én is, ha főzök is, vagy bármi más csinálok, akkor mindig be van kapcsolva a rádió, és hallgatom. Sok lelki erőt merítek belőle. Voltak már olyan helyzetek is, amikor ilyen függet voltam, fáradt, kimerült, és jött egy valamilyen előadás, ami pont akkor azt kellett meghallanom. Úgyhogy ez egy ilyen lelki töltődést adott a számomra. Úgyhogy én csak mindenkinek ajánlani tudom, hogy akinek lehetősége van, főleg, hogyha egyedül is van, akkor sincs egyedül, mert hát a imák is a közösségben több lelki erőt ad. Tudom ajánlani, hogy bízzák magukat a jó Istenre, mert ő mindig megmutatja nekünk a helyes utat. A szüzenye pedig a mi égi édesanyánk, aki, hogyha ma földi édesanyánk nincs is esetleg többünknek, akkor még mindig van, akihez fordulhatunk, hogyha akár örömünkkel, akár bánatunkkal. Ő mindig meghallgat minket és kísér az utunkon. Én nekem tavaly egy nagy élményben volt részem, egy medjugorje zarándoklatra eljutottam, már több éven át hívtak, és valahogy eddig még nem sikerült, és tavaly valahol úgy éreztem, hogy én nekem el kell mennem. Térdműtét után vagyok, és félelem volt bennem, hogy hosszú az út, busszal, utazás, hogy fogom bírni. De mindig az volt bennem, hogy ha a szűzanya oda hív, akkor bizonyára ad majd erőt ahhoz, hogy ezt tudjam abszolválni. És hála Istennek jó volt az út is, kibírtam, és még a hegyeket is meg tudtam mászni. Minden egyes lépésnél az volt bennem, hogy szűzanyám, ha te ide hívtál, akkor segíts, hogy föl tudjak menni a Jelenések hegyére, hogy oda tudjam vinni azokat az embereket is, akik esetleg megkértek arra, hogy ha elmész, akkor imádkozzál értünk is, és mondtam nekik, hogy beraklak benneteket a hátizsákomba, és fölviszlek benneteket a hegyre. Gyönyörű hetet töltöttünk ott, tényleg olyan volt, mint a béke szigete. Olyan szép élmények voltak ottan. Mikor ott voltunk, akkor mondtam, hogy igen, először vagyok itt, de úgy érzem, hogy nem utoljára, és hogyha a jó Isten megsegít, akkor az idén is készülünk.
2: Úgy legyen, adja a jó Isten, hogy sikerüljön tervetek és a szűzanya oltalmába. Ajánlom családotokat, és minden jót kívánok, és hallgassátok továbbra is a Mária Rádiót, hiszen értékeket közvetít. Isten áldjon benneteket.
3: Isten áldjon mindenkit.
0: Pus Annával, hagyermekes édesanyával hallhattunk egy beszélgetést, és hát nem árulunk el azzal titkot, hogy hamarosan a férjével is elhangzik egy rövid beszélgetés. De előtte még szeretnénk megosztani ismét a telefonszámunkat 061-999-44-30-as. Mi még itt 6 óráig várjuk Vikivel a hívásaikat, utána majd Varga Kata és Besenyei Jené fogják folytatni az élő műsorfolyamot. És továbbra is a délvidéki és a felvidéki Mária Rádióval foglalkozunk.
1: És várjuk az adományokat csekken, banki átutalással, és akár személyesen is be tudják hozni. És még egy picit maradjunk az anyasságnál, mert ugye most arról az elmúlt percekben erről hallottunk egy beszélgetést, és az Anya című dalt hallgassuk meg Hegedűs Bori és Tenfili Erik előadásában.

0: Egy nagyon szép dalt hallhattunk Anya címmel, Hegedűs Bori és Templi Erik előadásában. Nem tudom, mennyien ismerték ezt a dalt a hallgatók közül. Számomra új volt, de hát nagy öröm volt meghallgatni annak fényében is, hogy hát nem olyan régen ünnepeltük anyák napját, és hát Vikivel azért olyan szinten próbáltuk magunkat kicsit kivonni a hatása alól, hogy hát nem lehet nem elérzékenyülni közben. Úgyhogy reméljük, hogy sokaknak szereztünk azért szép pillanatokat ezzel a zenével.
1: Én csak még a, bocsánat, most ez egy talán idevágó és picit a Mária Rádióhoz is kapcsolódik, úgyhogy tényleg mondta, hogy nemrég volt anyák nap, és anyukámat is felköszöntöttem, és mondta, hogy hát vigyek már a Szűz Máriának is a szoborhoz egy szál virágot, mégiscsak ő is anya, meg a legnagyobb anya.
0: Hát égi talán édesanya.
1: Égi édesanya. Tehát talán itt a Mária Rádióban ez is egy szép gondolat és történet.
0: Nagyon, és ez jó, hogy említetted, mert tényleg vannak olyan kedves önkénteseink, akik a saját kertjükből szoktak behozni, de a kápolnába is virágokat. Igen, ez nagyon szép szokás. Vagy igen, nagyon kedves gesztus.
1: És biztos is örül. Biztos örül neki.
0: Az biztos, igen. 061-999-4430 a telefonszámunk. Most egy picit úgy látjuk, hogy inaktívabbak a hallgatóink. Biztatjuk önöket, hogy telefonáljanak. Még mindig van egy rövidke időnk, amíg akár vissza tudjuk önöket hívni, de ha már nem mi leszünk itt, akkor is Varga Katályék is nagyon szívesen fel fogják hívni önöket. Úgyhogy egészen este 9-ig lesz itt a telefonfogadás élőben. És a felvidéki, illetve a délvidéki Mária Rádió megsegítésére szánt adományaikat pedig a szokásos módon juthatják el, csekken, banki átutalással, vagy akár személyesen is be lehet hozni ezeket a felajánlásokat a Gogol utcai stúdiónk recepciójára. A lényeg, hogy Mariaton ez a jelszó, viccesen, úgyhogy ezt kérjük feltüntetni. És hát említettük, hogy Pus Anna férjével is elhangzik majd egy interjú, ez fog következni, tehát Pus Pétert fogják hallani,
1: házasság
0: lesz a beszélgetés fő témája.
2: A vonal túloldalán nagy szeretettel köszöntöm Pus Pétert. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a felkérést erre a rövid mariatonos beszélgetésre.
3: Szép napot kívánok, dicséretes Jézus Krisztus mindenkinek.
2: Májusi mariatonunk alatt különböző tematikákat próbálunk feldolgozni felvidéki Mária Rádiónkban. Az egyik ilyen húsba vágó téma minden keresztény számára valamilyen szinten a házasság. Ugye Pétert én már régóta ismerem, több előadást tartottak feleségével Annával, ugye a házasságról fiataloknak, illetve a házas hétvégének is aktív tagjai.
3: Így van.
2: Mi a jó házasság titka, ha így belevágunk a kérdés közepébe?
3: Hát jó kérdés, házasság, jó házasság titka, hogy időseket hallgatunk, és mindig más véleményt mondanak. Egyik azt mondja, jó, ha távol vagyunk egymás, jó, ha sokat vagyunk együtt. Én szerintem a házasság, jó házasság titka a fölkészülés, első lépés a fölkészülés a házasságra. Én fiatal koromban, amikor eldöntöttem, mi akarok, ha már először pap szerettem volna lenni, de aztán váltottam, és elkezdtem imádkozni a jövendőbelimért. Tehát az a hármas dolog a jó házasság titka, én szerintem jó házasság titka, hogy találunk egy olyan párt, aki hasonlóan gondolkodik én hozzám, hasonló a nyelve, hasonló a hitvallása, hasonló az érdeklődésköre, és együtt tudunk fordulni az Úr felé. A jó Istennel kapcsolat nagyon fontos a jó házasságban, hogyha mindketten egy hangon pendülünk ezen is, és tudunk közösen fordulni az Úr felé, sőt a házas hétvégében megtanultuk azt, hogy a közös saját szavainkkal, a közös imádság, a hármas imádság, amikor a párom előtt imádkozok nyílt szavakkal, és ő hallja, amit én úgy mondok az Úr felé, és viszont ugyanúgy ő is úgy ezt megteszi, és ebbe tudunk egyek lenni, és ezáltal is erősödik nagyon a kapcsolat.
2: Tehát nagyon fontos, ugye, hogy a lelkileg is tudjunk egymáshoz kapcsolódni az Úrban. Miért tartották fontosnak, hogy ezekben a úgymond felkészítésekben részt vegyenek, illetve hogy előadásokat tartsanak fiataloknak?
3: Igen, mert van egy ilyen szokás az embereknek, hogyha valaki házas, azt mondja, hogy na, hogy te is házasodjál, ne legyen jobb neked, mint nekem. Én még pont fordítva mondom, neked is legyen olyan jó, mint nekünk. És akkor ebből jött ki az, hogy mi boldog házasságban éltünk, és szerettük volna fiatalokat buzdítani arra, igenis a házasságtól nem kell félni, mert az lehet nagyon boldog, csak tenni kell érte. Ugyanúgy, ahogy mondtam, a fölkészülésben, és aztán, amikor már együtt vagyunk, akkor is a napi szinten kell tenni azért, hogy a házastársunk boldog legyen. Meg aztán, amikor, hát az, hogy miért is segítkeztünk a fölkészítésben, egy atya megkérte első felszólítás adott, hogy nem is segítenénk neki a házasság a fölkészülésben, amikor a szexualitásról kell beszélni a házassági fölkészülésben, hogy őnek ez olyan ciki téma is, hogy mind fiatal házasok, vagy házasok voltunk akkor régebben is, hogy nem-e tudnánk inkább mink erről beszélni ez a, nem tudom, hatodik találkozó talán a házassági fölkészülésben. És mi bevállaltuk, és hát izgalommal mindennel, de úgy adtuk magunkat, és bizongattuk a fiataloknak, hogy igenis fontos a fölkészülés, és fontos aztán a napi, a mindennapokban is a szeretet megélése és annak a fönntartása. És mi kell ehhez, és akkor ilyen részletében nem megyek bele, de hogy ezekről, és azért hogy szerettük volna, hogy akik házassába indulnak, hogy ők is boldog házasok legyenek, olyan boldog, mint mink.
2: Rádiónk is gyakorta foglalkozik a házasság tematikájával, különböző családi műsorokat hallhatnak, kedves hallgatóink. Önnek van-e személyes tapasztalata a Felvidéki Mária Rádióval? S ha igen, megosztanál velünk.
3: Természetesen, édesanyám is nagyon hívő asszony volt, és a Mária Rádiót napi szinten hallgatta, tehát reggeltől estig ment a Mária Rádió, nálunk még élt szegény. Most lenne 100 éves június 11-én, és tavaly januárban temettük el. Nagyon készültünk a 100. megünneplésére, nem jött össze, de még a halál órájában is ott a Mária Rádió ott szólt, és ott mondtuk a rózsafüzét együtt a Mária Rádióban a beteg ágyánál. És tehát életünk része lett ezzel a Mária Rádió is, és édesanyám szintén támogatta Mária Rádió fenntartását is, mert sokat köszönhetett neki, de anyagilag is havi szinten támogatta, és amikor temetésen voltunk, akkor a Manas úr mondta, hogy ki fogja folytatni a mamának a dolgait, úgy a imádkozást, úgy a ami volt minden, tehát belegombos gondoltam egy támogatásba is, és akkor ezt úgy a magam terhére, vállára éreztem, hogy ez mind rám nehezedik, és most már nekem kell imádkoznom ő helyette a családunkért, a gyerekeinkért, egymásért, amit idáig ő napi szinten a Mária Rádióval egybekötve, és én is úgy döntöttem, hogy akkor most édesanyám helyett most én is fogom támogatni Mária Rádiót anyagilag is, havi szinten, hogy ez menjen, mert ez nagyon jó dolog.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt megosztotta velünk zárásképpen. Mit üzenne a családoknak? Mit tud a Mária Rádió adni a családoknak?
3: A Mária Rádió összetartozást tud adni, mert nekem is nagyon gond volt az, hogy összehozni a gyerekekkel imádkozni a rózsafüzért. Olyan nagy teher volt ez, hogyan előhozni, mert ugye fiatalok máshogy gondolkoznak minden, de egyszerűen van a Mária Rádió, bekapcsolom, és akkor már nincs mese, imádkozzuk együtt. És egyszerűbb a megoldás. Segít azért a hétköznapokban is megélni hitünket, hozzásegít. Vannak jó tanúságtételek, amiből tanulunk, nagyon szeretem a tanúságtételeket meghallgatni, édesanyámat is meginterjúztak annó, és többször is leengedtük, és mindig meghallgattuk, és büszkék voltunk rá, hogy édesanyánk is benne lehetett a Mária Rádióba, és élettapasztalat elmondhatta, és abból okulhattak többen.
2: Kedves Péter, további áldott szép napot kívánok, és még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy megosztotta velünk emlékeit, és a Mária Rádióhoz való kapcsolatát.
3: Én is nagyon köszönöm a lehetőséget, és üdvözlök mindenkit.
0: Közeledik a blokkunk vége. Ez volt az utolsó interjú, amit a mi idősávunkban hallhattak a kedves hallgatók, és hát rengeteg különféle interjúalanyt hallhattak az elmúlt két órában, legyen az akár egy rektor helyettes, vagy egy szövetség elnöke, egy édesanya, egy férj, egy önkéntes. Úgyhogy bízunk abban, hogy sikerült egy kicsit bemutatnunk. Most ugye felvidéki interjúkat hallhattunk, bizonyos sávokban több a délvidéki interjú, de bízunk abban, hogy egy picit visszatudtuk azt adni, hogy mennyire fontos a szerepe akár felvidéken, akár délvidéken a Mária Rádiónak, mind a hitünk megőrzése szempontjából, De ennél még több feladata van a Mária Rádiónak. A magyarság, az összetartozás érzését táplálja.
1: És hát gyönyörűek voltak a megszólalások, tehát azok a fogalmazások, azok a gyönyörű, kicsit ízes, tehát feltétlenül úgy, ahogy Pesten beszélnek, nekem kifejezetten tetszett, és azok a fogalmazások, és mind olyan értéket képviselt, és mindegyikből ki lehetne ragadni egy-egy olyan gondolatot, hogy hova küld minket az Isten, mi a mi feladatunk, mi a mi missziunk. Akár csak az utolsóból is, hogy mi egy jó házasság titka. Tehát, hogy muníciót is kaphatunk akár a lelki életünkkel kapcsolatosan, és ugyanakkor megismerhetjük, hogy élnek ott, milyen sorsuk van az ottani embereknek.
0: És olyan érdekes, hogy akár, hogyha valamiről bizonyságot teszünk, hogy az így minket is megerősít. Sokszor jó ezeket a dolgokat leírni, kimondani. Erre is biztat minket ugye az evangélium, hogy menjünk el, és a Föld legvégéig hirdessük Jézust, és azt, amit ő tett az életünkben.
1: Ez nagyon érdekes, én is nagyon szeretek jegyzetelni, és nekem ezek a beszélgetések itt vannak mellettem, le vannak jegyzetem, és néha rájuk nézek, mert tényleg elveszünk a napi dolgokba, és olyan jó néha visszanézni, és saját riportjaimból is van, hogy kijegyzetelek, és visszanézek dolgokat, hogy mi volt abból a fontos, mert annyira megérintett egy-egy akár atyának, akár egy hivatását jól végző embernek a gondolat, hogy visszanézem, és vannak ilyen kedvenc gondolat, amit időről időre így visszaolvasok, visszalapozok a füzetembe, hogy mit is mondott akkor, mi volt az a tanács erre a dologra vonatkozóan.
0: És segíti az elmélyülést.
1: Igen, úgyhogy nekem ez a mai majd két óra is egy külön ajándék volt, és tényleg köszönöm szépen azt a fajta bizalmat, amit kapok itt a rádióban, vagy akár most itt személyesen tőled is, Petra. Tényleg köszönöm.
0: Nagy öröm volt ismét veled műsort vezetni. Reméljük, hogy a hallgatók sem untak meg teljesen minket, és sikerült tényleg akár az interjúkon keresztül, akár a zenéken keresztül örömet szereznünk önöknek. Köszönjük a figyelmüket, köszönjük Prószéki Anna Máriának a technikai szolgálatát, elköszön a két műsorvezető.
1: Jancski Viktória.
0: És Németh Petra. És még egy zenével köszönünk el, az Áldás című dallal zárnánk ezt a blokkot, és akkor 6 órakor visszatérnek a műsorvezető társaink, Varga Kata és Besenyei Ené, úgyhogy fogadják szeretettel ezt az Áldás című dalt. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: 1. május 13-án. A Szentpéter tér azon pontján, ahol II. János Pált eltalálták a lövések, egy fehér, a kövezetbe helyezett márványtábla emlékeztet a történtekre. A táblán II. János Pál pápa címere, valamint a merénylet dátuma látható. Leó pápa a merénylet 45. évfordulóján, az általános kihallgatás elején leszállt a pápa mobilról, és megérintve a táblát csendben imádkozott, írja a Magyar Kurír. II. János Pál meggyőződéssel hangsúlyozta a merénylet után, hogy életét a fatimai szűzanyának köszönheti. A lengyel pápai elmondata, totus tuus, egészen a tiéd. Erre is az odaadásra utal. 14. Leó a II. Vatikáni zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát a Lumen Gentium Szűz Máriáról szóló fejezetével folytatta. Az idei csíksomlyói fogadalmi búcsú főcelebránsa és szónoka május 23-án szombaton Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz. A búcsú mottója Szent Maximus nyomán, a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt, tájékoztat az erdélyi ferencesek oldala. Az idei liturgikus év eseményeire tekintve elmondhatjuk, hogy gyakran fordulunk majd a távoli múlt felé, hogy megidézzük szentjeink életpéldáját és azokat a sorsfordító mozzanatokat, amelyek révén eljutunk napjainkig. Tesszük ezt azért, hogy tudjuk, miként alakult ki mai életünk, és soha ne feledjük, mit kapunk elődeinktől, mit kell őriznünk és mit kell továbbadnunk, írta Timár Sándor Asztrik, a kegytemplom igazgatója, a zarándokoknak az idei búcsú programjában. A Magyar Tudományos Akadémia Humán Tudományok Kutatóházában Végsehő Tamás, a Szent Atanász Görög Katolikus Hittudományi Főiskola egyháztörténész professzora, korábbi rektora megvédte a bizánci ritus katolikus hit Magyar Identitás című MTA doktori értekezését május 8-án a Bíráló Bizottság értékelése szerint 100%-os eredménnyel, írja a Magyar Kurír. A PhD fokozat megszerzése után 22 évvel az MTA doktora cím újabb fontos mérföldkő Végsehő Tamás kutatói pályáján. A címet az a kutató nyerheti el, aki már rendelkezik tudományos fokozattal, és azt követően is jelentős, eredeti tudományos eredményekkel gazdagította szakterületét. Fontos feltétel, hogy a jelölt munkássága tudományszakának mértékadó hazai és nemzetközi tudományos körei előtt ismert és elismert legyen, valamint kutatási eredményeit egy átfogó doktori munkában foglalja össze. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
1: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.
2: Mariaton. Segítsünk mi is, hogy a szűzanya segíthessen.
3: A budapesti adományvonal telefonszáma 061 999 44 30. A felvidékről hívható adományvonal telefonszáma 035 7 72 72 72.

0: Nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió kedves hallgatóit a Mariatonon, azaz az adománygyűjtő adásnapunkon. Most már a harmadik napnál járunk, és hát ez itt az utolsó néhány órája ennek az adománygyűjtésnek. A 061-999-4430-as telefonszám egészen este 9-ig elérhető. Ezen keresztül lehet segíteni a délvidéki, valamint a felvidéki Mária Rádiónak, akikért ezeken a napokon gyűjtünk. A stúdióban itt van velem
1: Baracska János.
2: És Besenyei Jené.
0: Én pedig Varga Kata vagyok, a technikai segítséget pedig Mocsári Lászlónak, valamint Prószéki Anna Máriának köszönhetjük. Mariaton, azaz adománygyűjtő adásnapok. Hát lehet, hogy a kedves hallgatók nem tudják, de ez egyébként Dél-Amerikából indul ez a kezdeményezés. Annak idején, hát jó sok évvel ezelőtt, én is csak hallomásból tudom, hogy a dél-amerikai Mária Rádió közül volt, aki kicsit nehezebb helyzetbe került, és akkor találták ki ezt az ötletet, hogy néhány napon, az év néhány napján egy kicsikét erre az adománygyűjtésre fordítják a figyelmet, és hát aki régebb óta követi a Mária Rádiót, az már tudhatja, hogy évente kétszer van olyan alkalom, amikor egyszer az anyaországi Mária Rádiónak, tehát saját magunknak próbálunk egy kicsit a Mária Rádió fenntartásáért, ennek a megsegítéséért kérni a hallgatókat támogatásra, és hát májusban eljön egy olyan alkalom, amikor egy-egy külföldi Mária Rádiót, egy-egy másik testvérrádiót támogatunk. Hát itt az utóbbi években volt, hogy például közel-keleti Mária Rádiókat támogattunk, akik akkor alakultak, és például ilyen nehezebb helyzetben levő, háborúsabb övezetben levő embereknek vitték el az evangélium üzenetét, de már többedik alkalommal a felvidéki és a délvidéki testvérrádiónk az, akik magyar nyelven szólnak, és nagyon különleges helyzetben vannak, így hogy a határon túl is tudják magyarul közvetíteni az evangélium üzenetét. Most is ők azok, akiket a szívünkön viselünk.
1: Én körülbelül 10 éve hallgattam egyébként, Kata, így a Mária Rádiót, és mindig nagyon vártam egyébként ezeket a napokat, ez adományozó napokat, én nagyon szerettem, és akkor én általában ilyen fuvarozgattam, mentem az országban mindenfelé, és az autórádión keresztül hallgattam folyamatosan, ahol lehetett, ha nem, akkor interneten keresztül a Mária Rádiónak ezt a adománygyűjtő napját. És én nagyon szerettem, mert én biztattam a hallgatókat is, mert annyira színes, és annyira sok kis adás van benne, hogy szerintem érdemes hallgatni, és emlékszem rá, hogy akkor még a Prontvai Vera, meg a Szavolcs, meg Tomás is, meg Osvai Péter is vezették ezeket a mariatonokat, és szinte kifulladásig, tehát már ilyen este 9-kor érződött rajtuk az, hogy szerintem lassan kidőlnek, és elalszanak, vagy nem tudom, de ez a fárasztóak persze ezek a napok, de én bíztatnám a hallgatókat, hogy adományozzanak, hogyha tudnak. Tudom, most nagyon sok média, meg nem tudom, mik kérnek mindig adományokat, de úgy érzem, hogy a felvidék és a délvidéki Mária Rádiónak nagy szüksége van tényleg az adományokra.
0: Most, hogy a hallgatóknak is egy kicsikét teret adjunk a telefonálásra, ezért majd egy zenei bejátszás következik, viszont addig elmondanám, hogy nagyon fontos, hogy ez a 061-999-4430-as szám, ez egy nem emelt díjas telefonszám, tehát amikor ezt fölhívják, akkor nem magával a hívással tudnak erre a célra adományozni, hanem egy kedves önkéntesünk, aki úgy látom, hogy éppen kicsikét unatkozik az üvegfal másik oldalán, ő fogja fogadni a hívásukat, és ővele beszélgetve tudják azt esetleg eldönteni, hogy milyen módon tudják ezeket a testvérrádiókat támogatni, akár például csekken keresztül, banki átutalással. Ilyenkor nagyon fontos megemlíteni, hogy a közleménybe mindenképpen tüntessék föl azt a szót, hogy mariaton, hiszen ugye erre a célra különül el majd az az összeg, amit így tudnak adni. És hát itt a Gogol utca 28-as számolat, most így nem láttuk ki teljesen az ablakon, de szerintem már kicsit sötétedik, úgyhogy lehet, hogy a mai nap már nem a legalkalmasabb, de akár személyesen is várjuk a lehetértől néhány percre az adományaikat. És most akkor, ahogy ígértem, egy kis zenei bejátszás következik. A felvidék nagyon-nagyon sok zenésznek, művésznek az otthona, és nagyon sok magyar ajkú, magyar származású művész is onnan származik. Így például a Gimes együttes tagjai is ott látták meg a napvilágot. Ez az együttes, ez 1983-ban alakult a Nyitrai Pedagógiai Főiskolán, és ott a Nyitra melletti Gimes községben rendezett ifjúsági táborban tartották az első fellépéseiket, úgyhogy innen ered ez a Gimes név, egy kicsit más írással. Minden esetre nagyon érdekes a zenéjük, ilyen rockot, világzenét és ilyen magyar és kelet-európai dallamokat is vegyítenek, úgyhogy a következő percekben őtőlük hallhatunk egy zenét.

0: A Gimes együttes zenélt itt az elmúlt percekben a Mariaton keretében, és hát ma főleg a felvidéki Mária Rádió van a fókuszban, akiknek több frekvenciájuk is van ott felvidéken, főként a magyar lakta területeken, de van egy kicsit, ahol a szórvány magyarságnak is sugároznak. Rozsnyón, Érsekújváron, Léván, Rimaszombaton és ott Komárom környékén is szólnak FM adásba, és nagyon érdekes, hiszen ők ott az egyetlen olyan magyar nyelvű rádió, ami 24 órán keresztül biztosít magyar nyelvű adást, tehát ugye ez egy nagy különlegesség, hogy ott a helyiek és a helyi magyarok így tényleg egy egész napos adást hallhatnak a saját anyanyelvükön.
1: Számomra az volt egyébként megdöbbentő, hogy amikor így beszélgettem ilyen felvidékiekkel, a Mária rádiósokkal, és hogy mondták, hogy ott a zenét is nagyon meg kell válogatni, hogy milyen zenéket tesznek be a műsorukba, mert hát ott is anyanyelven kéne szólni, mint akár nálunk, csak hát ott az anyanyelv a szlovák, ott az anyanyelv, és így elég nehéz mindig egy jó zenei választást szerkeszteni a műsorokba, és ez olyan megdöbbentő volt számomra, hogy azért nem is gondoltam volna, hogy sőt, nekik nagyon is sokkal szerintem szigorúbbak az ottani médiahatóságnak a szabálya így mindennel kapcsolatban.
2: Igen, de mennyire fontos így az anyanyelvű adást hallgatni, például pont most hallgattam Fábri Kornél püspökatyát ezt a gondolatot, hogy mennyire kevesen élik meg azt, hogy Isten gyermekei vagyunk, és hogy lehet az Isten gyermekséget megélni, és hogy az volt az egyértelmű válasza, hogy az imádsággal, a bibliaolvasással és az ilyen tartalmak hallgatásával. És hogyha ezek vannak előtérben, akkor az ember jobban meg is éli, vagy felszínre kerül az, hogy én tényleg Isten gyermeke vagyok. Úgyhogy hát ezért nagyon fontos támogatni egy olyan területet, ahol ráadásul kisebbségben vagyunk, és hát ez mennyire egy nagy nemes cél ezt támogatni, hogy egy magyar nyelven szólhassanak ott az imádságok.
0: Igen, erről egy olyan könyv jut az eszembe, amit olvastam, ami arról szólt, hogy misszióba mentek ki, és olyan helyekre, ahol ilyen elzárt törzsek éltek, tehát például dél-amerikai egyes részeibe, vagy afrikai törzsekhez, és megpróbálták a misszionáriusok kicsit így lefordítani a Bibliát, legalábbis az Új Szövetséget. Ott éltek a helyiek között, megtanulták valamennyire a nyelvet, a szokásokat, és így tulajdonképpen fokozatosan készült el a Biblia fordítás ezeknek az embereknek. És nagyon-nagyon érdekes volt azt olvasni, hogy mennyire megragadta az embereket az, hogy ugye a saját nyelvükön hallhatják ezeket a dolgokat, és hogy mennyire sokkal egyértelműbb volt az evangélium üzenete. Például egy ilyen afrikai törzsnek az esete jut az eszembe, akiknél egy olyan szokás élt, hogy elég tételt adtak, tehát hogyha valaki bántott egy másik törzstagot, vagy valamiféle kárt okozott neki, akkor egy ugyanolyan értékű elég tételt kellett tennie, és hát akár így halálért halált, ez volt az elv, és valahogy ezen a szokáson keresztül értették azt meg, hogy Jézus mekkora áldozatot vállalt az emberekért. Persze, ugye ez egy elzárt törzs, és eléggé messze járunk, hogyha felvidék a sokkal közelebb van, és ott tényleg honfitársaink élnek magyar ajkúak, de mekkora kincs az, hogyha valaki tényleg egy olyan mély megértést kap azáltal, hogy ugye az anyanyelvén hallja az
2: hát igen, főleg akkor, hogyha hát most magam nevében beszélek, hogy én olvasom a Bibliát, és nagyon sok mindent én nem is értek meg, hogyha átimádkozom, akkor se. És milyen fontosak ezek az adások, amikben hozzáértő emberek, papok, nővérek jönnek, és magyarázzák el az írást, vagy bármilyen más tanítást adnak. Ezek a megértés révén utána sokkal erősebb a hitem, mert természetesen lehet úgy is, hogy erősödik az ember hite, hogy imádkozik, de valahogy ezek az adások, mintha a megértés révén még jobban tudnának megerősíteni, úgyhogy ez nagyon fontos.
1: Sokszor észre se vesszük azt, hogy mennyire, mint ahogy most előbb te is említetted, mennyire fontosak ezek az adások, hogy észre se vesszük azt, kicsit olyan, mint a levegő, hogy hát itt belélegezzük, olyan természetes, hogy van, és itt van körülöttünk, és hát van. és lélegzünk. De hogyha ez elfogy, akkor annak aztán rögtön megérezzük a hiányát. És egy kicsit ilyen a felvidéki és a délvidéki Mária Rádió is, hogyha nincs anyagi támogatás, nem tudják kifizetni a számlákat, nem tudnak tovább működni, akkor elfogy a rádió, és akkor nem tud tovább szólni. És nagyon sok embernek, sok emberre beszélgettem erről, akár kórházakban is, ez az egyetlen kis kapaszkodó van úgy az ég felé, hogy hallgatja Mária Rádiót, és éjjel-nappal be van kapcsolva, imádságok, tanúságtételek, még a Martos Levente Balázs Püspök mondta, itt volt nemrég nálunk vendég itt a Mária Rádióba, és ő mondta, hogy a Mária Rádió az kimondottan az imádkozó rádió. Itt van szinte az összes média között a legtöbb imádság. És ez olyan jó volt hallani, mert szerintem a legfontosabb az, hogy tudjunk imádkozni.
0: Igen, és ezért kérjük a hallgatók segítségét a mai napon is. A 061-999-4430-as telefonszámon, ahol a felvidék, valamint a délvidék számára lehet fölajánlásokat tenni. Egyébként, ahogy te mondtad, hogy ugye a Mária Rádió az imádság rádiója, az imádságokat is nagyon szívesen fogadjuk, hát nem csak mi, főleg nem csak mi, hanem a jó Isten, de valahogy így is talán összetudunk kapcsolódni, így is meg tudjuk erősíteni ezt a hálót, és így is gondolhatunk a határon túli testvérekre is.
1: És már itt az imát mondtad, egy kis kulisszatitkot hadosszak meg a kis hallgatókkal, hogy itt a Mária Rádióban én szoktam kezelni az imaláncot, és mindig, amit a kis telefonon keresztül fölmondanak a üzenetrögzítőre, azokat én szoktam megvágni és meghallgatni. És sokszor annyira megható, és sokszor az ember nem tud mit kezdeni ezekkel a rengeteg, pedig nem is olyan sok, tehát olyan 10-15 imakérésről van szó. Most gondolj bele, az Isten mennyit kap, hány ilyen imakérés kap naponta, vagy percenként, vagy nem is tudom, hogy. De hogy ezeket mind azért az ember ezért hatnak. Tehát, hogy a sok fájdalom, ami az emberekben benne van, ezt így jó kimondani. És itt ez a rádió teret ad ennek is, hogy ki tudják mondani az emberek a imádságukat, a fájdalmukat, az örömeiket.
0: A felvidék egyébként számos példaképnek volt a szülőhazája, például Eszterházy János mártír halált halt politikus is köztük volt, aki egyedüliként volt ellene a zsidók ellen hozott törvényeknek a parlamentben. Egyébként pont ma május 15-én történt ez sok-sok évvel ezelőtt ez az esemény, úgyhogy ő róla sokféleképpen megemlékeznek felvidéken is, Magyarországon is, többek között egy akadémia is viseli a nevét. A következő percekben Méri Jánossal hallhatunk majd egy beszélgetést, aki az Eszterházy Akadémia munkatársa.
3: A Felvidéki Mária Rádió májusi adománygyűjtő műsorában most egy nagyon személyes és mégis mindenkit érintő témáról beszélgetünk, az Isten képünkről. Milyennek látjuk Istent, és hogyan formálja ez az életünket, a hitünket, sőt még a közösségeinkhez és az anyanyelvünkhöz való kötődésünket is. Telefonos vendégünk Méri János, az Eszterházy Akadémia operatív igazgatója, a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége tagja. Szeretettel köszöntelek a vonalban. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Mindörökké amen, jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
3: Kedves János, amikor azt mondjuk Isten, neked milyen kép jelenik meg leginkább? Találkozol-e azzal, hogy sok embernek bizonytalan vagy torz az Isten képe?
4: Számomra az irgalmasság jut eszembe ilyenkor. Isten irgalmas, és nyilván mindenkinek más az Isten képe, ez ugye összefügg azzal is, hogy otthonról valaki mit hozott, hogyan nevelték, de Isten elsősorban irgalmas és megbocsát, és számomra az a legfontosabb ilyenkor kiemelni, hogy ha rábízunk az életünket, akkor átsegít minden bajon, és igen, sok emberre beszélek, és a legtöbb ember keresi Istent, és bizonytalan az Isten képe, de ahogy látom, ahogy telik az idő, és ahogy egyre jobban a Jóistenhez fordulnak, látom, hogy ez egy kicsit mindig javul. Úgyhogy a kérdést, amit feltett, az jogos, az a bizonytalanság, de azt is tapasztalom, hogy ez javulni szokott.
3: Szerinted mit jelent a keresztény gyökerekhez való hűség a mai világban, és mennyire számít az, hogy anyanyelvünkön szólítjuk meg Istent?
4: Hát ugye azt mondják, hogy ha valaki el is hagyja a nyelvét, akkor álmodni és imádkozni az anyanyelvén teszi ezt, hogy imádkozni szerintem lehetetlen más nyelven. Somorján, amikor szervezzük a közösségi életet, Pali atyával ezt meg is egyeztünk, meg van ilyen megegyezés, hogy nem keverjük a liturgiát sem, mert mindenki a saját nyelvén imádkozik igazán jól. És ugye a keresztény gyökerekhez való ragaszkodása sokkal több, mint hogy valaki gyakorló keresztény, vagy gyakorló katolikus. Ugye a keresztény Európa is erről szól, hogy mindenfajta erkölcsösség, egyfajta normalitás az a keresztény tanításból indul ki. Úgyhogy a kereszténységhez való ragaszkodás, vagy a keresztény nevelés azért is fontos, hogy aztán később az életben valaki megtalálja a helyes utat.
3: Mit üzensz azoknak, akik keresik Isten, de még nem találták meg a személyes kapcsolatot vele, és miért fontos, hogy legyenek olyan hangok, mint a Mária Rádió, amelyek segítenek tisztában látni Istent?
4: Hát először is a Mária Rádióról annyit, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos misszió. Szóval mai világban, még akkor is, hogyha nagyon sok platform van, ahol lehet hallgatni mindenfajta podcastokat, akkor is egy nagyon-nagyon fontos szerepet tölt be. Ez egy tényleg Isten küldetés. Hát ugye hitét mindenki valahogyan maga kell, hogy megtalálja. Hiába van valamiféle nevelés otthon, a saját hitünket azt mindig magunk találjuk meg, és ez lehet egy tanúságtétel által egy nagy bajban levő személy, ha imádkozik, vagy hogyha valaki egy jó példát lát, és a Mária Rádióban rendre lehet hallani ilyenfajta akár tanúságtételeket, akár közös imákat, ha valaki az autóban megy rózsafüzért. Úgyhogy azért is fontosnak tartom, hogy valakinek a hitét erősítse, vagy hogy megtalálja a hitét. És ugye hát egyúttal ezt üzenem azoknak, akik keresik, hogy mindenképpen, ha jó Istenre bízzák magukat, és hogyha imádkoznak és hozzáfordulnak, akkor biztos vagyok benne, hogy nem csinálják jól. Ugye azt szokták mondani, hogy hogyan kell imádkozni, vagy hogy valaki nem tudja, akkor azt szokták mondani, hogy ha már elkezdted, akkor már jól tetted. Úgyhogy ezt szeretném hozzátenni, és köszönöm a lehetőséget.
3: Kedves hallgatói család, az Istenképünk nem csak a hitünket, hanem az egész életünket formálja, és sokat számít az is, hogy mindez anyanyelvünkön, közösségben éljük meg. Ha fontos számukra ez a küldetés, kérjük támogassa Mária Rádió szolgálatát. Köszönjük, hogy velünk vannak. János, köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt percekben Méri Jánossal beszélgettünk. Jó Isten áldjon!
4: Köszönöm szépen!
0: Az Eszterházi Akadémia képviseletében Méri Jánossal beszélgetett az előbbi percekben. Lépes Lóri atya, a Felvidéki Mária Rádió műsorigazgatója. Egyébként a Felvidéki Mária Rádióban nagyon érdekes műsor fut, a Mi Elünk címmel. Eszterházi János életéről és örökségéről van egy sorozatuk, ez a Magyar Mária Rádióban is lement, úgyhogy a hangtárunkban a www.mariaradio.hu oldalon, de a Felvidéki Testvérrádió oldalán is a www.mariaradio.sk honlapon is ezt szeretettel ajánlom a hallgatók figyelmébe. Valamint János, ezt te tudod talán jobban a technikai részét, hogy ugye minden ősszel van egy nagyon érdekes zarándoklat Alsóbodokon, ha jól emlékszem, Eszterházi emlékzarándoklat, és így is tisztelgünk, ha jól emlékszem, Eszterházi János emlékére.
1: Erre egyébként nem igazán tudok most így válaszolni, szegényeket, ha nekem szegezte ezt a kérdést, mert én Felvidéken Mariankán voltam Mária völgyébe, és az is egy nagyon megható volt számomra. Onnan volt egy szentmise közvetítésünk, hát ez most a jó pár évvel ezelőtt volt, szerintem van már akár 10 éve is itt a Mária Rádióba, és hát innen a Mária Rádiós autóval mentünk oda ki közvetíteni Szentmisét. Hát izgalmas volt, mert körülbelül majdnem 500 métert kellett telefonon alatt kigörgetni ilyen kábeldobon, és végig ott a földúton, meg minden ott, minden autó között, ott autó tetején vittük át ezeket a kis vezetékeket, kis kábeleket, és akkor végül elindult a közvetítés, és amint elindult a közvetítés, a oltár fölött volt ilyen kis sátor. És az a sátor, ez arra volt alkalmas, hogy az esőt nagyon szépen kihangosítsa, mert onnantól kezdve elkezdett zuhogni az eső, és szinte majdnem, hogy elnyomta a Szentmisének a beszédét, énekeit, meg mindent, és sokszor kaptunk a telefonokat, hogy mi ez a zaj háttérben. Mondom, esik az eső, de ezt nem tudjuk kiszűrni a Mária Rádióban. De nagyon szép közvetítés volt, és én azt vettem észre, hogy az ottani emberek azért nagyon nagy szeretettel fogadtak minket. De tényleg, és ez nagyon jó érzés volt, hogy átmentünk, ott voltunk, és mindent, kávétok, ezzel mindent ott kaptunk, és jól is esett egyébként nagyon az a szeretetteljes fogadtatás.
0: Érdekes egyébként ez a Marianka, ugye Mária Völgy, igen, magyarul ennek a neve. Ott Felvidék is bővelkedik az érdekes kegyhelyekből, és ez is egy olyan Mária kegyhely, aminek a legendája arról szólt, hogy egy remete lakott ott azon a helyen tulajdonképpen, ott Mária Völgyben, viszont utána pedig egy ilyen rabló telepedett meg a remete lakban a legendárium szerint, akinek egy beteg fia született, de ezt látva imádkozni kezdett a rabló, és egy olyan üzenetet kapott, hogy mossa meg a fiát a forrás vizében, ott a helyi forrás vizében, a fiú a legendárium szerint meggyógyult, a rabló megtért, és ott a kút mélyén, mint a látta volna a szűzanya szobrát, kiemelte, és egy kis kápolnát készített neki, és a gyógyulás hírére ott egyre több ember kereste föl a kegyhelyet, vagy azt a helyet, ami egy idő, igen, után már kegyhelyé vált, de egyébként annak idején Nagy Lajos király is járt ott, és a pálosoknak volt egy nagyobb székhelye ezen a helyen, ezen a területen, ott Mária Völgyben.
2: Milyen érdekes ezeket így közvetíteni, az ilyen eseményeket, mert például ugye ebben a bejátszásban is volt arról szó, hogy hát az anyanyelvünkön álmodunk és imádkozunk. Nekem már volt sokszor, hogy nem az anyanyelvemen álmodtam, de imádkozni azt mindig magyarul, és voltam is, hogy külföldön laktam, és néha így hát megnéztem a weblapokon, hogy hát ha van magyar mise, és akkor egyet-kettőt találtam, és elmentem, és egészen meghatott az így hónapok után, hogy egyszer csak magyarul imádkozunk itt közösségben, és hogyha valaki ezt meg nem tudja megtenni, vagy muszáj, hogy otthon maradjon, akkor például a Mária Rádió mise közvetítései mennyit számítanak ilyen esetekben?
1: Igen, és most csak ránéztem itt a... átnéztem itt a kis ablakon, hogy lássam, hogy hogy vannak a telefonok. Jönnek azért folyamatosan telefonok, és biztatnám a kedves hallgatókat, hogy adományozzanak az adományvonalunkon, ami 061-999-4430, és még ennél, akár te is válaszolsz, milyen módon lehet még a
2: igen, adományokat. Így van. Többfajta módon is el lehet juttatni az adományokat a Mária Rádió számára. Fontos megemlíteni, hogy bármelyik módot választják a kedves hallgatók, mindenképpen tüntessék fel a közleményben, hogy Mariaton, tehát a Mária Rádió adományára, erre a célra, Felvidékre vagy Délvidékre fogjuk ezt eljuttatni. Banki átutalással is lehet, illetve csekken vagy személyesen a Gogol utcai stúdióba. Csekken, illetve a banki átutalásnak az adatait a magazinunkban, illetve a honlapunkon is el lehet érni.
0: És most, hogy egy kicsit a hallgatóknak ismét teret adjunk, szintén egy zenei bejátszás következik. A Felvidéken magyar nyelven éneklő kóruskultúra is felfedezhető, tehát ott gazdag a különböző kórusokban, és például a Concordia vegyeskar az, ami már egy eléggé gazdag múlttal rendelkezik, idén a 40. alakulásának a 40. évfordulóját ünnepli, és Komárom ban tevékenykednek, hazai és nemzetközi fesztiválokon is fölléptek, és többek között Loretóban, valamint II. János Pál pápa budapesti és pozsonyi misién is énekeltek. Tehát a következő percekben a Concordia vegyeskartól Szokolai Sándor Ima rontás ellen című versének a megzenésítése hangzik majd el.

0: A felvidéki Concordia vegyes karénekét hallhattuk. A maratonunkon, amikor is a felvidéki és a délvidéki Mária rádiónak gyűjtünk, egyébként a felvidéki testvérrádió is, nekik is van egy ilyen zenei kezdeményezésük, pont nemrég volt a nevezési határidő, az első énekversenyükre Mária énekversenyt rendeznek Salve Regina címmel, és ilyen máriás énekeket kell majd előadni, és pünköst hétfőn lesz majd a megmérettetés, úgyhogy eléggé izgalmas. Ez az első alkalom, hogy ilyen kezdeményezésbe fogtak, és iskolai tanulók számára rendezik ezt meg, de ezen kívül még idén rendezték meg az 5. rajzpályázatukat is, aminek nemrég volt az eredményhirdetése, és amire több mint 400 alkotás érkezett egész felvidékről.
1: Hát ez elképesztő szép. Még láttam, hogy ők tartanak rózsafűzér imádságot is, a férfiak rózsafűzére, meg hogy iskolákból szerveznek rózsafűzér imádságot. Mennyire szép az, amikor gyermekhangon hallgatjuk ezeket az imádságokat, ugye?
0: Igen, igen. És hát a gyermekeken kívül még volt olyan, hogy idős otthonba is ellátogattak, és onnan is közvetítettek imádságot, tehát úgy tulajdonképpen így a mindenféle korosztályhoz hozzá tudtak kapcsolódni.
2: Nagyon nagy hangulata volt ezeknek az imádságoknak, még nekem így régebben ilyen kis visszaemlékezés, hogy nagyon sok ilyen rózsafűzért vettem így föl iskolákba, és ott a gyerekekkel, és ők úgy izgultak, és készültek a kis alsósok, meg akár a felsősök is azzal, hogy ők most szerepelni fognak majd a rádióba. És élőben is volt teljes mértékben imádság, de nagyon sokat föl is vettünk, és nagyon szép imádság volt, hogy a gyerekhang az imádság gyönyörű.
0: És úgy látom, hogy egy kedves hallgatót köszönhetünk a Mária Rádió telefonvonalában. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, amen!
0: Hogy szólíthatjuk?
3: Klára asszony!
0: Köszönjük, kedves Klára asszony, hogy telefonált.
3: 80 éves ágyhoz kötött látás meg mozgássérült vagyok, de nagyon hallgatom és szeretem a Mária Rádiót.
0: Hát hálásak vagyunk, hogy még ilyen egészségi körülmények ellenére is hallgatja a Szűzanya Rádióját. Azt szeretném kérdezni, hogy ugye itt most felvidékről és délvidékről van szó, esetleg van-e kötődése a határon túli magyarsághoz?
3: Nem. Az jutott viszont eszembe, hogy egy végül valók vagyunk, még ha nincs is kötődésem, és a jó tanácsom az lett volna, amit magamból kiindulva már bevált módszer, hogyha jönnek az unokák, és most jön a majd az iskolai szünet, hogy akkor viszont a rózsafűzért, akár a 3 órás, nem tudom, hogy a 2 adónál mikor van rózsafűzér közös imádkozás, mert én szoktam hallgatni reggel 5 órakor a hajnali 5 órás Mária Rádiót, aztán délbe hallgatom a katolikus rádión, szintén rózsafűzét, 3 órakor a Mária Rádión, és 7 órakor megint a katolikus rádión, amikor szól a harang. És a harang szót is általában mindig akkor van egy kis kézi rádióm, amire egy Mária képet rögzítettem, és hogyha kórházba kerülök, még akkor azt is úgy, igazi Mária rádió lett az én kis marok rádióm, és azt hallgatom, és ezt tanácsolnám, mert tudom jól, hogy a mi atyánkot általában a unokák, meg a gyerekek, azok tudják magyarul, de az üdvözlégy Máriákat például nem igen. És a rózsafűzér alkalom közös imádkozása az nagyon jót tenne, hogy meg addig, hogy ne a internet, mobiltelefont nyomkodják, hanem akkor üljenek oda a nagymama, nagypapa mellé, és mondják együtt, és akkor legalább magyarul imádkozzák is, meg egyéb műsort is hallgathatnának így. És ez a magyar nyelvet is gyakorolnák. Ez lett volna az én sugallat, Szentlélek által sugallt jó tanácsom két felé. Mind a kettőjük felé.
0: Köszönjük szépen. Ez tényleg egy nagyon szép, meghitt családi program is lehet, egy szép közös imádság. Hány unokája van egyébként, itt említette Klára asszony?
3: Nekem csak három gyermekem, meg három unokám van, de különböző korúak, de még a gyerekekkel is. Sajnos a teljes rózsafűzért azért a felnőtt gyerekekkel már nem igen tudom végig az öt tizedet, de azért két-három tizedet együtt el szoktuk mondani közös imádságba, és akkor inkább beszélgetünk, mert csak átmenő forgalomban jönnek hozzám, meg meleg ételt hoznak, meg így, tehát nagyon nehezen, és csak 117 ezer a nyugdíjam is, tehát nem tudok többet, csak 3-3 ezret tudnak majd föladni csekken a két felé, a fentre, meg lentre, a felvidék, meg délvidéknek.
0: Hát minden összeg nagyon számít itt a testvérrádióknak, úgyhogy nagyon szépen köszönjük.
3: És nagyon, nagyon kérem a nagymamákat, nagypapákat, hogy a gyerekeiket is, meg az unokáikat is, ha éppen úgy van, akkor kapcsolják, ne kapcsolják ki a Mária rádiót, hanem együtt imádkozzanak, vagy hallgassák meg ők is. Egy kicsit legalább, egy pár percig, hogy tudják meghallgatni a magyar adást, magyar nyelvű adásokat. Ez lett volna még a sugallatomnak a mondani valója.
2: Ahogy előbb tetszett mondani, még azt megkérdezném, hogy minden, tehát szinte átimádkozza az egész napot a rózsafűzérekkel, hogy van-e még olyan műsor, amit nagyon szeret a Mária Rádióban?
3: Jaj, hát már mindegyiket. És ami nagyon most az érettségi idején, meg én érettség is az egyik unokám, hogy nagyon ez az Zacskó László atya, aki a délelőtt az olvasás órát szokta mondani, vezetni. Különlegesen szép. Aztán a Dér Katalin, aki volt helyette, most már csak ritkán lehet hallani, de nagyon örülök, hogy a katolikus rádióban is hallható már a Dér Katalin. Tehát meg néha mikor az összes a püspök atyák, meg a hídkapuja, nem tudok most hirtelen végig. Van egy nagyon jó, és az még én kérném, nagyon jó, egy ilyen dupla lap volt, nagyon régen, egy ilyen dupla lap, nem tudom, mikor kivettem az újságból, amikor egy heti áttekintéses, és akkor én meg így bekarikáztam, csak nem nagyon látom, hogy miket ír, de lámpa mellett, meg ilyen kis éles lámpával szoktam megvilágítani, hogy mi úgy nagyon jók ezek a tájékoztató, a fehér barátok például, meg a pálosokról.
2: Igen.
3: Meg Erdélyből is, mikor közvetítenek, tehát nagyon, nem beszélve a Kírer Imre atyáról, persze, az meg szerintem mindenkinek a szíve csücskébe van.
2: Hát egy átfogó képet láttunk a Máli Rádió műsorairól most az elmúlt percekben. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk, és hogy föl tudtunk önt hívni, és igazán hálásak vagyunk, és tényleg köszönjük az adományait.
3: De hogy hát ez már csak tudnák többet, mint ennyi, de nagyon alacsony a nyugdíjam, és nagyon nehezen vagyunk, mert jelzálogosok vagyunk, úgyhogy az mindent elvisz, gyógyszerenk, meg kaján kívül. Nem tudok nagyobbat felajánlani, de a szívem meg az imádkozásaim, és úra gondolok a nagyon kevés délvidékiekre, akik már tényleg magukra maradtak, és azért mondom, hogy felnőtt gyerekekkel sem lehet egy teljes odaültetni az embernek maga mellé, hogy egy teljes rózsafűzét végig állják, de egy 2-3 tizedet, legalább 1 tizedet végig mondani közösen. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy a magyar nyelvű közös imádkozást fennhangon, már úgy, hogy igenis, hogy mondják ki az imádságot, és a felvidékieknek meg külön köszönöm, hogyha énekelnek valamit is a rózsafűzér végén, meg a, hát például az én gyerekeim sem nagyon tudják azt, hogy a délidőben, mikor az imádkozás vége van, akkor az mennyek királynőjét kell most pünkösdig énekelni, és csak külön megint meg kellett, pedig volt idő, mikor együtt imádkozik, csak elfelejtik. Tehát nagyon fontos, hogy folyamatosan hallgassák a Mária Rádiót, na, közösen, valameddig, legalább valameddig, de Zagykó László atya, Kírer Imre, a Székely János, aztán az összes többi, a fehérek, a pálosok, meg a de most még ez az Interárma, az is olyan jó műsor szokott lenni. Én még az éjszakai ismétléseket, a hajnali ismétléseket is meg szoktam tudni hallgatni, ha fölébredek, mert minden további nélkül tudok aludni a rádió mellett.
0: Hát akkor tényleg egész nap elkíséri a Mária Rádió. Köszönjük szépen ezt a jó tanácsot, és hát remélem, hogy minél több határon túli, és akár határon belüli hallgató is megszívleli.
3: Belüliek is hallgatják.
0: Köszönjük szépen, hogy telefonált, és hát nagyon jó egészséget kívánunk önnek, a családnak, az unokáknak is, és további szép estét.
3: Önöknek is.
0: Köszönjük szépen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mindörökké. Amen.
0: A kedves hallgató telefonálása után most egy nagyon kicsit zenélünk. Addig is a 0619994430-as nem emelt díjas telefonszám, bármikor hívható, kedves önkéntesünk éppen szabad. A Pósfa zenekar muzsikája következik, ami egy 2010-ben a Dunaszerdahelyi járásban található Gelle községben alakult, annak is egyik település részén, Csallóközposfán, erről is kapta a nevét, hogy Pósfa zenekar, autentikus felvidéki népzenét játszanak, úgyhogy egy néhány perc erejéig az ő muzsikájukat hallhatjuk.

0: púsfa zenekar muzsikált itt az előbbi percekben, viszont a mi adásidőnk legalábbis ebben a blogban hamarosan lejár.
1: Igen, következik majd a hírpercek adásunk, de mielőtt ebbe még itt belevágunk, gyorsan szeretnénk még elmondani újra a technikai információkat, hogy esetleg a hírpercek alatt, ha már valaki teljesen tisztában van azokkal, tudjanak telefonálni a kedves hallgatók. Az adomány vonalunk a 061-999-4430, ez este 9-ig hívható, viszont az adományokat el lehet utalni banki átutalással, illetve csekken keresztül is, esetleg a stúdiónkba befáradva itt Budapesten. A banki átutaláshoz szükséges információk a magazinunk májusi számában, illetve a honlapon is elérhető, illetve csekken is szívesen fogadunk adományokat. Fontos elmondani, hogy mindkét esetben tüntessék fel közleménybe, hogy a Mariaton javára szeretnék ezt fordítani, a felvidéki és a délvidéki célokra így juttatjuk el. Szeretnénk még azt is kiemelni, hogy ezen adományok mellett az ő szándékukra is imádkozzunk, hiszen ez is ugyanolyan fontos, hanem fontosabb, és az adományok összege pedig mindenki annyit adakozzon, amennyit szíve szerint jónak lát, sok kicsi sokra megy, úgyhogy nem hiszem azt, hogy itt most azt várnánk, hogy mindenki nagyon sok összeget adományozzon. Ezek a 3-3 ezer forintok, ahogy hallgattuk itt az előző betelefonálótól, nagyon-nagyon sokra mennek, úgyhogy ezt nem szabad alábecsülni.
0: És még talán arra biztatnám a kedves hallgatókat, hogyha így egyedül nem teljesen találják még azt a szándékot, vagy egyedül egy kicsit ugye nehezebb adományozni, akár közösségben is megtehetik ezt, most így a mostani tapasztalatok alapján talán azt tudom mondani, hogy volt több olyan közösség is, aki együtt adományozott, így a tagok, akár például egy imakör, egy-egy kis összeggel hozzájárultak a Délvidék és a Felvidéki Mária Rádió működéséhez, és így talán egy kicsit könnyebb ezt a felajánlást is megtenni.
2: De hamarosan jönnek a hírpercek, és szerintem lassan visszaadjuk a szót a stúdiónak, és utána pedig 19 órakor kezdődik a Zsolozsma, abba bekapcsolódhatnak a kedves hallgatók, és 19 óra 25-től újra itt vagyunk.
0: Úgyhogy kérjük a kedves hallgatókat, hogy maradjanak velünk a Mariaton folyamán, és egészen este 9 óráig tárcsázhatják a 061-999-4430-as telefonszámot. Rövidesen jövünk vissza a Mariaton keretében.

0: Hírpercek.
1: Mától látogatható Viktor Vasarely életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban. Lélekből szőve templomi installáció húsvét és pünköst között. Távozik Magyarország apostoli nunciusa Michael Velösbánach érsek. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A 120 éve született Viktor Vasarely életmű kiállítása csütörtökön nyílt meg, és péntektől látogatható a Szép Művészeti

0: vizsgálat bemutatja, hogy Vasarely művészete nem egyszerűen stílustörténeti kérdés, hanem a 20. századon átívelő, azzal párhuzamosan kibontakozó, radikális szemléletváltás eredménye. Magyarországon legutóbb 1969-ben a Műcsarnokban rendeztek hasonló léptékű kiállítást Vasarely alkotásaiból. Lélekből szőve címmel különleges templomi installáció nyílik Pécsett, a Jézus szíve templomban, tájékoztat a Pécsi Tudományegyetem. A projektet a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Design és Média Művészeti Intézetének divat és textil szakos hallgatói hozták létre, Földi Kinga textilművész vezetésével, pünkösdi szimbólumok által inspirált textil alkotások születtek. A művek a Szentlélek kiáradását jelképező motívumokat, lángnyelveket, áramló formákat és galamb szimbólumokat jelenítik meg. Az installáció célja a közösség erejének és az egységben rejlő sokszínűségnek a bemutatása. A megnyitó május 17-én, vasárnap 19 órakor a Szentmisét követően lesz. Az eseményhez a Pécsi Tudományegyetem Zeneművészeti Intézetének hallgatói koncerttel járulnak hozzá. A tárlat május végéig látogatható húsvét és pünkösd ünnepkörei között. 14. Leó pápa május 14-én Argentina apostoli nunciusává nevezte ki excellenciás és főtisztelendő Michael Velus Banach memphisi címzetes érseket, Magyarország apostoli nunciusát, akinek megbízatása hazánkban hamarosan véget ér, tájékoztat közleményében a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága. Az érsek urat Ferenc pápa 2022. május 3-án nevezte ki Magyarország apostoli nunciusává. Ő excellenciája Monsignor Michael Velus Banach, Memphis címzetes érseke 1962. november 19-én született az Egyesült Államokban, Worcesterben. 1988. július 2-án szentelték pappá a Worcesteri Egyházmegye szolgálatára. 1994-ben szerzett kánonjogi doktorátust, és miután végzett a Vatikáni Diplomáciai Akadémián, a Szentszék diplomáciai szolgálatába lépett. Anyanyelve az angol mellett beszél olaszul, franciául, lengyelül és spanyolul. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
1: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: Mária Rádió Péccel, FM 91,7.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Húsvét 6. hetében az esti dicséret zsoltárait a 2. zsoltár hét pénteki napjáról imádkozzuk.

Olvasmány a zsidókhoz írt levélből. Krisztus annak ellenére, hogy Isten fia volt, a szenvedésből engedelmességet tanult. Műve befejeztével pedig örök üdvösséget szerzett azoknak, akik engedelmeskednek neki, mert az Isten őt tette főpappá Melkizedek rendje szerint.

0: Ünnepeljük Krisztust, minden élet és erőforrását, és kérjük őt.
1: Újítsd meg, Urunk, a világot, és hozd el közénk országodat.
0: Üdvözítő Jézusunk, test szerint ugyan megöltek, de a lélek szerint életre keltél. Add nekünk, hogy meghalva a bűnnek, újra éljünk a lélek által.
1: Újítsd meg, Urunk, a világot, és hozz el közénk országodat.
0: Te elküldted tanítványaidat az egész világra, hogy minden teremtménynek hirdessék az evangéliumot. Engedd, hogy az evangélium hirdetői lelkedből éljenek.
1: Újítsd meg, Urunk, a világot, és hozz el közénk országodat.
0: Te azért kaptál minden hatalmat az égen és földön, hogy tanúságot tégy az igazságról. Vezetőink szívét őrizd az igazság szellemében.
1: Újítsd meg, Urunk, a világot, és hozd el közénk országodat.
0: Te megújítasz mindent, és azt kívánod, hogy éberen várjuk országodat. Segíts, hogy várjuk az új eget és az új földet, és szorgalmasan munkálkodjunk ezen a világon.
1: Újítsd meg, Urunk, a világot, és hozd el közénk országodat.
0: Te leszálltál a holtak országába, hogy az elhunytaknak megvidd az evangélium örömhírét. Te légy meghalt testvéreink öröme és dicsősége.
1: Újítsd meg, Urunk, a világot, és hozd el közénk országodat.

0: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, hallgasd meg imádságunkat, és engedd, hogy az evangélium szerinti élettel valóra váltsuk, amit szent igéddel üzentél nekünk. Add, hogy elnyerjük mindazt, amit fogadott gyermekeidnek előre megígértél. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
3: Az esti dicséretet a kismarosi ciszterci nővérekkel imádkoztuk.

0: Mária Rádió.
1: Mariaton. Segítsünk mi is, hogy a szűzanya segíthessen.
2: A budapesti adományvonal telefonszáma 061-999-4430. A felvidékről hívható adományvonal telefonszáma 035-7-72-72-72.

0: Ismét itt vagyunk a Mariaton adásában. Én Varga Kata vagyok, és itt van velem.
1: Baracska János.
2: És Besenyei Jené.
0: Most már egy kicsit a Mariaton végéhez közeledünk, de még egészen este 9 óráig, tehát még nagyjából másfél óráig hívható a nem MLD-as adományvonalunk, a 061-999-4430-as telefonszám, amin keresztül a felvidéki, valamint a délvidéki Mária Rádiónak tehetünk meg adományokat, és ezen kívül egyébként felvidékről is lehet hívni helyi tarifával egy számot, 035-7-72-72-72. Ez a telefonszám. Úgy látom egyébként, hogy például külföldről is érkezett adomány, tehát, hogy aki esetleg felvidékről támogatná a felvidéki Mária Rádiót a Magyarországi Rádión keresztül, az akár így is megteheti.
1: Honnan voltak még adományozóinkat?
0: Úgy látom egyébként, hogy Budapestről egészen sokan adományoztak, valamint itt a környékből, tehát például Dunaharasztiból, Gödről, Tárnokról, de akár látom, hogy többen is adományoztak egy-egy ilyen környező településről. Úgy látom, hogy Ausztriából is, tehát külföldről is voltak felajánlások. Emellett pedig még a vételkörzeteinkben is, például Szombathelyről, Nyíregyházáról, ott Zala környékéről, Ajkáról, de minthogyha láttam volna olyan települést is, most éppen nem látom, de ami nem volt rajta a lefedettségi területünkön, tehát akár olyan hallgató is becsatlakozott ebbe a kezdeményezésbe, aki csak az interneten, idézőjelben csak az interneten keresztül hallgatja a Mária Rádiót. Hát minden egyes felajánlásnak nagyon örülünk mi is, és a felvidéki, délvidéki testvérek is, hiszen az ő segítségükre van ez felajánlva.
1: Telefonszámuk továbbra is 061-999-4430-as telefonszám, amin itt az üvegablaknak a túlfelén egy kedves önkéntes fogadja a hívásokat, és ha jól látom, most is éppen valakivel beszél, úgyhogy várjuk a kedves hallgatóknak az adományait.
0: És nem csak az adományokat, hanem hogyha ezt a számot tárcsázzák, akkor az önkéntesünknek azt is fölajánlhatják, hogy akár visszahívjuk önöket. Az előbbi blogban egy nagyon kedves idősebb hölgyel beszélgettünk, és nagyon kíváncsiak vagyunk akár tanúságtételekre, akár arra, hogy hogyan kapcsolódnak felvidékhez, délvidékhez, hogyan, mit üzennének akár az ottani hallgatóknak, munkatársaknak, akár a magyarországi hallgatóknak. Ugye például itt az előbbi kedves hölgy a közös imádságot javasolta, a hangos közös imádságot magyar nyelven, úgyhogy mindenképpen kíváncsiak vagyunk ezekre a kis tanúságtételekre.
2: Igen, így van, és azt is említetted itt az elején, az adásunknak még 6 óra után, hogy Dél-Amerikából indult ez a kezdeményezés, mondjuk Mariaton, hogy mentsük meg a Mária Rádiók fennmaradását, és emlékszem, hogy egyszer még régebben azt is mesélted, hogy ezeken a területeken, vagy talán Európában is, hogy egészen ilyen fesztivál hangulatot szoktak társítani ezekhez, hogy ilyen nagy ivászat, evészet, ilyen kis mulatság van hozzá.
0: Hát ünnepként
2: ünnep,
0: meg.
2: Igen, egy ilyen fesztivál hangulat, hogy most bár az nálunk itt most a stúdióban itt nincsen Budapesten, de milyen szép az, hogy így közösségként meg tudjuk élni ezeket a pillanatokat, nem, hogy így ezekkel a kis bejátszásokkal is, mintha közelebb lennénk egymáshoz.
0: Mindenképpen. Ugye a hallgatók talán akkor hallhatják ezeket a testvérrádiókat, amikor egy-egy közös adásban összekapcsolódunk, mondjuk Rózsafüzérben vagy Hittamban, de nagyon érdekes kicsit így belelátni a kulisszák mögé, kik támogatják, kik az önkéntesek, kik a hallgatók, ott mit jelent tényleg a helyieknek a Mária Rádiót, a határon túli testvéreknek.
1: Így van, és hogyha az előbb már itt a Kata, itt a számoknál kicsit elragadtunk, akkor csak egy pár számot mondanék, hogy pontosan milyen összegekre van szüksége itt a Mária Rádiónak, a délvidéki és a felvidéki Mária Rádiónak. Természetesen, amit most mondok számot, ez éves költség. Tehát ez nem havi költség, hanem éves költség. És azért ezt szeretnénk összegyűjteni. A délvidéki Mária Rádiónak összesen 12 millió forint, a felvidéki Mária Rádiónak pedig 13.704.000 forint, amit szeretnénk adományozni, és tényleg minden kis fillér szerintem nagyon sokat számít a határon túliaknak, ahogy előbb Klári néni is mondta az előző blogba, hogy ő a kis nyugdíjából, abból a kis 110.000 forintból 3.000-3.000 forintokat ad oda, és ez egy szerintem hatalmas szeretet.
0: Igen, hát azért abba kell belegondolni, hogy ezeknek a testvérrádióknak a fenntartása is mennyi pénzbe kerül. Ugye ott is vételkörzeteik vannak, aztán a stúdiójuk, a szerverek, amin keresztül az internetes adás is megy, aztán a szerzőjogok, a frekvenciák és a stúdióknak a karbantartása is. Például ugye a Délvidéki Rádió nemrég cserélt el a 20 éves technikai felszerelését, tehát hogy ezek mind-mind olyan összegek, amik eléggé megterhelőek ezek.
2: Hát azokon kívül, hogy ugye a munkaerőt is fizetni kell, és hogy ezért is nagy segítség, ha esetleg van, aki pénzben nem tudja támogatni, hogy önkéntességet is szívesen várunk. Egy-egy műsor nagyon-nagyon sokat számít és ad hozzá, egy önkéntes szolgálat nagyon-nagyon sokat ér, úgyhogy a önkéntességre jelentkezést is nagyon szívesen fogadunk. Az info@mariaradio.hu-ra várjuk az e-maileket, amiben szeretnének esetleg jelentkezni.
0: És akár a felvidéki, délvidéki Mária Rádiónak is lehet hasonló módon segíteni. Ugye ott nekik kevesebb önkéntesük van, mint a magyarországi Mária Rádió kicsit szélesebb önkéntes táborának, de ott is nagyon sok olyan feladat merül fel, akár a műsorkészítés terén, akár mondjuk technikai segítségben, vagy imádságban mondjuk, tehát aki felvidéki, délvidéki kötődésű, vagy érdeklődésű, akár ők is segíthetnek ilyen módon. A felvidéki Mária Rádiót a www.mariaradio.sk, a délvidékét pedig a mariaradio.rs címeken érhetik el, egyébként itt a jó kis műsorokat is vissza lehet hallgatni. És hogy egy kicsit teret adjunk ismét a hallgatóknak, a telefonálásra a 061-999-4430-as telefonszámon egy zenei bejátszás következik. Itt az előző blogban már hallottuk a Gimes együttes muzsikáját, és az egyik tagja a Gimes együttesnek Szarka Tamás, Kossuth Díjas énekes, zeneszerző, költő, a testvérével, Szarka Gyulával alapították a Gimest, és egyébként hihetetlen az úriember, nagyon-nagyon sok hangszeren játszik, tehát gitáron, hegedűn, kobozon, bőgön, basszusgitáron, ütősöket is tud kezelni, dobon is tud játszani, és nem csak együttesben, hanem szólistaként is hallhatjuk a muzsikáit, úgyhogy a következő percekben az ő egyik száma következik.

0: Végül most Szarka Tamás helyett egy kicsit délvidékre látogattunk. A Vlagyimir Babics Népzenei Együttestől vajdasági táncokat hallhattunk, hogy ugye ne csak felvidéken járjunk, hanem a délvidéki muzsikák közül is válogassunk néhány szép zeneszámot. És most pedig azért visszatekintünk felvidékre. Ugye Lépes Lóránt atyát már hallhattuk egy kis bejátszásban, ő a Mária Rádió műsorigazgatója, és ugye minden egyes Mária Rádiónak egy atya műsorigazgatója, viszont van egy világi elnöke is. Ez a felvidéki Mária Rádióban Szabó Zsolt ez a személy. A következő percekben ővele hallhatnak egy kis beszélgetést, egy kis bejátszást.
1: Jó elnöke, jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
2: Jó reggelt kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Hogyan és miért döntött úgy, hogy elvállalja a felvidéki Mária Rádió elnöki tisztségét?
2: Hát valójában ennek egy nagyon érdekes története volt, ugyanis én nagyjából 12 évet értem meg, hát azelőtt is mondjuk hittem Istenbe, de inkább csak akkor, amikor szükségem volt a segítségére, és akkor imádkoztam. Viszont történtek olyan események az életemben, amelyek hát rávezettek arra, hogy a jeleket kaptam szó szerint, hogy itt az idő megtérni. És hát ezután, a megtérés után ismerkedtem meg a felvidéki Mária Rádió csapatával. Elkezdtem őket látogatni. Először hát megválasztottak tagnak, később fél évére rá elnökségi tagnak, és rá fél évére, ennek már 8 éve, Lépes Lóránt atya nézőszemközti beszélgetés közben azt mondta, hogy hát örülnének, ha elvállalnám az elnöki, önkéntes elnöki funkciót. Hát én kicsit megijedtem, megszeppentem, és kértem tőle 3 nap gondolkodási időt. Mondta, hogy rendben van, viszont még aznap este, hogy gondolkoztam, mint amikor az ember kap egy ajánlatot az életben, és akkor így mélegeli, hogy most akkor ez jó, nem jó, mivel jár, milyen felelősség, stb. Viszont abban a pillanatban szó szerint a Szentlélek hát megszólított, és azt sugallta, hogy hát ez nem arról szól, hogy én mostan 3 napig gondolkozzak ezen. A Szűz Mária se nem azt mondta az angyalnak, hogy hát gyere vissza 3 nap múlva, majd addig átgondolom, hogy mit is akartok tőlem, hanem azonnal igen mondott. És akkor ebben a pillanatban fogtam a telefonomat, és megírtam Lóránt atyának, ha a közgyűlésen úgy fogják gondolni, akkor én ezt örömmel elvállalom, hiszen ez egy nagyon nagy megtiszteltetés. Természetesen akkor még nem tudtam, hogy mibe vágom a fejszémet, de a Jóisten megsegített, és hát hál' Istennek tudtunk elérni a lehetőségeinkhez mérten nagyon szép eredményeket.
1: És hogyan látja ön a Mária Rádió szerepét a felvidéki magyar közösség megmaradásában?
2: Hát egyértelműen meg vagyok győződve, hogy a Mária Rádió, Miriam, most ha felvidéket vesszük, akkor nagyon komoly közösségépítő szerepet vállal magára. De én ezt kiegészíteném azzal, hogy nem csak közösségépítő, hanem közösség megerősítő és közösség összetartó ereje van. Tehát mi támaszt tudunk nyújtani a felvidéki magyarságnak a mindennapi sajnos problémák leküzdése érdekében, és hát mint volt régebben aktív versenyszerű kajakos, gyakran szokom mondani, hogy a Mária Rádió az olyan, mint egy irányító torony a tengeren, mindig mutatja az utat, a helyes utat, akkor is, ha jó idő van, akkor is, hogyha rossz idő van. Idézném Potápi Árpád államtitkár urat, nyugodjon békében, egyik média konferencián említette, hogy a külhoni média képviselői a magyarság végvárai. Tehát nagyon komoly a feladatunk nekünk is, mint Mária Rádió Miriamnak. Talán kimerem jelenteni, hogy nem csupán a felvidéki magyarság életében, hanem az összmagyarság életében, hiszen mi egy egészet alkotunk, Magyarországgal, erdélyi magyarokkal, délvidéki magyarokkal egyetemben. És amire, hát ugye szó jó értelmében vagyok büszke, de hát nyilván dicsőség Istennek, mert neki tartozunk hálával és a szüzanyának, hogy be tudtuk bizonyítani a felvidéki magyarságnak azt, hogy egyrészt merjünk nagyot álmodni, és ha Isten áldása van ezeken a célkitűzéseinken, akkor az sikerülhet. Ez mindenképpen úgy gondolom, hogy sikerült, és bebizonyítottuk azt, hogy hát ugye sajnos sok kellemetlenség érte a felvidéki magyarságot a nem is olyan régi történelem során, de bebizonyítottuk azt, hogy ezt a sok negatív dolgot le tudjuk magunkról rázni, és egy szent cél érdekében össze tudunk fogni. És ezért nagyon-nagyon hálás vagyok a Jóistennek és a Szüzanyának egyaránt. De természetesen ki kell fejeznem a hálámat a magyarországi és az erdélyi Mária Rádió hallgatóinak és képviselőinek egyaránt. De ugye itt van egy 4 magyar nyelvű Mária Rádió csoport, ahol tartozik a délvidéki Mária Rádió is, de be kell vallanunk, hogy a zászlós hajó az a magyarországi és az erdélyi rádió.
1: Ha már a Mariaton keretein belül vagyunk most itt, hadd kérdezzem meg, hogy jelenleg a felvidéki Mária Rádiónak mik a legnagyobb anyagi gondjai, mik jelentenek a legnagyobb kihívást a fennmaradásban?
2: Hát lényegében miután megválasztottak önkéntes elnöknek, ugye régen volt, amikor versenyszerűen kajakoztam, de a versenyszellem az megmarad az emberben, legalábbis bennem megmarad. És én akkor azt mondtam a kollégáknak is, és hát a hallgatóknak is, hogy szeretném elérni, hogy legyenek saját Szlovákián, saját 24 órán keresztül magyar nyelven sugárzó vételkörzeteink. Ezt hát annak idején nem, talán nagyon kevesen hitték el, talán senki, csak én, mert én még mondtam nekik, hogy de nekem ezt a Szentlélek súgta, és ez így lesz, és hála Jóistennek tényleg most rendelkezünk 4 saját frekvenciával. Na most kicsit talán csalódott vagyok, vagy nem biztos, hogy értem az összefüggést. Én úgy gondoltam, hogy ha lesznek saját vételkörzeteink, és ebből némely tényleg olyan térségben van, ahol hát nagyon fogyóban van a magyarság, és most finoman fejeztem ki magamat, akkor az ottani magyar hallgatók összetudnak úgy fogni, hogy az egyes vételkörzetek hát önállátók legyenek, hogy fent tudják magukat tartani. Sajnos ezt nem mondhatjuk el. Hát mostan a legnagyobb kihívást én meg tudom fogalmazni egy szóval, és ez nem csak a jövőt illeti pár hónapon belül, hanem ez már a jelen, sajnos, az pedig a túlélés. Tehát egyértelműen most minden évben mondjuk, hogy igen, nehéz a helyzet, és hol technikára kell, hol valamilyen más, tehát műszaki berendezésre, fizetésekre, egyebekre. Most én nem is mennék bele részletekbe, hanem egyértelműen a túlélés a legnagyobb kihívás. Szeretnénk megtartani a vételkörzeteinket legalább addig, amíg nem jár le a licensnek az ideje, utána majd átértékeljük, de mindenképpen addig szeretnénk megtartani. Persze vannak más terveink is, amelyek már modernabb technológiának köszönhetően tudnák elérni a hallgatókat, de egy szóval ki tudom fejezni, hogy a túlélésért harcolunk most, és nem túlzok.
3: Kedves hallgatóink, elköszönünk Önöktől, és 20 óra 16 perckor jövünk vissza újra az utolsó blokkal a mai Mariaton adásában.
4: Mária Rádió.
5: Hírpercek.
6: Távozik Magyarország apostoli nunciusa Michael Velösbánach érsek. 14. Leó pápa imádkozott azon a helyen, ahol 45 évvel ezelőtt rálőttek Szent II. János Pálra. Székely János püspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. 14. Leó pápa május 14-én Argentina apostoli nunciusává nevezte ki excellenciás és főtisztelendő Michael Velus Banach memphisi címzetes érseket, Magyarország apostoli nunciusát, akinek megbízatása hazánkban hamarosan véget ér, tájékoztat közleményében a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága. Az érsek urat Ferenc pápa 2022. május 3-án nevezte ki Magyarország apostoli nunciusává. Ő excellenciája Monsignor Michael Velus Banach, Memphis címzetes érseke 1962. november 19-én született az Egyesült Államokban, Worcesterben. 1988. július 2-án szentelték pappá a Worcesteri Egyházmegye szolgálatára. 1994-ben szerzett kánonjogi doktorátust, és miután végzett a Vatikáni Diplomáciai Akadémián, a Szentszék diplomáciai szolgálatába lépett. Anyanyelve az angol mellett beszél olaszul, franciául, lengyelül és spanyolul. Második János Pál pápát két lövedék találta el, amelyeket Mehmet Ali Accsa adott le pisztolyából a Szent Péter téren 1981. május 13-án. A Szent Péter tér azon pontján, ahol második János Pált eltalálták a lövések, egy fehér, a kövezetbe helyezett márványtábla emlékeztet a történtekre. A táblán második János Pál pápa címere, valamint a merénylet dátuma látható. Leó pápa a merénylet 45. évfordulóján, az általános kihallgatás elején leszállt a pápa mobilról, és megérintve a táblát csendben imádkozott, írja a Magyar Kurír. Második János Pál meggyőződéssel hangsúlyozta a merénylet után, hogy életét a fatimai szűzanyának köszönheti. A lengyel pápa jelmondata, totus tuus, egészen a tiéd. Erre is az odaadásra utal. 14. Leó a II. Vatikáni zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát a Lumen Gentium Szűz Máriáról szóló fejezetével folytatta. Az idei csíksomlyói fogadalmi búcsú főcelebránsa és szónoka május 23-án szombaton Székely János szombathelyi megyéspüspök a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz. A búcsú mottója Szent Maximus nyomán, a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt, tájékoztat az erdélyi ferencesek oldala. Az idei liturgikus év eseményeire tekintve elmondhatjuk, hogy gyakran fordulunk majd a távoli múlt felé, hogy megidézzük szentjeink életpéldáját és azokat a sorsfordító mozzanatokat, amelyek révén eljutunk napjainkig. Tesszük ezt azért, hogy tudjuk, miként alakult ki mai életünk, és soha ne feledjük, mit kapunk elődeinktől, mit kell őriznünk, és mit kell továbbadnunk, írta Timár Sándor Asztrik, a kegytemplom igazgatója, a zarándokoknak az idei búcsú programjában. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
5: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Éljünk jól szabadságunkkal. Istenhez fordulunk, mert nagy lehetőséget kaptunk. Szabadságot, önállóságot, önrendelkezést, amiktől sok évszázadok át meg voltunk fosztva. Istenünk, segíts minket, hogy most jól éljünk ajándékaiddal. Mert a szabadság, a függetlenség a legszükségesebb eszköz, hogy üdvös célt érjünk. Hallgassuk meg Bajza Józsefet 1846-ból erről a kérdésről. Minden népnek első törekvése, és kell, hogy első törekvése legyen, önálló.

sajátosságait elfogadni, azt táplálni, és magáigyanánt előmozdítani. A szabad függetlenség nem a legfőbb cél ugyan, mire törekedni kell, hanem a legszükségesebb eszköz, minélkül a nép, mint nép, semmi üdvös célját nem érheti el. Mert a nép meg van semmitve, ha sajátsága megsemmittetett. A sajátságnak pedig meg kell, vagy legalább meg lehet semmisülnie, ha idegen uralomnak van alávetve. Bajza Józsefet hallgatva, meg kell értsük, hogy a mikorunkban évszázados álmok váltak valóra. De ez kötelesség is, hogy akkor mi tényleg azt az utat járjuk, ami a miénk, ami Isten tervében rólunk szól. Erre figyelmeztet Péter Wilfi Jenő 1889-ből. A kisebb nemzetek irodalmán, tudományos törekvésein mindenütt átvonulnak az európai áramlatok, ezért géniuszuk mégsem öltözik kozmopolita foszlányokba. A miénket pedig, a tudomány terén, ne akarjuk magyar szólásmondokkal kicifrázott szűrbe öltöztetni. A sovinizmus ellenében ápoljuk az önismeretet. Ne féltsük édes magyar elménket az elsatnyulástól, ha néha idegen táplálékot vesz is magába. A sovének zaja e tekintetben azért is káros, mert a maradiságnak, a tanulatlanságnak, a fölületességnek, a fenegyerekségnek sokkal inkább kedvez, mint a nemzeti eszmének. E szép tulajdonságok elhatalmasodásától pedig őrizzen meg a nemzet géniusza. Semmiben ne esünk tehát túlzásokba, mondja Péter Fienő, még eredetiségünkben sem. Erre figyelmeztet Vajda János 1861-ben. Őrizzük meg nemzeti szellemünk sajátosságait, de a fejlesztést nagy munkájánál, kiforrásunk átmeneti szakában, amennyire lehet, vessünk ki magunkból minden olyan tulajdonságot, amely előhaladásunkban csak gáncsol és teherül szolgál, hasonlóul a nyomorékhoz, amely a régi rokkantságból marad az örökösre, s melyet tartania kell, de örül, ha eltemetheti, mint önmagával és másokkal, jó tehetetlent, mert ne higgyük, hogy mind jó és nemes az, ami keleti, azért, mert eredeti.

Dicsetessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük az Erdély Mária Rádió minden kedves hallgatóját a székelyudvarhelyi stúdióból. Mikrofonnál Olasz Béla. Kedves rádió hallgatók! Nemzetünk lelki megújulásáért emeljük szívünket Istenhez. Olyan korban élünk, amikor sok minden bizonytalan, amikor értékek inganak meg, kapcsolatok szakadnak szét, és a jövő gyakran ködbe borul. De hisszük, hogy a Szentlélek újra tud kezdeni, és hogy Isten népének mindig van reménye. Imádkozzunk a mai estén magyar népünkért, a családokért, a gyermekekért, a fiatalokért, az idősekért, a döntéshozókért, az egyházért, a tanítókért, a szolgáló emberekért. Mindenkiért, aki ennek a hazának testben és lélekben része. Kérjük ma együtt, hogy az Úr ébressze fel bennünk a hitet, a bűnbánatot, a szeretetet és a szolgálat örömét. Hogy ne csak túlélni akarjunk, hanem újra megtaláljuk nemzetként lelkünk forrását, a krisztusi örömhírt, amely életet ad ma is. Így imádkozzunk a mai estén együtt nemzetünkért.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét, Krisztus világossága, töltse be szívünket.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Búcsú beszédében Jézus így szól tanítványaihoz, bizony, bizony mondom nektek, ti majd sírtok és hajgattok, a világ azonban örülni fog. Ti szomorkodtok, de szomorúságtok örömre fordul. Az asszony is, amikor szül, szomorkodik, mert eljött az ő órája. De amikor megszült egy gyermekét, már nem emlékszik gyötrelmeire, mert örül, hogy ember született a világra. Így ti is most szomorkodtok ugyan, de majd viszont látlak titeket. Akkor örülni fog szívetek, és örömeteket senki sem veszi el többé tőletek. Azon a napon már nem lesz több kérdezni valótok tőlem. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mári Rádió hallgatók! A mai evangéliumban Jézus búcsú beszédéből hallottunk egy nagyon szép részletet. S talán az evangélium foglalata az lehetne, hogy a Jézustól kapott örömet senki sem veheti el tőlünk. A megpróbáltatások, a kereszthordozások, a nehézségek, életünk viharai megpróbálhatják ugyan hitünket, reményünket, szeretetünket, de nem vehetik el azokat. Ha Jézushoz tartozunk, ha Jézussal együtt élünk, ha Jézusban vagyunk. Mennyei atyánk, rád bízzuk a magyar ifjúságot, a jövő minden reményét és kérdését, magyar nemzetünket. Kérünk, adj a fiataloknak tiszta szívet, bátor hitet, világos célokat. Őrizd meg őket attól, hogy elveszítsék reményüket, gyökereiket, hitüket. Adj nekik erőt, hogy a jót válasszák, hogy becsületesen éljenek, és hogy szeretni tudják a hazát. Áld meg a családokat, áld meg mindazokat, akik a következő nemzedéket nevelik. És add, hogy a magyar jövő ne félelemre, hanem hitre, szeretetre épüljön. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária. Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál, könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
0: Áldjon és őrizze meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.
0: Kedves rádióhallgatók, az elmúlt percekben együtt imádkoztunk nemzetünk lelki megújulásáért Székelyudvarhelyről. Kérjük a mindenható Istent, adja áldását életünkre, mindennapjainkra, s különösen kérjük a boldogságos Szűz Máriát, járjunk közben értünk Szent Fiánál. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallották a nemzetért.

0: Mária Rádió.
1: Mariaton. Segítsünk mi is, hogy a szűzanya segíthessen.
2: A budapesti adományvonal telefonszáma 061-999-4430. A felvidékről hívható adományvonal telefonszáma 035-7-72-72-72.

0: Nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió kedves hallgatóit, azokat is, akik eddig is hallgattak minket, és akik esetleg ezekben az esti órákban kapcsolódnak be rádiónk adásába. Most a Mariaton utolsó órájába léptünk tulajdonképpen. Ez egy adománygyűjtő adásnap sorozat. Tegnap előtt, tegnap, valamint a mai nap folyamán reggel 7 órától egészen este 9 óráig élő adásban jelentkezünk itt a Mária Rádió munkatársaival, önkéntes munkatársaival, és egy kicsit a felvidéki, valamint a délvidéki Mária Rádió életébe tekinthettünk, és hát még most így nem sokáig, de egy kicsit betekinthetünk bejátszások által, rövid bejátszások által, valamint zenék, versek által is. Én Varga Kata vagyok, itt van velem a stúdióban.
1: Baracska János, szervusz Kata.
0: A technikai szolgálatot pedig ismét Mocsári Lászlónak, valamint Prószéke Anna Máriának köszönhetjük.
1: Én szinte el sem hiszem, hogy eljött ez az óra, Kata, egyébként, hogy itt az utolsó órában vagyunk szinte itt a Mariaton adásában, és én biztatnám még az utolsó órában is a kedves hallgatókat, hogy ha tudnak egy kis összeget felajánlani a felvidéki és délvidéki Mária Rádiónak, akkor ezt még van lehetőség megtenni. Még most is jelenleg este 9 óráig fogadja egy önkéntes itt a üvegfolt túloldalán a kedves hallgatók telefonjait, és hogyha valaki szeretné, hogy visszahívjuk, azt nagyon szívesen visszahívjuk, akár olyan témában is, hogyha van esetleg délvidéki vagy felvidéki kötődése, esetleg egy nagyon szép élménye, azt elmondhatja itt még a mai ilyen körülbelül 40 perc adásidőben.
0: Igen, és az eddigi blokkokban, főként így a felvidéki testvérek életével foglalkoztunk, viszont most itt búcsúzul egy kicsit lenézünk a délvidéki testvérekhez látogatunk, rögtön következzen is egy kis bejátszás, Tojzán László atyával, a Szabadkai Paulinum rektorával hallhatunk egy kis beszélgetést. Egyébként nagyon érdekes ez a Szabadkai Paulinum. 1937. szeptemberében alakult, és ez volt az egyetlen bácskai gimnázium, amelyben a kötelező szerb államnyelv mellett magyarul is tanítottak, és hát a papi utánpótlás biztosítására egy kis szemináriumot is létesítettek, úgyhogy ennek az intézménynek az életébe tekintettünk egy kicsit bele.
2: Dicsértessék Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, amen! Köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatóit! A Szabadkai Püspökségi Klasszikus Gimnáziumi Szeminárium rektora vagyok, Tojzán László. Kedves hallgatók, emlékszek, amikor még káplánként szolgáltam, és első pénteken látogattam betegeket, akik betegség, illetve kor miatt nem voltak olyan állapotban, hogy elmenjenek a templomba. Némelyik mondta, hogy örül, hogy a Mária Rádiót hallgathatja, a Szentmisét, a vasárnapi Szentmisé közvetítéseket, sőt, Némelyik mondta, hogy a rózsafűzéreket is mindig végighallgatta, és élőben voltak ezek az imák, és ő maga is becsatlakozott a rózsafűzér imádkozásába, és hogy ez mekkora lelki enyhülést és megnyugvást adott számukra. Továbbiabban pedig, mint itt, ahogy tevékenykedek évek óta, mi nekünk a diákoknak is megadatott az a lehetőség, hogy a diákok is, tehát a Mária Rádióban, tehát olykor megszólaljanak, és mint a gimnázium, illetve a szeminárium nevében forduljanak a fiatalsághoz.
2: Miért tartod fontosnak azt, hogy a Mária Rádió itt nálunk, Szerbiában szólja magyar nyelven?
3: Vajdaságban sok magyar van, illetve le kell szegezni, hogy viszont tehát vallási műsor nem igen hangzik el, tehát így. Tehát ilyen formában egyáltalán nem hangzik el. Tehát vannak hírtudósítások egyházi eseményekről más médiák révén, viszont, hogy rózsafűzért, hogy imádkozhatnak, vagy szentmisét hallgathatják napról napra, tehát ilyen lehetőség nincs. Tehát országunkban a Mária Rádió az egyetlen egy katolikus rádió, amely ezt a lehetőséget megadja. Tehát ebből kifolyólag, ha nem létezne, akkor tényleg sok olyan idős, vagy beteg személy, aki nem tud eljutni a Szentmisére, másképp nem hallhatná a napi igét. Nem tudnának közösségben imádkozni. Az egységet nem tudnák másképp megélni. De azt sem kell elfelejteni, hogy szintén sokan vannak, akik vajdaságból az ifjú nemzedékek közül is, akik elmentek is, akik viszont külföldön tovább ápolják vajdasági gyökereiket, és ez némelyiknek volt olyan, aki azt mondta, hogy ő igen, tehát külföldön a Mária Rádiót, a vajdasági Mária Rádiót hallgatta, mert hogy ő vajdasági. Tehát volt ilyen is.
2: Laci atya, mi az, amit szeretnél üzenni a kedves hallgatóknak?
3: Ha nem volna, akkor ezt inkább azok tudnák legjobban megérezni. Az ember mindig akkor érzi meg a hiányát valaminek, amikor már nincs. És akkor tudja igazán becsülni. Az ember, amikor fiatal, akkor úgy van, hogy dolgozik, küzd, harcol. Nem veszi figyelmébe az, hogy most jó az egészség, minden van, erő, minden van. Amikor viszont ágyhoz kötötté válik, akkor válik számára igazán értékesi az, amit addig természetesnek tekintett. Hát ugyanez a Mária Rádió esete is. Hogy amikor az ember fiatal, könnyen el tud jutni bárhová, viszont amikor ágyhoz kötötté válik, amikor már teljes mértében mozgásában korlátozva válik, akkor gyakorlatilag a szócső, az a rádió vagy a más média, ami révén ismét a közösségnek a tagjává vagy a részének érezheti magát.
2: És eljuthat hozzá az evangelizáció, mondhatjuk így.
3: Igen, tehát hallhatja Isten igéjét, hallhatja a különböző előadásokat, és az ima révén a közösséget ismét, az egységet átélheti, becsatlakozhat. Valaminek a része lehet. De személyesen is meg szeretném köszönni minden egyes támogatónak, akik lehetővé teszik a vajdasági Mária Rádiónak a további működését, mert ezzel tényleg hozzájárulnak ahhoz, hogy az itteni magyarok, akik ápolják hitüket, illetve élik azt, csak már testileg nem képesek eljutni a templomba, de lélekben mégis be tudnak kapcsolódni, és átélhetik az egységet. Köszönöm minden támogatónak ezt a lehetőséget. Isten áldja Önöket!
4: Én pedig nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Dicsértessük a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, amen!
0: A délvidéki Mária Rádió körzetében levő Szabadkai Paulinum intézmény rektorával hallhatunk egy kis beszélgetést, és hát ugye itt a felvidékről beszéltünk főleg, de délvidéken is azért számos olyan költség merül fel, ami miatt a hallgatók segítségét szeretnénk kérni. 4 munkatársal dolgoznak, tehát egy maroknyi csapat dolgozik azon, hogy ott a helyi magyaroknak tartalmat gyártson. Azért viszonylag szép önkéntesi táboruk van, ahhoz képest, hogy ugye annyira nem nagyott a magyar közösség, de emellett még nyomdai, könyvelési költségek, ugye frekvenciadíjak, maga a stúdió bérlés, kommunikációs díjak, postadíj, valamint a gépjárműnek az üzemanyag költsége és a fenntartási költség, amivel ott délvidéken járnak és közvetítenek, ezek mind-mind egy eléggé nehéz helyzetbe sodorják a délvidéki testvéreket. Évente mintegy 12 millió forintba kerül az a délvidéki Mária Rádió fenntartása.
1: Kata, te biztos tudsz esetleg számokat is mondani, hogy körülbelül a délvidéki Mária Rádió az mekkora területet fed le, körülbelül esetleg, hogy nem tudom, azt meg tudod így mondani, hogy mennyien hallgathatják ezt a délvidéki Mária Rádiót, vagy legalább, hogy hol hallható, vagy melyik részen.
0: Igen, hát nagyon érdekes egyébként, ugye a délvidéki magyarság az a legkisebb, ott a határon túli közösségeken belül, ugye ahol a Mária Rádió is valamilyen módon folytat tevékenységeket. Nagyjából egy ilyen 300 ezer magyar testvérünk él ott a Vajdaságban, és most Szabadkán működik, ott van a Mária Rádió, ott a helyi Mária Rádió székhelye, és hát osztott frekvenciában hallható FM adásban az ő műsorok 3 frekvencián, de főként az interneten, valamint ilyen TV adáson keresztül lehet bekapcsolódni, ott 0-tól 24 óráig szólnak, tehát ez is nagyon érdekes, és ott az a különlegesség, hogy ott amik megvannak frekvenciáik, azok nem olyan, hogy ilyen megújulóak, tehát hogy azokért is így küzdeniük kell, és nem is lehet új frekvenciájuk, valahogy nem tudom pontosan itt a szerb országban levő szabályokat, de hogy nincs lehetőségük új frekvenciáknak a szerzésére.
1: A napokban beszélgettünk pont valamelyik önkéntessel így a Mariaton adásában, aki azt mondta, hogy ő járt így Délvidéken, és ezt a Vajdaságba, és hogy tényleg, hogy fogy egy kicsikét a magyarság is, és hogy járta ezeket a falvakat, és sokszor az üres falvak, meg üres templomokat is így látott, hogy szomorú volt ezt látni. És elég nagy a szegénység, tehát ott Délvidéken, és azért is gyűjtünk így most Délvidéki és Felvidéki Mária Rádiónak egyaránt, de most különösen ebben a blogban a Délvidéki Mária Rádiónak, mert szükség van, nagy szükség van tényleg ott pénzre, hogy továbbra is tudják hallgatni a Mária Rádiót, mint ahogy az itteni, vagy idáig elhangzott riportokban is ez hallható volt.
0: Az az érdekes egyébként, hogy ugye, ahogy mi is jártunk ott már a Mária Rádió stábjával, a Délvidéki Mária Rádió tartotta 2 évvel ezelőtt a 4 magyar nyelvű Mária Rádió közös találkozóját, ami évente kerül megrendezésre. Ott azt tapasztaltam, meg én is, akik délvidéki származású ismerőseim, őtőlük is olyan híreket kaptam, hogy sokszor egyébként ahhoz képest, hogy kevesen vannak ott magyarok viszonylag, azért a hit által sokan össze tudnak kapcsolódni, tehát, hogy élnek még a hagyományok, ott is nekik is van egy szép búcsújáró helyük, és például hogy a Délvidéki Mária Rádiónak az egyik legnagyobb eseménye minden évben az, mikor a doroszlói búcsúra ők kilátogatnak, és ki is települnek teljesen egész búcsú alkalmával, ott azt végig élőben közvetítik, de akár az, hogy a vallási közösségek ott, igen, azok nagyon-nagyon erős összefogó erővel bírnak ott a helyi magyarság számára.
1: De csak, hogy nem így beszéljünk, hanem a kedves hallgatók is, vagy miért tudjuk ajándékozni egy-két zenével, egy-két még bejátszásra a Délvidékről. Most hamarosan majd egy ilyen zene, vagy vers kata.
0: Ez egy vers bejátszás lesz, ugyanis ugye a Délvidék is számos értékes emberrel ajándékozta meg itt a magyar művészet világát. Ilyen például Kosztolányi Dezső, aki Szabadka költő fia volt, és ő neki egy költeményét hallhatjuk majd Mensáros László előadásában. Addig is a 061-999-4430-as telefonszám, hát még nagyjából fél óráig hívható, fél óráig él, és kedves önkéntesünk most szabad is, úgyhogy kérjük a hallgatókat, hogy tárcsázzák ezt a nem emelt díjas adományvonalat.
5: Halott. Látjátok, feleim, egyszerre meghalt, és itt hagyott minket magunkra. Megcsalt. Ismertük őt, nem volt nagy és kiváló, csak szív a mi szívünkhöz közel álló. De nincs már, akár a föld. Jaj, összedőlt a kincstár. Okuljatok mindannyian e példán. Ilyen az ember. Egyedüli példány. Nem élt belőle több, és most sem él. S mint fán se nő egyforma két levél, a nagy időn se lesz hozzá hasonló. Nézzétek e főt, ez összeomló kedves szemet. Nézzétek itt e kéz, mely a kimondhatatlan ködbe vész, kővé meredve, mint egy erekje, s rák ékírással van karcolva ritka, egyetlen életének ősi titka. Akárki is volt ő, de fény, de hő volt. Mindenki tudta és hirdette, ő volt. Ahogy szerette ezt vagy azt az ételt, s szólt ajka, melyet mostan lepecsételt a csönd, s ahogy zengett fülünkbe hangja, mint vízbe süllyedt templomok harangja a mélybe lenn, s ahogy azt mondta nemrég, édes fiacskám, egy kis sajtot ennék, vagy bort ivott, és boldogan merett a kezében égő olcsó cigaretta füstjére, és futott telefonált, és szőtte álmát, mint színes fonált. A homlokán feltündökölt a jegy, hogy millió közt az egyetlen egy. Keresheted őt, nem leled, hiába. Se itt, se Fokföldön, se Ázsiába, a múltba sem, és a gazdag jövőben akárki megszülethet már, csak ő nem. Többé soha nem gyúl ki halvány furcsa mosolya. Szegény a forgandó tündér szerencse, hogy e csodát újólag megteremtse. Édes barátaim, olyan ez éppen, mint az az ember ottan a mesében. Az élet egyszer csak ő rája gondolt, mi megmesélni kezdtünk róla, hol volt, majd rázuhant a mázsás szörnyű mennybolt, s mi ezt meséljük róla sírva, nem volt. Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra, mint önmagának dermet néma szobra. Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer. Hol volt, hol nem volt a világon egyszer.
6: Kedves hallgatóink, önök a utolsó kis blokkot hallgatják a Mariaton adásában. Én Varacskai János vagyok, és itt a műsorvezető társam.
0: Varga Kata.
6: És természetesen várjuk az adományokat, amit gyűjtünk a délvidéki és a Mária és a felvidéki Mári Rádiónak.
1: A 061-999-4430-as telefonszámon, amin szeretettel várjuk és fogadjuk a kedves hallgatók telefonjait. De most itt van a vonalban velünk egy kedves, majdnem azt mondtam, hogy önkéntesünk, mert nemrég még önkéntesünk volt, de most már munkatársunk, itt van velünk a vonalban, Mensáros Péter. Szervusz Péter!
7: Szervusztok! Jó estét!
1: Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a hívásunkat. Ismerős volt-e az előbbi, majdnem zenét mondtam, de vers?
7: Hát az előadójának a hangját, minthogyha valamikor hallottam volna, kicsit ismerős, igen, igen. Ja, de ja, be is mondtátok, hogy Mensáros László, ja, jó, igen.
1: Igen, igen, úgyhogy nem árultunk el azért túl nagy titkot, de azért itt most már, ha már adásban vagyunk, jó. Akkor most már elárulhatod, kedves Persze. Péter, hogy ki is neked a Mensáros László?
7: Hát ő az apám volt, mint életem nagy, hogy is mondjam, csak nyeresége, a Jóisten nagy kegyelme, hogy az ő fia lehetnék. Természetesen, hogy is mondjam, nem ideális apaként kell őt elképzelni, hanem az életem meghatározójaként az én gondolkozásmódom, hitem, stb. Felépítőjeként. Mind a mellett, hogy hát színész létére nem volt egy könnyű ember, szó se róla, hát nem volt egy ideális apa a hétköznapi értelemben.
1: Péter, te körülbelül egy fél éve, de lehet, hogy most már több, lehet, hogy én mondok rosszabb időt, de körülbelül fél éve most már itt dolgozol a Mária Rádiónál, és egy olyan kérdésem volna feléd, mert most volt neked egy elég komoly betegséged is, és kórházban voltál, és akkor meséltél nekünk arról itt a stáb értekezleten, hogy mennyire fontos itt kiülső szemmel is a Mária Rádió. Te hogy látod a Mária Rádiót, és igazából mi az, ami ide vonzott téged, és te olyan lelkesen csináltad még most is, mint félig önkéntesként, félig főalkalmazottként itt a rádiót, hogy te ezt nagyon, neked ez a szíved ügye. Mitől lett az?
7: Hűha, hogy mitől lett az? Most valóban, hát most az egész kezdés az még 2024 őszén volt, amikor volt egy technikusi tanfolyam meghirdetve, és miután én fiatal vagy felnőtt koromban másodállásként, meg főleg apám mellett hangtechnikuskodtam rendszeresen, de még színházban is, ilyen mellékállásként. Uh-huh. Tehát magyarul tologattam a csúszkákat. És hát ez nagyon tetszett nekem akkor is, hogy végszóra figyelni teljes odaadással, hogy mi történik ott a színpadon, mi történik, mihez kell adnom a technikát. És ez úgy megmaradt bennem, és úgy, hát mindig ez, de jó lenne valahol. És akkor egyszer csak már a rádió hallgató voltam, vagyok, hallottam ezt a azért ezt a hirdetményt, és uff, nem mondom, akkor most nem várok tovább, és lecsaptam rá. És ott is ragadtam, mint technikus, egész tavaly őszig, vagy hogy, önkéntes hangtechnikusként, és aztán most már munkatársként is, nyugdíjas munkatársként is, ott más dolgokkal is foglalkozom. Öregszem, nem kell tagadni, már itt már 77 után vagyok már, és azért alapvetően a hitemnek a fejlesztése, a hitemben való rész, napi vagy akár még sűrűbb részvétel, az fontosnak éreztem. Csak hát az ember lusta, meg nyavajog, meg mit tudom én mi. És azzal, hogy hát jó, azelőtt is hallgattam, főleg Hitünk és Életünk, meg az Evangélium magyarázatot, de elkezdtem a többi dolgokat is hallgatni, és bizony nagyon jó volt a hitem fejlesztésében, amit ott hallhattam. Na most speciálisan,
1: semmi, folytassa, Péter.
7: Tehát pont ebben a két hónapos kórházi tartózkodás, ami sokszor még az is volt, hogy az ágyból se szállhattam ki.
1: Igen, ezt akartam előkérdezni, de akkor
7: beérőztél. Igen, szóval voltak, hát ahogy egy műtét után, ugye intenzív, szubintenzív és osztály, ugye ez a fokozat. Igen. És hát az intenzíven ott semmilyen, ott fekszel és nézed a plafont, ott se telefon, se rádió, semmi. Na már a szubban már lehetett, legalább a telefonon tudtam hallgatni, és bizony egyre érdekesebb már hitbeli tekintetben hallhattam, és bizony el voltam jó formán egy napon, és ami a legnagyobb élményem volt, hát nem tudtam a nagy napokra hazajönni, nem engedt, nem lehetett még eljönnöm, ugye nagy péntek, nagy szombat, nagy vasárnap, tehát húsvét vasárnap, és akkor a Mária Rádió volt mondhatni az egyetlen olyan kapcsolat, most így mondom, hogy a Jóistennel azokban a felemelő napokban, hogy a Mária Rádiót tudtam hallgatni. Akkor értettem meg, hogy sokszor halljuk betelefonálóktól, hogy hát, hogy én már reggel bekapcsolom, és az egész nap szól, és hogy az anélkül már nem tudok meglenni. Igen. Akinek igénye van arra, hogy a hitében erősödjön, újabb és újabb dolgokat más megvilágításból hallhasson, igenis, Mária Rádió. Na most ebben részt venni, mondhatni, megtiszteltetés.
1: Köszönjük szépen, Péter. Rohamosan fogy az időnk, úgyhogy még sokkal igen, több időt is szállnék nagyon rád, mert nagyon sok értékes dolgot így mondtál, de még kicsit utol kell magunkat érni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és hogy rendelkezésünkre álltál ebbe a telefonhívásba, és itt is megtapasztalták most a kedves hallgatók, hogy milyen fontos, hogy hallgassák a hívek a Mária Rádiót, de nem csak itt Magyarországon, hanem délvidéken és felvidéken is, hogy nagyon-nagyon fontos az embereknek a...
7: Arról nem is beszélve, amit most utoljára mondtál, igen.
1: Igen, a rádió, mert valakinek tényleg ez a utolsó kapocs, így szinte Istenhez.
7: Igen.
1: Köszönjük
7: igen.
1: Szépen, Péter, hogy itt voltál velünk, és további szép munkát és nagyon sok kegyelmet kívánok neked.
7: Isten áldjon téged. Jánoskám, neked is, meg Katának is, és ott Anna Mari, az az üvegfalon túl az Anna Marinak is.
1: Ő is mosolyog. Na jó, még igen. Nem. Most már igen.
0: Na, köszönjük, hogy velünk voltál, és szép estét neked. Szervusz. Na.
1: Köszönjük, Péter, Isten áldjon téged.
0: És hát még egy nagyjából 20 percig hívható a 061-999-4430-as telefonszám. Azt még így egy utoljára elmondom, hogy ez egy nem emelt díjas telefonszám, és az önkéntesünk várja a vonal másik oldalán a hívásokat, és többféleképpen... és többféleképpen... lehet segíteni a délvidéki, valamint a felvidéki Mária Rádiónak, akár banki utalással, akár csekken keresztül, és itt fontos, hogy a közlemény rovatba a Mariaton szó kerüljön be, mert akkor így tudjuk így elkülöníteni azt az adományt, ami erre a szándékra érkezett. És hát kérjük a hallgatók imáját, valamint így azt is, hogy akár így gondoljanak a felvidéki, délvidéki testvérekre, az erdélyekre is. Igen. Egyébként mindig meghatódom, mikor hallom az imaszándékok között ott 14 óra 50 perctől, hogy imádkoznak a Mária Rádió munkatársaiért, úgyhogy kérjük a hallgatókat, hogy ott a határon túli testvéreket, önkénteseket, hallgatókat is hordozzák a szívükön. Minden esetre még hátra van egy érdekes bejátszásunk.
1: Jó. Még annyit akartam csak elmondani bejátszásra, hogy gyorsan lehet a végén, mert nem lesz rá idő, hogy nagyon fontos az is, hogy most vége van a Mariatonnak, de későbbi napokban is akár a recepcióra, itt a Mária Rádió Gogol utca 28-as szám alá be lehet hozni a pénzfelajánlásokat, ugyanúgy át tudjuk adni majd a Délvidék és a Felvidéki Rádiónak.
0: Meg ha jól tudom, akkor szokott lenni egy ilyen nagy láda a recepció, mindig Mariaton felirattal, úgyhogy ez összetéveszthetetlen.
1: Itt vége van, de attól még nincs vége.
0: Igen. Minden esetre most egy utolsó szöveges bejátszásként Trenka Irén, a Szabadkai Szent Kamil csoport Szent Kamil ima csoport vezetője fog néhány szót szólni. Egyébként a Délvidéki Rádiónak több mint 40 ima csoportja van, tehát hogy így nagyon élénk ott az ima élet, és nagyon sokszor élőben is közvetítik ezeket az imádságokat.
8: Trenka Irént köszöntöm a stúdióban. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
9: Mindörökké, amen!
8: Irénke a Szabadkai Szent Kamil ima közösség vezetője. Mondhatom így itt a Mária Rádió berkein belül, ami a műsort illeti. Kicsit mesélj erről az adásról, hogy a hallgatók is jobban megismerkedjenek vele, határon innen és határon túl.
9: Hát igen, a Szabadkai Szent Kamil műsort már régóta én vezetem. Ez úgy kezdődött, hogy 2010. február 2-án Gyertyaszentelő Boldogasszony napján avattak kamiliánussá. Ezen a gyönyörű napon tettem le a fogadalmat én is a betegek szolgálata felé. György Alfréd és Palatinus István atya vezetése által. Hamarosan István atya behívott bennünket a Mária Rádió stúdiójába, hogy kamiliánus műsorokat készítsünk. Beszéltünk a kórházi betegek látogatásáról, az idősekkel való gondozásokról, sőt, legtöbbet imákat, verseket olvastunk fel a betegek részére. Eleinte István atya vezette ezt a műsort, majd végül az ő sok feladata és szolgálata végette műsorvezetését rám ruházta. Az első önálló műsorom 2013. májusában volt. Azóta is rendszeresen készítem ezen műsorokat. E műsorban jelen vannak még a meglévő aktív kamiliánusok is. Van egy jelöltünk is, és egy állandó önkéntesünk a Mária Rádiótól, aki szívvel, lélekkel belépett közénk, és teszi a feladatokat velünk. Isten szereti a jószívű adakozókat. Ezt még csak azért tenném hozzá, mert tudom, hogy milyen célból van az interjú.
8: Ez lett volna a következő kérdés valóban. Tehát már Irénke felkészült, úgy látom, hogy most zajlik a gyűjtés a Mária Rádió részére. Te miben látod azt a fontos feladatot, azt a fontos küldetést, mind a mellett, hogy nagyon sokan imádkoznak a Mária Rádióért, az itt dolgozókért, az önkéntesekért, a Mária Rádió fennmaradásáért, anyagilag miért fontos a Mária Rádió támogatása? Tehát pici közösség vagyunk itt Délvidéken, kevesen vagyunk, egy maroknyi csapatról van szó, viszont ez a kis csapat annál nagyobb szolgálatot végez.
9: Hát én azt gondolom, hogy a Mária Rádió ha picike, ha nagy, anyagi gondokkal küzdhet bármelyik pillanatban, mivel nincs ilyen biztos forrásuk, de ezt a hallgatókra bízták főképpen, mert én mondhatnám azt is, mert azt gondolom, hogy a Mária Rádió a hallgatókból él. És megérdemlik, tanúsítatom, már itt vagyok 13 éve, már a régibe is voltam, és csak én átfogytam az újba, és valóban ők megtesznek mindent, azt hiszem, hogy 4 vagy 5 dolgozó van állandó, 4 dolgozójuk van állandó, a többi mind önkéntes. De az önkéntesek is valóban szívvel, lélekkel teszik a dolgukat, az önkéntesekre is bármikor lehet számítani. Bárki, aki a Mária Rádiót szereti hallgatni, vagy foglalkozik vele, nagyon sokat tanul, és nagyon sokat még a lelki békéjüket is meg tudják kapni Isten segítségével, mert ha odafigyelnek, a Mária Rádió szerkesztősége azon van a Szentírásból, vagy bármelyik plébános által olyan műsorokat állítsanak össze, hogy a hallgatók megérezzék, hogy valóban Isten létezik. Nagyon fontos az irgalmasság, nagyon fontos, hogy egymást segítsük megtérés útjára, mert aki ad, az örömet kap Istentől. Tehát ilyenkor dupla az öröm, én ezt a magam saját tapasztalataiból is merem állítani.
8: Nagyon köszönöm, hogy elmondtad mindezt, és most még csak egy üzenettel zárjuk a beszélgetést. Mit üzensz annak a hallgatónak, aki most talán elgondolkodott azon, hogy támogatni kívánja a Mária Rádiót?
9: Annak azt üzenem, amit harmadszor fogok mondani, hogy Isten szereti a jó szívű adakozókat, és örömmel fog eltöltődni, amint adni fog, mert itt mindenki megérdemli, hogy nyugodtan, egyensúlyozottan menjen, haladjon a Mária Rádió munkája, és önök is sokat kapnak tőlük.
8: Köszönöm szépen a beszélgetést, dicsértessék a Jézus Krisztus!
9: Mindörökké, amen, és én köszönöm a meghívást!
1: Szeretettel köszöntjük itt újra a Mária Rádió stúdiójában, itt a kedves hallgatókat. Most már összesen 5 percünk maradt a maratonból. Kata, te hogy élted meg ezeket a napokat?
0: Őszintén szólva, nekem nagyon tetszettek ezek a kis bejátszások. Valahogy annyira szeretek így belelátni abba, hogy tényleg hogy működnek ott a rádió. Ugye így sokszor mondjuk azt, és viszonylag ritkán látogatunk el, vagy ritkán tudunk úgy kapcsolódni, úgy érdemben kapcsolódni ezekhez a rádiókhoz sajnos, de ezek által, hogy tényleg ott ezek a húsvér emberek az idejüket, energiájukat, adományaikat is beáldozva tulajdonképpen működtetik, akár maroknyi csapattal és lelkes önkéntesekkel ezeket az adókat, hát hihetetlen. És tényleg, hogy odáig elmennek, hogy például az alpolgármestert is, egy-egy ilyen intézménynek a vezetőit is, de hát nagyon sok mindenkit megszólítottak, úgyhogy érdekes azt látni, hogy mennyi embernek fontos
1: és
0: ez a misszió.
1: És köszönjük szépen a délvidékieknek is, most különösen, de a felvidékieknek is ezt a rengeteg hanganyagot, amit elküldtek nekünk, mert azért ez nagyon nagy segítség, és nagyon színessé tették ezt az egész maratont, mert mindenkit más érint meg, én is tudnék majd mesélni, csak most már nincs rá idő, hogy mi az, ami megérintett engem nagyon, de én bíztatnám a hallgatókat, hogy akár később is a Mária Rádió archívumából is ezeket azért vissza lehet majd hallgatni, és ezeket a kis riportokat biztos, hogy sokaknak sokat jelentett.
0: Minden esetre szeretettel köszöntjük a felvidéki, délvidéki Erdély Mária Rádiót is. Ugye a felvidékiek néhány nappal ezelőtt ünnepelték a 14. születésnapjukat egy csodálatosan szép szentmise és ünnepé keretében. A délvidékieknek pedig a holnapi nap eléggé izgalmas lesz, ugyanis akkor lesz az eredmény hirdetése, mindjárt mondom, sőt nem is eredményhirdetés, bocsánat, hanem maga a döntője az Anyanyelvem ékessége versmondó versenyünknek, amit most már idén harmadik alkalommal rendeztek meg, úgyhogy ez eléggé izgalmas lesz. Ez
1: nagyon szép értény. Remélem, igen, hogy megkapjunk tőlük esetleg egy kis hanganyagot. Hogy a...
0: Mindenképpen. Tavaly előtt is, amikor ott jártunk, akkor egy szép műsor keretében mutatkoztak be az akkori szavaló versenynek a jutalmazottai. Úgyhogy hát köszönjük szépen tényleg nekik ezt a szolgálatot, és a hallgatóknak is a figyelmet ez adta 3 nap alatt, valamint az összes támogatást, az összes imádságot, és tényleg azt is akar, hogyha így rágondoltak, vagy akár hallgatták a Mária Rádiót. Örülünk nagyon, hogy nem csak Magyarországon, hanem itt tényleg így az egész Kárpát-medencét összefogva tudunk egy kicsit összekapcsolódni ezekben a napokban, és továbbra is kérjük majd a kedves hallgatók támogatását és imáit. Mi lassan elköszönünk Önöktől, nagyon köszönjük, hogy velünk voltak itt a 3 nap alkalmából, de azért szeretettel ajánljuk a hallgatók figyelmébe például a holnapi napon is, amikor a Nagymaros ifjúsági találkozóra látogatunk el, holnap után pedig a Szent Rita búcsúba megyünk, úgyhogy itt a Mariaton elmúltával is nagyon-nagyon sok szép műsorral készülünk a hallgatói családnak. Viszont a mai estére elköszönünk, egy utolsó dal talán még belefér a műsorba, egy délvidéki származású megasztáros énekesnő, Rúzsa Magdi, a saját szülő falujáról, a helyről, ahol délvidéken ott fölnőtt, a Hazatalász című számot énekli majd, és elköszön Önöktől
1: Baracska János,
0: Varga Kata, a technikai szolgálatot pedig Mocsári Lászlónak és Prószéki Anna Máriának köszönhetjük. Valamint az összes telefonálónak, az összes telefonfogadónak, önkéntes munkatársnak, akik részt vettek a Mariaton alkalmával, ezt hálásan köszönjük a szolgálatot. További szép estét kívánunk, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen, Isten áldja Önöket!

0: Hírpercek.
1: 14. Leó pápa imádkozott azon a helyen, ahol 45 évvel ezelőtt rálőttek Szent II. János párra. Székely János püspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka. A Magyar Tudományos Akadémia doktora lett Végsejő Tamás. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Második János Pál pápát két lövedék találta el, amelyeket Mehmet Ali Accsa adott le pisztolyából a Szent Péter téren 1981. május 13-án. A Szent Péter tér azon pontján, ahol Második János Pált eltalálták a lövések, egy fehér, a kövezetbe helyezett márványtábla emlékeztet a történtekre. A táblán Második János Pál pápa címere, valamint a merénylet dátuma látható. Leó pápa a merénylet 45. évfordulóján, az általános kihallgatás elején leszállt a pápa mobilról, és megérintve a táblát csendben imádkozott, írja a Magyar Kurír. Második János Pál meggyőződéssel hangsúlyozta a merénylet után, hogy életét a fatimai szűzanyának köszönheti. A lengyel pápai elmondata, totus tuus, egészen a tiéd. Erre is az odaadásra utal. 14. Leó a II. Vatikáni zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát a Lumen Gentium Szűz Máriáról szóló fejezetével folytatta. Az idei csíksomlyói fogadalmi búcsú főcelebránsa és szónoka május 23-án szombaton Székely János szombathelyi megyében

0: Mindezt azért, hogy tudjuk, miként alakult ki mai életünk, és soha ne feledjük, mit kapunk elődeinktől, mit kell őriznünk és mit kell továbbadnunk, írta Timár Sándor Asztrik, a Kegytemplom igazgatója a zarándokoknak az idei búcsú programjában. A Magyar Tudományos Akadémia Humán Tudományok Kutatóházában Végsehő Tamás, a Szent Atanász Görög Katolikus Hittudományi Főiskola egyháztörténész professzora, korábbi rektora megvédte a bizánci ritus katolikus hit magyar identitás című MTH doktori értekezését május 8-án a bíráló bizottság értékelése szerint 100%-os eredménnyel, írja a Magyar Kurír. A PhD fokozat megszerzése után 22 évvel az MTH doktora cím újabb fontos mérföldkő Végsehő Tamás kutatói pályáján. A címet az a kutató nyerheti el, aki már rendelkezik tudományos fokozattal, és azt követően is jelentős, eredeti tudományos eredményekkel gazdagította szakterületét. Fontos feltétel, hogy a jelölt munkássága tudományszakának mértékadó hazai és nemzetközi tudományos körei előtt ismert és elismert legyen, valamint kutatási eredményeit egy átfogó doktori munkában foglalja össze. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
1: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: A Mária Rádió Pécelen az FM 91,7 MHz-es frekvencián fogható.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: A Mária Rádió él és éltet. Hosszú évtizedek óta már a magyar valóság része a Mária Rádió, amely imádságokat és tanításokat közvetít a hallgatók felé. Sok önkéntes dolgozik ebben a rádióban, de természetesen jelentős anyagi terheket is jelent, hogy ezt fent tudjuk tartani. A hallgatók jó szándékából, adományaiból él ez a rádió. Fontos, hogy életben is tartsuk, hogy másokat is az életre tudjon serkenteni, a lelki életre, amely a legfontosabb. Mindenkinek megköszönjük az adományát, aki ilyen vagy olyan módon hozzájárul a Mária Rádió működéséhez. Kedves hallgatóink jó szándékú adományait nagy szeretettel köszönjük meg. Szent Pál azt mondja, az Isten a jókedvű adakozót szereti. Ezzel a jókedve derítsük jobb kedvre a Mária Rádió dolgozóit, munkásait is, akiknek ilyen módon tudunk segíteni. Legyen áldott mindaz, aki ehhez hozzájárul, mindaz, aki részt vesz ebben. Köszönjük szépen!
5: A Mária Rádió idei jubileumi évében szeretnénk a figyelmet a Mária Rádió lelkiségi alapjainak, azaz karizmáinak mélyebb megértésére fordítani. Ezért Mária Rádió Akadémia néven előadássorozatot és beszélgetést szervezünk. Az egyes témák nem csak a Mária Rádió mélyebb megértését, hanem hitünk elmélyítését is szolgálják. A májusi alkalom témája, hogyan járhatunk a lelki fejlődés útján. Az alkalmat vezeti Forrai Tamás jezsuita atya. Az előadás helyszíne a Mária Rádió kápolnája Budapesten a 13. kerület Gogol utca 28 szám alatt. Időpont május 29-e, 17 óra. A foglalkozáshoz online is lehet csatlakozni, részletek a Mária Rádió honlapján az Akadémia menüben olvashatók.

0: iránytű. Pál Ferenc atya előadás sorozata lélektani és spirituális témákról.
1: Isten hozott benneteket, köszöntök mindenkit, tökéletlenségnél tartunk, vagyis, hogy elindultunk az eredetileg negatív anya komplexusú férfi világának a leírásából, és aztán azon vívódunk most már két alkalommal, hogyha többé-kevésbé megértettük, persze nagyon általánosítva, sematikusan, hogy milyen is az a belső világ, és aztán milyenek a kapcsolatai olyan valakinek, akiről azt mondhatjuk, hogy egy eredetileg negatív anyakomplexus határozza meg tudattalanul az ő létezését, hogy akkor ez milyen hatással van a spirituális fejlődésére, vagy pedig fejletlenségére vonatkozóan. Ugye itt tartunk, és hogy töprengtem, hogy most mi lesz a mai alkalommal, arra jutottam, hogy lehet, hogy ezeket az alkalmakat most magamnak mondom. Ugye, hogy egy kicsit se kértettek arra, hogy én erről beszéljek. Ugye azt hirdettük meg, hogy a három generációnak az együttlátásában beszéljünk valamit az életutunk alakulásáról. Én meg itt belefelejtkezek ebbe a témába. Úgyhogy igyekszem a mai alkalommal ezt lezárni. Igyekszem, hogy olyat tudjak mondani, ami nem csak az én témám, hanem a tiétek is. És itt rögtön hadd utaljak egy megjegyzésre. Ezt a megjegyzést nagyon gyakran kapom, ez pedig arra vonatkozik, hogy miért nem a pozitív dolgokról beszélek. Hogy most képzeljük el azt az eredetileg negatív anyakomplexusú valakit, aki itt ül. Most akkor hallunk egy nagyszerű és fennkölt előadást arról, hogy milyen is, mikor valaki igazán keresztény. Hát én nem tudom, hogy egy eredetileg negatív anyakomplexusú embert ez fölszabadít-e, vagy úgy bebetonoz, úgy megerősíti az ő komplexusos látásában, hogy attól koldul. Mi lesz akkor ennek a következménye? Az eszményei, az én ideája még magasztosabbá és erősebbé válik. Ahhoz képest meg a saját tökéletlenségének az elviselhetetlensége, a gyarlóságának a bűnnel való azonosítása pedig még szorongatóbb lesz. Sikerült átadnom ezt? Ezért azt gondolom, erre vonatkozott az a mondat, hogy valamennyire újból és újból az énünket kell egy kicsit gyógyítgatni. A személyiségünknek valamiféle alapvető és minimális, meg a minimális fölötti egészségére szükségünk van. Különben azok az igaz és szép és helyes és nagyszerű erények egy olyan torz alapon kezdenek megint nőni, hogy teljesen maguk alá temetnek minket. És csak megerősítik azt, amiben eddig is csak prüszkölünk és szenvedünk. Ezért van az, hogy ilyen sokat szánok az árnyéknak a föltárására. Ó, mert nem egy újabb terhet akarok farizeusként rátok helyezni. Azt gondolom, tudok nagyon szép dolgokat mondani. Tudok hallatlan lelkesítő dolgokat mondani. De mi lesz veletek? Mert én akkor ezeket elmondom, és akkor megyek haza, hogy na ez jó volt, de megmondtam a frankót. Igen, tényleg mentek az Istenem, Istenem. Hát tényleg, még jó, hogy bűnbánati idő van. Hát jó, mert akkor még most gyónok 5-6 karig. Hát ez nekem nem okoz örömöt, hogy egy újabb elviselhetetlen terhet rakjak rátok. Ezzel az értékeket vagy az erényeket nem tagadom. Erről ennyit, hogy miért nem a szép dolgokról beszélek, és miért a fonákjáról beszélek. A másik, mert ezt is minden alkalom után valaki mondja nekem, mikor odajön, és a következőt hallom. Jól van, Feri, ez a sok negatívum, jó, ezt még valahogy elviselem. Na de mikor kezded már mondani, hogy mit kell csinálni? Hogy mi a frankó, a tuti, hogy hát már ezt pontosan tudom, de most akkor gyorsan. Na de olyan meg nincs, hogy gyorsan. Emlékeztek, vagy fontos, vagy sürgős. Döntsétek el, ha sürgős, akkor adok neki egy sürgőségi ellátás olyan is. Ó, tehát azzal még akkor hazaérsz. Tehát a tökéletességről azt mondtuk, rövid, csak hogy tudjuk aztán folytatni. Ugye, hogy a tökéletességnek ez a görcsös és, mi itt a jó szó? Megszállott, ez jó szó. Görcsös és megszállott akarása és önmagamtól való elvárása, bizonyos mély lélektani iskolák szerint nem másból fakad, mint azoknak a természetes, emberi, ösztönös vágykésztetéseknek az elfolytogatásából, elnyomotgatásából, eltiporgatásából és minden egyéb hasonló manőverből. Mi ezzel a probléma? Az, hogy természetesen nagyszerű, ha valakinek vannak én ideáljai. Ez nagyszerű, mert az ember nem csak az, aki ebben a pillanatban, hanem az ember teszi is magát valakivé. Ezért eszem ágába sincs pusztán önmagamról úgy gondolkodni, hogy azonosulok mindennel, ami itt ebben a pillanatban bennem van. Majd ha bolond lennék, hanem természetesen legalább annyira a realitás része, hogy igyekszem egy reális én ideál felé törekedni, azt megfogalmazni, abban lehet egy csomó motivációs erő és a többi. Hát nem csak az vagyok, aki most vagyok, és akkor az teljesen éld át, ugye ez egy nagyon sajátos lélektani iskoláknak a blöffje. Ugye elmegy valaki a segítőt, és azt mondja, hogy ő benne ilyen késztetések vannak. És akkor az a filozófia van mögött, tehát akkor azonosulj vele. Miért ha azok vannak, akkor azonosulni kell vele, és megszűnik a probléma. Ezt én badarságnak tartom. Hát igenis van létjogosultság, hogy legyen én ideálunk. De, hogyha az én ideál valami rigid és merev és követelőző tökéletesség eszménybe szilárdul, hát annak az én ideának már semmi lendítő, motiváló, egészséget növelő, fejlesztő hatása nincs. Csak arra jó, hogy agyon gyötörjön bennünket. Szóval, tehát amikor itt a tökéletességnek egy rigid megszilárdulásáról beszélünk az én eszményben, akkor ez tulajdonképpen milyen belső mozgást és dinamikát hoz létre? Az egyik, hogy a negatív anyakomplexusunk miatt, vagy mit tudom én mi miatt, de mégiscsak ott van bennünk az, hogy nem vagyok szerethető, hogy rossz vagyok, hogy béna vagyok, hogy nincs jogom élni, hogy hülye vagyok, hogy lehetetlen alak vagyok, hogy mindig mindent elrontok. Ez van itt. A lélek kapálódzik. A lélek azt mondja, valahogy ebből a lehetetlen helyzetből ki kell kerülnünk, ezért aztán jön az én idealizálása. Ugye az talán valami egyensúlyt teremt. Mit teszek ilyenkor? Azonosulok ezzel az idealizált énnel, ami ráadásul, hogyha rögzült egy ilyen tökéletesség eszményben, hát akkor mi más is következhetne, mint elkezdek farizeus lenni. Ugye megpróbálok megfelelni ennek a tökéletesre gyúrt képnek, mert azt gondolom, hogy ez a föltétele és ára, hogy megmeneküljek ettől. Vagyis, hogy kiderüljön, hogy mégiscsak szerethető vagyok, de annak az ára, hogy kiderüljön, hogy mégiscsak jó, hogy egyáltalán levegőt veszek ezen a földön, mikor levegőt veszek, nem pont egy másik rendes embertől veszem el a levegőt, ugye? Az jön akkor elő, hogy akkor tehát ezt a tökéletesség eszményt, ezt meg is kell valósítani. És miután persze tudom, hogy ez lehetetlen, ezért ugye több irányunk van, megpróbálok színészkedni. Nem rossz szándékból, ó nem. De megpróbálom elétek élni és játszani azt, hogy az vagyok, az vagyok, az vagyok. Ti higgyétek el, hogy én az vagyok, azt erősítsétek meg, akkor én elhiszem, hogy mégse vagyok egy rossz, hogy vagyok. Így aztán az önbecsülésnek még a lehetőségétől is megfosztom magamat, mert erről továbbra is azt gondolom mindenről, amit rossznak tartok, beleértve persze magamat is, az életemet, meg nem tudom mimet, a törekvéseimet, a vágyaimat, ezekről eleve azt gondolom, hogy nem szerethetőek, vagy hogy ezektől nem vagyok szerethető, tehát akkor a személyiségemnek egy nagy részét kukáztam. Van egy másik része, ami ott oda került az én ideálba, azt meg nem bírom megvalósítani. Azzal szívesen azonosulok, ha annak valami kis szálát, szeletét egy pillanatra, vagy egy esemény erejéig megvalósítom, akkor legalább kapok egy kis levegőt, mint a fuldokló. Vagyis éppen a legtöbb, ami én magam vagyok, az itt van középen, és nem történik vele semmi, csak szenved két kapura. Megvan nektek ez az élmény? Remélem. Szóval, tehát akkor a tökéletesség elérésének mi lesz a módja? A vágy, az ösztön, a gyönyör, az öröm, a test ellen folytatott szakadatlan küzdelem. Akkor ezt kell tenni. Kultúrkereszténység pedig ebben megerősít. Tehát egy irgalmatlan erőfeszítés történik az elérhetetlenért. Egy irgalmatlan erőfeszítés. És aztán, ha tovább megyünk, akkor pedig a tökéletesség iránti vágy mögött, emlékeztek mi lapul? Valójában egy nagyon sajátos gőg. Azonosulás ezzel a soha el nem érhető tökéletességben merevedett én ideállal. ezzel igyekszünk újból és újból azonosulni és azonosítani vele magunkat. És ez tesz bennünket olyan rettenetesen nagyképűvé, gőgössé, és ez mit jelent akkor, hogy az én ideálunkon keresztül, mint valami szelepen keresztül, pumpáljuk az énünket. Az én ideált, azt még a szánkba is szabad venni. Semmi más nem. Az én ideált, azt egy picit. És akkor mi történik? Felfújtuk az énünket. Én ideálon keresztül, jó nagyra. Mit mond erre? Nem tudom én mi. A közgazdaságtan. Plö. Infláció. Azt mondja, akkor az én elkezd inflálódni. Minél jobban fújom, annál üresebb lesz. Annál több levegő lesz benne. Annál tartalmatlanabb valójában az, mert nincs is semmi. Csak fújom a végtelenségig. Aztán vagy kidurran, vagy elszállok, vagy valami ilyesmi történik. Rettenetes infláció. Ezért van az, hogy aki a bűnösségnek, a rosszaságnak, a nem szabad élninek a görcsétől vezetve, egy folyamatos bűntudattól indítatva, a tökéletesség eszmény felé próbálja az egyensúlyát megteremteni, mi más is történne vele, mint hogy fújja az énjét, fújja. Aztán, ugye ez pont olyan, mint hogyha azt akarnánk, hogy több pénzünk legyen, akkor egy ügyes mozdulattal teszünk a számok mögé egy nullát, meg még egyet. Látszólag sokkal értékesebbek lettünk. Valójában sikerül teljesen tönkretenni magunkat vele. Mindezt miért is tesszük? Nyilvánvalóan rettenet miatt, hogy be kelljen ismerni, hogy tökéletlenek vagyunk. Mert azt gondoljuk, ha ezt beismerjük, az egyet jelent azzal, hogy aláírtuk a halálos ítéletünket, és mi magunk ismertük be azt, hogy nem vagyunk szerethetők, és nincs jogunk élni. És nincs jogom boldognak lenni, kapcsolatom hogy legyen, hogy megházasodjak, hogy engem egy férfi szeressen, hát engem ne, egy nő, nem tudom, androgűn, bármi. Hol van aztán itt egy mélységes keserűség és csalódás? Ugye ott, hogy végül az az élményem, hogy Isten is elhagyott engem. Ez. Mert természetesen ezt a fölpumpált élideált, a tökéletességnek ezt a görcsös és lehetetlen akarását, ezt mi mással is legitimálnám, mint hogy Isten akarja így. Ez az Isten akarata rám nézve. Legyetek tökéletesek. Ugye ezt, tehát ha Isten akarja, akkor lesz egy ilyen rettenet panasz bennem, hogy Isten azt akarja és várja el tőlem, az a minimum, hogy tökéletes legyek, az a minimum, de közben meg magamra hagy. Hogy egy kicsit merek az érzéseimnél lenni, azt mondja, de miért nem segít ez? Ez lehetetlen, itt görcsölök tök egyedül. Gyónok, és minden gyónásból a kijövök, hát nem tudom, egy-két percig vagyok csak jól. Hát hol vagy, akkor miért nem segítesz? Ez aztán teljesen be tud keményedni, be tud állni ez az élmény. Marad ez a szakadatlan, lehetetlen tökéletesség, perfekcionizmus és maximalizmus, ez jó keményre merevedik bennem, az Istennel meg már nem is foglalkozom. Legalább őt megpróbálom magamról lerázni. Tehát amiről beszélünk, ez nem vallási probléma. Haha, dehogy is. Csak mikor egy vallásos ember azt mondja, hogy bűnös vagyok, te ezt azt mondod, hogy rossz vagyok és kész. Vagy hülye vagyok, béna vagyok. Ez csak ízlés kérdése. Némi árnyalati különbség a kultúrában, de nem a belső tapasztalásban. Ezért aztán, ha ezt az Isten képzetet lerúgjuk a képzeletbeli trónjáról, nem kis teljesítmény, de az életünk valószínű, hogy ettől még nem lesz jobb. Ezt a 20. század elég jól mutatja. Ugye, és akkor beszéltünk arról, hogy ezért aztán nem mondható ki, és nem fejezhető ki az, hogy tulajdonképpen arra vágyom, hogy szeressél, arra vágyom, hogy hihessek abban, hogy képes vagyok téged szeretni. Egy egészséges önbizalomra vágyom. Ugye most játszhatnánk olyat, tegye föl a kezét, aki azt mondja, hogy azt gondolja, hogy neki ilyen egészséges, természetes önbizalma nincsen. Ugye gondolom, sokan föltennénk a kezünket. Akkor most szeretnék egy picit eljátszani ezzel a szóval. Most az önbizalom, a mélyre gondoljál, a mélyre. Nem arra, hogy tudsz nagyképüsködni, meg farizeuskodni, meg hát ezt olyat tudunk, ezt megtanultuk. Hát élet-halál kérdés volt, hogy megtanuljuk, nem? jó pofát vágni, ha valami fáj, hát ezeket megtanultuk nagyon jól. Te most a méről beszélek. Mit jelent az, hogy önbizalom? Mit jelent az, hogy önértékelési hiányok, önbecsülés hiánya, hogy nincs elég önbizalmam? Ez mit jelent? A szó nagyon szép. Azt mondja, hogy képes vagyok bízni magamban. Nem szép dolog ez? Tehát, hogy megengedhetem magamnak, hogy bár tökéletlen vagyok, bizalmat szavazzak magamnak. Azt mondjam, tudod mit, Feri? Bízok benned. Itt a te nevedet helyettes is beléd szíves. Nehogy az enyémet, mint a... Hát ez szörnyű. Jaj, ezt tudom, hogy ezeket meséltem a katonaságnál, hát ez annyira... Tudjátok, hát én még a magyar néphadseregre esküdtem föl. Tényleg? Én, és akkor álltunk, de hát ezt annyiszor mondtam már, csak hát egy maradandó élményem. Tehát, hogy milyen az, amikor állunk a Dunai Flotilla gyakorlóterének a aszfaltján, nem márvány lapjain, aszfaltján, és akkor harsognak ezek a katonai eskütételnek az első mondatai. Én, ugye ez így hangzik, hogy a katonai, csak és mondja, kis tehetem. Ugye ez mit tudom, az ezredes elvtárs így hívták, és akkor tudjátok, jobbról-balra a következők, Petőfi Sándor, Arany János, Mikszát Kálmán, tudod, ezek röpködtek. Ugye? Ugye, mert volt itt föld alatti mozgalom. Ugye? Úgy ellenálltunk, úgy, de úgy. Na, én már nem tudom, mi voltam, de ezen sokat, hogy azért végül is valami jó ütőset mondjunk. Tehát milyen vicces, hogy Petőfi ismét fölesküdött a Magyar Népköztársaságra. Nem is tudott róla, úgy tudtán kívül. Na, tehát, és hogy jutottam ide? Jaj, az önbizalom, jaj, hát tényleg. Ó, hát szóval ezért, hogy bízok magamban. És milyen érdekes, egy tökéletességtől sújtott valaki, perfekcionizmus, az önbizalmat nem így hallja. Pedig azt mondja, önbizalom. Hanem úgy hallja, hogy az önbizalom az valami nagyképűség, az valami gőg, az valami keresztény ellenes megmozdulása a léleknek. Ugye? Teljességgel ellentétes a keresztényi alázattal. Rettenetes. Mikor egy ilyen gyönyörű szó, meg annak a tartalma, olyasminek tűnik föl, mintha az Isten fújolna és köpködne. Micsoda? Van önbizalmad? Na akkor nézd csak meg magad holnap, majd olyat rugok beléd. Nem rettenet ez? Én szerintem az. Hát de nagy dolog, hogy a tökéletlenségem ellenére bizalmat szavazok magamnak. Ó, és hogyha pedig, méltatlannak bizonyulok a saját bizalmamra, akkor ezt elismerem. Na hát akkor hagyj olvasok nektek egy kis Jung apót. Jöhet a Jung apó? Tehát eszembe jutott, hogy egy bérházban nőttem föl, ilyen igazi rendes, és természetesen volt viceházmester. Ugye az alaksor, vagy hol, nem az alaksor, földszinten lakott egy ilyen leglehetetlenebb, sötétebb helyen, ő volt a házmester, egy vidéki bácsi volt, aki nem tudom miért lakott ott, de mindegy, ott lakott. És emlékszem, hogy megkaptam három évesen a favorit kerékpáromat. Mond ez nektek valamit? Marcinak igen, látszik, hogy valami elindult benne. Tehát, hogy tudjátok, kétfajta kerékpárt lehetett kapni. Kettőt. Oszd és szorozd. Egyik volt a fecske, amit persze csak a népnyelv nevezett fecskének, mert az valójában Sputnik volt. De a magyar ember nem szerette ezt a szót. Sputnik, meg hát azért mégiscsak, tehát egy kerékpár, ami inkább többet volt szerelőnél, mint a pályán, ugye nehéz a Sputnik szót használni, anélkül, hogy úgy különösebben ne hasonolnánk meg. Tehát az volt a fecske, mert egy kicsi fecske emblémája volt. Hát ez volt az, hogy mondjam, az elérhető. De egyesek Csehszlovákiából kék színű, ritkábban zöld színű, négyváltós, fehérváltókaros, fehérbovdenes, favorit kerékpárral rendelkeztek. És én emlékszem, hogy a szüleim megkérdezték, hogy fecske, az lehet idén karácsony. Favorit, jövő karácsony. Osztottam, szoroztam. Végül is egy negatív anyakomplexus alkalmassá tett, hogy a vágyaimat tűrtőztessem, és mondtam, hogy favorit. Na és akkor mi történik? Óriási büszkeség, ugye tólom a biciklit, irgalmatlan sokat kerékpároztam, és És akkor megállít ez a ilyen mici sapkás, klasszikus, tehát hogy el lehet képzelni egy vicét, na ő teljesen, tehát róla mintázták. Megállít, és ugye tudtott mindenkinek a nevét, hát, hogy ez milyen alapon csinált, ezt most hagyjuk, és akkor azt mondja, Ferike, hogyé van a bicajpárja? És úgy elsőre nem is értettem a mondatot. Ez a hogyé van a bicajpárja, ez, hogy mondjam, nem az a kultúra volt, amiben szocializálottam. De a tisztesség úgy diktálta, hogy ott álltam, és hogy végigfutott, és akkor rájöttem, hogy ő még a kerékpárt is párban látja. Értitek ezt? Tehát egy kecske, nem kecske, egy tyúk, nem tyúk, egy ló, nem ló, tehát két ló, két tyúk, két kecske, az már valami. Tehát ez, mennyi a kerékpápája. Fantasztikus. Ezt miért mondtam el? Ó, tehát Jungapónál tartottunk. Mária Rádió most kapcsolódik vissza az előadáshoz. Igen, igen, igen. Jung. Krisztus fölkarolta a bűnöst, és nem kárhoztatta. Krisztus igazi követése ugyan ehhez tartja magát, mivel pedig mással nem szabad azt tennünk, amit saját magunkkal nem tennénk, azt a bűnöst is föl kell karolnunk, aki nem más, mint mi magunk. És amennyire semmi ok Krisztust azzal vádolni, hogy egy húron pendül a gonosszal, épp így oktalanság az olyas önvád, hogyha szeretetet tanúsítunk az én nevű bűnös iránt, az baráti szerződés volna az ördöggel. Szeretettel javítjuk, gyűlölettel rontjuk önmagunkat is. Ennek a fölfogásnak a veszélyessége egybeesik a Krisztus követésének veszélyességével, ám az igaz tesz róla, hogy ne kaphassák rajta vámszedőkkel és szajhákkal folytatott beszélgetésen. Megvan, ugye? Ha az igaz tesz arról, hogy vámszedőkkel és szajhákkal való beszélgetésen ne kapják rajta, akkor nem áll szóba magával. Fújhatja az ént, az ideális, idealizált fújókán keresztül, mi az? Szelep. És aztán olvassuk tovább, jó? Legalább legyen valami értelme a mai alkalomnak. Hogy megvendégelem a koldust, bántómnak megbocsátok, és akár még ellenségemet is szeretem Krisztus nevében, ez kétségtelenül jeles erény. Amit testvéreim közül a legjelentéktelenebbel cselekedtem, azt Krisztussal tettem. Ám ha azt kellene fölfedeznem, hogy mindenek között a legcsekélyebb, a koldusok legszegényebbike, minden sértegetők legszemtelenebbje, sőt, az ellenség bennem magamban van, sőt, mi több, nekem magamnak van szükségem javaimból alamizsnára, hát mi légyen akkor? Akkor rendszerint felbillen az egész keresztény igazság, már kultúr keresztény igazság, nincs többé szeretet és türelem, s a bennünk lakozó testvért ostobának nevezzük, mint hogy önmagunk fölött ítélkezünk és dühöngünk. Kifelé elrejtjük ezt, letagadjuk, hogy valamikor is találkoztunk volna magunkban ezzel a legalacsonyabb rendűvel, s ha még maga Isten volna is, aki ilyen megvetendő alakban lép hozzánk, azt ezerszer megtagadnánk, még mielőtt bármely kakas kukoríthatna egyet. Tehát Jung sokkal jobban elmondja, mint én. Akkor menjünk tovább. Tehát ott rekedtünk, hogy van bennünk egy vágy, hogy önmagunkat, a vágyainkat, az ösztöneinket, a testünket fölülmúljuk. Valamiféle önmeghaladásban legyünk, ami általában a test és a vágyak és ösztönök meghaladásával egyenlő, a tökéletesség irányába, és ahogyan erre vállalkozunk, sajátosan ez valamiféle erővel föl is ruház minket. Tehát például, hogy megint csak valaminek a fonákját mondjam, papnövendék vagyok, és hallgatom ott valamelyik atyának az előadását, aki természetesen az ideálokról, eszvényekről és azokról rengetegesen és számosan lévő gyönyörű dolgokról beszél, amit szoktatok hiányolni, és ezek között az egyik legszebb maga a cölibátus. És mikor az az eredetileg negatív anyakomplexusú, ám erről fogalma sincs papnövendék, hallgatja ezeket a nemes igazságokat csordogálni, mint édes mézet a pap nevelőnek a szája sarkából, hát akkor ez valamiféle sajátos erővel fog őt fölruházni. És azt mondja, hogyha itt magamra tekintek, reverendámban, amely fekete, hogy jól ábrázolja azt, hogy meghaltam magamnak, ami persze ebben a sajátos neurotikus dologban mi mást is jelent, mint hogy a testemnek, a vágyaimnak, az ösztöneimnek, és hogy én most valami a cölibátusban megragadható, valami a testtől elemelkedett, valami nagyszerű és nagyszerű világot élek, hát na, hogy az illetőt egy-két évig valamiféle erővel fogja ezt fölruházni. Kezdődik a lufinak a fújogatása, reverendás lufi. Mindaddig, míg ki nem durran, és az a sok-sok szép gomb, amiket külön kézzel készítenek, le nem pattog róla, és ami szegény, eredetileg negatív anyakomplexusú papunk ott fetreng, és nem tudja, hogy mi történt vele. Pedig ő már úgy érezte, hogy nem egyszer a lába nem is éri a földet, de most aztán fekszik. Mi a következő lépés? Hogyan próbáljuk uralni ezt a lehetetlen belső helyzetet és konfliktust? Valahogy meg kell erősödnünk, ezért kapóra jön a törvény, mert a törvényt az elviselhetetlennek tűnő követelményeket elénk állító Isten, vagy apukánk, vagy anyukánk, vagy én ideálunk közé tudjuk helyezni. És mi következik ilyenkor? Először is kialakul a törvényhez való ragaszkodás, amelyben biztonságra és kapaszkodóra találunk. Úgyhogy bár tökéletes nem tudok lenni, és ez rettenetes, a mai nap is elrontottál valamit, abban az e-mailben rosszul írtad, ugye, hogy rosszul írtad? Egy ügyet nem túl jól csináltál meg, és már tudod, itt szorongsz is egy kicsit, alig tudsz figyelni. Na most mi az, ami segítségünkre van ilyenkor, hogy ez a rettenetes Isten és rettenetes én ideál, vagy rettenetes szülőkép, vagy nem tudom én mi, és magunk közé behelyezzük a törvényt. Mert az valamennyire, mintha csitítaná és csillapítaná egyrészt a saját szorongásainkat, bűntudatunkat, fájdalmunkat, félelmünket, mindent, másrészt pedig, mintha az Isten gátlástalan elvárásainak is némiféle határt szabna. Tehát például megmenekülünk attól, hogy minden nap misére kell ilyen menni a lelki egyensúlyunk miatt, elég csak vasárnap. Hú. Mondjuk az adventi időszak nagy bizonytalansággal tölt el, mert itt már sokkal nehezebb belőni, hogy tulajdonképpen most a roráte az törvény vagy nem. Végülis nem törvény, de azért, hogy ha igazi keresztény lennék, akkor járnék rorátére. Ha most nem járok, akkor nem, és akkor megy az alkudozás. Mint hogy a haldokló alkudozik a benne lévő istenképpel. Uram, adj még 5 napot. Kérlek, és megígérem, jó fiú leszek. Ó, ha ebből a rettenetes betegségből kigyógyulok, megígérem, neked elmegyek Etiópiába, és ezért aztán alkudozunk, és azt mondjuk, jó van, uram, legyen heti 2. És mi történik ebben a képzetben, hogyha az egyik nap elalszol? Bepótolod. A vallási életben ez a bepótolom, ez egy izgalmas numinózum. Nem gúnyolni akarom ezt. Nem és nem. Mert természetesen, aki ebben a világban van, annak erre szüksége van. Hát miért gúnyolnám én ezt ki? Hát látom, hogy szüksége van rá, csak éppen azt látom, hogy ez is egy elviselhetetlen tehernek a részeként jelenik meg. Értem én, hogy ebbe legalább bele lehet kapaszkodni. Csak ettől ez olyan, minthogyha fogfájásra csak fájdalomcsillapítót vennénk be. Semmivel se jobb. Egy picit lesz 5 óránk, van egy-két nagyon jó gyógyszer, és 2-3 óráig bírom. Ez a nehézségem vele. Amikor a vallási életben megjelenik ez, hogy valamit bepótolni. Tehát jön valaki, és azt mondja, hogy nem mondtam el az esti imádságomat, de reggel bepótoltam. Ez számomra egy igazi misztérium. Egyszerűen el se bírom képzelni, hogy csinálta. Hogy egy esti imádságot hogy lehet reggel bepótolni. Nem tudom, de ő pontosan tudja. Kell is neki tudnia nagyon pontosan, mert ez az, amiben bele tud kapaszkodni, hogy a napját el tudja kezdeni. Egy esti imádságot, de most hogy is mondjam, tehát legszívesebben azt mondanám, hogy most nyugodtan néhányan menjetek ki, hogyha ez nektek nagyon húzós, de én szerintem egy esti imádságot nem lehet reggel bepótolni. Nem olyan a természete. Azt lehet, hogy abba az imádságba, amit elmondok bűntudattól vezérelten, hogy annak az imádságnak a teljesítésébe kapaszkodok bele, és az egy pszichés eredménnyel jár. Te tudsz valamit. Tehát azt hangzott el, hogy de másnap este be lehet, ugye? Tehát persze, tehát én Istenem, jó Istenem. Átulsz egy másik székre. Én Istenem, jó Istenem. Egyik szék lecsukódik már a szemem. Másik szék lecsukódik már a szemem. De a tiéd nyitva, atyám. Ajajaj, ez mindig így van. De a tiéd még mindig nyitva, atyám. Én olyan álmos vagyok, mert most bepótolom épp az... Na, hát erről a virágról, hát most úgy hajnalig tudnék nektek beszélni. Hogy micsoda döbbenetes módon igyekszünk valahogy levegőhöz jutni, élethez jutni. Hogyan és hogyan próbáljuk azt a pici szálat megragadni, ami már most a törvény teljesítésen keresztül látszik, csak egyáltalán lehetségesnek. És beszéljek még ezekről, vagy értitek ezt? Hát például azt, mikor valaki azt mondja, rosszul imádkoztam. Gyónom neked, lelki atyám, hogy rosszul imádkoztam. És ezt el se tudom képzelni, hogy ezt hogy lehet rosszul csinálni. Illetve el tudom képzelni, nem tudom. Ilyenkor mindig az van, hogy elrontottam benne egy sort. Ugye ez a rosszul imádkoztam. Kihagytam belőle azt, hogy amint én is megbocsájtok az ellenem vétkezőnek. Az gyanús, ha mindig ez marad ki, tehát azért... Most tényleg, most tudom, hogy szabad-e ezt csinálni. Nem, ugye? Nem, már van, aki mondja, hogy nem szabad, mellette valaki mondja, hogy szabad. Hát beszéljétek meg, én meg beszélek tovább. De ha sose beszélünk róla, akkor mi van? Tehát akkor, tudjátok, jönnek hozzá minden héten emberek. Kedves emberek, nagyon rendes emberek. Ténylegesen. Ha én bajba lennék, örülnék, hogy vannak olyan emberek. Olyanok. De minden héten legalább egy elmondja, hogy ő hol hallotta azt, hogy Mária hol jelent meg, ahol milyen üzenetet mondott, ami ő neki le van írva, és sikerült neki megszereznie, és hogy Mária akkor három dolgot mondott, amit mindenképpen meg kellene most még a héten csinálni, de az a baj, hogy nem csak neki, hanem mindenkinek. És hogy ezt most mindenképpen vagy hirdessem ki, de ha nem hirdetem ki, hát legalább akkor osszuk ki, de ha nem osztjuk ki, hát legalább rakjuk ki. Hogy ő nyugodtan aludjon. Mert ő lerakta tovább. Hát tudjátok, most amióta pap vagyok, hogy én Máriának, Jézusnak, a mennyei atyának úgy, a Szentléleknek hány konkrét üzenetét olvastam pontokba szedve, több pontjaik vannak, mint nekem valaha 9 év alatt. De ezeket mindenképpen gyorsan és sürgősen és mindenkinek. Hát ugye itt... Valójában, hogy Mária mondta, Jézus mondta, mennyei atya mondta, Szentlélek üzente, ugye róluk valójában szó sincs. Mert ha róluk szó lenne, akkor Jézus úgy mondaná, hogy de én nem, te elég az evangélium, azt olvasgass, nem. De ők nem jutnak szóhoz. Ezekben az üzenetekben nem nagyon jutnak szóhoz, mert nem is az a cél. A cél... Mária Rádió előadása. A cél az az, hogy sikerüljön megragadható, azonosítható, viszonylag teljesíthető törvénypontokba foglalni azt, ami nekem ahhoz segít, hogy túléljem a mai napot. A bűntudataimban, a félelmeimben, a szorongásaimban, a retteneteimben, ez vele a nehézségem. Persze azt is mondhatnám, azért lehet erről nyugodtan beszélni, mert aki azt mondja, hogy ezekre evidens módon szükség van, és én az eretnekség határát súrolom azzal, hogy nem hirdetem ki, ő úgyis azt mondja, hogy én eretnek vagyok, és lepöckölli azt, amit most mondtam. Akkor még itt most beszélek valamit. Kezembe veszem a kiflit, hogy megerősítsem. Gyakran hallottam azt, hogy valójában, erre tettem múltkor egy utalást, az egyház ellensége vagyok. Hogy. Mi történik ilyenkor? Tulajdonképpen semmi más nem teszünk itt évek óta, mint hogy azt fejezzük ki, hogy a tapasztalatnak, a tapasztalat leírásának, a tapasztalat megértésére tett törekvésnek van szabadsága az egyházban. Hogy amit megélünk, azt ki szabad mondani. Hogy amit átélünk, azt szabad nekünk valamiképpen szavakba, fogalmakba önteni, és azt szabad valahogy valamiképpen először magunknak és másoknak elmondani. És hogy ezek a tapasztalat leírására tett törekvések, amelyek csak azt a célt szolgálják, hogy ne kelljen rettenetesen elidegenedni magunktól. Természetesen mondjuk egy filozófiai teológia nézőpontjából nézve, állandóan az eretnekség határát súrolják, vagy át is lépik. Mert ugye, aki a filozófiai teológiának a kijelentéseihez, mint a törvény cölöpeihez ragaszkodik, ő természetesen egyetlen egy olyan mondatot sem mondanak ki a saját tapasztalatáról, amit 25-szörösen a filozófiai teológia kijelentés módjainak a szűrőjén át nem passzírozott volna. A problémám ezzel az, hogy így akkor a tapasztalat végül is kimondhatatlan, elmondhatatlan, kifejezhetetlen, szavakban nem foglalható, vagyis egy súlyos cenzúra alá kell helyezni. Vagyis a tapasztalatról tilos beszélni. Vagy csak is azt szabad róla elmondani, ami a filozófiai teológia kijelentéseinek úgy tűnik, hogy megfelel. Ezért, amikor a tapasztalatról beszélünk itt évszámra, akkor nem a filozófiai teológiai dimenziójában vagyunk. Nem azon a szinten beszélünk. A mondataink nem ennek a rendszernek a részei. Oké ez? Hanem igyekszünk megfogalmazni a tapasztalatainkat. Még akkor is, hogyha milyen érdekes ez, hogy tudjátok, négy szem közt még csak-csak megengedünk ilyesmit. Ugye? Egy beteg, mikor azt mondja, mert hát annyira beteg, ki robban belőle. Istenem, Jézusom, miért büntetsz? Ez a filozófiai teológia szabályainak nem megfelelő mondat. De ott négy szem közt a beteg ágyon persze elfogadjuk tőle. Hát már aki. Egy igazi lelki gondozó nem. Az nem, az rögtön kijavítja. Jézus nem büntet, azt a mennyei atya csinálja. Ezzel persze rögtön egy szent háromságtani problémába léptünk, de ezt most igazán nem fogom. Na, szóval a kérdés az az, hogy szabad-e nyíltan kimondani a tapasztalatnak a szavait. Még akkor is, hogyha az ott és akkor, amikor kifejezzük, ellent mond. Bizonyos egyébként akár általunk elfogadott kijelentéseknek a szavaival. Hogy megengedhető-e, hogy egy ilyen ellentmondásra rátaláljunk. Tehát például azt mondjam, hogy Istenem, elhagytál és nem szeretsz. Van ilyen tapasztalat? Na, náhogy van. Valójában ezt a tapasztalatot is cenzúrázni kéne. Szóval, ilyen nincs. Isten mindenhol ott van, tehát nem hagyhatott el. Ugye nincs is miről beszélni. Tehát, hogy ezt, azt, úgy suttyomba mégiscsak megengedünk magunknak meg egymásnak. Ezért tehát ennek a tapasztalatnak, hagyd mondjak nektek valamit, a kifli. A kifli a gyerekek világához segít engem. Vasárnap olyasmi történt, ami szöget ütött a fejembe. És ezt meg fogom enni. Kérdeztem a gyerekeket. Opa! Ugye az Isten nem ver bottal? Kérdeztem a gyerekeket, mondjátok csak, igaz-e az a kijelentés, hogy Isten a bűnösöket is szereti, hogy a rosszakat is szereti. Tegye föl a kezét, aki ezt a fölháborító pimasz kijelentést igaznak meri tartani. És mi történt? Nagy meglepetés. A gyerekek többsége, egészen-egészen többsége, néhány gyerektől eltekintve, aki nem figyelt a kérdésre, és a gyermeklét normális állapotát mutatta a szentmisén, föltették a kezüket. Képzeljétek el, hogy az óvodások, a kisiskolások és a nagyobbak a Kövi Szűz Mária plébánia templomban vasárnap hitet tettek amellett, hogy az Isten szereti a rossz kisfiúkat és a rossz kislányokat is. Ugye ez nagyon szép. Haha, eddig én is ezt gondoltam. De ez engem annyira megrendített, nem tudjátok, mi történt? Szóval rájöttem, hogy nem hiszem el nekik. Arra gondoltam, hogy ti becsaptok engem. És tudjátok miért? Azért, mert természetesen a fogalmak világában, a racionalitás világában ezeknek a gyerekeknek elmondták már a szüleik, a hitoktatójuk, meg a Feri atya, hogy a mennyei atya őket szereti. Ezért, mikor én a templomban egy vasárnapi misé, mikor ott ülnek a szülők, a hitoktatók, meg még a jóisten is jelen van. Most képzeljétek el, fölteszem ezt a kérdést, hogy na mit gondoltok, Isten szeret? Hát ez az, mi mást is lehetne erre válaszolni? Ebben az esetben a valódi bátorság az lett volna, ha egy gyerek jelentkezik, azt mondja, hogy én azt hallottam apámtól, hogy igen, de most azt érzem, hogy nem. Megengedheti egy 7-8-9-10 éves gyerek azt, hogy erre a brutális kérdése, hogy na, Isten szeret, szeret, azt mondja, hogy nem. Szerintem a gyerekek, mert már elég sokat mondtuk nekik, hogy Isten szereti őket, ezt nem engedhetik meg maguknak. Azért, mert nagyon sokszor elmondtuk nekik ezeket a fontos igazságokat, teológiai kijelentéseket, nagyon sokszor elmondtuk nekik, és ráadásul, mert tekintélytisztelők. Ezért aztán mi történt eddig én velem? Egész papi életem során, két nappal ezelőttig, egy ilyen vasárnapi mise után elégedetten tértem vissza a szobámba, és ittam meg egy bögre kakaót. Tényleg? Ám ezen a vasárnapon nem ez történt, hanem feszültem, mászkáltam a szobámban, kóláztam, és azon töprengtem, hogy mit lehetne itt most tenni. Hogy nem az történik-e, és akkor mondom a következtetést, hogy amit egyébként jól tudunk, hogy természetesen különbség van az Isten fogalmaink és az Isten képzeteink között. Megtanulhatunk egy nagyon egészséges, klassz Isten fogalmat kapcsolt részekkel együtt, ez azonban egyáltalán nem biztos, hogy fölülírja az Isten képzeteket. Miért írná fölül? Ha az én apukám és anyukám 6 éve veszekednek, amióta én élek, megtanulhatom, hogy a mennyei atya szeret engem, de hogy nekem milyen képzetem lesz a mennyei atyáról, az a filozófiai teológia, az igaz kijelentéseknek a súlya alatt a tudat alattiba száműztetik. Ezért aztán rájöttem, hogy egyáltalán nem érdemes annyira büszkének lenni, ha egy első áldozó gyerek olyan egyértelmű örömmel fejezi ki, hogy ő tudja, hogy Isten őt szereti. Mert nagyon pontosan fejezi ki, hogy tudja, de nem folytatja. Tudom, hogy Isten szeret, ez a jó válasz, ezért ő első áldozó lehet, és a pap nem kérdez tovább. Ó, nagyon örülök, hogy ezt tudod. Mit érzel? Lerajzolnád nekem az Istent? De mondjuk rajzold le úgy az Istent, ne az Istent ne, azt ne. Rajzold le Jézust meg magadat, hogy mondjuk azon a képen mi derül neki? Hogy az a kép megerősítené-e azt a mondatot, hogy én tudom, hogy Isten engem szeret? Ezért nem elégszem meg azzal, hogy mondjuk keddenként teológiailag pontos, igaz, a teológiai, filozófiai logika alapján helyes következtetésekről beszéljünk. Majd aztán ezeknek a kimunkálását ragozzuk. Mert mi van ott benn? Ez nekem mindig a nagy kérdésem. Ott tartottunk, hogy törvény. Tehát a törvény bekerül Isten és én közém, és abba kapaszkodok. Az nyugtat meg, az hoz valamiféle enyhülést. Fölolvassam, vagy mit csináljunk? Ha most a törvény teljesítést az Istennel való kapcsolatomra vonatkoztatom, akkor a törvény teljesítésnek mi a szerepe? Hát, ha ezzel mégiscsak megenyhítem Istent, és szeretni fog. Rosszabb esetben, hát, ha akkor mégse büntet. Vannak rettenetes szövegek, még bizony ott is, ahol nem kellene, hogy legyenek. Vagyis olyan képzetek, hogy Isten akkor volna az az Isten, akiben hiszünk, ha mi elkárhoznánk. Mert hát természetesen bűnösök vagyunk. Ha bűnösök vagyunk, akkor kárhozatot érdemlünk. És ha kárhozatot érdemlünk, akkor Isten természetesen a mi logikánkat követi. Ezért aztán jaj nekünk. Ez egy rettenetes képzet. Rettenetes. De ha van törvény, és hiába túlléptük az Ószövetséget itt belül, ez egyáltalán nem biztos, hogy túlléptük. Megalkottuk a magunk kultúrkeresztény törvényeit. Megalkottuk őket, hogy legyen mibe kapaszkodni, és általuk valamennyire azt gondolni, hogy Isten talán a törvény teljesítés miatt mégiscsak megkönyörül rajtunk. Vagy talán mégse pusztít el. Hát leges-leges legjobb esetben talán még szeretni is kegyeskedik. Ezért behoztuk a törvényt, annak nagyon sokféle formájában, az erkölcs is a törvénynek egy része, ebből a szempontból, és minden más, cselekvések és rítusok és minden más, ez tulajdonképpen mit mélyített el? A bizalmatlanságunkat Isten felé. Hiszen egy picit sem dolgozunk azon, hogy talán képes lennék bízni az Istenben. Hát ezen már ki dolgozik? Hát dehogy dolgozunk rajta. Hanem próbáljuk a törvényt teljesíteni. Azért, hogy Isten végül is mégiscsak szeressen bennünket. Legjobb esetben. Isten szeretetének az elvesztése, vagy soha meg nem érdemelhetőségének a félelme azonban a legtöbb esetben nem is tudatosul. Most elfáradtatok. A vallás kötelességek sorozatává válik. A szeretet kifejezése törvény szerető gyakorlattá lesz. Az Isten tisztelet törvény tisztelet gyakorlásává alakul. A törvény tisztelet is magatartás fejében igyekszünk az Istentől dolgokat elvárni. Valahogy próbálunk uralkodni rajta, és hova jutunk legvégül? Fölszámoltuk a bizalmat Isten irányában. Már nem is törekszünk, tehát ez szóba se jön, hiszen egyébként meg félünk tőle, de ez meg nem tudatos. Ha meg tudatos, akkor azt gondoljuk, hogy Isten olyan. Tehát fölszámoltuk a bizalmat, teljességgel ellehetetlenítettük a reményt, nincs remény, hanem teljesítmény van. Teljesítmény, aminek megpróbálunk megfelelni. Tehát kiirtottuk a reményt, és végül a szeretethez el se jutottunk. Hiszen magunkról is azt gondoljuk, hogy nem tudunk szeretni, nem is vagyunk szerethetőek, és amikor vannak gesztusaink mások felé, arról sem gondoljuk, hogy az igazi vagy valódi szeretet lenne, hát mi, hogyan tudnánk mi bárkit is szeretni, hogyan már méltóvá válik bárkire, bármire, ugyanúgyan. Valójában ebben a világban az úgynevezett teológiai erények, hit, remény, szeretet gyakorlatilag ki van iktatva. Tehát egy negatív anyakomplexusú világból tulajdonképpen a hit, a remény és a szeretet majdnem teljesen hiányzik, vagy csak néha látogatóba jelenik meg. Utolsó néhány perc. Ugye ebben az összefüggésben nem sok szabadságunk van. Miközben most karácsony közeledik, és azt várjuk, hogy Isten a szabadító. Hogy Isten jön, Isten a szabadító, Isten a megváltó, a megmentő. Most az a kérdés, hogy ez hogyan lehetséges? Ha Isten valóban szabadító Isten, ennek mi lehet a tapasztalati alapja? Az, hogy valódi szabadságunk van. Ha van valódi szabadságunk, akkor tapasztalatból tudhatjuk, hogy Isten tud szabadságot adni, mert már adott nekünk. Ugye? Valójában a kultúrkeresztény világban ez a kifejezés, hogy szabadító Isten, egy üres, tartalmatlan szó. Nincsen semmi tapasztalati tartalma. Miért nincs? Mert hiszen ebben a sajátos sérültségünkben egy kicsit sem tartjuk magunkat szabadnak. Szabadok vagyunk benne, nem vagyunk szabadok. Nyüglődünk, sőt, Istent kérdezzük, hogy miért teremtettél olyannak, hogy állandóan bűnöket követek el? Hogy tehetted ezt meg velem? De jó volt Máriának. Legalább szeplőtelenül fogantatott. De mi? Semmi esélyünk. Ha az ember bűnt tud elkövetni, ez egy valami miatt lehetséges. Hogy Isten valódi szabadságot adott. Minden bűnünk mögött egy valódi szabadságot adó Isten, nem tudom, hogy előtűnik-e nektek? Aki valódi szabadságot ad, különben bűnt se tudnék elkövetni. És ha ráébredek, hogy hát a szabadság, hát csak azért követhettem ezt el, mert kaptam szabadságot. Szabadságot. Akkor egyszer csak tartalommal tud megtöltődni az, hogy Isten egy szabadító Isten. Hát különben az egész, én nem tudom, hogy telik meg tartalommal. Az egész akkor valami olyasmi, Istenem, de szeretnék már meghalni. Ugye, szabadíts már meg engem ettől az árnyékvilágtól, ettől a lehetetlen szenvedéstől, kínlódástól. A nők negatív anyakomplexusánál akartam mondani, de most idehozom. Egy nőnek, akinek negatív anyakomplexusa van, olyan élményei vannak, hogy amit az élettől kap, az kevés ahhoz, hogy éljen. De sajnos sok, hogy meghalljon. Elég brutál. Tehát akkor ebben az összefüggésben a szabadító Isten ki más is lenne, mint aki végül bevégzi ezt a szakadatlan, lehetetlen szenvedést, ami az emberi élet. Amiben újból és újból csak oda jutottunk, hogy nem tudunk se tökéletesek lenni, se. De végre Isten pontot tesz ennek az egész kálváriának a végére. Ez azért rettenetes, mert itt aztán ezen a talajon a szenvedés, a fájdalom fel tud magasztosulni. Mert van egy halvány remény, hogy talán a szenvedés árán el lehet jutni az Isten szeretetéhez, de azt az árat meg kell fizetni. Ez számomra rettenetesen hangzik. Mintha szeretet csak a fájdalom árán volna lehetséges, sehogy másképpen. Hú, mit tettem ma? Tudjátok, sok rorátem is én vagyok. Fáradok, de akkor aztán ilyen leszek. Tehát még egy alkalom idén, és ennek az egész témának a legizgalmasabb 15 percét hagytam a következő alkalomra. A leg, ami olyan, hogy megnyaljuk utána a 10 ujjunkat.
0: Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Mától látogatható Viktor Vasarely életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban. Lélekből szőve templomi installáció húsvét és pünköst között. Távozik Magyarország apostoli nunciusa Michael Velösbánach érsek. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A 120 éve született Viktor Vasarely életmű kiállítása csütörtökön nyílt meg, és péntektől látogatható a Szép Művészeti Múzeumban, ahol több mint 140 műalkotást, valamint dokumentumokat és eddig nem ismert fotókat, filmeket is láthat a közönség, írja az MTI. A tárlat lehetőséget ad arra, hogy ne csupán a jól ismert Vasarelyt lássuk, hanem újra felfedezzük azt a rendkívül összetett gondolkodó, kísérletező művészt, aki egész életében a látás törvényeit kutatta, mondta Zombori Mónika, a tárlat egyik kurátora a kiállítás szerdai sajtóbemutatóján. Kiemelte, a tárlat bemutatja, hogy Vasarely művészete nem egyszerűen stílustörténeti kérdés, hanem a 20. századon átívelő, azzal párhuzamosan kibontakozó, radikális szemléletváltás eredménye. Magyarországon legutóbb 1969-ben a Műcsarnokban rendeztek hasonló léptékű kiállítást Vasarely alkotásaiból. Lélekből szőve címmel különleges templomi installáció nyílik Pécsett, a Jézus Szíve templomban, tájékoztat a Pécsi Tudományegyetem. A projektet a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Design és Média Művészeti Intézetének divat és textil szakos hallgatói hozták létre, Földi Kinga textilművész vezetésével pünkösdi szimbólumok által inspirált textil alkotások születtek. A művek a Szentlélek kiáradását jelképező motívumokat, lángnyelveket, áramló formákat és galamb szimbólumokat jelenítik meg. Az installáció célja a közösség erejének és az egységben rejlő sokszínűségnek a bemutatása. A megnyitó május 17-én, vasárnap 19 órakor a Szentmisét követően lesz. Az eseményhez a Pécsi Tudományegyetem Zeneművészeti Intézetének hallgatói koncerttel járulnak hozzá. A tárlat május végéig látogatható húsvét és pünkösd ünnepkörei között. 14. Leó pápa május 14-én Argentina apostoli nunciusává nevezte ki excellenciás és főtisztelendő Michael Velösbánach memphiszi címzetes érseket, Magyarország apostoli nunciusát, akinek megbízatása hazánkban hamarosan véget ér, tájékoztat közleményében a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága. Az érsek urat Ferenc pápa 2022. május 3-án nevezte ki Magyarország apostoli nunciusává. Ő excellenciája Monsignor

0: kérünk figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: A Mária Rádió telkibányán az FM 100,6 MHz-es frekvencián fogható.
3: Életkérdések. Brückner Ákos ciszterci szerzetes műsora a legfontosabb kérdésekről.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen. Bizalommal köszöntjük a kedves testvéreket, és szeretnénk tovább menni azon az úton, amit a 10 parancsolat, a 10 szó Istennek, azaz elemi, emberi méltóságot biztosító tanítása, elvárása kifejez. Nem fogunk sietni, kapkodni, nem akarunk túl iskolásak lenni, megpróbálunk az életből gondolkodni. Szerencsére van itt most két leány, akit kiszólítunk egy hittanóráról, mert az ígértek nem tudok most bejönni, és itt van Levente barátom, akiben nagyon bízom, ő is egyik fő matador ebben az egész már rádiózásban, meg bent a szomszédban a
5: Dani Varga
4: Dani is itt van, köszönjük szépen. Akkor mutatkozzunk be, én Átkos elődatya vagyok, ugye ismert a ciszterciektől, Székesfehérvár vagy Cisze gimnáziumból, spirituális, és hát igyekszem ezeket az adásokat folytatni, vagy összefogni. Neved?
5: Berányi Levente.
4: Te
5: 11-es.
4: A végén vagy, igen. Te?
6: Pintér Csilla, 7-es vagyok, és 13 éves.
7: Sziráki Ágnes, én is 7-es vagyok.
4: Tehát akkor most nagyon jó, mert korosztály különbséggel vagyunk itt együtt. Rögtön egy kérdéssel kezdjük, egy mellékkérdéssel. Neked mit jelent ez, hogy vasárnap? Kezdjük ott az életnek a tényleges tanulságaiból. Mit jelent, hogy vasárnap? Neked mit jelent egy vasárnap?
5: Hát ugye a vasárnap az alapvetően a hét egyik napja, vagy az utolsó napja is.
4: De, vagy az első napja.
5: Hát, vagy az első.
4: Szerintem az első napja, igen.
5: De nem szabad ilyen laikus módon tekinteni a vasárnapra, ugyanis a vasárnap kell eljárni a misére.
4: Igen.
5: És a vasárnapi misé látogatással heti rendszerességet tudunk részesülni Jézus ajándékában.
4: Ugye? Hú, de jól mondod ezt. De hát kell neked oda menni?
5: Hát, igazándiból igen, de nem csak úgy van, hogy vonszolnak kötéle, hanem úgy, hogy én is szeretnék.
4: Hát belső indításra kell menni, igen, jó van. Neked mi a véleményed a vasárnapról?
6: Szerintem a vasárnap, nem tudom, én mindig nagyon várom, mert nekünk a mise az igazából gitáros, tehát úgy működik, hogy nem az a
4: hagyományos.
6: Igen, tehát nem az a hagyományos orgonás mise, nem tudom, nekem az orgonás misék túl ilyen erőltetettek.
4: Hát egy nagyon magas művészet az úgy, hogy még nem nőtti az egészen föl, de viszont a gitár az jobban megszólítja. Most a fiatalok azzal

0: vannak lekötve, igen.
1: Hát igen, tehát hogy ez éneklés, ez nekem így nagyon...
0: Nehezen megy.
1: Nem, hanem inkább az, hogy hát egy ilyen kifejezés, úgymond.
0: Ja, értem, tehát az énekben jobban kifejezed magadat, mint hogyha olyan szóra tehát, kell hogy... valami stabil szöveget venni, ezek a szövegek jobban közelnek hozzád. Hol van ez a hely, ahol te Szentmisére jársz?
1: Hát én Velencére járok, az Újtelepi templomba.
0: Hát akkor az nagyszerű, tudom, ott van hitélet tényleg, a Velence az tényleg az belefürdett Jézus szeretetébe bennünket. És neked?
2: Nekem a vasárnap igazából a hétnek a vége, vagy az eleje, kinek mi, de hogy az egy ilyen felüdülés, hogy végre letudtam a tanórákat, vége van a hétnek, és akkor most itt vagyok, és Isten is itt van velem, és beszélgethetek vele a következő hétről, illetve az előző hétről is, és ez ilyen megnyugtató nekem a vasárnap mindig, illetve nekem is az énekelés az, amivel így nagyon ki tudom fejezni magam.
0: Jobban kifejezed magadat. Hát ennek örülök, mert bárcsak mindenki énekelne a szentmiségen, ifjúság úgy el van taszítva attól, vagy el van nevelve attól, el van csábítva attól, hogy énekeljen. Ugye valamikor mi harsán énekeltünk, és most a fiatalok nem igen, de hát vannak ilyen jól megfogott fiatalok, jól meg jó közösség, ezt az, hogy képesek erre. Te hova jársz szentmisére? Ja, hát ez a legelszegébb, és akkor itt egy kollégista vagy köztünk, azért már erről beszélgettünk veled. Hát akkor nagyon színes, akkor neked kétszeresen jó végre hazérkezni. Az a legelszegen is többször voltam egy nagyon vonzó, hát nincs szenti bíboros városa, ugye, nagyon vonzó. Na hát nagyon szépen köszönöm, örülök, igen. Tehát akkor most ezt szeretnénk megjegyezni, az Úr napja a vasárnap, így szoktuk mondani, a feltámadás emlékeztet, és hát ugye a vasárnap annyit jelent, hogy ugye erkölcsileg, hogy ugye a szentek meg a szentmisével, szentek meg az Úr napját, szenteljük meg, igen. Az Úr, szented meg az Úr napját, ugye? Vagy pedig bővebb fogalmazban, az eredeti biblikus fogalmazban, hogy emlékezz rá, hogy, vagy emlékezz arra, hogy az Úr napját megszenteljed. Nagyon jó. Hát akkor most próbán kell odafigyelni kicsit jobban, és akkor annyit mondanék rögtön bejelentve, hogy kétféle esemény van benne, kétféle magatartási meghívás. Az egyik az, hogy az ember igyekezzen a minden áldott vasárnapban megpihenni, a szokott robotból, a megszokott hajtásból kilépni, és a másik, hogy igyekezzen mindenki az Úr napjában az Urat megdicsőíteni, áldozat bemutatni, abban részt venni. Tehát ez a kettő szempont vezet bennünket minden áldott vasárnap. Úgyhogy ez most nagyon jó, ezt most itt tisztáztuk, és e körül forog az egész tanítás. Ha azt nézzük meg, amit az eredeti Katolikus Egyház katekizmusa mond, amit Más János pápa, Szent pápa rendelt el, és amiben Ratzinger bíboros, Cianatik Benedek pápa nagyon erősen részt vett és alakította, az Úr napját szentelt meg, akkor erre figyeljünk oda, hogy miket mond ez az írás. Innen kezdjük el.
3: A harmadik parancsolat. Az Úr napját szenteld meg. Gondolj a szombatra is szenteld meg. Hat napig dolgozzál, és végezd minden munkádat. A hetedik nap azonban az Úrnak, a te Istenednek a pihenő napja, ezért semmiféle munkát nem szabad végezned. A szombat van az emberért, nem az ember a szombatért. Az ember fia ura a szombatnak is.
0: Ez egy bibliai hely, nézd meg, hogy hol van, van írva.
4: Márkevangélium
0: van, igen. Tehát világos, hogy Jézus itt valami rendet teremtett, valamit helyretett, ezt majd még meg fogjuk beszélni. Igen. Az első alcím, amit itt megtárgyalunk, hogy...
4: A szombatnak.
0: Na hát, mert nem vasárban, hanem szombattal, de most merjünk vissza oda, ami az emberiségnek az alkotmánya. Mire gondolok, a Szentírásban az első fejezete, az első 11 fejezete, teremtés története, tudjátok, miről beszélek, a teremtés története, mert ott le van fektetve, az világos, hogy Isten mit akart az emberiséggel, a világgal, mit miért teremtett, és ugye ez világos elmondta Ádámnak, Évának, a férfinek, a nőnek a szerepét, a férjnek, a fejnek a szerepét, ugye világos ez. És azt kérem, akkor nagyon tisztán, meg kérek csillogan olvasd föl a második fejezet elejét egészen az első alcímig, tehát innentől idáig. Igen?
2: Így készült el a föld és az ég minden benne lévőjével együtt. Isten a hetedik napon befejezte művét, amit alkotott, a hetedik napon pedig megpihent munkája után, amit végzett. Isten megáldotta és megszentelte a hetedik napot, mert azon megpihent egész teremtő munkája után. Ez a történet az ég és a föld teremtésének, ahogy az egybefolyt.
0: Igen, tehát itt ez a történet. Most ugye látod, hogy maga az Úristent is úgy mutatja be a kezdeti szentírás az ősidőkre, az idők előtti, amit nem tudunk még tőle fölmérni, a teremtés utáni helyzetben, hogy Isten mint egy hat napig hát ez alkotta meg a világot. Valójában ez nagyon szépen van elmondva, mert nagyon művészien, tehát nagyon szemletesen, három napig szétválasztja a sötétséget a világosságtól, a föntöt, a lentől, a szárazföldet, a vizektől, stb. Szétválaszt, sőt a harmadik napon még egy plusz esemény is, amely megteremti a növényeket, és akkor ugyanebben a sorrendben mindegyiket földi szíten, ez éjszakában, sőt van a hold, csillag, nap, fényben a nap, ugye ez most nem fizikai oksági, hanem egy művészi leírás, ugye világos, amit mondok, és ugyanígy van a többi nap, és a hatodik nap az ember megteremtése, ugye ott is egy pluszként, mert az állatokról van szó, és utána az emberről. És Isten látta, hogy jó, és az ember mondta, hogy csak az ember, hogy látta, hogy nagyon jó. És akkor ezt a hat napi munkát, hogy így mondjam, elbeszélési céllal, tehát szemléltetésül, ez nem történelmi riport, vagy van valami történelmi eseménynek a leírása, hogy tört Isten titka, hogy tört, akarta és lett minden, de hogy ezt mi meg tudjuk érteni, föl tudjuk dolgozni, ez ilyen széttagolta, mondja a Biblia, érted, amit mondok? Tehát ez nem mese, és nem gyereknek érdekes történet, hanem ez az létnek a valósága egy ember szabású bemutatásban. És a hetedik napot kiemeli külön a Szentírás, ezt jegyezzük meg, nagyon kiemeli, Isten maga is megnyugszik, tehát nem hajt tovább, hogy így mondjam, de nem ez egyik mozat, és másrészt megáldja, amit alkot. Tehát van benne egy megnyugvás, egy leteszem a lapátot, leteszem a munkát, a táskát, most nincsen munka, nincsen robot, nincsen hétköznapi tempó, egy kiemelt megoldó, föloldó, megbékítő vasárnap, ünnepnap, de nem csak ennyi, hogy én most megpihenek, hanem hogy aki a mindenségnek a gazdája, azt én tisztelem meg, mert ő is egy szakralitásban, egy szentségi gesztusban, egy istenes odaadásban megáldotta a világot. Világos ez? Tehát ahogy az Isten megáldotta, arra mi válaszunk, hogy részt veszünk az Isten áldásos meghívásán. Világos ez? Tehát ez nagyon gyökér dolog, tehát lehet legyinteni, ja, hát valamikor jártunk misét, de most már modern ember nem jár oda, nem érek rá. Ez jó beszéd? De hangon hangos, azt nem lehet, hogy fejeketek bolygatjátok, de mondjátok is, nem ez rádió.
1: Nem.
0: Hát ez abszolút nem, ez nem elfogadható. Ez valami nagy emberi settenkedés, egy nagyon nagy tévedés, egy önsorsontás, meg az emberiség közös sorsontása, világos? Tehát nem kényszerekről van szó, és nem valami fajta egyházi, vagy vallásos buzgóságról, vagy hát ilyen esztelen túlzásról, hanem a valóságnak az igazi helyes kezelés. És ti olyan boldog vagytok, hogy ti jártok vasárnap szentmisére?
1: Igen.
0: Levente, te is?
3: Igen, én is.
0: Mióta jársz szentmisére? Nem úgy születtél?
3: Hát úgy rendszeresen, úgy a 2 éve, 9. óta. Igen.
0: Tehát mióta ide jöttél közénk, rádöbbentél, pedig akkor még sokkal melevebb, sokat oldottál is, sokkal jobban kibontakoztál, most a vezető szerepelben itt a rádiónál, és meg sok mindenben, osztályban is meg rengeteg versennyel, és meg stb. Jól mondom, ezt én így, ahogy a madártával látom, hát akkor neked is egy óriási töbletet jelent ez, és neked is jól esik a sok hajtás után, hétköznap után egy megpihenés. Tehát most jól jegyezzük, mert itt két esemény van, az egyik egy megpihenés, egy leteszem a munkaeszközöket, nem robotok, nem nagymosástak, nem nagytagadástak, nem bevásárlások a napja, nagyon rossz a vasárnapi vásárlási lehetőség. Sajnos azt nem volt elég következetes, hogy ezt fölvetette, mert próbálták ezt megszüntetni, rengeteg eladónak nagyon nagy boldogság és a családjának lett volna, de megszóltak a szavalókórus, és aztán a gazdasági érdek, meg az Isten nem szeretése, a istentelenség ugye hangosabb volt, hogy ilyet nem, ugye a külföldön legtöbben vasárnap tényleg béke van, nálunk robot van, nagy áruházak nyitva vannak, rengeteg embernek ugye beletesznek, betartanak a vasárnapi ünneplésbe. Hát ez nem helyes dolog, de ezt most nem tudjuk kritizálni, egyszer majd kigyógyulhatunk bele, reméljük. Jó, ez világos. Na most, és a másik oldal pedig nem csak, hogy én megpihenek, hanem földén arra, akitől mindent kaptam, mindent várok, akihez tartok, a fölséges Istenre fölfigyelek, és valamiképpen ki akarom mutatni, hogy nekem ő fontos, megbecsülöm, szeretnék valami ajándékot vinni neki, ugye? És ez a szentmise. Jó, hát most ezt megbeszéltük. Most akkor térjünk vissza az Ószövetségbe, nem vasárnap volt a nap, hanem a mi volt az ünnepnap? Még a szabbát szóban, héber nyelvben, még a nyugalom ebben a szóban is benne van, de a szabbát az egy olyan szó, ami héber nyelven, a szentírási alapnyelven annak idején ugye érthető volt, hogy az is hangosan mondta azt, hogy most nyugalom van. Nézzük meg, hogy miket tanít nekünk a katolikus katekizmus.
3: A 10 parancsolat 3. parancsa a szombat szentségéről szól. A 7. nap a szombat az Úrnak szentelt pihenés napja. A Szentírás ezzel a teremtésre emlékezik. Az Úr ugyanis 6 nap alatt teremtette az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van, a 7. napon azonban megpihent.
0: Hol van ez a hely, ott benne van írva?
3: A kivonulás könyvben.
0: Kivonulás könyvben, tehát akkor a teremtés könyvben az egész le van írva, de olyan fontos, hogy ezt ismétli a Biblia, tehát a kivonulás könyvben, mint egy visszautalva hallottuk, elég jól összefoglalva, visszautalva mondja, hogy igen, ez fontos dolog. Igen?
3: Az Úr a 7. napot megáldotta és megszentelte.
0: Ez is hol van?
3: Ez is még a kivonulás könyvében.
0: Tehát látjuk, hogy már későbbi könyve, a második mózesi könyv is ezt ismételten mondja. Itt szerepel, hogy a 20. fejezet táján ugye a 10 parancsok az elmondása. Már ezt megbeszéltük régebben nektek, mondom, fiataloknak, hogy ez az eredetek sokkal hosszabb, hogy a Jóistenről szól. Az első 3 parancsot az rövnyivel több, mint a és utolsó a 4, a 7, ugye az emberek van, akkor ne ő, a tisztel, stb. Ez sokkal rövidebb. Tehát mondjuk 2-3 harasznyi az Istenről szóló, és 1 harasznyi az emberről szóló, ott az eredeti arányban. Hát aztán később ugye 3 maradt, az első az Úristenre közvetlen, és 7 az embere vonatkozóan. Hát ez nem versenyünk, nem baj, az így van, csak ezt azért szeretem mindig elmondani. Igen?
3: A Szentírás felfedi azt is, hogy az Úr napja egyben Izrael szabadulásának napja is az egyiptomi szolgaságból. Gondolj arra, hogy Egyiptom földjén magad is rabszolga voltál, de az Úr a te Istened erős kézzel és kinyitott karddal kivezetett. Azért parancsolta meg az Úr a te Istened a szombat megülését, Mózes törvényében.
0: Mózes törvénykönyvében, melyikben? Ott van írva?
4: 5.
0: tehát az összevoló Deuteronomiumban. És világosan látjuk, hogy a ószövetségi rendben a szombat tényleg az igazi ünnepnap volt, ez teljesen világos, és látjuk, hogy mennyire hangsúlyozzák későbbi írások is, amit az első kiadás, ugye az első könyv, a teremtés könyvvel leír az első 1 fejezetben. Amit újra mondom, hogy az emberiség alkotmányának kéne vennünk. Igen, folytassuk tovább.
3: Isten Izraelnek adta a szombatot a szétszakíthatatlan szövetség jeléül. A szombat az Úré, szentsége Isten dicséretét, az ő teremtő művének és Izraellel szemben tanúsított üdvözítő tetteinek magasztalását szolgálja.
0: Ez most nagyon szép volt, tehát látjuk, hogy azon túl, hogy az Isten példát ad a leírás szerint, hogy hogyan kell egy hetet lezárni, hogyan kell életnek a ritmusát fenntartani, vagy megtalálni, vagy biztosítani. Arról is szó van, hogy itt ebben a választott népben ez egy jelezetes nap, ez az önmag hitelét, egységét megőrző valami. Látjuk, hogy rögtön az előbb megjegyzés, hogy hallottuk, hogy ugye ott az Izraelnek ez egy nagyon lényeges, benső, olyan vallási tartást adó ténye, a helyes ünneplés, ami őket megtartja, más népektől megkülönbözteti. Igen?
3: Isten tettei mintaképül szolgálnak az embercselekvés számára. Ha Isten fellélegzett hetedik napon, az embernek is munkátlannak kell lennie, és hagynia kell, hogy a többiek, különösen a szegények is felüdülhessenek. Szombaton megszűnik a mindennapi munka, és beköszönt a pihenés. Ez a nap tüntet a munka szolgasága és a pénzkultusza ellen.
0: Hát nagyon világos beszéd, nem? És ezt mennyire hallottatok már erről eddig is valakinek nagyon kisarkította, hogy a szombat, ez most nálunk a vasárnap, az a megpihenés napja?
2: Hát igen.
0: Mert ti kell ezt is elmondani, hogy nálatok ezt be is tartjátok. Tehát mit csináltok vasárnap például? Mi minden, mit teszi egy vasárnapot szépé ilyen hetedikes, hatodikos fiatalnak?
2: Hát nem tudom, mi igazából reggel lovagolni megyünk.
0: Igen.
2: És utána nem tudom, milyen nyugalom van. Tehát vasárnap, vagy szombaton megtanulunk mindent, és utána így nem tudom.
0: Hát ez nagy. Szombaton megtanulsz mindent, és nem robozolsz vasárnap.
2: Hát a nyilván maradsz pár ilyen dolog még vasárnapra, de az nem olyan sokszor.
0: Hát nyilván föl kell teríteni az asztalt, és oda kell vinni a levest, és a több világos, persze van ilyenek, igen. Vagy vendégül látunk. Nálatok milyen a vasárnap?
2: Délelőtt ugye mise van, utána egy nagy családi ebéd, és igazából délután is csak így játék az udvarom, meg ilyen pihenés.
0: Vagy esetleg vendégek jönnek, vagy ti mentek vendégségbe, gondolom, ilyen is, hogy nagymamát meglátogatjátok, vagy ilyesmi, gondolom, hogy ilyesmik vannak, igaz? Nagyjából. És neked milyen egy vasárnapod?
3: Nekem kicsit könnyű a dolgom, mert a nagymamám a szomszédban lakik, és akkor mindig átjönnek így ebédre, utána pedig ilyen közös családi társasjáték délután szoktunk tartani.
0: De okos dolog, társasjáték, ez nagyon-nagyon okos, és a nagymama is bevonható, ugye, meg mindenki a családból, és ez azért is jó, mert mutatja, hogy a közös ebédben megint a közös étkezésnek a szentsége, a méltósága van benne, mert a mise egymagában is egy vendégség, és vendégség, az az első, és erre rímel aztán, mint a keresztesre a paszita, mint a esküvőre a lakodalom, ugye, erre rímel a második esemény, amikor mi egymás között is feloldódunk Istenben. Hát ez nagyon méltóságos. Jaj, de kár annak, káros annak, aki ezt elveti, vagy nem figyel rá, vagy meg se kapta ennek a stílusát. Hát én is mondtam, nálunk is a vasárnap nagyon ünnepi volt, a nagy ebéd után mentünk mosogatni, akár már pap koromban is szívesen segítettem ebbe, többiek törölgettek, anyám helyre tett mindent, szóval szívesen voltunk is együtt, tehát ebben is egy közösségi felszabadultság volt, és minél kevesebb ilyen konyhai munka jusson az anyának, szépen segítettünk neki. Tehát a szentmise az óriási élmény volt, diákkoromban még ott a szószék a magasból beszéltek, az egyik atya azért majd kiesett a szószék kosárból, mert olyan hatalmas lendülettel beszélt. Mindenesetre ezek érdekesek voltak, és szépen végigálltuk ott a padok mellett a szentmisét, akkor még így volt, mert padok tel voltak a fölnőttekkel. Hát nagyon nagy élmény volt persze, nem is beszélni, amikor már elmertem áldozni, mikor az első vagy további áldozások voltak. Na minden esetre, tehát ez is mai napig is egy papnak ugyan, hát szolgálati napja a vasárnap, amit többször sem, mert ugye reggel 9-kor, 12 este 6-kor szentmise van, na, de nekem ez nem ter, hanem egy óriási felszabadulás, egy nagy élmény. Csodálatos végre, mondjuk együtt sokan hiszünk, csak alig vagyunk, vagy egy értelmes osztály van ott, az még vigasztaló, ha ott van az osztály, de egyébként vasárnap egy nagyon nagy ünnep. És ott mi találkozunk sokszor látogatókkal, vagy elmegy egy beteghez meglátogatni. Hát szóval nagyon méltóság van a vasárnapnak mindenféleképpen. Örülök ennek, jó. Hát akkor most nézzük meg, miről van szó, továbbiakban szó, most áttelünk a szombatra, a vasárnapra, ezt is nézzük meg, mit ír ez az írás.
3: Az Úr napja. Ezt a napot az Úr szerezte, újjongjunk és örüljünk benne.
0: Ez nagyon szép ez a kis felszólítás, a fölkiáltás, igen.
3: A feltámadás napja az új teremtés. Jézus a hét első napján támad fel a halottak közül. Az első nap Krisztus feltámadásának napja egyben a teremtés napjára is utal. Mint a szombatot követő 8. nap, a Krisztus feltámadásával kezdődött új teremtést jelöli. A keresztények számára ez lett a legelső nap, a legelső ünnep, az Úr napja, a vasárnap.
0: Hát ez most nagyon fontos, akkor most megint próbálok egészen felfogni, miről van szó. Hallottuk, hogy Egyiptomból szabadulás is ekkor történt, ez egy ünnepnap volt, ugye a felszabadulás napja lett ugye a szombat, és hallottuk, hogy itt most a új szövetségben Jézus föltámadása jellegzi meg a szombatani első napot. Ez az egyházi régi gondolat nagyon mélyen benne volt. A 7 plusz 1 a 8. nap. Az új teremtés, mert az első teremtési szezonban az emberek ugye sajnos eljátszották Isten barátságát, ugye Ádám Ivának az ős által eredő bűne, ez egy homály rajta, és ebből Jézus felszabadította a saját áldozatával, halálával és föltámadásával, és vasárnap hajnalban támad föl, tízos módon van nap első órájában valamikor, és olyan mély, hogy az is lehet megfejteni, a tényleg ővi ez a turini leppe, hogy kellett abban lenyomat, mert ezt nem tudjuk elmondani, ezt nem tudjuk megfejteni, hogy mi történt oda, de óriási energiák szabadultak föl, Jézus föltámad. És ugye ezért ez a nap nekünk egy új kezdetnek az első napja, mert Jézusban a világ más lett. Ószövetségben a törvényen volt a hangsúly egy isteni világrend betartásán, amit igen vagy nem, jobban vagy kevésbé vettek komolyan. De mindesetre ott nagyon erősen egy teljesítményre volt a hangsúly téve, amit persze jó lett lélekkel tenni, de feladási deformálások után már nagyon kicsavarták az elti értelmét, és nagyon ember szabásúvá, és nagyon emberi túlkövetésekkel volt terhelve. És ezen lépett föl, amikor gyógyított szombati napon is például, ugye világos. Ezekről jó, hogy beszélgetünk, ezt még így nem beszéltük meg, ugye egymás közt, gondolom, hogy erről nem volt így még szó, ugye? Hát akkor ezt jól jegyezitek meg, akkor ilyen szerencsések vagytok, hogy ezt nagyon meg kell érteni a Biblia nyomán, hogy egy új teremtést, ez a 8. nap azért annyira szent az egyháznak, hogy a régi keresztelő kis kápolnákat, a nagy templom mellett volt külön egy keresztelő kápolna, még ilyen Sopronban is van, meg több országban van, vagy Jákon. Ennek a szokása, hogy itt 8 szögletre építették, pont azért a 8 szöglet, ugye egy pont ezt a 8. napot fejezi ki. Tehát nálunk ilyen értelme még geometrikus is egy fontos emléket hordoz, világos? Tehát a 8. nap, tehát, és ezért az első napja a hétnek, a vasárnap, nem a záró, hanem a kezdő napja, mert Isten fényében persze között vasárnap belezárul is, de az egyben külök hívnak a kezdete is. Tehát nagyon fontos, hogy ezt látnunk, frissít bennünket a vasárnap. Nem csak megpihen, de föl is frissít. Látok, ezt eléggé megbeszéltük, ugye? A következőkben.
3: A vasárnap határozottan különbözik a szombattól, melyre kronológiai értelemben minden héten következik, és melynek ünnepi előírásait átveszi a keresztények számára. Krisztus húsvétjában a vasárnap beteljesíti a zsidó szombat lelki igazságát, és meghirdeti az ember örök nyugalmát Istenben. A törvény tisztete készítette elő Krisztus misztériumát, és minden, amit abban gyakoroltak, valami Krisztusra vonatkozó utalást tartalmaz. Azok, akik a dolgok régi rendje szerint éltek, és reményre ébredtek, és nem a szombatot ünnepelték, hanem az Úr napját, amelyen ő életével és halálával megáldotta életünket. A vasárnap megünneplése annak az ember szívébe természettővése, terkölcsi parancsok teljesítése, hogy külső, látható, nyilvános és rendszeres szertartással ünnepelje Istent az emberek felé tanúsított egyetemes jótéteményének jele alatt. A vasárnapi kultusz beteljesíti az Ószövetség erkölcsi előírását, átveszi annak ütemét és szellemét azáltal, hogy minden héten megünnepli a Teremtőt és népének megváltóját.
0: Hát ez most nagyon jó lenne magunkba szívni a szívünket, áthatni ezzel, mert így az egész más egy vasárnapot fölfogni, hogy itt valami hallatlan megújulásnak van a lehetősége. ezt szeretném nagyon, ha megőrülni, és a Jukedben az ifjúsági Kazilegyház katekizmusában, az előbb olvastak az ifjúsági kivonatában, csak nagyon röviden van erről szó, most ezt meg is fogjuk nézni, hogy lássátok, hogy itt csak elővéve szerepel, de amit előbb hallottunk, ez nagyon-nagyon szép fogalmazás volt, tehát látjuk, hogy ennek méltósága van, ennek valami nagyon az életünkbe, szívünkbe belehatoló értéke van, ugye? Most akkor nézzük meg a Juket, mit mond erről. Innen légy szíves, Ági, olvasd, de jó hangosan, innen egészen föntről, igen, onnan a harmadik parancsot. Amit ilyen hosszan megbeszélünk, hogy egész rövidre revézze hozzá a Juket, nagyon érdekes, nagyon keveset ír ahhoz képest, amit az eredeti szöveg, mert nagyon kerül az, hogy nektek így reszírozzon, hogy el kell menni misére, ezt nagyon igyekszik ki a Juket, hogy ne egy ilyen külsődleges rátok oktált parancsot lásson, hanem egy belülről válható isteni ajándékot. Világos?
2: A harmadik parancsolat. Megemlékezzél arról, hogy az ünnepnapokat megszenteld.
0: Tehát ez a megemlékezés van, ezt elgondolkodtam rajta, hogy nem csak tedd meg, hanem megemlékezzél, tehát gondold át, itt az eleti, isteni első megfogalmazza, ez benne ez a megemlékezés, hogy ezt fontold meg, most nem rádogítálunk valami szokást, hanem hát vedd fontolra, ugye, megemlékezzél, gondold át, jó?
2: Miért ünneplik Izraelben a szombatot? Izrael népének a szombat nagy emlékeztetőjel Istenre, a teremtőre és megszabadítóra. A szombat a teremtés hetedik napjára emlékeztet, mert Istenről ezt olvassuk. Heted napra felhagyott a munkával, ami valamiképpen engedély minden ember számára, hogy hagyja abba a munkát, és föllélegezzük.
0: Szép, hogy engedély, tehát Isten akarja, hogy engedjük el magunkat, ne gyötörjük a munkatársainkat, legyen egy üzemben, egy gyárban, vagy egy tervezőben szabadság. Igen?
2: A szombatot még a szolgáknak is szabad volt megtartani. Ez a másik nagy emlékeztető jelre figyelmeztet Izraelnek az egyiptomiak szolgaságából való kiszabadulására. Emlékezzél meg arról, hogy a szolga voltál Egyiptomban.
0: Tehát ugye érted, nem csupán csak, hogy megpihenésre, mert szolga a kiszabadulást, tehát ami nekünk a föltámadás nagyon magas fokon, az ilyen alapszinten az ószövetségi népnek a honnan szabadulás? Egyébként fogságból. Már végül már szörnyű volt, mert ugye agyon dolgoztatták őket, sőt, büntették őket, ráadásul elsőszülött gyereket, fiúkat, összes fiú gyereket meg kellett ölni, ha megszületett. Hát Mózes megmenekült ettől, de ugye ez borzasztó dolog. Tehát ebből végül kiszor. Jó indulaton kerültek oda egy énség idején, József révén, de itt már elfajult az egész. A történetben az ember sokszor lejáratja a jó szempontokat, jól kezdi, de aztán elfajul az egész, ugye? Hát ilyenek vannak, hogy valami szépen kezdtünk el nemesen, és hova jutunk benne, ezt most nem akarom jobban ezt átelmékenni, de hát mi is ezt megtapasztaljuk. Igen?
2: Tehát a szombat az emberi szabadság ünnepe. Szombaton az ember föllélegezhet, szombaton megszűnik a világnak urakra és szolgákra való felosztása. A hagyományos zsidóságban a szabadságnak és a nyugalomnak ez a napja az eljövendő világnak valamiféle előíze is volt.
0: Köszönöm, akkor olvasjuk az igazatvába Csillának, mert most arról aztán szó, hogy hogyan lesz a szombatból vasárnap, ez is elmondja, de látjátok, mennyivel gazdagabb volt az alapszöveg, viszont nagyon szépen foglalta össze az előbbiekben, amit hallottunk, ugye? Tehát így a vasárnapról nem szoktunk beszélni ilyen mélységben. Én azt hiszem, engem is meglepett, hogy most jobban belemerülök ebbe, hogy azért mennyire, hogy kéne igazán a vasárnapot megkérdetni, jó? Igen, olvasod?
2: Mi Jézus véleménye a szombatról? Jézus tiszteletben tartja a szombatot, de ugyanakkor teljes tekintélyével szombaton értelmezi. Ja, szabadon értelmezi, a szombat lett az emberért, és nem az ember a szombatért.
0: Tehát ugye rengetegszer támadták, mert sok több nem egy alkalommal többször is valakit szombaton gyógyított meg. Tehát ne kínlódjon tovább, hát neki ez egy teher, legyen szabad. A vasárnap, ugye, vagy az ünnepnap, ott a szombat, ugye, fölszabadulás napja. És ezt szolgálta. A farizeusok roppant megkötötték. Ugye, aki ilyen oltozó zsidó ember, aki ugye az hitet eredeti komolyságban nézi, és már a farizeusi ugye megcsavarásban, ugye annak ezer lépés szabad csak tenni. Semmi munkát nem szabad végezni. És mit nem lehet gyógyítani, semmit nem lehet tenni, tehát csak az életveszély esetén valamit. Tehát ugye ez azért nagyon megkötött valami, és ezt megtartani, hát nem könnyű. Nem lehet utazni, autókázni, stb. Tehát ugye ez egy igazi ortodox hitű zsidó, ezt meg is tartja. Tisztelte méltó, de ebben érezhetjük a nagyon erős megkötözést. Igen?
1: Amikor Jézus igényt tartott arra, hogy szombaton gyógyítson, a szombatra vonatkozó törvényt emberségesen magyarázza. Zsidók kortársai döntés elé állította.
0: Tehát világos, igen, tehát világos számunkra, hogy szabadabbá tette emberiben értelmezteket a szempontokat. Igen, folytasd tovább.
1: Jézus vagy az Isten küldött messiás, és akkor ura a szombatnak, vagy pedig csak egyszerű ember, akkor pedig a szombattal szembeni viselkedése bűn a törvény ellen.
0: Tehát itt eldől, hogy mennyire támadják ott, eldől, hogy kinek tartják Jézust. Ha elfogadják az Isten fia, akkor persze, hogy elfogadják, hogy szombaton gyógyít. Ha azonban csak egy különös embernek látják, egy csodatevő embernek profitálnak, akkor nagyon ellenszenves, akkor nagyon átlépi a törvényt. Nem is a törvény eredeti értelmét talán, hanem inkább annak a későbbi merevítését. Igen. Van még ott tovább? Ennyi volt, jó. Még ajánlom, a lapszílen, a szegény ebben a lyukertben mindig nagyon okos dolgok vannak. Fönt a laptetéről kezdjedokat olvasni, mert nagyon jók ezek.
1: Emlékezzél meg arról, hogy a szombat napját megszenteld. Semmiféle munkát se végez azon, se te, se fiat, se lányod, se rabszolgát, se szolgálód, se állatod, se jövevény, aki a kapuidon belül van.
0: Ez ószövetségi törvény, a Biblia szava, ide idézzük most, igen, aztán.
1: Szombat szabad, héber jelentése kb. Pihenési szünet. A zsidók pihenő napja, amelyen a teremtés hetedik napjára és az egyiptomi kivonulásra emlékeztet. Péntek este kezdődik, és szombat este fejeződik be.
0: Na ezért van az, hogy mostában a szombat esti szentmise is érvényes a vasárnapra. Ősi szokás, hogy minden nap az előző estével kezdődik. Ezt örökkel megfigyeltek. Ha ti titokban a takarat még ott kütyüztök éjszaka, akkor aztán megnézhetjük, hogy másnap milyen napotok, ugye? Ha nem pihentek ki magatokat. Ha valaki este dorbézol és agyon issza magát, vagy egyáltalán csak elvez időt, akkor éppen csak belemerül az alvásba, az ágyba, de igazán egy fáradtsága kezdő következő napot, nem egy összeegységet. Az esti elköszönés, esti lerendés, lelkismeret vizsgálat, bocsánat kérés, bizalom kifejezés az estimában hallatlan segít a következő napot. Tehát ez egy nagyon jó észrevétel a Biblia nyomán, hogy az előző nap estéje meghalad a következő napot. Igen, jegyezitek meg, kérlek, jó? Igen?
1: Az ortodox zsidóságban a pihenés megtartásának mikéntjét sok-sok szabály írt elő. Ha ezt a napot a pogányok az égen ragyogó nap napjának nevezik, ezt mi is szívesen valljuk, mert ma ragyogott fel a világ világossága. Ma kelt fel az igazság üdvöt sugárzó napja. Szent Jeromos.
0: Tehát nagyon szép, hogy ez egy korai egyházatja Jeromos, ugye 300-400 évek elején élt, és ugye ez a Jeromos, ez nagyon-nagyon szépen megírta azt, hogy mennyire megvannak ezek a merevítő szabályok, de ugyanakkor föl is lehet szabadulni belőlük. Tehát amit előbb megbeszéltünk, itt irodalmi idézetben is látjuk, ez így igaz. Akkor ezt most jól megbeszéltük, ugye? Jó, hát akkor most menjünk tovább. Mi következik ezek után? Tehát most már látjuk, hogy lett a szombatból vasárnap nálunk, és föltese miatt egy új teremtésnek, egy nyolcadik nappal kezdődő egy új világnak ugye a meghirdetés és az átérése.
3: A vasárnapi eukarisztia.
0: Hát itt ugye most az Úr napjának nevezzük már a vasárnapot, a vasárnapot, most nem a szombatot, mi, és akkor ezt így vállaljuk, igen.
3: Az Úr napjának és áldozatának vasárnapi megünneplése az egyház életének középpontja. A vasárnapot, amelyen az apostoli hagyományból követően a húsvét misztériumát ünnepeljük, az egész egyházban úgy kell megtartani, mint a kötelező ünnepek legfőbbikét. Ugyanígy kell megünnepelni Urunk Jézus Krisztus születését, a vízkeresztet, mennyimentelét, Krisztus legszentebb testének és vérének napját, Mária Isten anyjának napját, szeplőtlen fogantatását és mennybevételét, Szent József, a Szent Apostolok, Péter és Pál napját és a Szentek napjait.
0: Tehát világos, hogy ugye a vasárnaphoz mi ragaszkodni szeretnénk, és még azért tegyük hozzá, hogy nem csak a vasárnaphoz, van még egy pár olyan nap, majd meglehetjük később, talán három van most a jelenik naptárban, ami nem vasárnap esik naptárilag, hanem egy dátumhoz kötött, ugye? Világos. Maga a karácsony is az nem vasárnaphoz, hanem 24-hez van kötve, ugye? Vagy 24-25-höz van kötve. Tehát ugye vízkeresztnap és stb. Az mindig, tehát ezek nem a vasárnap függvényben vannak, hanem a dátumok függvényében mozognak. Hát akkor ezt vigyázni kell, hogy ezeket is komolyan ünnepeljük meg. Régen sokkal több ilyen ünnep volt. Olvastam azt, hogy a középkorban akármilyen kemény volt az élet, azért nem volt ennyi gép, ennyi segítség. Ugye a földműves egy nagyon nehéz fárasztó munka. De rengeteg ünnep volt, amikor aztán nem dolgoztak az emberek, tehát sok mindent, különböző bibliai alapú tényeket is megünnepeltek igazi vasárnap módjára. Ugye a gépesítés óta, a folyamatos üzen fenntartása idején, ugye ez szűkült nagyon, mert bosszantó, hogy most nem lehet lekelt a gépeket, vagy nem tudom, ugye, amikor ilyen helyzetbe kerülünk, a gazdaság az bosszantó, hogy most megint kevesebb napon kell keresni, pénzt keresni, vagy terméket előállítani. Hát a mai gondolkodásnak nem örül ezeknek az ünnepeknek, akár egyházi, akár nemzeti ünnepeknek, tehát egyébként nem lehet ellenállni, mert ezt komolyan kell venni, amit tényleg akár az Isten szolgált, vagy az egyház megbecsésében, hazánk megbecsésében fontos, mondjuk egy október 23-a, vagy egy március 5-e, hát, hogy az Ószövetségben is voltak ilyen nagy nemzeti ünnepek, és ugye azokat is úgy ülték meg, mint a szabbátot általában, igen, néha egy hétig tart az ünneplése. Igen?
3: A keresztény gyülekezetnek ez a gyakorlata az apostoli kor elejétől datálódik. A zsidókhoz írt levél figyelmeztet, hogy összejöveteleinkről ne maradjunk el, mint némelyek szoktak, hanem annál inkább bátorítsuk egymást. A hagyomány megőrzött egy ma is érvényes buzdítást. Gyertek korán a templomba, jöjjetek az Úrhoz, és gyónjatok meg bűnjeiteket, imádkozva szálljatok magatokba. Vegyetek részt a szent és isteni liturgián, fejezzétek be imáitokat, és ne menjetek el a mise vége előtt. Gyakran mondtuk, ez a nap az ima és a pihenés napja. Ezt a napot az Úr adta. Őt magasztaljuk, és benne örvendezzünk.
0: Hát ez nagyon nagyszerű, nagy biztosítás számunkra, hogy vegyük ezeket komolyan, és én nagyon örülök ennek, hogy most ezt így megbeszéltük ilyen nagyon alapvetően. Majd folytatjuk tovább, de már csak annyit, hogy örülnék, ha ez úgy lecsengene bennünk, tehát, hogy nem csupán csak egy tennivaló a vasárnapi mise, vagy a vasárnapi nyugalom megteremtése, hanem az egy nagyon jótékony és az ember gyökerében megfrissítő élmény, megerősítő. Szóval mondjuk, hogy föltöltődünk, hát tényleg szó szerint így történik, ugye? Lelki Isten szeretetére feltöltődünk. Akarsz-e még ott valamit találni, mondani?
3: A plébánia a Krisztus hívőknek a részegyházon belül állandó jelleggel megalapított közössége, melynek lelkipásztori gondozását a megyés püspök felügyelete alatt plébánosra bízzák, aki annak saját pásztora. Ez az a hely, ahol minden hívő összegyűlhet az eukarisztia vasárnapi megünneplésére. Az egyházközség vezeti be a keresztényeket a liturgikus élet rendes menetébe, és gyűjti össze őket ezek megünneplésére. Az egyházközség tanítja Krisztus üdvözítő tanait, és jó és testvéri cselekedeteiben gyakorolja az Úr szeretetét. Otthon nem tudsz úgy imádkozni a templomban, ahol összegyűlik a sokasság, és egy szívvel kiált Istenhez. Itt valami több van jelen. A lelkek egysége, a szívek összhangja, a szeretet köteléke, A papok imádságai.
0: Hát ezt megint át kéne gondolni, mert ugye modern életben még szép is, hogy valaki ragaszkodik vasárnap szentmisehez. Ma ide megyünk, holnap oda, jövő vasárnap oda megyünk. Mert most még akkor, ha mint egy nyaralás miatt, vagy mit, egy kirándulás, vagy valami miatt történik így, akkor még ha beosztottuk, még szép és jó. De hogy valaki egy városban vándorol, most ide megyek, oda megyek, vagy ezt a misét még éppen elérem, most megyek a másikra, mert most még az még este, és még van egy késő esti mise, még azt elérem. Ebben van egy lelkismeretesség, tehát nem lehet ezt úgy bírálni, mint ha mindes rossz lenne, de azért van, ami elveszett ebben, egy közösségnek az összetartozása. Mert egy igazi plebániai közösség az egy otthon kéne legyen. Nekem az nagyon nehéz elviselni, hogy ti hétköznapban hívunk, hogy vasárnapi osztály közösségben meghívunk a folyamot, arra jöttök. De általában nem ide jöttök, mert legtöbben, ha fehérváriak vagytok, és nem vidékiek, ahogy szó szerint a vidéki, az nyilván oda megy, ahova tud, ahol lakik. De Fehérváron belül ugye ti az Öreghegyen laktok, vagy pedig esetleg a Maroshegyen. Ez a két szanat, két rózsadomb itt Fehérváron, ez se dom, még domb is alig. De mindegy, ott laktok, ott vagytok. Ugye az nem szívesen jöttök be, nincs nagyon sok közlekedés eszköz hozzá, 5 kilométer megint arrébb a templomunkba. Tehát nagyon kevesen járnak közöttetek, de igyekszünk, akit lehet befogadni, meg a vendégeket is számosan vannak, látogatók, és ugyan testvérként kezelni, mert jó lenne, hogyha kialakulna egy templomi barátság. A Szent Éve Budán, ott egy templomunkban, ott akkora a összetartozás, hogy mikor már a szemlő véget ért, ott a lépcsőn 7 lépcsőfok vezetett egy teraszon át a templomon, mert nem a Sáros utca szintjén indult templom ki van, emelk kicsikét a 7 lépcső magasságban. Hát ott a terasz egy óriási beszélgetés folyik, még esőben, hidegben is ott hosszan elbeszélni egymással az emberek. Mert kell, hogy egymásnak testvér legyünk, hogy ezt átérezzük, értitek? Ha most itt a mi templomunk előtt a kínai grániton, mert az a főutcát szépen fölgránitozták, nagyon szép lett, sokkal a forgalma, az élet rajta. Ha itt miért, mi sem, hogy ki tudva egymással elkezdünk beszélni, és köröket képzelni, mindig odafutok, és mondom, hogy jaj, de hogy együtt vagytok, hogy egymással még szóba álltok a mise után is. Összetartozunk. És hogy az egészet még aláhúzom, egy pár perc ezelőtt is leültünk, szólt a telefon, majd reggel mise után, és egy hölgy, aki ilyen nehezen közlekedik, bottal, stb., egy ilyen nagyon-nagyon sérült a baleset miatt, ő szólt, hogy eddig hozzánk jött, de most a közlekedésben akarol, vannak, hogy elindult, csak nálunk most megfrissült, de most már elfáradt, most visszamegy a saját templomában, mi hozzá közel van. Hát megköszöntem, meg ilyen udvarjas, ilyen nem is igen tapasztaltam még, hogy valaki legalább elközöl, hogyha neki most másképp alakul. Tehát ez a százszor egy a vége, jó, ha szeretett teljes templomotok van, ahol otthon vagytok, a saját körzeteken belül. Te hova is jársz?
1: Én Velencére, az Újtelepi templomba.
0: Hát, még be?
1: Újtelepi.
0: Az egy gyönyörű templom, modern, ugye? Nagyon szép.
1: Hát az Ófalus van most felújítva.
0: Igen?
1: Igen. Az igen, ez az Ófalus.
0: Az van most felújítva az Ótelepi, a falun belül, vagy a községen belül?
1: Hát város.
0: Mert városon
1: igen,
0: belül.
1: Igen, hát az Ófalusi templomat ugye úgy volt, hogy először azon az oldalon volt csak a város.
0: Igen,
1: és
0: igen.
1: Akkor még csak falu volt.
0: Igen, igen.
1: És akkor így lett ő város, hogy a másik oldal, a vasút második oldalá is épült.
0: Igen, igen, de az én modern templom, amit ott voltam is, ez nagyon szép, igen. Ugye? Jó. És te hova jársz?
5: Én Zalaegerszegre, Mindszenti.
0: Hát az egy nagyszerű templom, hát egy emlékezetes templom, sokszor voltam ott, igen, nagyon-nagyon szeretettel gondolok oda. Jó, hát akkor nálatok megvan. És te hova jársz?
6: Úrhidára.
0: Úrhidán, mert ott laksz, világos, és ott hajszeg egy nagyon kiváló, egykori pár napig tanítványom ott a plebános, és örök, hogy ott nagyon szépen jól megvagytok. Jó, hát akkor ez most nagyon jól megbeszéltünk mindent, és akkor nem futott az idő még? Van még időnk?
6: Most csak elköszönünk, és akkor megvagyunk.
0: De akkor már végül ennyi van. Akkor itt most belekezdjük, és folytatjuk tovább. Még nagyon nagy terveink vannak, úgyhogy híveket nem fáradtak el, legközelebbi alkalommal megint folytatjuk ezt tovább. Tehát most egy óriási reneszánszát, újjászületését akartuk a Szentmisének és a vasárnapnak itt megfogalmazni. Vasárnap, mert persze a nagy ünnepek is, mint karácsony, ugye, ami nem mindig vasárnap esik, és hasonlóknak az ünneplését. Péter Pál, meg ezek ugye világos. Hát akkor köszönjük meg az Úrnak ezt, hogy egy Krisztus vincit, Krisztus regnát, Krisztus, Krisztus imperát. Nem ismerjétek ezt? Hát egy egyháznak a himnusza tulajdonképpen a vatikáni himnusz. Krisztus él, uralkodik, győz. Krisztus vincit, Krisztus regnát, Krisztus, Krisztus imperát. Még bővítenek a repertoárt, az egyház sokkal gazdagabb, mint hozzátok eljut ahhoz képest. Akkor ezt örömmel mondom, és biztatással. Együtt köszönünk, dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.
7: Életkérdések. Brückner Ákos, ciszterci szerzetes műsorát hallották a legfontosabb kérdésekről.
8: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
9: Te vagy az én reményem. Kedves hallgatói család, egy egyszerű mondat, mégis életet formáló vallomás. Egy lélek szava Istenhez, amikor elfogy az erő, elhalkul a világ, és csak a hit marad. Szent II. János Pál pápa mondta, ne féljetek, tárjátok ki szíveteket Krisztusnak. Ő nem elvesz, hanem mindent megad. Ő az ember reménye. A Mária Rádió ebben a reményben él, és ezt a reményt sugározza nap mint nap. Ott van a betegágyok mellett, a magányosok otthonában, a hosszú utakon, a nehéz csendekben. A Mária Rádió nem csupán hang, jelenlét. Nem csak információ, imádság. Nem csak műsor, küldetés. És ebben a küldetésben önökre is szükség van. Adományával ön is a remény hirdetőjévé válhat. Segíthet, hogy ez a hang továbbra is elérje azokat, akik ma is így kiáltanak, Uram, te vagy az én reményem. Kérem, támogassa Mária Rádiót, mert a remény nem csupán érzés. Reményünk Krisztus. És ő ma is szól. Rajtunk keresztül is.
10: Laudato si, ifjúsági ökotábor. A Mária Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni. Nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei apró faluban Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato Si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését, természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne Terény, Mulcsosház, a részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján az Ökotábor menüpontban.
11: Mária Rádió. Nézőpont. Gondolatok a családról, Berán Ferenc atya műsora.
12: Kedves Mária Rádió hallgatók, a svéti időnek a végén vagyunk, és az Anya Szent Egyház az elmúlt vasárnap tartotta a társadalmi kommunikációnak a 60. világnapját. Ez a kommunikáció, a társadalmi kommunikáció, ennek az újragondolása jó beleillik húsvétnak az ünnepkörébe, hiszen minnyájan küldetve vagyunk arra, hogy az evangéliumot hirdessük, Jézus föltámadását hirdessük. Ez húsvétnak a legfontosabb üzenete. 14. Leó pápa ebben a levélben felhívja a figyelmet arra, hogy a mesterséges intelligencia nagyon sok értéke rendelkezik, ugyanakkor veszélyt is hordoz magában, mert megszünteteti a kommunikációt, a beszédet, ember és ember között kész igazságokat közöl. Nagyon sokszor benne rejlik ezekben a tévedésnek a lehetősége. De ugyanakkor a Szent Atya felhívja a figyelmet arra, hogy az igazi kommunikáció az mindig személytől személyig terjed. Amikor valaki belenéz a másiknak az arcába, hallja a másiknak a hangját, nagyon szépen megmagyarázza, hogy a görög nyelvben, a prozópon az emberi arcot jelent, a görögben pedig a persona szó, ugye a személy szó, az pedig hangot jelent. Tehát amikor valakivel beszélgetünk, akkor bele kell nézni a szemébe, látni kell az ő arcát, és meg kell hallani az ő hangját. Ha így hirdetjük az evangéliumot, akkor lehetőségünk van arra, hogy az eljusson személytől személyig. Nagyon szép volt a Szent Leckének az a gondolata, hallottuk vasárnap, hogy Fülöp elmegy Szamária városába, és hirdeti Krisztust. Nem az keresztény tanítást hirdeti, hanem magát, Krisztust. Krisztust pedig csak úgy lehet hirdetni, ha ismerjük. Ha elfogadjuk, befogadjuk őt, ha engedjük, hogy a Szent Lelke átalakítsa, átformálja gondolataink, az érzéseinket, és akkor leszünk képesek arra, hogy kommunikáljuk, közvetítsük az örömhírt, ami maga Jézus Krisztus. Így a húsvéti időnek a végén próbáljunk ezen úgy elgondolkodni, hogy akár családban, akár közösségekben hitelesen tudjuk-e továbbadni Krisztust. Bele tudunk-e nézni az embereknek az arcába, föl tudjuk-e ismerni a szemük rebbenéséből, például azt, hogy nehézségeik vagy örömeik vannak, a hangjukról, annak a színéről, hogy milyen lelki állapotban vannak, mire vágynak. És hogyha ezt megtesszük, akkor van lehetőségünk arra, hogy az örömhírt hirdessük. Nagy lehetőség ez. Szent Pál apostol azt mondja, Krisztus szeretete sürget minket. Érezzük át ezt a sürgető szeretetet, és próbáljuk az örömhírt közvetlen a környezetünkben élőknek, de másoknak is továbbadni, és meg fogjuk tapasztalni, hogy amikor az örömhírt továbbadjuk, akkor az öröm bennünk is gyarapszik. Dicsértessék a Jézus Krisztust!
11: Nézőpont. Berán Ferenc atya osztotta meg gondolatait a családról.
7: Hírpercek.
13: Távozik Magyarország apostoli nunciusa Michael Velösbánach érsek. 14. Leó pápa imádkozott azon a helyen, ahol 45 évvel ezelőtt rálőttek Szent II. János Pálra. Székely János püspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. 14. Leó pápa május 14-én Argentina apostoli nunciusává nevezte ki excellenciás és főtisztelendő Michael Velösbánach memphisi címzetes érseket, Magyarország apostoli nunciusát, akinek megbízatása hazánkban hamarosan véget ér, tájékoztat közleményében a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága. Az érsek urat Ferenc pápa 2022. május 3-án nevezte ki Magyarország apostoli nunciusává. Ő excellenciája Monsignor Michael Velösbánach, Memphis címzetes érseke, 1962. november 19-én született az Egyesült Államokban, Worcesterben. 1988. július 2-án szentelték pappá a Worcesteri Egyházmegye szolgálatára. 1994-ben szerzett kánonjogi doktorátust, és miután végzett a Vatikáni Diplomáciai Akadémián, a Szentszék diplomáciai szolgálatába lépett. Anyanyelve az angol mellett beszél olaszul, franciául, lengyelül és spanyolul. Második János Pál pápát két lövedék találta el, amelyeket Mehmet Ali Accsa adott le pisztolyából a Szent Péter téren 1981. május 13-án. A Szent Péter tér azon pontján, ahol második János Pált eltalálták a lövések, egy fehér, a kövezetbe helyezett márványtábla emlékeztet a történtekre. A táblán második János Pál pápa címere, valamint a merénylet dátuma látható. Leó pápa a merénylet 45. évfordulóján, az általános kihallgatás elején leszállt a pápa mobilról, és megérintve a táblát csendben imádkozott, írja a Magyar Kurír. Második János Pál meggyőződéssel hangsúlyozta a merénylet után, hogy életét a fatimai szűzanyának köszönheti. A lengyel pápai elmondata, totus tuus, egészen a tiéd. Erre is az odaadásra utal. 14. Leó a II. Vatikáni zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát a Lumen Gentium Szűz Máriáról szóló fejezetével folytatta. Az idei csíksomlyói fogadalmi búcsú főcelebránsa és szónoka május 23-án szombaton Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz. A búcsú mottója Szent Maximus nyomán, a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen

0: programjában. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: Mária Rádió, Sárvár, FM 95,2.
3: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából. Leó pápa. A szervezett bűnözés és a kábítószerkereskedelem megelőzése és felszámolása minden biztonságos társadalom alapja. 14. Leó az ökumenikus mozgalomnak. Életet adhatunk egy új békés világnak. Leó pápa üzenete a torinói könyvvásárra. Az irodalom legyen a testvériség és a béke iskolája. A hittani dikasztérium válasza a 10. Szent Pius testvérületnek, újabb püspökök szentelése skizmához vezet.
4: Leó pápa. A szervezett bűnözés és a kábítószerkereskedelem megelőzése és felszámolása minden biztonságos társadalom alapja. A Szentatya pénteken délelőtt fogadta a Vatikánban az EBSZ drog és szervezett bűnözés elleni küzdelem második parlamentközi konferenciájának résztvevőit, akik kétnapos tanácskozást tartottak Rómában. Jogállam, emberi méltóság, nevelés, megelőzés, az egyház és az állam összefogása mind hozzájárul ahhoz, hogy biztonságos, stabil társadalmakat építsünk, és megadjuk a szükséges támogatást a függőséggel küzdőknek. A halálbüntetés és a kínzás nem megengedett. Mindenki méltóságát tiszteletben kell tartani. Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet országainak képviseletével május 14-én és 15-én az olasz delegáció a római képviselőházban szervezte meg a konferenciát a következő témában. Drogstop. Harcoljunk együtt a kábítószerkereskedelem ellen, hogy megvédjük a biztonságot, az egészséget és a jogszerűséget. A tanácskozás résztvevőit audiencián fogadta a pápa, aki rámutatott, mennyire fontos az illegális drogok elleni küzdelem. Az EBSZ 57 résztvevő államát képviselők jelenléte Vancouvertől Vladivostokig kollektív eltökéltségüket tanúsítja, amellyel szembe akarnak nézni a bűnhálózatokat támogató jelenséggel, ami kockára teszi társadalmaink jövőjét.
5: The Holy See is firmly convinced that the rule of law, crime prevention, and criminal justice must advance together in unity.
4: A Szentszék meggyőződése, hogy a jogállam, a bűnmegelőzés és a büntetőigazságszolgáltatás egységben kell, hogy haladjon.

0: A jogállamiság hiteles alkalmazása továbbra is elengedhetetlen az átfogó emberi fejlődéshez. Egyetlen valóban igazságos társadalom sem lehet tartós, ha nem a törvény, hanem az emberek önkényes akarata uralkodik. Egyetlen személy vagy csoport sem veheti magának a jogot, hogy megsértse mások méltóságát. Ezért a megelőzés és a bűncselekményekre adott válasz szorosan összefügg az ember egyetemes jogainak tiszteletben tartásával és megóvásával. Ez nem csak a rendfenntartó erők feladata, hanem általában véve a társadalomé is, nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt, mutatott rá a pápa. A Szentszék ezért minden olyan kezdeményezést támogat, amely egy hatékony, igazságos, emberi és hiteles igazságszolgáltatási rendszer építésére irányul, mely képes megelőzni és feltartóztatni az illegális drogok gyártását és terjesztését. A valódi igazságosság nem elégedhet meg a puszta büntetéssel, a kitartás és az irgalmasság alkalmazásával elő kell segíteni a törvényszegők átnevelését és a társadalom szövetébe való újrabeilleszkedését. A minden embert megillető méltóság azokra is érvényes, akik bűncselekményt követtek el, ezért az kizárja a halálbüntetés, a kínzás és minden kegyetlen vagy megalázó büntetésforma alkalmazását. Átfogó programokra van szükség ahhoz, hogy segítsünk a függőségtől szenvedőknek, orvosi ápolást, pszichológiai támaszt és folyamatos rehabilitációt nyújtva nekik. Ez a több szakterületet átfogó megközelítés az emberi személy egészét vegye alapul, lépjen túl a pusztán büntető intézkedéseken és a megengedő megoldásokon is, amelyek nem képesek megszabadítani az egyéneket a függőség láncaitól. Ezáltal újra fölfedezhetik és megélhetik az Istentől kapott méltóságuk teljességét.
1: Preventing and countering organized crime is essential to building safe, just and stable societies.
0: Alapvetően fontos megelőzni és megállítani a szervezett bűnözést ahhoz, hogy biztonságos, igazságos és stabil társadalmat építsünk, szögezte le 14. Leó pápa, majd tisztelettel adózott a rendfenntartó erők és az igazságszolgáltatás azon tagjai előtt, akik életüket áldozták vagy megsebesültek kötelességük bátor teljesítése közben. Tanúságtételük ébresszen bennünk hálát, felelősségérzetet és megújult eltökéltséget. A katolikus egyház világszerte működő számos intézményén keresztül a függőségtől szenvedő személyek támogatásában szerzett nagy tapasztalatával kész tovább erősíteni a gyümölcsöző együttműködést a civil társadalommal.
1: Together, in a spirit of mutual respect and shared responsibility, we can promote policies that truly serve the common good and the inalienable dignity of every human being.
0: Együtt a kölcsönös tisztelet és felelősség szellemében olyan politikát mozdíthatunk elő, mely valóban a közjót és valamennyi ember elidegeníthetetlen méltóságát szolgálja. Hozzon bőséges és tartós gyümölcsöket ez a konferencia, a nemzetek feletti együttműködés, a hatékony megelőzés és a hiteles remény stratégiáival, mondta Leó pápa, majd döntéseikre és az általuk képviselt népekre a bölcsesség, a remény és a tartós béke bőséges áldását kérte Istentől. Az EBESZ ma a világ legnagyobb, legkiterjedtebb nemzetközi biztonsági szervezete. Eredetileg az európai béke és biztonság garantálását szolgálta, de tevékenysége kiterjed Észak-Amerikára és egy ideje már Közép-Ázsiára is. Jelenleg 57 tagállama van, közöttük az összes európai állam, az Egyesült Államok és Kanada. A nemzetközi szervezet további 11 országgal működik együtt, például Ausztráliával, Izraellel és Japánnal. Az EBESZ tevékenysége ma kiterjed tagállamai emberi jogi és kisebbségi helyzetének javítására, demokratikus intézményeinek védelmére, választások megfigyelésére, fegyverzet ellenőrzésre, leszerelésre, biztonság és bizalomépítésre is, de a szervezet gazdasági és környezetvédelmi kérdésekkel is foglalkozik. Célja az európai biztonság és stabilitás megőrzése, a konfliktusok korai előrejelzése, a konfliktuskezelés, a válságkezelés és a válságok megoldását követő rehabilitáció.
2: A 14. Leó az ökumenikus mozgalomnak. Életet adhatunk egy új, békés világnak. A Jöjjön el a te országod nevet viselő ökumenikus imaesemény előtt 14. Leó pápa videó üzenetben üdvözölte az összes résztvevőt és biztosította őket lelki közelségéről. A május 14-e és 24-e között zajló esemény egy ima mozgalom, amely arra hívja a keresztényeket szerte a világon, hogy imádkozzanak együtt áldozó csütörtöktől pünkösd vasárnapig, hogy minél több ember ismerje meg Jézust. A Jöjjön el a te országod 2016-ban indult, és mára több mint 1 millió keresztényt foglal magában, a világ nemzeteinek közel 90%-ában, 85 különböző felekezetet és hagyományt felülelve.
1: Each year during the Advent season, Christians address God with the words, Come Emmanuel.
2: Videó üzenetében Leó pápa az adventi időszak hagyományos ősi keresztény énekében szereplő kifejezésre reflektál. Ó jöjj, Emmanuel! Ezzel a keresztények Ézsaiás proficiájának beteljesedésére, Emmanuel születésére szólítanak, ami azt jelenti, hogy velünk az Isten. A várakozás időszakában Leó pápa kiemeli, hogyan válnak énekeink és karácsonyi dalaink egyre sürgetőbbé, hogy Isten jöjjön le közénk, hogy megmentsen minket a bűntől és mindattól, ami árthat nekünk. Megjegyzi, hogy Istent kérjük, hogy gyógyítsa meg azt, ami megtört mind bennünk, mind a világban.
1: Even though we know that God is almighty and transcendent, we are still bold enough to ask him to be truly with us, not distant, but close.
2: Annak ellenére, hogy tudjuk, hogy Isten mindenható és transzcendens, mégis elég bátrak vagyunk ahhoz, hogy kérjük, hogy legyen igazán velünk, nem távol, hanem közel, hangsúlyozza a Szentatya. Majd rámutat. Mégis néha elfelejtjük, hogy szükségünk van Istenre, és hogy csak ő tudja kielégíteni legmélyebb vágyainkat és belső nyugtalanságunkat. Jézus Krisztus személyében Isten lejött, hogy testben közel legyen hozzánk. Most velünk van Szent Lelkén keresztül. Húsvét mostani 50 napjában az Alleluja ennek az időszaknak az énekévé válik, és egy módja annak, hogy dicsérjük és hálát adjunk Jézus feltámadásáért. Ő továbbra is a velünk lévő Isten. Hangsúlyozza Leó pápa, miközben utal arra, hogy még a legközelebbi barátai sem mindig ismerték fel őt feltámadása után. Bár Jézus visszatért a mennyei atyához, nem hagyott minket árván. A Szentlélek ajándéka által jelen marad mindannyiunk számára az egyházban. Krisztus minden számunkra, nyomatékosítja 14. Leó. Ő benne találjuk meg az élet teljességét és értelmét. Ez az ajándék nem olyasmi, amit megtarthatunk magunknak. Inkább olyas valami, amit bátran hirdetnünk kell. A Jöjjön el a te országod 9-ed, tökéletes lehetőséget kínál arra, hogy megosszuk a jó hírt és imádkozzunk, hogy mások is találkozzanak Isten Jézusban kinyilatkoztatott üdvözítő és felszabadító szeretetével. Leó pápa azzal zárja videó üzenetét, hogy felidézi prédikációját az idei húsvéti vigília szertartásról. A találkozásról, amelyről tanúságot akarunk tenni, a hit szavaival és a szeretet cselekedeteivel, úgy tesszük ezt, hogy életünkkel énekeljük az Alleluját, amelyet ajkunkkal hirdetünk. A Szentatya kiemeli, hogy a húsvét vasárnapi evangéliumban szereplő asszonyokhoz hasonlóan nekünk is vágynunk kell arra, hogy elinduljunk, és elvigyük az evangéliumot az emberekhez szerte a világon.
1: We too can give life to a new world of peace and unity.
2: Mi is életet adhatunk egy új, békés és egységben gazdag világnak, mint az emberek sokasága. Mégis egyetlen házat építünk, és egyetlen személy vagyunk Krisztusban, mert bár sok a keresztény, Krisztus egy, idézi Szent Ágoston Zsoltár kommentárjaiból. Videó üzenete végén Leó pápa Isten bőséges áldását kéri mindenkire, aki részt vesz az ökumenikus globális imamozgalomban. Leó pápa üzenete a torinói könyvvásárra. Az irodalom legyen a testvériség és a béke iskolája. 14. Leó pápa üzenetet küldött a héten az észak-olaszországi városban megrendezett nemzetközi könyvvásárra. Ebben rámutatott, hogy az irodalomnak elő kell mozdítania az emberi méltóságot, a békét és a testvériséget. Továbbá hangsúlyozta, hogy a gyermekek, különösen a háború borzalmai és a közöny ridegsége közepette, reményt adnak a világnak. Szükség van olyan irodalomra, amely segít felismerni minden ember, különösen a legkiszolgáltatottabbak méltóságát, és amely egyre inkább a testvériség és a béke iskolájává válik. 14. Leó pápa ezt emelte ki a május 14-e és 18-a között Torinóban tartott nemzetközi könyvvására küldött táviratában. Az üzenetet, amelyet a Szentatya nevében Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár küldött, Roberto Repole bíboros torinói érseknek és a nemzetközi vásár résztvevőinek címzett. A vásár igazgatója olvasta fel a rendezvény megnyitó ünnepségén, május 14-én csütörtök délelőtt a pápa üzenetét. Ebben a Szentatya a könyvvásár címét, amely Elsa Morante írónő A világot a gyermekek mentették meg című művére épül, jelentősnek és időszerűnek nevezte. Leó pápa kiemelte, egy olyan időszakban, amelyet a háború borzalmai és a közöny ridegsége folytogatni látszik, a gyermekek azzal a veleszületett képességükkel, hogy friss szemmel látják a világot, lángra lobbantják a reményt a társadalomban. A Szentatya üzenete végén reményét fejezte ki, hogy az esemény megújult tudatosságot kelthet a kultúra fontosságáról, a párbeszéd és az egyetértés előmozdításában. Leó pápa szavai a táviratban visszhangozzák azokat a gondolatokat, amelyeket egy hete a torinói eseményen résztvevő vatikáni könyvkiadó képviselőihez intézett az intézmény alapításának centenáriumán. Az alkalomból a Szentatya akkor hangsúlyozta, hogy az olvasás táplálja az elmét, segít a tudatos és jól kialakult kritikai érzék kialakításában, és védelmet nyújt a fundamentalizmusok és az ideológiai leegyszerűsítések ellen. Azt is sürgette, hogy mindenki olvasson könyveket ellenszerként a zárt gondolkodásmódra, amely merev hozzáállásban és a valóságról alkotott redukált nézetekben nyilvánul meg.
0: A hittani dikasztérium válasza a 10. Szent Pius testvérületnek. Újabb püspökök szentelése skizmához vezet. Viktor Manuel Fernández bíboros, a hittani dikasztérium prefektusa, újból figyelmeztette a tradicionalista testvérület tagjait. Az egyházi közösség végleges megszakadását jelenteni, ha megtartanák a júliusra tervezett püspök szenteléseket. A pápa továbbra is imádkozik azért, hogy a löfevriánusok meggondolják magukat. A Marcel Lefebvre érsek által alapított 10. Szent Pius papi testvérület bejelentette, hogy a pápa felszólításai ellenére is kitart terve mellett, miszerint júliusban pápai jóváhagyás nélkül új püspököket szentel. A hittani dikasztérium prefektusa újabb nyilatkozatot adott ki, amit előzőleg 14. Leó pápa tudomására hozott. A pápa továbbra is imádkozik, hogy elkerüljék az újabb skizmatikus cselekedetet. Ez a lépés valójában az 1988. június 30-i eseményt idézné fel, amikor Lefebvre érsek 4 püspököt szentelt fel, amely laté sententié önmagától beálló, vagyis automatikusan érvénybe lépő kiközösítést vont maga után. Fernández bíboros ismételten leszögezi, hogy a tervezett püspök szentelésekhez nincs pápai jóváhagyásuk. Ez skizmatikus, szakadár cselekedetnek minősül. A skizmához való formális ragaszkodás súlyos vétek Isten ellen, és az egyház törvényeiben meghirdetett kiközösítést vonja maga után. A Szent Atya továbbra is imádkozik, és kéri a Szent Lelket, hogy világosítsa meg a 10. Szent Pius papi testvérület felelőseit, hogy lépjenek vissza ettől a rendkívül súlyos döntéstől. Mint ismeretes, február 12-én a hittani dikasztérium prefektusa a Vatikánban találkozott a Szent 10. Pius társaság előjárójával, Davide Pagliarani atyával, és megbeszélést folytattak a társaság február elején bejelentett szándékáról, hogy új püspököket szentelnének. A bíboros által akkor aláírt nyilatkozat a teológiai párbeszéd útját és a felszentelések felfüggesztését javasolta, melyek az egyházi közösség döntő megszakítását jelentenék.
3: A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus! Mária Rádió.

0: Kedves hallgatóink! Dr. Bábel Balázs, Kalocsa Kecskeméti érsek felnőtteknek tartott hittanórája következik, Atyádat és anyádat tiszteld címmel.
1: Főtisztelendő plebános atya, tisztelendő nővérek, Krisztusban szeretett testvéreim! Most lesz egy éve, Szentatyánkat 14. Leó pápát megválasztották. Talán emlékszünk rá, vagy közülünk többen tudhatják, hogy a megválasztása után első útja Róma közelében lévő Jótanács anyja templomába ment. Ezt a templomot az ő rendjének szerzetesei tartják fönn, tehát ő addig is tudta, hogy ez létezik, amíg nem volt Rómában, és nem választották meg pápának. De nagyon szükségesnek tartotta, hogy ebben a kiélezett nemzetközi helyzetben a világ sok problémája közepette, amikor kormányozza Péter hajóját, vagyis az Anya Szentegyházat, akkor neki nem a saját eszére, bölcsességére, erejére kell csupán hagyatkoznia, mert az nagyon kevés volna, hanem kérnie kell a jó tanács anyját, s magát, a jó tanácsot, a megtestesült jó tanácsot, Jézus Krisztust, és az ő szent lelkét, hogy segítse az egyház kormányzásában nagyon fontos evangéliumi üzenet maradéktalan meghirdetésében, még akkor is, hogyha szembe találja magát a világ hatalmasaival. Mert a történelem az utólag igazolódik azok által, akik az evangéliumot, az Isten igazságát akarják megvalósítani. Hát mi magunk is rászorulunk a jó tanács anyjának a segítségére, azért is vagyunk itt ezen a vasárnapon búcsún, mondhatni egy kisebb zarándok helyen az Alföld közepén. De vissza kell nyúlnunk a múltba, hogy ennek a szép gondolatnak, hogy Szűz Mária, a jó tanács anyja, mélyebb értelmét megértsük. Izaiás próféta, aki többször jövendőlt az eljövendő Messiás személyéről, azt írja, hallhattuk az olvasmányból, hogy az eljövendő Messiáson, azaz Jézus Krisztuson, rajta lesz az Úr lelke emberi természetén, köztük a tanács, a bölcsesség, az erősség, és az összes hét ajándéka a Szentléleknek. Amikor a birmálásra készítjük a fiatalokat, akkor általában megtanítatjuk a Szentlélek ajándékait, amely első alkalommal Jézus emberi természetén volt rajta. Hiszen istenségében minden tudó volt, mindenható, egy volt az Atyával. De emberi természetének szüksége volt arra, hogy a jó tanács a bölcsesség lelke is rajta legyen, az erősségi és a többi adomány együtt. Úgyhogy amikor azt mondjuk, hogy Szűz Mária a jó tanács anyja, akkor valójában mi Jézus Krisztusra is gondolunk. Amikor azt mondjuk, hogy Szűz Mária a bölcsesség széke, akkor a bölcsesség nem más, mint maga Jézus Krisztus. Ha valaki elmegy Isztambulba, ott az ismét mecsetté alakított egykori nagy keresztény templomban, lehet, hogy most ismét el van takarva, ott van az Úr Jézus képe, úgy, mint az Isten bölcsessége, úgy ábrázolja az egykori ikonfestő, a Hagia Szófiát, a Szófia bölcsesség. Tehát lehetett volna a jó tanácsot is Jézus Krisztus képében megfesteni, hiszen tudjuk azt, hogy nyilvános működése idején adott ő maga is olyan tanácsot, ami kisegítette az embereket, de még úgy is, hogy őt tőrbe akarták csalni. Megkérdezték tőle, szabad-e adót fizetni a császárnak? Ez nagyon veszélyes kérdés volt ott és akkor, ugyanis a zsidók úgy gondolták, hogy az elnyomó hatalomnak adót fizetni az egyfajta nemzetárulás. De ha valaki nem fizeti meg, akkor nem teljesíti a császár iránti kötelességet. Tehát egy olyan csapdának vélték ezt a kérdést, amiben Jézus mindenféleképpen el fog bukni. És mit mond? Mutassatok egy dénárt. Meg se fogta talán. Kinek a képe van rajta? A császári. És a másik oldalon? Az Istené. Na hát akkor adjátok meg Istennek, ami az Istené, az embernek, a császárnak, ami a császári. És nem tudtak, ma így mondanánk, fogást találni rajta, mert olyan bölcsen válaszolt. És nekünk is megígérte, azt mondta, hogy el fogom küldeni a Szent Lelket. A Szent Lélek nem önmagáért jött el, nem egy új vallást akart alapítani, hanem Jézus művét továbbvinni. És azt mondta, hogy elküldöm a Szent Lelket, és ha a bíróság elé állítanak benneteket, akkor ne töprengjetek, abban az órában majd megadatik nektek a bölcsesség kegyelme. És így a jó tanácsával segít bennünket. De miután Jézus édesanyja Szűz Mária, ezért mondhatjuk azt, hogy ő a jó tanácsnak az anyja. De ő maga is adott egy általános, örök érvényű jó tanácsot, az evangélium kánai menyegzőt hozta föl, és az a jó tanács, hogy tegyétek, amit Jézus mond, ez mindenkorra vonatkozik. És tudunk példákat a történelemből, hiszen mi olyan esetekben, nehézségekben vagyunk sokszor, amikor nem tudjuk, hogy mit cselekedjünk. Főként kiélezett nagy, nehéz helyzetekben, ami esetleg országos, vagy nemzetközi, vagy esetleg nagyobb családi ügyeket érint. hogy mit évők legyünk. Itt nem kis, semmiféle dolgokról van szó, hogy mondj, valaki reggel föl kell, aztán nem tudja, hogy mit tegyen, és akkor mondja neki a felesége, vagy a gyereknek az anyja, hogy egyél ezt, vagy azt. Hát ez is lehet egy jó tanács, de nem ilyenre vonatkozik, hanem sokkal komolyabbakra. Volt egy öreg papbarátom, Kalocsai Egyház megyében. Katonakoromban ismertem meg, nevét is kimondom, Soproni János atya volt. Nagyon jó ember volt, még érsekségem alatt itt értem őt. S ő mesélte, hogy 1956-ban, éppen 70 éve van már ennek, hogy itt a forradalomra emlékezünk, hogy akkor egy olyan időszak volt, hogy néhány napra úgy tűnt, hogy talán vége van a kommunizmusnak. Vége van az elnyomattatásnak. Mindent szabadon lehet tenni. És akik sokszor úgy emellett kiálltak, esetleg börtönnel, vagy halállal, vagy meneküléssel kellett, hogy végezzék. Hát ő úgy gondolta akkoriban, hogy hát akkor vessük bele magunkat, és legyen minden szabadom. És volt akkor egy álma. És azt álmodta, hogy egy szobában az egyház ellenségei ott voltak. És megjelent neki egy fehér ruhás nő álmában, és ő Szűzi Máriával azonosította jogosan. És azt mondta neki, hogy nézd ezeket, nincs vége, vigyázz. És utána mutatott neki egy papot, akit nem ismert, akkor nagyon sok pap volt még a Kalocsai Egyház megyében. Hát ezt még rád bízom. És ezzel véget ért az álom. Hát nem sok idő kellett rá, néhány nap múlva, ugye rájött arra, hogy tényleg nincs vége a kommunizmusnak. November 4-én bejöttek, vagy kisementek igazából az oroszok, és letörtek mindent, és kezdődött a megtorlás. Erre hamar rájött. És évek, sőt két évtized múlt el, amikor egyszer ment az íjas érsekhez, és mondja neki, hogy hát olyan jó lelkű ember vagy. Itt van ez a pap, megöregedett, beteg is, meg hát olyan, mint ahogy itt Alföldön mondjuk, olyan gyetemgyám szegényke. Jó lelkű, de kicsit támogatásra szorul. Azt mondja, ezt még rád bízom. Azt mondja, hát ő akkor azt se tudta, hogy kiről van szó, de megnézte a fényképet, és eszébe jutott neki, hogy őt mutatta neki, ez a fehér ruhás asszony, Szűzi Mária, és utána nem szólt semmit az éseknek, jó van, küldje hozzám. És ott is halt meg nála a Rózsa atya. Ezt a tanácsot adta akkor, és ő megfogadta, és így segített egy másik emberen, hiszen a jó tanács az nem csak magunkért van, hanem másokért is. És most mi úgy vagyunk, mint ugye az isteni színjátékban Dante írja, hogy az élet útjának felén nagy sötét erdőbe jutottam, mivel az igaz utat nem lelém. Annyi ember van, aki egyrészt a saját életét nem tudja, hogy rendezze. Nem véletlen, hogy annyi fiatal van, aki nem házasodott meg. Egyszerűen nem mer belevágni. Fél a jövőtől. Nem tudja, hogy mi legyen. Elbizonytalanodott. Nem talál megfelelő párt. Mert mikor már kezdi megismerni, akkor rájön arra, hogy ez nem neki való. Mit évő legyen? a papír szerzetesi hivatások lecsökkenése is ezt mutatja. Nem, mintha nem hívná ma az Úr az embereket. Én, amikor egyetemistákat tanítottam, megkérdeztem a fiatal embereket, hogy eszedbe jutott-e már, hogy pap legyél? Szinte mindegyik mondta, akik itt tanomra jártak, neki eszébe jutott. De nem mert vállalkozni. És másra sem. Hogy merészeljünk, hogy kapjunk jó tanácsot, hogy mit évők legyünk. Ebben meg kell kérnünk a szűzanyát, a jó tanács anyját, és azt mondja, tegyétek, amit Jézus mond. Ez ismernénk kell a jézusi tanítást, az evangéliumokat, és ugyanúgy, ahogy a Szent Lelket küldte akkor, küldi mostan is. Nem akarok politikai kérdésekbe most itt belemenni, óvakodok a napi politikától, de óhatatlanul találkozván az emberekkel, hogy egy ilyen kettévált országban vagyunk, és nagyon sok emberben nagy a bizonytalanság. Mi lesz? Hogy lesz? Mert azért a 35 év alatt mi annyi ígéretet kaptunk. Az idősebbek tudják, hogy a rendszerváltáskor mindent. Legyen önnek cukrászdája Bécsbe, meg mit tudom én, micsoda. Ilyen plakátok volnak. Emlékszünk rá. Nem lett belőle semmi. És sok mindenből nem lett semmi. És nem tudjuk, hogy mi legyen. Mi lesz? És hát engem is. Még ilyen volt, politikusok is kérdeznek, hogy mi a véleményem? Hát mondom, én előre véleményt mondani nem tudok. Egyébként is nagyon megfontolni szeretném szavaimat. De mégis mondjak valamit. Hát akkor azt mondom, amit az új misés képemre írattam, mert az Jézus tanítása, hogy keressétek elsősorban Isten országát és az ő igazságát. A többi mind hozzáadatik nektek. Tehát amikor nehéz helyzetben vagyunk, és lelkiismeretünk szerint a jobbat választjuk, akkor jó úton járunk. Tehát, ha nem tudjuk, hogy mit tegyünk, akkor csendesedjünk el, imádkozzunk, és kérjük az Urat és az ő Szent Anyját, hogy világítson meg bennünket. Szűzanya szeretetét, az üdvözlégy Mária, az oltalmad alá futunk. A most segíts meg Mária, imádság is, mint kifejezem, miben kérjük, hogy ő is segítsen bennünket, és kérje Szent Fiát, hogy mutasson nekünk utat az élet nehézségeiben, hogy mit tévők legyünk, adjon nekünk jó tanácsot, hogy aztán, ha azt megtesszük, mert nem elég csak meghallgatni a jó tanácsot, hanem azon indulni is kell. Ez majdnem olyan, mint mikor az ember egy ismeretlen helyén van, bemegy egy városba vagy település, aztán megkérdezi, hogy hol van ez és ez az utca, mert ő nem tudja, és az illető egy jó indulattal mondja neki, hogy menjen még 3 utcát, és ott megtalálja. Megköszöni, de nem megy arra. Akkor mit ér a jó tanács? Tehát a jó tanácsot, amit kapunk, a lélek sugallatát, a lelkiismeretünk jó szavát, azt meg kell fogadni. Mert ha nem fogadjuk meg, utána a lelkiismeret furdalás az nem hagyja ám nyugton az embert. Falu Tamás ócsai költő volt 20. században, azt írta, hogy nincs szúrósabb darázs, mint a lelkiismeret furdalás. Akkor az ember bánja, hogy nem így kellett volna tenni, de már késő. Hát ettől óvjon meg bennünket a szűzanya tanácsa, segítsége, ezt kérjük ezen a vasárnapon itt a tiszaalpári jótanács templom kerti szentmisében. Küldje nekünk az Úr Jézus tanítását, fogadjuk meg, és itt van pünköst közelette, a Szentlélek is segítsen bennünket az élet küzdelmeiben, nehézségeiben, hogy a jó útra rátaláljunk, és azon az úton megmaradjunk, és célhoz érjünk. Amen.
0: Kedves hallgatóink! Önök dr. Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érsek felnőtteknek tartott hittanóráját hallották.
2: Mária Rádió. Az ima órák liturgiája. Kompletórium következik.
3: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
4: Istenem, jöjj segítségemre!
5: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
6: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket. Uram, irgalmazz!
5: Uram, irgalmazz!
6: Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívjad a bűnösöket. Krisztus, kegyelmezz!
5: Krisztus, kegyelmezz!
6: Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közben járj értünk. Uram, irgalmazz!
5: Uram, irgalmazz!
6: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten! Bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
5: Amen.

0: Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Itt élsz közöttünk, Uram, a te nevedet viseljük. Ne hagyj el hát minket, Urunk, Istenünk.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram, kezedbe

0: Könyörögjünk. Mindenható Istenünk, add, hogy sírjában nyugvó egyszülött fiad mellett hűségesen kitartsunk, és méltók legyünk vele együtt új életre támadni, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Hogy a nyugalmas éjszakát, és amint halálig mélyülő, növekvő, hűséges szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: 14. Leó pápa imádkozott azon a helyen, ahol 45 évvel ezelőtt rálőttek Szent II. János párra. Székely János püspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka. A Magyar Tudományos Akadémia doktora lett Végsejő Tamás. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Második János Pál pápát két lövedék találta el, amelyeket Mehmet Ali Atsa adott le pisztolyából a Szent Péter téren 1981. május 13-án. A Szent Péter tér azon pontján, ahol második János Pált eltalálták a lövések, egy fehér, a kövezetbe helyezett márványtábla emlékeztet a történtekre. A táblán második János Pál pápa címere, valamint a merénylet dátuma látható. Leó pápa a merénylet 45. évfordulóján, az általános kihallgatás elején leszállt a pápa mobilról, és megérintve a táblát csendben imádkozott, írja a Magyar Kurír. Második János Pál meggyőződéssel hangsúlyozta a merénylet után, hogy életét a fatimai szűzanyának köszönheti. A lengyel pápai elmondata, totus tuus, egészen a tiéd. Erre is az odaadásra utal. 14. Leó a II. Vatikáni zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát a Lumen Gentium Szűz Máriáról szóló fejezetével folytatta. Az idei csíksomlyói fogadalmi búcsú főcelebránsa és szónoka május 23-án szombaton Székely János szombathelyi megyés püspök a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz. A búcsú mottója Szent Maximus nyomán, a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt, tájékoztat az erdélyi ferencesek oldala. Az idei liturgikus év eseményeire tekintve elmondhatjuk, hogy gyakran fordulunk majd a távoli múlt felé, hogy megidézzük szentjeink életpéldáját és azokat a sorsfordító mozzanatokat, amelyek révén eljutunk napjainkig. Tesszük ezt azért, hogy tudjuk, miként alakult ki mai életünk, és soha ne feledjük, mit kapunk elődeinktől, mit kell őriznünk, és mit kell továbbadnunk, írta Timár Sándor Asztrik, a kegytemplom igazgatója, a zarándokoknak az idei búcsú programjában. A Magyar Tudományos Akadémia Humán Tudományok Kutatóházában Végsejő Tamás, a Szent Atanász Görög Katolikus Hittudományi Főiskola egyháztörténész professzora, korábbi rektora megvédte a bizánci ritus katolikus hit Magyar Identitás című MTA doktori értekezését május 8-án a Bíráló Bizottság értékelése szerint 100%-os eredménnyel, írja a Magyar Kurír. A PhD fokozat megszerzése után 22 évvel az MTA doktora cím újabb fontos mérföldkő Végsejő Tamás kutatói pályáján. A címet az a kutatója,

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindenekké, amen!
1: Kedves hallgatóink, a fájdalmas rózsafűzér imádságot az Árpádházi Szent Erzsébet imacsoport imádkozza a Mária Rádió kápolnájából. Imádkozzunk betegekért, szenvedőkért és a békéért. Ha tehetik, maradjanak velünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában. Mi Úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A fájdalmas rózsafűzér első titka, aki életünk védelmet ítélkezett. Az utolsó vacsora után Jézus az olajfák hegyére tartott, tanítványai követték. Amikor odaért, így szólt hozzájuk, imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Aztán mintegy kőhajtásnyira tovább ment, és térdre borulva így imádkozott. Atyám, ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a kelyhet, de ne az én akaratom teljesedjék, hanem a tiéd. Akkor megjelent egy angyal a mennyből, és megerősítette. Majd halálfélelem vett erőt rajta, és még álhatatosabban imádkozott. Verejtéke, mint meg annyi vércsepp hullott a földre. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk védelmet ítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk védelmet ítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk védelmet ítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk védelmet ítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk védelmet ítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk védelmet ítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk védelmet ítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk védelmet ítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk védelmet ítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk védelmet ítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért,
2: most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: A fájdalmas rózsafüzér második titka, akit érettünk megostoroztak. Pilátus látta, hogy semmire sem ed, sőt, még nagyobb zajongást támad. Vizet hozatott és megmosta kezét a nép előtt. Akkor szabadon bocsátotta Barabást, Jézus pedig megostoroztatta és átadta nekik, hogy keresztre feszítsék. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak hívalmadra.
6: A fájdalmas rózsafűzér harmadik titka. Akit érettünk, tövissel koronáztak. A sebezhetőség keresztény magatartás. Vállalnunk kell, mert a út az emberek és Isten felé. Ettől kezdve Jézus jelezni kezdte tanítványainak, Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie, sokat kell szenvednie a vénektől és a főpapoktól és az írástudóktól. Megölik, de harmadnap feltámad. Péter félrevonta, és szemrehányást tett neki ezekkel a szavakkal. Isten mentsen, Uram, ilyesmi nem történhet veled. Megfordult és rászólt. Távozz tőlem, Sátán! Botránkoztatsz, mert nem arra van gondod, amit az Isten akar, hanem arra, amit az emberek akarnak. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,
3: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
7: A fájdalmas rózsafűzér második, negyedik titka, akit érettünk keresztet hordozta. Lehetség, a nép és az asszonyok nagy sokasága követte őt, jajgattak és sírtak miatta. Jézus odafordult hozzájuk, és így szólt: Jeruzsálem leányai, ne miattam sírjatok, magatokat és a gyermekeiteket sírassátok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztet hordozta.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A fájdalmas rózsafűzér 5. titka, akit érettünk keresztre feszítettek. Puszta Sándor, est. Egyek már a kereszt és a test, úgy fonódik rá a durva fára, mit vére lep, s a pára, hogy eltorzul, senge ála, s vála lekornyul, dúlt izma elernyed, s a két kifacsart keze úgy ugrik hátra, mintha engedné az atyai szigor, s e percben nő neki a szárnya. Azt hinnéd vége, pedig csak a kezdet. Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által, ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
0: A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

0: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Tacman Andreával, a Robert Schumann imakör vezetőjével Murányi Nikolett beszélget. A beszélgetés második része következik.
1: Pünkösdjén voltam az első személyesen vezetett lelki gyakorlaton, az egy háromnapos volt, és aztán elmentem idővel később hosszabb lelki gyakorlatokra is. Ugye az Istennel való kapcsolatomban az egy olyan fordulópontot hozott, hogy az volt az első alkalom, amikor megtapasztaltam azt, hogy az Isten egy személyes Isten. Tehát ha kicsit humorosan fogalmaznék, akkor mondhatnám azt, hogy van valaki a vonal másik végén. És ez nem egy teoretikus elvont valóság, hanem az Isten tényleg szól hozzám. Az imában, a Szentíráson keresztül, a lelki vezetésen keresztül és a természetben is.
2: Meg tudsz osztani velünk egy ilyen konkrét megtapasztalást, amikor Isten éreztette veled a jelenlétét?
1: Igen, egy személyes élményt hoznék ide, az éppen egy, a Covid idő alatt az egy online Szent Ignáci lelki gyakorlat volt, ahol megtapasztaltam azt, hogy tényleg Jézus az én jó pásztorom, és tényleg én egy bárány vagyok, akit ő vezet, akiről gondoskodik, és akit nagyon szeret. Az Isten nagyon sokszor így szól hozzám ilyen belső képek formájában. Ezt úgy idővel fedeztem fel, és ez nagyon szép ennek a megtapasztalása, hogy látni azt, hogy az Isten alkalmazkodik ahhoz, hogy én milyen vagyok, és azokon a csatornákon keresztül üzen, és azokon a szeretett nyelveken keresztül, amikről tudja, hogy én jól be tudom fogadni. Tehát nagyon hasonlít ez az emberi kapcsolatokhoz, de nekem évekkel lettek, míg erre rájöttem. És hogy az Isten kapcsolat is, az is egy ilyen nagyon dinamikusan változó valóság, abban az értelemben, hogy idővel arra is rájöttem, ahogyan mi kapcsolódunk egymáshoz az Istennel, az tud változni. Az nem egy konzervált valóság, hanem az Isten alkalmazkodik ahhoz, ahogyan én most éppen vagyok, amire szükségem van. És ilyen szempontból én rájöttem, igen, hogy az Isten mennyire rugalmas, hogy ott nem elvárásoknak kell megfelelnem, hanem egyszerűen lehetek az, aki vagyok, és megengedhetem azt, hogy tényleg minden elvárás és minden feszengés mellett ellenére az legyek előtte tényleg, aki vagyok, és ez egy nagyon nagy belső szabadságot eredményezett számomra.
2: Egy személyes példát akartál idehozni, hogy a Covid alatt egy online ima alkalmával.
1: Igen, ez volt a jó pásztornak a belső képe, amit megtapasztaltam. Azt a szeretetet, azt a gondoskodást, amit a jó pásztor nem csak úgy, mint általában, hanem személyesen számomra, hogy én tényleg egy vagyok a sok bárány közül, akit a karjába vesz, és akiről gondoskodik, aki felé szeretettel fordul, és akinek az igényeire és belső életére odafigyel a legnagyobb gonddal és szeretettel.
2: Így a Szent Ignáci lelki gyakorlatok elvégzése után, gondolom, van igényed a csöndre. Sikerül ezt megvalósítani? Dolgozó nő vagy.
1: Igen, kell érte erőfeszítéseket tenni. Hála Istennek, ahol élek egy kis lakás, ott a csöndnek megvannak a külső feltételei. Tehát ideértve az, hogy nincs mondjuk így tömegközlekedési eszköz a közvetlen közelben, nincsen háziállat, vagy ilyesmi, ami úgy nagyon zavarna. Inkább itt az a kérdés, hogy én el tudom-e engedni a zavaró tényezőket. És ez alatt értem a telefont, az internetet, az olvasást, vagy akár a házi munkát. És ez egy komoly kihívás, hogy azt tudjam mondani, hogy most ebbe a fél órába elvégezhetnék annyi mindent, de hogy nem azt választom, hanem akkor azt választom, hogy leülök, és belelépek abba a csöndbe, ami egyébként ott van. És ez a lelki gyakorlatok idején is nehéz, hogy ott is ugyan megvan egy külső csönd, de míg én belül tudok csöndet teremteni, vagy kivárni azt, hogy elhalkulnak bennem mindenféle nyugtalanító, zavaró dolgok, annak kell sokszor másfél-két nap. És az elején türelmetlen voltam még évekkel ezelőtt, és úgy meg akartam annak az elvárásnak felelni, hogy hát ugyanennek azért már gyorsabban kellene mennie. De hogy idővel türelmesebbé tudtam válni ebben. Segített az, hogyha az Isten türelmes hozzám, hogyha ő kivárja, hogy én megérkezzek hozzá, akkor én miért ne legyek türelmes magamhoz.
2: Mit jelent számodra a Szentírás a gyakorlatban?
1: Az életet jelent, nem egy leírott szó, hanem olyan szó, ami engem utólér, és ami bennem tovább tud menni, és életet tud fakasztani. Így fogalmaznám meg, és megdöbbentő volt, szintén a Szent Ignáci lelki gyakorlatokat tudnám idehozni, ahol ugye szentírási részről szentírási részre megy tovább az a belső út, amit járok. Ott fel tudtam fedezni azt, hogy az, ahol rezonanciát érzek belül, akkor ott azzal van dolgom, az nekem szól. És ez sokszor csak egy szó vagy egy szókapcsolat, és rezonálás alatt értem azt is, hogyha esetleg nyugtalanságot vagy feszültséget vált ki, vagy valamilyen zavaró érzést, és hogy ez sem baj, mert az imának ez is része lehet. Hogyha azt beviszem az Istennel való kapcsolatba, akkor ott az is ki tud bomlani, ő akkor is tud mutatni valamilyen perspektívát. Tehát mindenképpen az élet szót hoznám ide. Most pedig, ami teljesen aktuális a hétköznapjaimból, ez a Biblia podcast sorozat, amit a Fábri Kornél atya készít, és ad számunkra minden nap, ebben részt veszek, és nagyon izgalmas felfedezés ezt látni, hogy az Ószövetség és az Új Szövetség hogyan viszonyulnak egymáshoz, és még megdöbbentőbb az a mélység azt megtapasztalni, hogy az Isten képemet hogyan formálja. Az, hogy látom, hogy az Isten hogyan vezette a választott népet az Ószövetségben, hogy hogyan volt velük, és ez elindította bennem az arról való gondolkodást, hogy wow, az én életemet is az Isten így vezeti.
2: És a lelki formálódásod hogyan hat a mindennapjaidra, a hétköznapjaidra, egyáltalán az életedre, hogy lelkileg változol, vajon a munkádban történt-e változás, meglátszik-e a munkádban, vagy úgy egyáltalán a családi kapcsolataidban?
1: Igen. Az összeszedettség, amit idehoznék, és a fókuszáltság, amiben még gyakorlásra van szükségem, sokat fejlődtem benne, de van bennem nagy vágy, hogy még fókuszáltabban tudjak lenni az imában és a saját munkámban is. Tehát értem ez alatt azt, hogy egyszerre egy dologra figyeljek, és a jelenbe legyek, mert hogyha tudok a jelenbe lenni, akkor az Istenhez is könnyebben tudok kapcsolódni, és a másik ember számára is elérhetőbbé válok. Tehát ez az egyik ilyen közvetlen gyakorlati következmény, a másik az a türelem, hogy már sokkal kevésbé húzom fel magamat kis dolgokon. Például a munkahelyemen ott ilyen személyi ügyekkel foglalkozom, konkrétan hát nyugdíjügyekkel és halálesetekkel is, tehát lelkileg úgy azért ez tud megterhelő lenni, és ott az emberekkel való kommunikációban ott azt érzékelem, hogy hosszú évek során a türelem az úgy növekedett bennem, ebben persze az Isten adott olyan helyzeteket, ahol ez tudott növekedni. Érdekes ezt is látni, hogy amikor türelemért imádkozok, akkor azt így nem postai levél formájában az úgy megérkezik, hanem helyzeteket kapok, ahol ez ki tud ez az erény alakulni. Izzadság által akár, de tud az erény formálódni. Igen, a türelem olyan helyzetben, amikor valakinek segítségre van szüksége, és ráérezni arra, hogy a másik hol tart, és azon a szinten értemenni és ott segíteni neki, akár többször elmagyarázni összefüggéseket, megengedni azt, hogyha sokat szorra nem érti, akkor többször mondjam el és magyarázzam el.
2: Jártál, így volt ilyen helyzetet?
1: Igen, vannak ilyen helyzetek a munkahelyi hétköznapjaimban, mert hát közel 5 éve dolgozom ennél a cégnél, ezért így tréningeket is kell tartanom, illetve olyan alkalmakat, ahol konkrétan a tudást kell továbbadni mondjuk új kollégáknak, és ott azért van szükség sokszor a türelemre. Így, hogy tanár vagyok, az eredeti képzettségemnél fogva, azért persze van miből táplálkozni, de a türelem az egy olyan készség, meg erény, amit én úgy érzem, hogy egy életen át fogok tanulni, de szép ezt megtapasztalni, hogy az Isten ebben is vezet, és hogy kicsi fejlődésnek is jó már örülni, és nem azt elvárni magamtól, hogy mikor leszek majd tökéletesen türelmes, mert tökéletesen türelmes csak az Isten tud lenni. A másik, amit idehoznék, az a béke, hogy egyre többször tapasztaltam meg az utóbbi években, hogy az Isten békét akar nekem adni. A zaklatottságaimból, a nyugtalanságaimból, a belső sebzettségemből, akár az, hogy dolgok nem úgy alakultak, ahogy én azt gondoltam, de hogy mindezeken túl az Isten egy ilyen természet fölötti békét tud adni. És ez a béke, amit az imában megtapasztaltam, az olyan módon hatott a munkahelyi hétköznapjaimra, hogy ott megtanultam azt, hogy nem kell mindig mindenre azonnal reagálni, nem várhatom ezt el magamtól, és mások se várják ezt el tőlem. És ez eredményezett egy békét számomra abban, hogy egyik ügyet a másik után tudom csinálni, és már nem várom el azt, hogy mindent egyszerre csináljak. Ez egy ilyen nagyon szorongató érzés volt, ugye személyi ügyekkel kapcsolatban, ugye ez egyik jön a másik után, ömlik folyamatosan, hol több van, hol kevesebb, egyik megterhelőbb, mint a másik. De amikor ezzel a békével tudok beleállni, akkor nem csak azt érzékelem, hogy hatékonyabb vagyok, hanem meg tudok még arra is nyílni, hogy azokért az emberekért imádkozzak, vagy egy rövid fohászt mondjak, és ezt tényleg nem tudnám megtapasztalni, hogyha én az imában nem fogadtam volna azt a békét, amit én nem tudok magamnak megadni.
2: Igen.
1: Az Izajás próféta 40. fejezetéből a 31-es verset hoztam ide, de akik az Úrban bíznak, új erőre kapnak, szárnyra kelnek, mint a sasok. Futnak, de nem fáradnak ki, járnak, kelnek, de nem lankadnak el. Ugye elég hosszú ideig folytattam tanulmányokat egyetemen, és végeztem egy doktori képzést is, aminek voltak lelkileg nagyon nehéz szakaszai. Utolsó évben, amikor tényleg a legtöbb feladat és munka lett volna, hogy időben be tudjam fejezni, akkor az Isten meghívott engem egy nagyon komoly missziós szellemi munkára, mégpedig egy nagyon kedves jó barátomon keresztül utolért egy olyan felkérés, hogy egy Mindszenti atyáról szóló könyvet német nyelvről magyarra fordítsak le. És nekem mindig is volt vágyam, hogy egyszer fordítsak le egy könyvet, és ez meg is valósult így 2000.

0: testvérek készítettek számára. Többen írtak egy-egy cikket róla, és akkor ezeknek a gyűjteménye összeállt egy könyvé. És ez ugye hát nálunk nem jelenthetett meg magyar nyelven, és most 2017-ben egy pályázatnak köszönhetően sikerült így a fordítást és a kivitelezést is megvalósítani. Számomra ez nem csak egy könyv, hanem egy lelki útnak is az Isten erejének a jele, és az, hogy az Isten engem ilyen módon is felhasznált. És nekem ez nagyon nagy boldogságot jelentett annak idején, meg még most is, hogyha erre visszagondolok.
1: Gyakorlatilag mit jelent számodra a Robert Schumann imakör vezetése?
0: Ez azt jelenti számomra vezetni egy olyan közösséget, ahol közbenjárást végzünk politikusainkért, állami és egyházi vezetőinkért. És miért tesszük ezt, vagy egyáltalán honnan jöhet az ember ilyen ötletre, számomra megerősítő volt annak idején is, és még most is a vezetői feladatkörömben, de a saját személyes ima életemben is, amit az első Timóteushoz írt levelében mondott Pál apostol, második fejezet, első és második vers: mindenek előtt arra kérlek, végezzetek imát, könyörgést, esedezést és hálaadást minden emberért, a királyokért és az összes előjárókért, hogy békés, nyugodt életet élhessünk szentségben és tisztességben. Ez engem nagyon megdöbbent, akárhányszor ezt olvasom, hogy mindenek előtt, mint hogyha ennek az ima szándéknak lenne egy kitüntetett szerepe. Számomra az is kitüntetés, hogy közösségben végezhetjük ezt. Ennek van egy plusz hozzáadott ereje és értéke. Illetőleg mérvadó még ebben számomra, annak idején, amikor alakult a közösség, akkor fontos volt számomra azt összekapcsolni, hogy hogyan jut el az én imám a politikusi döntéshozásokig, vagy egyáltalán hogyan van ez, mert én ugyan nem lettem politikus, de Faustina nővérnek van egy nagyon, nagyon mély megnyilatkozása erről, hogy ugye az irgalomnak három fokozata van, az irgalmas tett, az irgalmas szó, és a harmadik az ima. Mert az imám el tud oda is érni, ahova a tetteim és a szavaim nem érnek el. És lehet, hogy nagyon sok mindent majd csak az örökké valóságban fogunk látni, de én hiszem azt, hogy az Isten úgy használja ennek a közösségnek az imáit, és az én személyes imáimat is, politikusokért, állami vezetőkért, Európa és nemzetünk megújulásáért, ahogyan ő azt a legjobbnak látja.
1: Ezzel a Robert Schumann imakörrel apostolkodtok is, vagy csak ti magatok ott egy kis csoportban imádkoztok?
0: Nem, mert van még másik két ilyen missziós tevékenység, amit most így szeretnék kiemelni. Az egyik az, hogy 2020 óta online kilencedeket is szervezünk. Minden évben van egy online kilenced, aminek van egy külön témája. Most éppen ugye a ferences évforduló okán Assisi Szent Ferenc online kilencedet végzünk. Ez azt jelenti, hogy a havi alkalmainkon túl van egy plusz online alkalom, amiben bárki bekapcsolódhat az egész világról, és hát nagyon izgalmas ezt látni, hogy Kanadán keresztül, Németországból, Felvidékről, több helyről csatlakoznak be magyarok, körülbelül ilyen 50-en vagyunk, akik szoktunk lenni az online havi alkalmakon, de természetesen egyénileg is lehet ezt is végezni, az körülbelül 150 körül van, akik becsatlakoztak ebbe. Úgyhogy van egy ilyen kezdeményezés, ami...
1: Egy pillanat, 150-en.
0: Igen, akik megkapják ennek az online ima kilencednek az anyagait, és az online csatlakozás az pedig opcionális, aki szeretne közösségileg imádkozni. Világos. Havonta, akkor ott elvégezzük közösen, de aki úgy érzi, hogy egyénileg, vagy nincs lehetőség, akkor ugyanúgy megkapja ezeket az úgynevezett imalapokat, minden alkalomnak más a, más a témája. A másik kezdeményezés missziós területen, amit végzünk a közösségben,

0: Igen, az a szentségimádásnak a meghosszabbított látogatási lehetősége hétköznaponként Budapesten, a belvárosi plébánián. Ott a sekrestyében minden hétköznap 6-tól 10-ig van lehetőség csendes szentségimádásra. A közösségünkből nagyon sokan vállalnak egy-egy fix órát hetente, tehát ilyen módon a szentségimádás is számunkra nagyon fontos, illetőleg ennek az anyagi feltételeinek a megteremtése is a mi közösségünknek a vállalásai közé tartozik.
1: Milyen anyagi vonzata van ennek?
0: Ugye ott van egy őr, aki biztonsági személyként ott jelen van ebben az idősávban, és az ő fizetését mi adományokból teremtjük elő. A vezetőtársam a felelőse ennek, és ő szokta ezt így megszervezni, és ebben pedig megtapasztaljuk azt, hogy az Isten tényleg gondoskodik erről is, mert mindig ad kellő számú adományozót.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Nagyon szívesen, én köszönöm a meghívást.
2: Dr. Tacman Andreával, a Robert Schumann imakör vezetőjével Murányi Nikolett beszélgetett.

0: Fábry Kornél püspök atya tanítását hallják a székelyudvarhelyi Barátok templomából.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Nézzünk körül a templomban, hol látjuk a szenteket? Nézzünk körül, hogy szemmagasságban látunk-e szenteket? De, nézd meg a szomszédodat! Ő már szent? Hát ontológiailag, mert hogy ha megvan keresztelve, akkor Krisztus tagja, Krisztus pedig szent, ehhez már csak erkölcsileg kell felnőni, hogy az életszentség útján járjunk. Azért is mondom ezt, mert hogy mindannyiunk közös hivatása, hogy szenté váljunk. És elárulom, a szentek sem rajtszél győzelmet arattak, kivéve a szűzanyát. Hát ő már szentként született, szentként halt meg, illetve ment fel a mennybe, illetve vitték fel. De nagyon sok olyan szentet tudunk, akik nem így kezdték. De első kérdésem inkább az, nem. Három dolog, két jó hír, meg egy rossz. Az első, hogy örömre vagyunk hívva, ez a jó hír. A rossz, hogy ezt nem mindig érezzük. A jó hír, hogy lehet akadálymentesíteni. Úgyhogy ezen próbálok végigmenni 45 percben. Nem biztos, hogy sikerülni fog, majd a szentségimádás alatt Jézus befejezi a művet. Úgyhogy az első kérdés az, hogy ismersz-e, ki az, aki közületek ismer örömteli keresztényt? Kezed fel, ismer örömteli keresztényt? Jó, hatan vagyunk, jó. Kicsit többen is, jó. Ki az, aki ismer örömteli szentet? Hú, még kevesebb. Na, akkor kik ők? Be tudunk nevezni egy párat? Örömteli szentet? Ki? Carlo Acutis, így van. Aztán? Néri Szent Fülöp. Legyetek jók, ha tudtok, meg kell nézni, rögtön rájövünk, hogy valóban örömteli szent. Aztán? Második János Pál pápa. Jó humora volt. Kis Szent Teréz, bár ő meg tudott sértődni, de inkább, de ő is vidám volt, mondjuk, hogy oké. Okay. Igen? Aztán, ez pontosabban elment, mielőtt még valakivel összeveszett volna, inkább elhúzódott. Egy jó trükkje volt. Aztán? Szent Ferenc, ha már itt vagyunk, ugye?
1: Szent Sárbe.
0: Szent Sárbe, ugye mennyire volt vidám, azt nem tudom, de biztos. Oké. Okay. Ki? Ki még?
1: Szent György.
0: Szent György. Hát viccesen ábrázolják. Nem, nem az anyósával. A sárkánnyal, ugye, hogy mennyire volt vidám, nem tudom, de legyőzte a sátánt, ez nagyon jó. Mondok még egy valakit, 23. János, ugye, a humoráról híres volt. Ugye egy kislány fölnézett rá, hogy de csúnya bácsi, erre azt mondja, ja hát engem nem a szépségversenyen választottak. Volt humorérzéke, aztán őt kérdezték, hogy mennyien dolgoznak a Vatikánban, és mondta, hogy hát nagyjából a fele. Úgyhogy humort, de nem kellett a szomszédba mennie, úgyhogy hál' Istennek vannak örömteli szentjeink, és elárulok még valamit, minden szent örömteli. Na most nézzünk körül a templomban a szentek ábrázolásán, hogy mennyire sugárzik ez róluk. De erről nem a szentek tehetnek, hanem az ábrázolóik. És arról sem ők tehettek, hogy föltettük őket minimum 2 méter magasra, de inkább 8. Innentől kezdve mi le is mondunk arról, hogy valahol szentek legyünk, hát ki ér oda fel? Hát nagy létre kéne. Jákob lajtorjája, ugye? De minden szentben benne volt ez a belső derű, a belső öröm. Jó, megértem, hogyha Szent Sebestyénnek nem őszinte a mosoly, amikor éppen több nyílál ki a testéből, és a halálán van. Vagy a vértanúk, amikor éppen halált halnak. De az a belső derű, a belső öröm, ami az Isten kapcsolatból fakad, mindegyikben benne volt. Az, hogy éppen hogy ábrázoljuk, az egy másik dolog. De minden szentre alapvetően jellemző az öröm. Mondjuk, ha legyetek jók, ha tudtokat, megnézzük, Loyolai Szent Ignác és Szent, Néri Szent Fülöp, hát két egész különböző karakter. Ugye egyik írja a lelki gyakorlatos füzeteit, a másik meg el sem bírja olvasni, és mind a kettő szent lett. Ez a jó hírem, hogy a bűn az mindig ugyanaz. Higgyétek el, vannak itt gyóntató atyák, tudom mondani, nagyon unalmas. És az sem baj, ha mindig ugyanazokat a bűnöket gyónod meg. Nem kell a papbácsinak minden hónapban új bűnökkel készülni. Adjunk hálát azért, hogy csak azok vannak, és nem tetéződtek újabbakkal. Jó? Viszont a szentek a bűnnel ellentétben mind különbözik. Mindegyik más. Egyik vértanú, másik pápa. harmadik hitvalló, negyedik szűz, ötödik hitvalló, egy tanító, egyháztanító, szegényeket gondoz, betegeket ápol, prédikál, mindegyik más. Oda térjünk vissza, hogy nem mindenki rajtszélgyőzelmes szent. Tudunk-e olyan szentet mondani, aki egyáltalán nem úgy indult, hogy nagyon nagy szent lesz? Szent Pál. Ugye? Saul ki? Szent János. Szent Ferenc. Hát ő is azért megérte a magáét. Aztán Ágoston, ugye? Szent Ágoston, abszolút. Hát olyan kicsapongó életét hazugdott, csalt, még balkézre gyereke is született, aztán anyukája győzött érte imádkozni, Szent Mónika. Aztán csak lett belőle egy szent életű püspök. Úgyhogy, és a Saul, hát ugye azt olvassuk a Bibliában, azért szeretem a Bibliát, mert nagyon őszinte. Leírja a negatív dolgokat is. Ugye Péter apostolnak könnyű volt már evangelizálni, mert előre tudtuk, hogy milyen bűnt követett el. Nem utólag derült ki. Ugye? Ő azt is megtagadja, hogy Jézust ismeri egyáltalán. Ezek után nyugodtan mehetett és lehetett ő az első pápa, mert megtapasztalta Isten irgalmát, már hitelesen tudott róla beszélni. Gyerekek, ha én ezt elkövettem, 3 évi együttjárás után Jézussal azt mondom, hogy nem is ismerem. Hát, én a poklok poklát érdemeltem volna, csak összeért a tekintetünk Jézussal, a főpap udvarában. És volt lehetőségem jóvá tenni a bűnömet, hogy 3-szor kimondhattam, hogy szeretem őt. Ezek után nektek is van esélyetek, mondhatta Péter. Aztán Saul ott van az első véltanúnak a megkövezésénél, hogy az ő lába elé teszik le a ruhájukat a kövezők, és Saul helyeselte István megkövezését. István is szent lett, Pál is szent lett. Ott lettem volna szívesen, amikor István nyitja az ajtót, hona alatt a fejével érkező Pál apostol, ugye levágták a fejét, és ő nyit ajtót, hogy szia Pali, hát te? Szia. És ezek egy kövecskét itt dobálgat, hogy hogy vagyunk, hogy vagyunk. De szerintem ott megölelték egymást. És ez az Istennek a csodája, hogy az egyik a gyilkos, a másik az áldozat, és mind a kettő szeretetben, békében, az örök boldogságban van. Úgyhogy ezt most mondom, hogy ha van nehéz embered, már most megsúgom, hogy örökké együtt leszel vele. És ez nem a pokol. Ez a mennyország. De jó hírem is van, ott már nem lesz bűn, nem lesz fájdalom, nem lesz gyász. Úgyhogy tessék a mennyországba készülődni, nem a ilyen hülyeségeket szoktak mondani, hogy hát jó, a menny az unalmas, a pokolnak jobb a PR-ja, de azért meg jobb a társaság, meg ilyeneket mondanak. Nem. Nekünk a mennyország a célunk, nem lehet alábbadni. Úgyhogy hál' Istennek vannak szentjeink, akik nehezen indultak, mégis szentek lettek. És a jó hírem az, hogy a jó Isten te is így néz rád, azt nézi, hogy honnan indultál, és hova tartasz. Ránézek egy 150 kilós emberre, és azt mondom, hogy hú, de kövér. Aztán megtudom, hogy 2 hónappal ezelőtt még 170 kiló volt, és azt mondom, hogy asztal. Ügyes. Na, ez a jó Istennek a tekintete. Aki a folyamatokat is látja, a szívünket is látja, látja, hogy milyen szándék van bennünk, a szándékot nagyon nézi, és azt mondja, hogy hát mi emberek aszerint ítélünk, amit látunk vagy hallunk. A jó Isten a szívet látja. Úgyhogy legjobb, hogyha nem ítélkezünk, hanem imádkozunk azért, akit esetleg kritikával illetnénk legszívesebben, de jó keresztényként nem tesszük, hanem imádkozunk érte. Úgyhogy örömre vagyunk hívva, a szentek is, te is, és hogy az öröm az az élet szentségnek a jele. Ugye van egy régi mondás, hogy ha egy szent szomorú volna, hát szomorú egy szent volna. Vagy hogy szomorú szent a szomorú szent. Jó, ha ránézünk szegény Szent Ferencre, hát nem olyan vidám most. De azért ő volt vidám. Úgyhogy ezt a belső derűt, ezt az Isten kapcsolatból kapjuk. És örömre vagy te is meghívva, és aztán van egy ilyen alapvetően téves kép, hogy az élet az egy ilyen leküzdendő akadálypálya, aminek a végén jó eséllyel ilyen 60% megfelelte, bejutunk a tisztító tűzbe. Nagyon jó, ez a katolikus válasz. Csak a tisztító tűzbe valahogy jussak be protekcióval, mert onnan már csak fölfelé lehet bukni. A jobblator hova jutott? A mennyország, mert olyan jó volt, ugye? Annyi jót tett, olyan szentül élte az életét, rögtön a mennybe ment. Példaértékű számunkra, ugye? Egyszer egy pap prédikálta, éppen Mária Magdolnának volt az ünnepe, hogy Mária Magdolna egész élete példakép a számunkra. Hát, a második felével kiegyezek, az elsőben nem követném annyira, mint a jobb Latornak is, hát, nem, tudjátok, még az utolsó pár óráját se cserélném el vele ott a kereszten. Inkább jobb, ha már most a megtérés útján járunk. Jézus mégis őt avatta egyedül szenté személyesen. Azért, mert olyan jó volt? Nem. Mi gürcölünk egy életen át? Böjtölünk, imádkozunk, templomba járunk, azért, hogy bejussunk a mennybe? Nem. Nem azért tesszük. Ez egy megelőlegzött bizalom a Jóisten részéről, hogy üdvözíteni akar, és nekem azért kell jól élni az életemet, hogy az ő hasonlítására egyre inkább alakuljak. Hogy ráhasonlítsak minél jobban. Hálából igyekszem szentül élni. Persze elbukok, persze, hogy elbukok. Többször is. Ezért van a gyóntatószék. Hogy újra és újra lehessen előről kezdeni. De nem azért fogok üdvözülni, mert annyi pontot gyűjtöttem a mennybe. Senki nem üdvözült még azért, mert jó ember volt. A jobb Lator miért üdvözült? Így van, mert Jézustól kérte. Mi kell az üdvösséghez? Három dolog. Hit, bűnbánat és szeretet. Ugyanis a sátán is hisz Istenben, mégis a pokolban van, mert nem szereti. Nekünk Jézus Krisztus nevében van a győzelmünk. Mert ő meghozta értünk az áldozatot. És van egy ének, egy nagybőti ének, amit megmondom őszintén, amikor plébános voltam, én kitiltottam a templomból. Mert ez az ének hazudik. Melyik énekre gondolok? Köszönöm szépen. Úgy látszik, mások is feltűnt már, a keresztények sírjatok című sláger. Azt mondja ennek a második verszaka talán, hogy Jézusról van szó, hogy aki látja és nem sír, élő hittel az nem bír. Na, ki vagy te, hogy az én hitemet ítéled? Én azt mondom, hogy aki látja és nem... Hogy is van? Aki látja és nem örül, na az élő hittel nem bír. Mert nekünk érthető, hogy nem szeretnénk, hogy Jézus szenvedjen, de ezt már megtette, érted és értem. Felfogtuk a megváltás lényegét? Hogy bűnhődhetünk a saját bűnünkért, de Jézus azt mondta, hogy nem akarom. Azt akarom, hogy örömben élj. Azt akarom, hogy örömötök teljes legyen. Inkább átveszem a bűnödet. Minden szentmisében kimondjuk, íme az Isten báránya Jézus, aki elveszi a világ bűneit. Nem a szőnyeg alá söpri. Nem felhánytorgatja, hanem elveszi. Jónási titokról szoktunk beszélni, de nincs miről beszélni, mert el van véve, el van törölve. Ami meg nincs, arról nem lehet beszélni. A Jóisten az óceán fenekére dobja a bűneinket, és kiteszi a horgászni tilos táblát. A sátán vádol a megbánt bűnökért is, mert az ő trükkje, hogy nehogy előre tudjál haladni nyugodt lélekkel, hogy te beszélsz, aki ilyeneket csináltál, most ide kivetítenék a legrosszabb tetteimen a gondolataimat, én elsüllyednék. De hál' Istennek nem kell kivetíteni, mert Jézus már elvette. Én megbántam, odaadtam, ő pedig az ellenem szóló adóslevelet a keresztre szegezte. Nincs. És ezért, azért üdvözülünk, mert Isten fia feláldozta az életét. Érted és értem. Nekem azért kell szentté válnom, mert hogy meg akarom hálálni azt az ősbizalmat, amit ő irányomban kinyilvánított. Érthető? A Jóisten nem tud jobban szeretni, hogyha bármit is csinálsz. A nap nem fog jobban sütni, akármit is táncolsz előtte. Ugyanúgy süt mindenkire. Az, hogy mennyire tudom befogadni, az rajtam múlik, de Isten nem tud jobban szeretni. Az, hogy jobban be tudjam őt fogadni, az pedig rajtam múlik. Kinyitom-e a szívemet? Add, hogy a szíveddel lássak. És ezért akarunk szentté válni, mert ez a mi hivatásunk. Még egyet nem kérdeztem meg, és ezzel kellett volna kezdeni, hogy ki az, aki közületek szeretne örökké boldogan Istennel élni? Jó? Ki az, aki szeretne szentté válni? Jó? Na, aki egyszer emelte fel a kezét, annak van egy rossz hírem. A szenttéválás a mennyországba jutásnak az útja. A mennyben szent emberek vannak, az angyalokkal, a szellemi létezőkkel együtt. Tehát szentté kell válni. Ez saját erőből menni fog? Nem. De el szabad kérni, hogy Uram, most énekeljük, hogy odaadom az életemet. hogy te tegyél szenté engem. Egyedül nem megy. És ehhez kell az öröm. Na most ehhez képest sok ember, ahogy mondom, úgy éli az életét, mint egy akadálypálya lenne, ha végigmegyek valahogy, 60%-ig megfelelte, bejutok a tisztítótűzbe, onnan már aztán kiimádkoznak a többiek, mert ott már magamért semmit nem tehetek. Ugye? Az érdemszerzés ideje a halállal véget ér. Úgyhogy már most érdemes megbeszélni a legjobb hozzátartozóddal, hogy ha te halsz meg hamarabb, akkor imádkozzon, érted? Jöjjön egy ferences templomba még idén, hogyha idén halsz meg, ajánljon fel neked teljes búcsút. Jó? Aztán, hogyha ő hal meg hamarabb, akkor te ajánlsz érte fel teljes búcsút, és akkor keres egy másikat, aki még él. Mert hogy ez a szentek közössége, hogy innen imádkozunk érte, feljut a mennybe, onnan tud viszont imádkozni ide. De odaállt már magunkért nem tudunk semmit se tenni. Úgyhogy keresd meg a kötéltársadat, akikkel ezt a szövetséget megkötitek, és akkor ez így jó lesz. No! Hát ehhez képest, ha a Teremtés könyvét kinyitjuk, és sokan olvassátok most a Bibliát, azt látjuk, hogy mind a 7 nap után Isten azt mondja, hogy ez jó. Vajjar Elohim Kitov. És látta Isten, hogy ez jó. Mindenre. És egész nap dolgozott. És erre is azt mondja, hogy ez jó. Majd a végén, és látta Isten, hogy ez nagyon jó. Higgyétek el, a munka is örömforrás. Ez sokan kétlik. Kaposfüreden, hogyha valakit látunk, hogy a kertjében dolgozgatott, akkor általában köszöntünk neki illendően, hogy jó munkát. Hát erre kétfajta válasz szokott érkezni. Azt még nem találták fel. Vagy részed legyen benne. De a munka is öröm. Én hiszem azt, hogy Michelangelo, mikor megalkotja a Mózes szobrot, és a végén így rájutott a térdére, hogy szólalj meg, mert annyira tökéletesen sikerült. Én hiszem, hogy ő nem csak azt élvezte, amikor elkészült utolsó simítás is megvolt, hanem minden egyes koppintást, mert ugye könnyű szobrásznak lenni, csak a felesleget le kell szedni a kőtömből. Nem? Jó, nem minden. Nekem biztos nem menne, nem tudom megkülönböztetni a felesleget a lényektől. No. Úgyhogy van még egy hamis hozzáállás, hogy ami jó, az vagy hízlal, vagy erkölcstelen, vagy adóköteles. De hál' Istennek nagyon sok olyan jó dolog van az életben, amit azért kaptunk, hogy örüljünk neki, és se nem hízzal, se nem adóköteles, se nem erkölcstelen. Vannak legális földi örömök, amik miatt nem kell lelkiismeret furdalást éreznünk. Persze egy családanya, hogyha leülne és egy könyvet kezdene a kezébe venni és olvasson, hát rögtön megindul a lelkiismerete, hogy ehelyett mennyi mindent más kéne csinálni. De szükségünk van erre a töltődésre. Az életet nem azért kaptuk, hogy végig gályázzuk, és a végén kipihenjünk magunkat a sírban, hanem hogy örüljünk neki. Ha Isten erre teremtett bennünket, akkor szabad örülni az életnek. Emlékszem, egyszer egy fiatal srácokat elvittem az első hó leesésekor egy bevásárló központnak a parkolójába, teljesen üres volt, friss 10 centi hó, és megmutattam neki, hogyan kell így helyben pörgetni az autót, és aztán mondom, próbáljátok ki. És nagyon élvezték. A végén megszólalt az egyikük, ez tök jó, és még nem is bűn. Na, tehát van olyan, ami tök jó, és nem bűn. A földi életet ajándékba kaptuk, örüljünk neki. És a 103. Zsoltát nagyon szeretem, leírja a teremtést, és abban van egy nagyon jó mondat az óceán leírásakor, hogy a hajók siknak rajta szerte szét, és a Leviatán, melyet azért alkottál, hogy játszadozzál vele. Annyira kedves Istenkép, nem? Hogy a Szent Író azt mondja, hogy a Jóisten mivel játszanád? Nyilván nem egy katicabog.

A dopamin az ilyen örömhormon, ami sok esetben termelődik, és általában, hogyha ilyen termelődik bennünk, akkor azt újra és újra keresni fogjuk, mert az örömforrása számunkra. De az is igaz, hogyha valami fals örömmel töltjük ezt be, akkor az agyunkban különböző idegpályák kezdenek megvastagodni, és strádákká alakulnak, és egyre inkább azt fogja keresni, még akkor is, hogyha hamis öröm. És így aztán függőségek alakulhatnak ki nagyon rossz dolgokkal szemben. Mert hogy a jutalmazás központban ható dolgokat keresünk mi is, a gyerek is szívesebben játszik, mint a kötelességét teljesítse. Mi felnőttek is, legyünk őszinték, azért nem szeretem dolgokat halogatjuk, és inkább azokat csináljuk, amikhez van kedvünk. Aztán persze meg kell csinálni nem szeretem dolgokat is, de értjük azt, hogy nem nagyon hat a jutalmazás központunkra, az meg unalmas. Vannak rendetlen örömök, ezek a függőségek, alkohol, cigaretta, szex, játékfüggőség, anyagiasság, pornográfia, sorozat. Ezek mind olyanok, amik, vagy éppen ilyen részvideó pörgetése, amik hatnak a dopamin szintünkre, nagyon is felnyomják őket, irreálisan magasra, és függést alakítanak ki. Most nem ezekről beszél, mert pillanatra ad örömöt, de nem tartós örömöt. Vannak jó örömök is. Most az a kérésem, hogy fordulj oda a melletted levőhöz, és oszd meg vele, hogy neked mi okoz örömöt, legális örömöt. Jó, nem kell nagy dolgokra gondolni, csak néhányat. Ez egy fél perc, jó? Neked mi okoz örömöt? Legális, szép örömöt. Jó, lassan sok lesz a jóból. Jó, néhányat felsorolok, amik úgy spontán, jó kirándulás. Vagy köszönjük Józsi atyának, elvitt minket a vízeséshez kirándulni, gyönyörű volt. Vagy egy könyvolvasás, egy jó alvás. Még egyik se adóköteles, meg elkölcsön, mert nem is hízlal. De azért egy finom csoki. Ha, ugye? Ugye? Oké, most van miről lemondani. Hogy jobban bejussunk a mennybe. Nem azért. Hanem szeretetből. Edzük a lelkünket a testünkön keresztül. Jó. Vannak legális örömeink, egy jó beszélgetés, egy zenehallgatás, egy koncert, annyi minden van. A sport, én nagyon szeretek sportolni, az is teljesen felfrissít, úgyhogy sok minden lehet. Az is felüdítő, hogyha nem találkozunk medvével itt az erdőben, az is egy pozitív öröm, úgyhogy, mert itt azt hallottam, hogy nagy szerencséje van annak, hogy találkozik medvével, aki meg nem, annak még nagyobb. Úgyhogy örömforrás lehet ez is. Aztán mindent ki akarunk érdemelni sajnos, mert így vagyunk szocializálva már gyerekkorunk óta, hogy a jó pedagógus, jó szülő, az bünteti a rosszat, jutalmazza a jót, hogy rögzüljön, hogy mi a jó és mi a rossz. De a Jóistenen is néha így vagyunk, hogy ki akarjuk érdemelni a jót, az ő ajándékát, de nem tudjuk. Ő adja. Vannak alapvető igényeink, amik nélkül nem tudunk boldogok lenni. Evés, ivás, pihenés, kikapcsolódás, közösség, ezek mind kellenek, és ha pici profán lehetek, én a piaristákhoz jártam Budapesten, és az osztályfőnökünk mondta egyszer, és azóta is megmaradt bennem, tehát igaza volt, hogy fiúk, nincs jobb dolog az életben, mint egy jó kiadós pisilés. Hányszor igaza van? Ugye? Nekem a legfinomabb tortát is kínálhatják, hogyha már más szükségbe előz, utána már jöhet a torta is. Úgyhogy az a jó, hogy Jézus is figyel ezekre az alapvető igényeinkre. Emlékszünk, hogy az apostolok visszatérnek az első missziós útjukról, beszámolnak, hogy Uram, a te nevedre még az ördög is menekült, és erre Jézus azt mondja, hogy klassz volt, fiúk, ez volt a 80%, én 120%-ot akarok, menjetek vissza, folytassátok. Nem ezt mondta. Mit mondott? Gyertek és pihenjetek egy kicsit. Ha Jézus maga küld bennünket pihenni, akkor ehhez jogunk van. Sőt, kell is. Ha valaki ismeri jól magát, tudja, hogy ha kevésbé kipihent, talán ingerlékenyebb, kevésbé szeretetteljes, úgyhogy inkább jobb, ha kipihent vagy. Ha valaki a böjtől lesz ingerlékenyebb és elviselhetetlen a környezete számára, inkább hagyja abba a böjtölést, mert a szeretet parancsa előbbre való. Szóval, ja, a másik, a kánai mennyegző, Jézus első csodája. Nem kellett volna meggondolni ezt a csodát? Valami szociálisabb nem lett volna jó? Mondjuk egy kórházlátogatáson ürülnek az ágyak, vagy kis kenyérszaporítás, vagy bármi más, vizenjárás, az se rossz. De miért kell egy enyhén spicces csapatot 600 liter tokai aszúval továbbítani? Ez történt.

0: 600 liter. Ha valaki járt már Kánában és megkóstolta a bort, mindent megértett ebből az evangéliumból. Lőre. És ebből Jézus egy olyan bort csinál, hogy sose ittak. Azt mondja, hát ez sokkal jobb, mint az előző volt. Tehát Jézus szerintem nagy mosollyal csinálta mindezt, hogy a Chosen sorozatot, ha láttátok, abban a csodálatos halfogás annyira szép, hogy Jézus teli szájjal nevet, amikor ott tele van a háló hallal, és csak nézi, hogy hogyan örülnek, mint a gyerekek, az apostolok a sok halnak. Hogy valahogy így örömtelien, azt mondja, ez a Jóisten nagy lelkűségét mutatja. Nem az, hogy anyukája szól neki, jó, fiam, nincs boruk, mi vendégek vagyunk, miért lenne dolgunk ezzel. De aztán anyukája kérésére mégiscsak megteszi, és akkor nem két üveggel, hogy az utolsó napra már elég lesz. 600 liter, 6 hektó. Hát a nászútra is jutott. Sőt, jó hosszú nászútra is. Szóval a Jóisten az öröm oldalán van, és akarja, hogy örömünk legyen. Eddig volt a jó hír. A rossz hír, hogy nem mindig érezzük ezt az örömöt. Hogy gyorsan csak felolvasom, hogy mi minden akadályozza bennünk, és aztán amennyire idő marad, akadálymentesítünk, ez nagyjából negyed óra, nem lesz rá elég, úgyhogy úgy hallgasd a felsorolást, ne úgy, mint az orvostan hallgatók, hogy betegségekről van szó, hogy sorra felfedezi magukon, hogy húha, ez a szimptóma bennem is megvan, biztos ez a betegségem is van. Nem. De lehet, hogy találsz benne olyat, ami hoppá, ez akadályozza bennem az öröm útját. Jó, úgyhogy most gyors felsorolás következik. Előtte egy szakirodalom, Dan Grenburg és Marcia Jacobs, Hogyan legyünk boldogtalanok című könyve. Jó szívvel ajánlom. Első akadály, perfekcionizmus, a tökéletességre törekvés. Sosem lesz boldog a perfekcionista ember. Ez a típusú ember az, aki, hogyha bemegy egy lakásba, és meglát a falon egy képet, ami 3 fokkal el van fordulva, akkor oda megy, és megigazítja, mert nem bírja ki, hogy ne legyen vízszintes. Ez az, aki, ha egy 2 négyzetmilliméternyi paca kerül az aproszra, már lecseréli. Ahelyett, hogy nézni a 99,9999% tiszta részt. Jó? Tehát perfekcionizmus. Második, alacsony önbecsülés. Harmadik, a megfelelési kényszer. A pesszimizmus. A magyar ember az jó, hogy milyen szép idő volt ma, meg lesz a böjtje. Ugye? Nehogy egy percig is tudjuk élvezni azt, ami jó. Ugye? A pesszimizmus. Aztán a bizalom hiányunk, nem bír bízni másokban. Aztán az aggódás, kedvenc elfoglaltságunk. El tudja venni az örömünket, elég rendesen. Erre egy példát hadd mondjak, jön hozzám egy nagymama, atyus, a Peti elment Horvátba nyaralni. Egy hétre, Peti 20 éves, a barátaival. Hát én egy hétig nem tudok aludni. Mondom, remélem ezt a Petinek is megmondta, hogy jól teljék a nyaralása. Mit kell vele kezdeni, majd visszatérünk rá. A bűnbánat hiánya. Biztos találkoztatok ti is olyan emberrel, aki hibátlan. Tökéletes, nem tud hibázni. Találkoztatok ti is ilyennel, ugye? Mindenki más hibás, de ők nem. Hát az ilyen ember nem tud bűnbánatot tartani, mert nincs bűne. Én nagyon sajnálom. Aztán a meg nem bocsájtás. El tudja venni az örömünket. A félelem, ami általában jövőtől szokott lenni. A mókuskerék, a napi taposómalom. Nincs időm megállni. Hányszor van az, hogy esküvőig minden szuper, esküvő után valami nagyon nagy dolog megváltozik, befejeződik az udvarlás. Jönnek a szürke hétköznapok, pedig akkor kéne odafigyelni nagyon. A fényes, gyertyafényes vacsorák akkor is szabad, hogy legyenek. Szabad elmenni moziba, színházba sétálni, tehát nem muszáj rögtön beállni a szürkeségbe, hanem legyenek örömnapok is. Aztán kapcsolati feszültségek, ha nekem vagy mással, vagy a környezetemben két embernek, ez is elveszi az örömöt. Aztán betegség. Jó lelkületű ember nem szeret beteg lenni. Aztán önutálat, önelfogadási nehézségek. Bűntudat, ami inkább lehúz, mint hogy felemelne. Összehasonlítás. Erre nagyon szép példa Saul és Dávid története. Ugye Dávidnak 10 000 tulajdonítottak, Saulnak csak 1000, hogy ki mennyit győzött le. És akkor azt olvassuk, hogy Saul azt mondja, hogy megversol 1000, Dávid 10 000, nagyon megharagudott erre Saul, nem tetszett neki ez a beszéd, és azt mondta, Dávidnak 10 000 adtak, nekem pedig 1000 adtak. Mi hiányzik még neki, mint a királyság? És ettől a naptól kezdve Saul nem nézett egyenes szemmel Dávidra. Meg is akarja ölni. Ugye? Úgyhogy állítom, hogy a legtöbb boldogtalanság forrása az összehasonlítás. Mert hogy Nem lehet egymást összehasonlítani. Mindenki más a fogantatásunk pillanatában mindenkitől különbözöl. Kinek milyen van? Ugye a következő az irigység, Káin és Ábel története. Aztán féltékenység, ami megfojtja a másikat. Kivagyiság, ugye? Ó, a szomszéd fűje mindig zöldebb, ugye? Drágám, a szomszédéknak van oroszlános kapujuk. Tudod, nekünk is kell. Nem kell. De erre a legjobb a Hippolyta Lakály című film. Miből áll ez a másiknak jobbja van? Ítélkezés mások fölött. Ábrándozás a múltban vagy a jövőben, ugye a kivonulás könyvében olvassuk, hogy miért jöttünk ide a pusztába, volt ott póréhagyma, meg mindenféle jó. Ugye ennek a 20. századi modern megfogalmazása a Mézga család utolsó mondata minden részben. Miért nem Hufnagel Pistihez mentem feleségül? Ugye? De az apostol együttes megénekli, hogy utólag már sopánkodni kár. Tehát sok esetben a múltba révedünk, vagy a jövőbe, de boldog lennék, ha nem tettem volna ezt, vagy azt akkor. Teljesen felesleges, ami elmúlt, elmúlt, a jövő még nincs itt, a jelen van. Úgyhogy ez az ábrándozás a múltban, a jövőben, ez is elveszi az örömünket. Aztán a sérelmek dédelgetése, a harag, a bosszúvágy, a kritika, akkor a másik hátam mögött mondok negatív dolgot. És nyugodt lehetsz, hogyha rólad mond valaki negatívat neked, nem, hogyha neked mond valakiről negatívat, te leszel a következő, aki ugyanezt megteszi a hátad mögött. Úgyhogy nem érdemes végighallgatni sem. Aztán más tekintetétől való félelem, aztán a körülményeket is gyakran okoljuk a boldogtalanságunkért, pedig a körülmények nem akadályozzák meg az örömöt. Ulofszon Placid atya jut eszembe, aki 10 évet töltött a gulágon, kicsit hidegebben, mint itt. Itt sincsenek olyan nagy hidegek, de ott még hidegebb volt, -30, -40, és az öröm olimpiáját játszották a fogolytársakkal. A győztes 17 örömöt talált olyan körülmények között egy nap alatt. Milyen örömökre gondolok? Hogy úszott egy 3 négyzetcentiméternyi káposzta a káposztalevesben. Ennek is lehet örülni, hogy ma csak 3 poloska csípett meg, és nem több. 17-et talált. És akkor mi mennyit panaszkodunk? Ez is egy örömtipró a panaszkodás. Ehelyett adjatok hálát mindenkor mindenért. Erre egy egész életet rá lehet húzni. Én ezt játszom 30 éve. Egészen más az életem. Lehet, hogy nem az első pillanatban adok hálát mindenért, de a másodikban igen. Ha rájutsz az ujjaddal a kalapáccsal az ujjadra, ami ott elhangzik, azt így ki kell sípolni legtöbbször. De mondhatod helyette azt, hogy halleluja! Miért ne? Nem kell keresni a szenvedést, de ha már ott van, akkor legalább ajánljam fel. Pál apostol mondja, hogy kiegészítem testemben, ami Krisztus szenvedéséből még hiányzik testének, az egyháznak a javára. Uram, ennyivel legyen kevesebb a tisztult üdvben szenvedő lelkeknek a szenvedése. Már is nem veszed kárba? Minden betegséget fel lehet ajánlani, minden fájdalmat fel lehet ajánlani. Belelugsz a karosszék lábába, halleluja! Megyünk tovább. Nagybőjtben nem, akkor hozsanna, vagy valami ilyesmit. De amúgy lehet hallelujázni. Aztán a magány, ugye az, amit jó lehet, hogyha van veled valaki, de a magány nem keressük, és nagyon rossz érzést tehet, de hagyd mondjak csak annyit, hogy az egyedüllét ideje Istennek az ideje. Van lehetőséged megszólítani, még egy nagy társaságban ritkán. Aztán a bűn, az is elveszi az örömünket, a kudarc, a csalódás, a szomorúság, más fájdalma, aztán a szenvedés, a hiába valóság és feleslegesség érzés, a visszautasítottság. Ezek mind-mind elveszik az örömöt, a panaszkodás is elveszi az örömöt. És mi sorolhatnánk, ki egészítse ki az ő örömét, mi veszi el. De van egy jó hírem, van egy könyvünk, amiben mindenre megtaláljuk a választ. Szentírásnak hívják. Majd egy-kettőt fogok mondani, mert többre nem lesz idő. De addig is hadd mondjak annyit, amit egy stuttgarti püspök egy ifjúsági találkozó végi misén prédikált, őszintén a saját prédikációmra sem emlékszem, de ebben megjegyeztem egy mondatot. Azt mondta, hogy 5 nap után 2000 fiatal nemzetközi találkozó, minden szuper, hogy most tele vagytok örömmel, de hazamentek, és a sátán el akarja venni az örömödet. Ne add oda neki! Azaz küzdjél ezek ellen, amiket felsoroltam, amik elveszik az örömömet. Hogy nem adom oda, csak azért is örülök. És ehhez hadd tegyem hozzá, hogy az öröm, a boldogság alapvetően helyes hozzáállás kérdése. Az öröm és a boldogság helyes hozzáállás kérdése. Kinek kell ehhez hozzáállnia? Neked. Innentől kezdve senki más nem hibáztathatsz a saját örömtelenségedért. Ha jól állsz hozzá, ha képes vagy mindenért hálát adni, akkor egészen megváltozik az életed. Tapasztalatom van róla. És a boldogság felé az első lépés az alázat. Erről tegnap is beszéltem, mert az alázatot néha félreértjük. Az alázat az nem alázatoskodás. Az alázat az a valósággal való harmónia. Helyes önismeretből fakad. Tudom, hogy mik az erényeim, tudom, miben vagyok jó, és tudom, mik a gyengéim, miben bukok el. És így szeretem magam. Mert Isten is így szeret benneteket, és engem is. Persze ő akarja, hogy mindazt, ami hibás, azon javítsunk. Tehát nem azt jelenti, amikor azt mondom, hogy Isten úgy szeret, ahogy vagy, hogy így is akar hagyni. A szülő szereti a csecsemőjét, kisgyermekét. Persze, és úgy is hagyja? Hát nem. Éppen azért, mert szereti, a jóra neveli. Táplálja, gondozza, stb. Isten is így van veled, úgyhogy ő akarja köszörülni a csorbákat, amik az életünkben vannak, akarja, hogy egyre szentebbé válj, mert szeret. És az alázat tehát az, hogy elismerem azt, ami vagyok, aki vagyok, azt, hogy miben vagyok jó, és ezt fel is vállalom, és ezzel tudok szolgálni másoknak. Hát a mostani zenészeink azt mondják, hát én nem vagyok elég jó, nem játszom úgy, mint Aldi Meola a gitáron. Hát attól még nekünk nagyon szépen zenélnek, ugye? Akkor ez alázat lenne, hogy hát nem, nálam van jobb gitáros. De itt és most nincs. Vagy valahol elbújt. De az az ő baja. Ugye? Tehát ezt tudom adni, ezt adom át. Ez az alázatnak az útja. És mi történik akkor, hogyha elindulunk az alázat útján, még nekem is nagyon sok van ezen az úton. De egyrészt csökken a bennünk levő stressz. Mert hogy nem kell megjátszanom egy olyan valakinek magamat, aki nem vagyok. Isten előtt sem kell állarcot viselnem. Emlékszem Pál Ferinek egy előadására, nagyban mondta, és egyszer, hogy megszólalt, leköptem a mikrofont. Nem, őszinte volt, lehet, hogy máshogy nevettek rajta, hogy leköpte a mikrofon, de hát véletlen volt, ő rögtön bevallott, és mentünk is tovább. Tehát, hogy ez úgy belefért, hogy igen, hibázunk, persze, hogy hibázunk. De ezzel semmi baj nincs. Úgyhogy csökken a bennem levő stressz, elismerem, hogyha hibáztam, és erre egy példát is hadd mondjak, ezt el szoktam mondani, tegnap is elmondtam. A legjobb példa volt számomra az alázatról egy kis furgon. Szürke kis puttonyos autó volt, elég lassan ment, utolértem. Mikor utolértem, akkor láttam, hogy a hátuljára ki volt írva, hogy azért megyek lassan, mert tortát szállítok. Rendben van. Ő tudja, hogy nem Ayrton Senna, vagy nem tudom, Forma 1-es versenyzőknek először kell kilőni a zöld lámpánál, hanem a célja az, hogy a torta épségben megérkezzen. És egyszer erről beszéltem, és a közönség soraiban ott volt az autó tulajdonosa. Azt mondja, ez a mi cukrászdánknak az autója. Nem akarok reklámot csinálni neki, nagyon kedvesek, de tiltja a, nem tudom, GDPR. De hogy ez az önértékelés, hogy én tudom, hogy tortaszállító vagyok, nem versenyző, ennyit tudok adni. És ez így jó, nem volt benne stressz. Tehát csökken a bennünk levő stressz, gazdagodnak a kapcsolataink, mert egy alázatos embernek a társaságát keressük. Egy gőgösét messze elkerüljük. És a harmadik, hogy Isten az ő erejét adja az alázatos embernek. Az alázatosokat felmagasztalja, a gőgösöket ledönti a trónról. Úgyhogy az alázat útja, az öröm útja, és minél inkább növekszik bennem az öröm, annál inkább élek az élet szentség útján. Erre kaptunk meghívást. 3 percem van, 3 dolgot mondanék röviden, ami ellen tudunk tenni. A perfekcionizmusnak ellene mond a példabeszédek könyve 19. fejezet 11-es verse. Figyelj jól, mert sok mindent mond, ez az egy mondat. Az ember okosságát türelmén lehet lemérni, és becsületére válik, ha a hibát el tudja nézni. Ha valaki okosnak tartja magát, nézze meg, hogy mennyire türelmes. Illetve rögtön látszik, mennyire okos valaki, minél türelmesebb, annál okosabb. Nem én mondom, Isten igéje. Az ember okosságát türelmén lehet lemérni. Minél türelmesebb vagy, annál okosabb vagy. És becsületbeli ügy elnézni a hibát. Nálam a plébánián ez volt az első szabály, hogy itt szabad hibázni. Mert csak az hibázik, aki csinál valamit. Aki semmit nem csinál, a legnagyobbat hibázza. Na, azt nem szabad. Úgyhogy bátran. Aztán alacsony önbecsülés ma, amikor ilyen nagyon kommentelős világban élünk, néha kár megnézni azt, hogy ki mondott és mit mondott, de fontos az, hogy bárki is mond rólad véleményt, szóval nézd meg, hogy kicsoda ő. hogy élnéne az ő értékrendje szerint, ha nem, akkor már ne is érdekelje, hogy mit mond. És egy a fontos, hogy a Jóisten mit gondol rólad. Izaiás 43:1-5-ben érdemes elolvasni, akár a szentségimádás alatt. Ott van, hogy hogyan vagyunk mi Isten szemében, ezt mondja, mert drága vagy a szememben, becses vagy, és én szeretlek téged. A többiek pedig, hogy apukám szokta volt mondani, fújhatnak egy kiló libatollat. Ennyit ér a szavuk. Istennek ez a véleménye, ez kiragasztod a tükörre, hogy drága vagy a szememben, becses vagy, és szeretlek téged. Ez Isten véleménye rólad. Bárki bármit mond, és ezzel ellenkezik, az nem Istentől van. Megfelelési kényszer a Galata levél 5:13-14-ben van, hogy mert ti szabadságra vagytok hivatva, de nem kell megfelelnünk másoknak, mások elvárásainak. Nem azt mondom, hogy legyél antiszociális, de nem kell függni a másik tekintetétől, mert innentől kezdve nem leszel szabad. Ha mindig a másiknak akarok megfelelni, akkor sosem leszek önmagam. Asszertív kommunikációval el kell magyarázni, hogy én miért gondolom úgy, hogy ahogy ő nem. De ha mindig a másnak kell megfelelni, az egy idő után nagyon fájó, olyan, mintha másnak a szemüvegét kéne hordani. Abba belefájdul a fejed. Úgyhogy szabadságra kaptunk meghívást. Utolsó az aggódás, aztán átadom a helyet Jézusnak. Ugye az aggódás egy érzelem, és alapvetően, ha valamiért aggódok, akkor nézzem meg, hogy tehetek-e ellene. Egy egyetemista azon aggódik, hogy meg fog bukni a vizsgán. A legjobb elfoglaltság, hogy aggódik tovább. Nem, van hatékonyabb, kezdjen el tanulni. Nagyon sokat segít egyébként. Ha mindent megtett, utána már rábízhatja a Jóistenre, hogy Uram, segíts. Én a részemről úgy érzem, mindent megtettem. Tehát az első, hogy tehetek-e az ellen, amiért aggódom, ha pedig nem, akkor bízzam rá a Jóistenre. Úgyhogy ezt kértem ettől a nagymamától is, aki aggódott, hogy Petikével baj lesz Horvátországban, mondom, bízza rá az őrangyalára, és aludjon nyugodtan. Innen nem lesz jobb a Petinek, hogyha itt nem alszik, csak mire hazajön, talál egy roncsban levő nagymamát. Hát inkább aludjon, pihenjen ki magát, imádkozzon érte, eszébe jut Peti, akkor Uram, segíts meg őt, vigyázz rá, térjen haza épségben és kipihenten. Sokkal jobb. Lássuk be, ez alázat útja, nem mindenkin tudunk segíteni, de van egy mindenható atyánk, aki mindenkin tud segíteni. Utolsó dolog. A szemináriumban ki volt írva a szobánk falára, hogy az igazi hivatás jelei jó kedv, jó alvás, jó étvágy. Úgyhogy, ha jó a kedved, jó az étvágyad, jól alszol, akkor helyeden vagy. Ha a háromból egyik valami nem stimmel, akkor nézz körül, hogy min kell változtatnod, mert valami nem stimmel. És addig keresd, amíg megint jó kedved lesz, jól alszol, és jó lesz az étvágyad. Úgyhogy én ezt kívánom nektek, és higgyünk Jézusnak, hogy ő azt akarja, hogy az örömünk teljes legyen, és most, amikor az ő jelenlétében leszünk, akkor csak annyit kérhetsz tőle, hogy drága Jézus, töltsd be a te örömöddel. Én minden reggelemet ezzel kezdem, hogy mennyei atyám, add meg nekem a mai napra elegendő kegyelmet, a te békédet és a te örömödet, hogy jelen lehessek ebben a világban. A világnak szüksége van rád. Szüksége van arra, hogy Isten szeretetének jeleként éld az életedet. Higgyétek el, sokan néznek titeket, és mintának tekintenek. Így él egy katolikus keresztény. Vajon kell-e változnom? Ha jó a kedved, ha megvan az örömöd, jól is alszol, ha valószínűleg ki fogsz tűnni a társadalomból, de ez jó értelmű kitűnés, mert utána tudsz Jézusról beszélni, hogy vele való kapcsolatból fakad minden örömöd.
1: Fábri Kornél püspök atya tanítását hallották a székelyudvarhelyi Barátok templomából.
2: Mária Rádió.
3: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
4: Május 16-a. A Szent Atya hálaadása Fatimában. Hála, közösség, élet. E három szó magyarázza meg itteni jelenlétemet ezen a napon Fatimában. És ha megengeditek, ez magyarázza a ti itt léteteket is. Itt érkeztem el portugáliai utazásom csúcspontjára. Bizalmasan el kell mondanom nektek, hogy már hosszú ideje szándékoztam eljönni Fatimába, amint erről beszélhettem is akkor, amikor Lisszabonba érkeztem. De azóta, hogy az életem ellen elkövetett, közismert merénylet után a Szent Péter téren magamhoz tértem, gondolataim rögtön ehhez a szentélyhez szálltak, hogy hálaadásomat itt, mennyei édesanyánk szívének mondhassam el, hogy megmentett a veszedelemtől. Mindenben, ami történt, nem győzöm ismételni, a Madonna különös anyai gondoskodását látom. És a véletlenben, mert nincsenek egyszerű véletlenek az isteni gondviselés terveiben, felhívást is láttam, és ki tudja talán, figyelemfelkeltést is arra az eseményre, amely itt 65 évvel ezelőtt bekövetkezett 3 gyermek közreműködésével, szegény falusi emberek fia és 2 lánya előtt, akiket az egész világon Fatima kis pásztoraiként ismernek.
3: Ne féljetek! II. János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 2 óra.
0: Mária Rádió, Göd, FM 97,3.